0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Széles körben tartja magát azt az elképzelés, hogy egy 7 éves kutya nagyjából egy 49 éves ember egészségi szintjén van. Egy vizsgálat alapján azonban az ebek öregedése ennél jóval összetettebb, életük első szakaszában rendkívül gyorsan öregszenek, később viszont fokozatosan lassul ez a folyamat, írja a Science előttre hivatkozva a NatGeo. Kutatók a DNS kémiai módosulását vizsgálva arra jutottak, hogy egy 8 hetes kölyök kutya biológiai életkora nagyjából egy 9 hónapos emberének felel meg. Olyan matematikai összefüggést dolgoztak ki, amellyel a kutya életkora emberi életkorra számítható át. A képlet alapján egy 1 éves kutya nagyjából 31, egy 2 éves 42, egy 4 éves pedig egy 53 éves emberrel állítható párba. Egy 12 éves kutya biológiai életkora körülbelül egy 71 éves emberéhez hasonlítható. Fontos, hogy egyetlen kutatásról van szó, és ebben is csak labradorokat vizsgáltak.
2: A MyPond terepi közösségi adatgyűjtés a Hunren Vízi Ökológiai Intézetének égisze alatt 2021 óta figyel meg vadkameráival 80 kerti tavat. A fővárostól Velencéig kiválasztott mintában egyaránt szerepel sűrűn beépített és zöld, kevésbé urbanizált terület. A kutatás azt kívánja tisztázni, mit jelentenek a települések állatai számára, különösen aszályos nyarakon, az ember létrehozta kis víztestek. A felvételeken inni és fürödni érkező, vagy vízi rovarokra vadászó állatok láthatók. Sötétedés után sün, róka, borz és vaddisznó, valamint nyest és nyuszt bukkan föl. A nappali vendégek sorában mókus, egerészőjv és nagy fakopáncs is akad. A kérdésre pedig a teljes adatsor elemzése ad majd választ. Bíztat a 24.hu. A szaglórendszer közvetlen összeköttetésben áll az agy memória és érzelmi központjával, például a hippokampusszal és amigdalával. A University of California Irvine kutatóinak fél éves kísérletében 60 és 85 év közötti memória zavar által nem érintett női és férfi alanyok vettek részt. Egyik csoportjuk illatpermetben aludt, a másik nem. Esténként álmukban 40 féle ismerős, kellemes szagot élveztek 2 órán át, mindig mást. A változatosság és felismerhetőség ugyanis serkenti a szaglópályákat és az agytevékenységet. A Frontiers in Neuroscience-ben megjelent tanulmány szerint az illatcsapat több mint 2-szeres kognitív funkció növekedést és verbális memória javulást mutatott a kontrollcsoporthoz képest. Olvastuk a HVG-ben.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Alig maradt víz az Izsák közeléből lévő Kolontó medrében. Vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetvédelmi bemutató helyre Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A Kolontó és más vizes élőhelyek mocsarak kiszáradását a homokhátságban a klímaváltozás a csapadék mennyiségnek drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex.
2: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
3: A Vízi Ökológiai Intézet kutatói évek óta tanulmányozzák a kerti tavakat, és azt, miként tehetők állatbaráttá. Nos, legyen legalább az egyik partjuk lankás, vagy segítsék kövek és növények az állatok biztonságos vízbe és kijutását. A minél változatosabb vízi és parti növényzet sok lény számára nyújt táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. Az őshonos élővilágot támogatjuk, ha nem használunk algaülőszert, és kevés halat telepítünk, már ha egyáltalán. Előbbi főleg a kétértőek, utóbbi a vízi gerinctelenek és a kétértő lárvák jelenlétét veti vissza. Nem árt, ha a kert átjárható, hogyha a kerítésen, talajszinten kis átjárók teszik elérhetővé a tavat, az apróbb állatok, például sümök számára is, osztotta meg a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.
4: Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottan, és milyen sűrű kusza vadvadon, már rágondolva leszketek legottan. A halál nem sokkal rosszabb, tudom. De hogy megértsd a jót, mit ott találtam, hallanod kell, mit láttam az úton. Sziasztok, ez itt a Félúton. Visszatértünk ezzel a csodálatos, ez az én beköszönőm, képzeld el, ez az ilyen beköszönő jingle, az hogy felolvasom ezt. Visszatértünk a szokásos kerékvágásba, hiszen nem sokára elindul az évad, és most van egy vendégem. Szia, Ivett!
5: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, szia, András!
4: Fajer Ivett a vendégem. Az szokott történni, Ivett, hogy a műsor elején megkérem a vendéget, hogy 5 mondatban foglalja össze, hogy ki ő. Ez egy kegyetlen dolog, én tudom. Bármit, amit fontosnak találsz, hogyha ez az étkezési szokásait, ha a családi állapotod, ha a lakóhelyed, bármit, amire azt mondom, hogy mi a te identitásod most jelenleg, ebben a pillanatában az utadnak, ami reméljük, hogy mondjuk félút, ugye nem tudhatjuk, hogy kilépünk innen, és a 4-es, 6-os hogy fog viselkedni, amikor a körútra lépünk, de remélkedjünk, hogy nagyjából a félúton vagyunk. Most természetesen magamról beszélek, vagy a második harmad végén, nem mindegy, és aztán vissza fogunk ugrani egy pár évet, évtizedet az időben, és elbeszélgetünk arról, hogy hogyan jutottál arra, hogy ki vagy te most, Fajer Ivett?
5: Szép kora reggeli kérdések. 5 mondat.
4: Mondjuk.
5: Fajer Ivett vagyok, színész, társulatvezető, egy csodálatos 18 éves fiú anyukája. Családban élek, kis és nagy családban, és foglalkoztatnak nagyon bizonyos, szerintem mély pszichológiai kérdések, morális kérdések, társadalmi kérdések, és egy nagyon együttérző ember vagyok, és ezért aztán szociális kérdések is.
4: Jó, na nézzük, hogy mindehhez hogyan érkeztünk. Hol születtél, Évet? Milyen városban?
5: Szolnokon születtem.
4: Szolnoki a család, ez azt jelenti? Tehát, hogy ott éltek a szüleid evidensen, akkor azt gondolom, vagy csak ott volt kórház?
5: Hát, nem, a nagymamám és az édesanyám Szolnokon éltek, és aztán az apám is, és ezért születtem ott. És aztán akkor az apám...
4: De ők... Igen. Tehát, hogy ők szólnak ki a környékbeliek? Csak azért kérdezem,
5: mert... Hát az anyukám Mezőkövesden született, és aztán a nagymama dolgozott a kőolajnak, és az anyu is ott kezdett el dolgozni 19 évesen, vagy 18, és az apu pedig Miskolcra járt egyetemre, amit nem fejezett be a jogra, és Szolnokra jött tudósítónak. Ezt kezdtem el mondani, hogy a rádiónak ő ilyen tudósítója volt.
4: Ez azt jelenti akkor, hogy te egy ilyen... vidéki polgári családba születtél bele? Tehát apukád mondjuk a médiában dolgozik, anyukád nem? Munkás? Nem. Milyen? Hova soroljuk akkor
5: Mi
4: őket?
5: Az én édesapámnak a szülei, én őt hívom az édesapámnak, ők vidéken voltak, és gazdálkodók voltak, illetve a papa már elvégzett egy egyetemet, de ők mind a ketten holokauszt túlélők voltak, tehát a zéró alól kellett elkezdeni újra az életüket, amikor visszajöttek.
4: Vidéki holokauszt túlélők voltak?
5: Igen.
4: Két kezemben megszámolom, hogy hányan voltak ebben a halmazban, de oké. Okay.
5: Igen, szabolcsiak. És akkor az apu bizonyos szempontból így az első értelmiségi a családban. De mondom, apa is elvégzett egy egyetemet, de mégis valahogy életvitelében. És az anyukám anyja, akit én nagyon imádtam, a Bubi, ő könyvelő volt. Tehát, hogy és az apja jogász volt, tehát ő nem első generációs értelmiségi. De nem mondanám ezt egy... Mert a férjem egy klasszikus polgári családban jön, szóval ez nem az.
4: Én értem, hogy, tehát, hogy van a budai polgári család modell, de hogy azért egy vidéki... félig pedig értelmiségi polgári család képét festettet föl.
5: Igen, ez jogos. Tehát a szüleim abszolút már ezek voltak, nálunk volt otthon 5000 könyv. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy mi tanuljunk, egyértelmű volt, hogy jól kell tanulni, olvastunk, abszolút igen.
4: Ami azért, nem akarok magamra haragítani senkit, bár a rádió hallgatói feltétel nélkül imádnak, szóval, hogy nem.
5: Jaj, de jó.
4: De hogy azért ez a vidéki értelmiségi réteg, főleg a második világháború után, ez egy iszonyú szűk réteg volt, az én tudásom szerint, ugye megélésem nincs ezekből az időkből, egyrészt meghaltak, másrészt elvitték őket, vagy elmentek, tehát, hogy... Úgy, hogy így voltak hasonló típusú családok? Azokkal barátkoztál ott a, nem tudom, általános iskolában? Vagy ezek, akik a te barátaid voltak, ott gondolom, akkor a sulit ott kezdted el? Nem? Na, akkor várj, akkor nem futunk ebbe bele. Akkor ott születtél Szolnokon?
5: Szolnokon születtem, és akkor, amikor 6 éves lettem, és iskola kezdő, akkor az aput elhelyezték Nógrád megyébe, és Nógrád megyei tudósító lett. Úgyhogy akkor az én nagy bánatomra Salgótarjánba költözött a család.
4: Az igen.
5: Úgyhogy, és nekem akkor már volt egy öcsém, Robi, és így négyen költöztünk Tarjánba, ahol aztán megszületett Vera a húgom. Úgyhogy...
4: És akkor ott kezdted el az általános
5: iskolát. Ott kezdtem el az általános iskolát.
4: És milyen
5: iskolát,
4: volt és a legjobb, Ságótárjánban iskolába járni?
5: Ságótárjón. És a legjobb barátnőm a negyediken lakott, Belső Réka, az ő szülei abszolút értelmiségiek voltak, angol tanár volt az anyuka, és nőgyógyász az apja, és... És az alapján választottam, hogy ott lakott a házban, és jobban
4: egymással. És akkor, ha a negyedik emeletet mondasz, ez egy lakótelep volt? Ez egy sagatárjáni lakótelep?
5: Ez úgynevezett csillagházak voltak, akit Tarjáni azt tudja. Ez egy alacsony építésű, igen, 6 épület ott a város közepén. Aha. Igen, és ott volt egy szép háromszobás lakásunk. És amit a rádió adott, azt hiszem, az apunak.
4: És mentek veletek a könyvek, tehát hogy te ott nőttél?
5: Ott lettek igazából a sok könyv, igen, én ott éltünk 12 éves koromig, uh-huh. Tehát úgy tűnik ez a 6 évente ez változott, és tényleg változott, most előre gondoltam, mert utána Budapestre költöztünk, mert az apu elkezdett dolgozni a rádióba, és akkor a 168 órában dolgozott, meg nagyon nívós műsorokban. Az anyu pedig mindig talált egy új munkahelyet, vagy tanult még hozzá valamit, vagy egy hasonló területen máshol helyezkedett el, tehát ő akkor a nőtanácsba dolgozott, és aztán meg az egészségügyi főiskolán később évtizedeket. Úgyhogy, és aztán 18 éves voltam, akkor megint váltottam egy évre, mert akkor Szegedre mentem egyetemre.
4: Várj, mielőtt az egyetemre ugrunk, oké, ez tök érdekes. Mennyire volt ez nehéz gyerekként barátokat, iskolát váltani, én is legalább, én 3 általános iskolába jártam én is.
5: Aha.
4: Abszolút Budapest vidék Budapest, egy ilyen költözés miatt, és én úgy emlékszem, mert ez nagyon régen volt, hogy azért annyira nem volt könnyű, mert tök jól összebarátkoztam, és hát azért nem lehetett tartani, ugye internet előtti időkről beszélünk, és engem egy csomót veszekedtek velem a nagymamám, hogy ne lógjak már a telefonon állandóan, mert hát, próbáltam beszélgetni néha azokkal, akikkel tudtam. Volt ez nehézség, volt ez, hogy így kiszakadtál abból a közegből viszonylag fiatal gyerekkorban?
5: Hát emlékszem, amikor Tarjánba költöztünk, akkor nagyon szomorú voltam, de a szüleim annyira lelkesek, meg boldogak voltak, meg biztattak, meg helyesek voltak, hogy valójában hamar beilleszkedtem. Elfogadtam, aha. És jól éreztem magam. És amikor
4: meg ott még kicsi is voltál.
5: Igen, kicsi voltam. Azok könnyebb talán. Amikor Pestre jöttünk, hát biztos szomorú voltam arra, úgy nem emlékszem, de aztán ismét így lettek barátaim, és érdekes módon azok a barátaim olyan szempontból megmaradtak, hogy most néha megyek Tarjánba, játszunk, aha. És találkozunk velük. Tehát van egy 4-5
4: és emlékeznek rád, és
5: igen,
4: tudják,
5: abszolút,
4: hogy ki vagy.
5: Igen, és az évek során is. Pedig nem jellemző, hogy sokat csetelnénk, de valahogy tudunk egymásról, meg amikor voltak osztálykozók, ott voltam. Tehát, hogy itt tartottuk a kapcsolatot egy jó pár, egy fiúval és egy pár emberrel. És az úgy megmaradt.
4: Mennyire volt ez ezekben az években, az általános iskolai években egyértelmű, hogy akkor nem csak te, hanem akkor a 3 gyerek az kvázi értelmis. Hiszen most már mi egy értelmiségi család vagyunk, első generációsok a szüleim, ahogy mondtad, és hogy ez az irány, hogy nem tudom, mivel foglalkoznak a testvéreid, de hogy nem valaki szakmát fog tanulni, vagy nekem nagyon hasonló, hogy nekem is, tudom én első generációs kvázi értelmiségiek a szüleim, bár ők megálltak a gimnáziumnál, de hogy úgy nem volt egyértelmű, tehát hogy ők nagyon próbáltak orientálni minket arra, hogy azért egy jó szakma, az megmaradt, tehát egy női szabó, egy fodrász, egy valami, amit a kezeddel csinálsz, mennyire volt ez egyértelmű, hogy ti legyetek értelmiségiek?
5: Hát olyan érdekes, hogy ezt így mondod, ez valahogy ez így tudatosan sosem merült fel bennem, de ez teljesen egyértelmű volt.
4: Egy jó riporternek
5: igen. Teljesen egyértelmű volt. Tehát ahogy mondtam, az evidencia volt, hogy nekünk jól kell tanulni. Aha. Mi mindannyian jól tanultunk. Nagyon kötelességtudónak neveltek minket. Sportolnunk kellett, nekem ezerféle szakkörre kellett járnom, hogy ne az legyen, hogy én délután ott mereztem a hátsómat. Mm-hmm. Tehát, hogy rajzszakkör, pingpongoztam, mindenhova mentünk, és abszolút evidens volt, hogy hát aztán megvolt hozzá valahogy az agyunk, ami ehhez kellett. Tehát, hogy gondolom, hogy nem lett volna ez, hogyha tényleg az volt, hogy nekem nagyon nehéz valami. És persze nagyon nehéz volt a matek, meg a fizika, meg a kémia, de valahogy úgy átlendültem mégis a minimumon, és ennyi. Úgyhogy igen, ez úgy világos volt. Aztán később az nagyon teljesen egyetemű volt, hogy bármi lehetek, csak nem színész. Tehát azt nagyon tiltották.
4: Jó, várjál, hol fogunk érni kb. 10 perc múlva, de akkor a az általános iskola vége fele az egyértelmű volt, hogy egy gimnáziumba kellene jelentkezni, és akkor ez így a lakóhely szerint ment a választás? Tehát, hogy hol kezdte?
5: Hát akkor már ugye Pesten voltunk, uh-huh. és az én magyar töriszakos osztályfőnöknéném azt mondta anyukának, hogy a Berzsenyibe írasson, mert ez egy nagyon jó gimnázium, de ott figyelnek a gyerekeknek a lelki életére.
4: Azta.
5: És anyu oda beiratott, hogy felvette.
4: Megfogadta a tanácsát.
5: Igen. Hát nyilván nem a matek tagozatra, hanem...
4: Világos.
5: Hanem az általános osztályban.
4: De azért, mert már akkor volt ilyen általános iskolában, hogy nem tudom, verset mondasz, igen. szavalsz, el kell indulni. Tehát, hogy belenőttél ebbe a szerepbe, amiben az ilyen típusú gyerekek sokszor boldogan, sokszor kevésbé boldogan, de belenőnek, hogy akkor az iskolai ünnepélyen a, nem tudom, ezt a verset, meg hát szerintem nagyon hasonló korosztály vagyunk, de talán egy kicsit fiatalabb, de hogy van zászlófelvonás, vannak mindenféle úttörő, kisdobos dolgok, meg amúgy is ünnepélyek, amikor kellett szerepelni.
5: Én kezdetre nem emlékszem, de igen, én verset mondtam, de én szerettem volna. Tehát az iskolában volt, meg aztán ez gimiben volt, tehát általánosban kezdtem.

0: is CD lejátszó volt benne, azon pedig a Queen-t hallgattam. És akkor elképzeltem rá ilyen koreográfiákat. Tehát én mindig valami mozgásra fordítottam át ezt a zenei energiát. Úgyhogy amíg apám be nem jött, és mérgesen le nem kapcsolta a villanyt. Úgyhogy ez akkor kezdődött, és aztán ez a gimibe folytatódott, és a gimis szavaló versenyeken is indultam mindig, első vagy második lettem, Juhász Illessel váltogattuk egymást. Úgyhogy én ezt nagyon szerettem, igen.
1: Volt a gimnáziumban színjátszás lehetőség, diák színjátszó szakkör, iskolai színjátszó stúdió, és egyébként még zárójel, milyen, ha ezt el lehet tanulni, milyen éveket írunk nagyjából a gimnáziumban? Csak hogy történelmileg is elhelyezzük, hogy mikor lettél nagylány.
0: Te figyelj, én mindig összekeverem, hogy akkor egyetemre jártam, vagy gimibe, de majd mindjárt kiszámoljuk, 82-től 87-ig, akkor gimibe kellett járjak szerintem.
1: 82-től 87-ig az lehet gimnázium.
0: Igen, 69-es vagyok. Igen, akkor jártam gimibe. De még volt egy vicces, hogy amire én nem emlékeztem, amikor még egy pillanatra általános iskolai osztálytalálkozó volt, akkor a többiek mondták, hogy ők nagyon emlékeznek, hogy a fizika tanár azt mondta, hogy na jó, akkor hagyjuk a közlekedő edényeket, a fajer inkább szavalja el a késés iratót. Én ebből semmire nem emlékeztem. És akkor mondták, hogy ilyen, tehát, hogy ilyen, most mondták ezt, hogy mennyire tetszett nekik, és hogy így leesett az álló. Én nekem az az egész, tehát, hogy annyi mindenre nem emlékszik az ember.
1: Hát azért szuper, amit mondod, azért is szuper önmagában is, ez egy nagyon-nagyon jól hangzik, de valóban nekem is eszembította, hogy mit tudom én, egy gimnáziumi fellépésünk után a történelem fakultáció tanára, Hidvégi tanára azt mondta, hogy Borgula meg a Kriszta álljanak föl, és akkor azt a jelenetet, ami olyan jó volt, azt csináljátok meg, de történelem orra, nem, annyira vicces volt, csináltok meg, és akkor megcsináltuk. És, hát de most jó. Már lassan 30 éve érettségiztem, én is, és találkoztam a Krisztával, és mondtam, hogy te említsd, hogy úristen, ez valahogy annyira olyan helyre tettem, hol valószínűleg, hogy a órán kellett produkálni magunkat, de persze megcsináltuk, én persze boldogan, ő úgy látszik kevésbé, hogy ez így volt, hogy a gyerekek ügyesek akkor, de hát otthon egyébként kellett? Tehát, hogy otthon ünnepeken azt mondták, hogy Ivett énekel, jött egy vendég, azt mondták, hogy nem volt ez a nyomasztás.
0: Soha, nem, ennek az ellenkezője volt. Nem.
1: Azt hiszem, ez jó dolog, ez nagyon nyomasztó tud lenni, hogyha azt mondják, hogy produkáld magad, gyerek.
0: Nem volt. De kérdeztél valamit, amire nem válaszoltam, ami az volt, hogy...
1: Hogy milyen időszakban jártál akkor a gimnáziumban, mert hogy ez egy... Akkor itt még a rendszerváltás előtt vagyunk, de már közeledünk hozzá, ugye 82
0: igen,
1: és 87
0: igen,
1: között.
0: Igen, az
1: és
0: egyetem alatt volt tényleg. Igen.
1: Azt akartam kérdezni, akkor mindjárt ráfordulunk az egyetemre, hogy otthon volt szó politikáról így a 80-as évek vége felé, hiszen már nagy gyerek kezdtél lenni, vagy ez tabu volt, és nem kellett erről beszélni, vagy lehetett arról beszélni, hogy itt valami lesz, vagy beszéltetek erről egyáltalán, vagy ez nem jött szóba, vagy nincsen emlékeid erről?
0: Mindjárt erre válaszol, de eszembe jutott, amit kérdeztél, és ez fontos volt nekem. Volt színjátszó az iskolába, és a Tasnádi Csaba tartotta, és én imádtam, egyre mentem el, és utána megtiltotta az apám. Tehát én nem járhattam oda, és ez egy nagyon fontos konfliktus volt közöttünk.
1: Miért? Miért tiltottam meg? Mi volt az oka?
0: Hát ez nagyon bonyolult, és családi eredetei vannak, de én azt gondolom, hogy ő azt gondolta, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz pálya. Ők maguk színjátszók voltak, képzeld az anyuval.
1: És ennek
0: Szolnokon
1: ellenére,
0: volt egy amatőr színjátszókoros, és igen, és valahogy az itteni tapasztalatai apján, főleg apu volt az, aki ezt nagyon ellenezte, és akkor ebből több konfliktus is volt, mert én azért próbálkoztam, de nem, úgyhogy ez nagyon fájdalmas élményem a mai napig, hogy valójában, amit legjobban szerettem volna, azt nem csinálhattam. Aha. És aztán, amikor volt a nagy bemutatója mondjuk a színjátszó csoportnak, akkor én ott álltam a nézők között, teljesen egyedül, és hát ez borzasztó érzés volt, hogy
1: sírt
0: ők ott
1: lelked.
0: Vannak. Igen, és én pedig itt vagyok, szóval szerintem ez nagyon meghatározó volt nekem bizonyos szempontból.
1: És nem voltál akkor ilyen... lázadó lány, hogy én akkor is, hanem jó kislány voltál, és amit
0: nem,
1: apa...
0: Nem, én lázadó voltam, és az anyu nagyon jóba volt akkor egy nagyon, most nem akarom a nevét mondani, egy nagyon ismert ilyen amatőr színjátszó házaspárral, vagy az egyik felével, és akkor én oda elmentem hozzá az ő színjátszójába, de az meg egy akkora konfliktus volt otthon. Aha.

0: hogy azt éreztem, tehát nem éreztem magam felvértezve 14 évesen, hogy én ezt a harcot végigviszem, mint olyan 18 éves koromig. Úgyhogy ott egyértelműen ez egy kiütéses vereség volt, és ez fájó volt, igen, ez fájó volt. És aztán a politikára, hát mivel az apu nagyon érdeklődött a politika, meg ugye politikai műsorok, társadalmi műsorokban volt ő szerkesztő, erről nagyon sokat tudott, meg szerintem az anyu is, tehát ők ebben benne voltak, és amennyire volt fülem, annyira hallhattam, amiket mond, amikor, mit tudom, 56-ról van műsor, hogy ez hazugság, amit ott mondanak, ezt emlékszem, hogy ezt egy az egyben mondta, de én olyan kis csíra voltam még ilyenekhez, tehát, hogy így vele, meg otthon, egyáltalán nem beszéltünk úgy politikáról, vagy társadalmi kérdésekről, mint most mi otthon, például a Tóbival. Tehát, hogy teljesen megváltozott ilyen szempontból szerintem a légkör is, meg hát a gyerekek is. Tehát ő bizonyos szempontból ahhoz képest, amilyen én voltam, ezerszer érettebb. Más dolgokban meg nem feltétlenül annyira.
1: Hogy alakult ki akkor, hogy melyik egyetem és milyen szakra fogsz menni, hogyha bizonyos szempontból a szerelmet el kellett engedni, a színjátszást?
0: Hát azért jelentkeztem a színműre, anyukám aláírt a papírt, hosszas, nem, alá kellett írni a szülőnek, tehát ő hajlandó volt aláírni, és második rostán estem ki, a kölcsönruhámba, a kölcsöncipőmbe, életemben először egy fekete színpadon, ahol lentről néznek, emlékszem, hogy remegett a lábam, annyira izgultam, hogy nem tudom elmondani. Szerintem azóta sem izgultam itt színpadon, és hallottam, hogy az egyik férfi azt súgja a másiknak. Nézd, remeg a lábam!
1: Szegény! Én annyira izgultam, hogy konkrétan nem tudtam elmondani. Tehát mondták, hogy jó, kezdje előről. Előről kezdtem, ugyanott megálltam. Jó, és aztán mondták, hogy jó, hát Andris, nem, ez még nem fog menni. És mondtam, hogy mindegy, ugyanén kellemetem ott.
0: Az, hogy az például nem volt nekem, tudod, most emberek járnak előkészítőre, igen, meg színészek, ez meg gyakorolna, meg színjátszókörök garmadája van, meg színpadon, ennek semmilyen nem volt.
1: Otthon megtanultad a verset, és elmondtad magadnak, vagy a tesóidnak, vagy a szüleidnek?
0: Igen, vagy elmondtam, én már nem is emlékszem. Szerintem senkinek, nem tudom.
1: Jó, de úgy reménykedtünk abban, mint a 8 évszak című sorozatban, nem tudom, emlékszel, fú, hogy mint a főszereplő, hogy úgy beesünk utolsó pillanatba, és csodálatosak vagyunk, és fölvesznek minket, és akkor kirohanunk, és Mácsai Pál megölel minket, igen, mert azt hiszem, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, ez volt a sorozat 8 rész vége.
0: Ó, Istenem.
1: Szóval nem sikerült.
0: Kemény idők voltak. Igen, ez nem sikerült, és akkor viszont a magyar-angol szakra fölvetek. Az egyértelmű, az angolból jó voltam, mert az angol tanárom. Tehát, hogy ezekből voltam jó, meg ez érdekelt. Úgyhogy ez eléggé adta magát, és magyar-angolra felvetek Szegedre.
1: Miért Szeged?
0: Mert az ELTE-re nem volt elég a pontszáma. És Szegedre viszont elég volt, ami egy kőkemény egyetem volt, és amikor megjöttem onnan közepes tanulóként, akkor itt az ELTE-n a csoportomban magasan a legjobb voltam angolból, tehát nyelvileg. Tehát utólag az ember nem bánja, ott kemény bizonyos dolgokat átélni. És ott is volt egy színjátszó, a 8-12-es csoport, amit pont most emlegettünk föl még a teáteren a Balog Józsival, amit egy Samu Attila nevű férfi vezetett, de az annyira traumatikus volt, hogy az pár alkalom után nem mentem. És akkor onnantól kezdve az érdekelt, hogy hogy fogok feljönni Budapestre, hogy járjak valahova. Mert az biztos volt, az egyértelmű volt, hogy ezt most nem hagyom abba, hogy én színész legyek.
1: Azt akarom csak kérdezni, tényleg csak egy mondatban vagy zárójában vagy, és mondd, hogy nem akarsz róla beszélni, hogy az mit jelent, mert olyan sok minden merül fel az utóbb. Egyébként pont a közbeszédben is a színházi traumákról, most ennek a majdnem, hogy a közepén vagyunk újra, de az csak azért, mert amikor először fölmerült pár évvel ezelőtt, ugye az Eszenyi nem pályázásakor, amikor kvázi kivonult a budapesti színház életből, és akkor egy kicsit az ő kapcsán, de nem csak ő miatt, erről nagyon sok szó esett. Én úgy értem, hogy nem értünk el egy tisztító tűzhöz, vagy nem történt egy feldolgozása ennek, hanem csak ugye voltak ilyen intézkedések, valakit nem engednek be a katonába, valaki nem pályázik a Vígre, de igazából ennél sokkal szertágazóbb és mélyebb gyökerű volt ez a probléma, hogy amikor azt mondod, hogy traumatikus volt, lehet azt kérdezni, hogy ordítottak veletek, hogy én is jártam, és így visszagondolva, a Harlekin gyermekszínházba jártam, ott nem volt, nem, nincs ilyen élményem, hogy nagyon úgy, az az élményem, hogy nincs se a lányokkal, nincs ilyen kihasználás, meg egymással sem volt, szóval hogy így nem, de közben nagyon sok helyről lehet hallani, és talán fontos is, hogy egyébként még többet halljuk, mert mondom, a feldolgozás még nem történt meg, majd ez rátok vár és a hasonló szintársulatokra. Vagy ez mit jelent, amikor azt mondod, hogy traumatikus volt?
0: Pont ez az egyetlen ilyen élményem volt, ha úgy tetszik, amire ezt a szót mondanám, mert aztán későbbi pályafutásom során engem pont majdnem abszolút megkímélődtem ettől szerencsére. Hát figyelj, ő egy nagyon labilis embernek tűnt akkor, és ő valakire nagyon ki volt éppen akadva, és mi ott voltunk újak, meg régiek, és ordibált nem velünk, hanem egyáltalán ki volt kelve magából. És én egyáltalán nem értettem, hogy ezt miért nekünk mondja, most itt mi fog történni, mi ez az egész. És aztán még egyszer vagy kétszer volt egy ilyen élmény, és azt gondoltam, hogy hát itt nem sokat fogunk szédészkedni, tehát én tanulni biztos nem fog semmit. Úgyhogy nem jártam. És ott másról nem tudtam, hogy van akkor.
1: Jó, ez egy külön műsor lesz majd, amikor ilyen traumatikus színházi traumákról beszélünk. És akkor befejezted a Szegedi Egyetemet?
0: Egy év után átvettek el az ELTE-re anyukám. Most nem is rég mondta meg, hogy ő mennyit segített ebbe, hogy átvegyenek.
1: A háttérben ügyködött?
0: A háttérben, igen, mert mondtam neki, hogy én itt nem tudok színházozni, én pedig azt fogok akarni az egyetem mellett, befejezem, de... Úgyhogy akkor átvettek az ELTE-re, és megtaláltam a szkénét, azon belül az Arvis úrát, akiknek volt egy színészképző programja, és akkor oda mentem.
1: Na,
0: így és viszont... nem vettek fel megint a főiskolára.
1: A második próbálkozásról beszélünk, akkor volt több is egyébként?
0: Háromszor próbálkoztam.
1: És a harmadik sem volt sikeres?
0: Nem, az sem.
1: Jó, de közben átérünk a rendszerváltás időszakába, igen, ugye? Igen. Ez pont nagyjából a szegedi tanulmányok befejezése, budapesti tanulmányok
0: már
1: elkezdése.
0: Már az ELTE-n voltam, emlékszem. Igen.
1: És ekkor mik az emlékei? Tehát beszéltetek erről, azért tökéletes, az életed tökéletes pontján voltál ahhoz, hogy ennek, hogy ezt jól meg lehessen élni, azt gondolom. Hogy így beszéltetek erről, vagy van az, hogy az egyetem ellepi az életünket, és nem az, hogy mi történik odakint, az annyira nem befolyásolt minket.
0: Ezt tényleg most már nagyon nehéz elképzelnem, de én minimális hatása volt rám, és minimálisan éltem meg, és nem azért, mert az egyetem annyira ellepett, inkább szerintem ez lepette, hogy a színház, hogy lesz a saját szorongásaim ezzel kapcsolatban, az, hogy elkezdtem járni ebbe a csoportba, akkor volt valamilyen botrány is az egyetemen, mert volt egy nagyon verekedős tanár, emlékszem. A metróba találkoztam, akkor talán, ha jól emlékszem, Babarczy Eszterrel, és vele beszélgettem egy kicsit erről, hogy most milyen változások vannak, hát ő így mindent tudott. De tényleg valahogy egy kicsit, jó, nem szégyellem, de egy buborékba voltam. Aha. Teljesen
1: tehát nem mentél
0: voltam.
1: Ki a parlament elé, a köztársaság kikiáltásakor, a taxisztrájkkor, nem tudom.
0: Hát
1: nem...
0: ezt olvastam róla, de nem. Egyáltalán meg sem mozdultam, és úgy éreztem, hogy ezek a dolgok kívül esnek azon rajtam. Tehát az élményem, hogy én befolyással vagyok bármire, ami történik a politika terén, az New Yorkból volt legelőször.
1: Nem sokára odaérünk, még azt akarom csak ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy otthonról sem volt az, hogy jaj, vigyázzunk, vagy szomorúak legyünk, vagy boldogok legyünk, vagy óvatosak legyünk. Ráadásul itt azért traumákkal terhelt, most itt abszolút a holokauszt túlélésről beszélek, hogy sokszor olyan családokban, ahol van ez a, egyébként bármilyen családban, aki a 20. században Magyarországon egy teljesen mindegy, hogy kisebbséghez, vagy többségi társadalomhoz tartozó, úgyis hordsz valami traumát, de a változástól mindig félnek az emberek, hogy ez most, hogy így volt otthonról valami, vagy Ez is kívül esett, és nem
0: érdekes,
1: beszéltetek
0: erről. Hazamegyek, és fogok erről beszélgetni a szüleimmel, ez nagyon jó az interjú erre. Szerintem ők ennek örültek, aha, én semmilyen félelmet nem éreztem, az biztos, hogy felém semmilyen félelmet nem közvetítettek.
1: Tök jó.
0: Szerintem ez egyértelmű öröm volt.
1: Na jó, figyelj, mennyi az idő? 7 óra 31, és most zenélni fogunk egy kicsit, hogy ne csak a mi hangjunk szóljon az éterben, és akkor utána folytatjuk a félút második felével, az egyetemtől mostanáig. Megpróbálom ezt elindítani.

0: Szerbusztok, kérdeztétek, hogy mi a tematika, ugyanaz a tematika, mint most már nem tudom hány éve, jó reggelt. Beszélgetünk egy vendéggel arról, hogy hogyan érkezett el a élete felé, Hajer Ivett, aki definiálta magát itt a műsor elején, anyaként, színésznőként, alkotóként, szociálisan érzékeny emberként, és most azért szépen lassan azért kialakul egy kép, hogy ez miért történt így, de akkor egy mondat erejéig térjünk vissza arra, amit itt a zene alatt beszéltünk, hogy azért ez a szociális érzékenység nem magától jön, hiszen emberek nőttek föl mindenféle környezetben, és néha pont az ellenkezőjét tapasztalják, hogy így megkeményednek, és így nem akarnak, nem akarnak nyitni, mert ők azt mondják, hogy én nekem sikerült innen kimásznom, akkor én már nem akarok ezzel foglalkozni, sokszor pedig nem tudnak kapcsolódni ezekhez az embereknek, meg sose voltak ott. És te valóban, most akkor így kicsit erről beszélünk, hogy ez a szüleitől jött, a nagyszülőktől, vagy még korábban, hogy hogy van ez, hogy nem is tudom, hogy tényleg te ennyire finom processzorokkal rendelkezel szociális területen.
1: Hát alapvetően nagyon erős élt a szüleimtől, az anyu a Vöröskeresztnél dolgozott, és tudom, hogy akkor sokat járt cigánytelepekre, például Tarjánba, amiről nagyon minimálisan mesél, de hát ez olyan, mint a gyerekkorban minden, hogy valahogy mégis így átszivárok. Tehát az, hogy minden ember egyenlő, hogy nem kérdés, hogy senki felé nem lehet, nem tudom, mint etnikum lenézéssel lenni, tehát nagyon antirasszistának lettem nevelve, de nem úgy, hogy otthon szónokoltak erről, tehát nem is emlékszem, hogy szó lett volna, de valahogy így nőttünk föl. Nyilván az is, hogy tudtam, hogy mind a két nagymamámat nagyon-nagyon meghurcolta a háború, egyiket így, a másikat is szintén, meg hogy ők, nem tudom, az egyik nagymamám kifejezetten nagyon-nagyon jó szívű volt, de a másik nagyszüleim is, tehát hogy adtunk, tehát az adás az egy fontos dolog volt a családban, úgyhogy ezek mind nagyon hatottak rám szerintem, és nem tudatosan, de tudattalanul.
0: Azért is jó, hogy egy picit ebbe visszagrottunk, mert most oda fogunk ugrani szépen lassan, hogy az egyetem után, amit akkor itt Budapesten fejeztél be?
1: Igen, Budapesten fejeztem be a magyar-angol szakot.
0: Mi történt?
1: 92-ben. És akkor én már a Szkénében voltam színésznő, és elkezdtem magánúton. Akkor volt egy hatalmas konjunktúrája az angolnak, és a nyelvtanításnak. Uh-huh. Úgyhogy én abból, hogy nyelvet tanítottam, meg a Szkénében játszottam, meg tudtam élni. Hát először inkább abból, hogy nyelvet tanítottam, és aztán, amikor az Arvis úrának voltam a tagja, de akkor hívott az utolsó vonal, meg rendeztek más rendezők, akkor egy idő után észrevettem, hogy hát végül is ebből is elég pénzem van, abba hagyhatom a tanítást.
0: És szeretted is?
1: A tanítást?
0: Most épp a színészetre gondoltam. Tehát, hogy vitt a lendület, vagy az volt, hogy igen, végül is én erre vágytam gyerekkorom óta, és élvezem.
1: Hát ez, igen, én nagyon szerettem, és nagyon izgalmas volt. Rengeteg szorongást tapadt azért ahhoz, amikor még úgy hívtuk, hogy stúdiós voltam. Uh-huh. Az Arvis úrával. Tehát akkor nagyon féltem. Én alapvetően szerintem egy nehezen megnyilatkozó, szorongó ember vagyok részben, még színészként mindenképp az is voltam. Úgyhogy ehhez sok ilyen tapad, de tudtam, hogy akkor is kapaszkodnom kell ebben, mert nincs más út, tehát, hogy ezen át kell menni. És aztán nagyon élveztem. Persze, amikor játszottam, azt nagyon élveztem. És aztán az az érzés, hogy úristen, ezt semmiért nem cserélném el, az a Kritakör próba folyamatban volt, mert amikor a nagyjátékot próbáltuk.
0: Oda hogy kerültél? Tehát, hogy azért az a Kritakörben nem annyira egyszerű volt, azt gondolom, oda kerülni.
1: Hát tudod, az Arvis úr azért az a, hogy úgy mondjam, a meleg ágya volt a mostani független szkénának. Uh-huh. Tehát rengeteg ember, nagyon-nagyon sokan onnan jöttek. Uh-huh. És Süssű, tehát Schillingerfeld is ott volt stúdiós, és mi nagyon jóba lettünk, és valahogy ez a dolog adta magát, tehát ott formálódott meg szerintem a fejében ez a gondolat. És ő hozta a nagyjátékot, és valahogy egyetemű volt, hogy én leszek Elizabeth. Tehát akkor ez volt valahogy az origó mindennek.
0: És ez egy mérföldkő az életedben.
1: Igen, igen, ez nagyon az volt. De különben az, hogy...
0: De nem kérdezted meg egyébként Schilling Árpádot, hogy már mondtad, hogy egyértelmű, hogy ez miért volt? Hogy ez a döntés miért született? Miért én kaptam ezt a szerepet?
1: Én... Nem kérdeztem meg soha, mert akkor nagyon jobban voltunk, és valahogy így... Akkor sokat beszélgettünk arról, hogy bennem milyen vágyak vannak, és én mit szeretnék, és milyen ambícióim vannak, és... De nem úgy értem, hogy egyértelmű, hogy nem lehetett volna más, hanem valahogy abból a helyzetből... Jó, lehet, hogy ez egy hülye választás, hogy nem tudom, én borzasztóan örültem, mármint, hogy a szóválasztás, elképesztően örültem. Nagyon-nagyon helyes dolog volt, ahogy ezt elmondta, és boldog voltam, tényleg nagyon-nagyon boldog voltam. Az az akkori viszonyból, a helyzetből, ahol tartottunk az életünkbe, stb., abból valahogy ez így organikusan úgy érzem, hogy fakadt. És különben az Orvis urával is rengeteg dolgot tanultam. Pont múltkor beszélgettünk Szalontai Tündével, és mondta, hogy te mit tanultál, és így elsoroltam, hogy nagyon sokat. Tehát, hogy a munka etikám az abszolút onnan és a krétakörből jön. Tehát erről a két helyről.
0: Ez azt jelenti, hogy mondhatjuk, hogy gyakorlatilag elkezdődött a hivatalos színésznői karriered, nem? Hát egy független szférában, tehát nem a klasszikus, befejeztem az egyetemet, és elhelyezkedtem ennél és ennél a vidéki vagy pesti színháznál, de megalakult a krétakör, te ott rögtön egy komolyabb szereppel indítottál. Hogy telnek a következő évek?
1: Hát... tumultuózusan, és nagyon-nagyon sok munkával elkészült a nagyjáték, ami nagyon nagy siker volt, és elkezdtük a Teátrógodót, az is örületes siker lett, és közben hát nagyon-nagyon sok minden ment a háttérbe, és megcsináltuk a harmadik előadást, a Kecskesziget alapján, a Toronykutat, ami szintén szeretek nagyon nézők, de 4 alkalom után sősül levett a műsorról, hogy ez nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, és akkor én utána nem sokkal el is jöttem a krétakörből. Uh-huh. Tehát akkor volt közöttünk egy olyan törés, egy olyan bizalomvesztés, ami ezt eredményezte, ez borzasztó fájdalmas időszaka volt az életemnek, és akkor az Orvis úra már sokkal kevesebbet játszott, meg akkor azt hiszem, hogy eljöttünk a Szkénéből, és a Bárkába volt a Mester és Margarita, tehát akkor úgy valahogy ez már a vége időszak volt, és én bennem nagyon erősen megszületett az a vágy, hogy elmenjek, kezdjek újra mindent, és tanuljak. És legyen egy új fejezet az életemnek.
0: Na és ez hova vezetett? Nagyon hát... köszönöm, ez gyönyörű szép felvezetés volt ehhez a kérdéshez.
1: És ez vezetett el Amerikába.
0: A 90-es évek közepe, vége? Miről
1: igen,
0: beszélünk
1: 95
0: itt?
1: Volt, ezt emlékszem, a nagyjáték bemutatója. 96 volt a Teátrógodó, 97-ben még az Edinburgh-i Fesztiválon voltunk a Merlinnel, és szerintem én tudom, mikor mentem ki, 2001-ben, amikor a tornyokat lebombázták, mert megérkeztem, és ezt történt. 2001.
0: Kemény lehetett, mindjárt mesélj erről kicsit, de hogy avval a szándékkal mentél ki, hogy én ott egy színészképzésen fogok részt venni, és tovább
1: képzem. Én egyetemre mentem. Fulbright ösztöndíjat nyertem meg.
0: Nagyon menő, gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Tényleg.
1: És ehhez egy komoly programot kellett írni, és iszonyatos szerencsém volt, hogy akkor megint csak mi volt a konstelláció az életemben, és hogy ezt meg tudtam írni, és meg tudtam kapni, és akkor így végül egy egyetemen kötöttem ki. Több egyetemre felvételiztem, valahova felvettek, de nem volt elég a pénz, meg a Fulbright-tal, se a Kolumbiára például valahova nem vettem fel, és akkor ide pedig felvettek, és nem lett volna elég a pénz, de odaadták nekem, mert azt mondták, hogy nekünk te kell lesz.
0: És melyik város volt ez akkor?
1: Ez a Sarah Lawrence College-ba jártam végül, ez Bronxville, egy kis városka, ami New Yorktól, tehát New York állvárostól körülbelül 30 percre van vonattal északra.
0: Figyelj, ez körülbelül, tehát ez nem Makó Jeruzsálem, ez még annál is nagyobb távolság, azt gondolom a 2000-es évek elején kimenni Magyarországról New York államba. Igen. mennyire csapott ez meg, hogy úristen, mi van itt?
1: Hát ez is egy nagy mérföldkő volt az életemben, és most azt gondolom, hogy így receptre minden embernek nagyon jó lenne, ha fel lehetne írni, hogy egy kis időt töltsön külföldön.
0: Annyira egyetértek, igen.
1: Mert az egy perspektívaváltás.
0: Igen, igen, igen.
1: Úgyhogy ez ismét csak, hogy mondjam, nem lennék, nyilván az ember semmilyen élménye nélkül nem lenne az, aki, de az biztos, hogy az én szemléletembe, a világlátásomba, a munkához való hozzáállásomba, ahhoz, amit csinálok most, abban nagyon nagy szerepe volt az amerikai 7 éves élményeimnek.
0: 7 évet töltöttél odakint?
1: Igen. Először hatott, és aztán még egyszer visszamentem, hát ez már nyilván tök más volt a férjemmel, mert ő is megkapta Fulbrightot, de akkor már nem oda mentünk, hanem másik államba.
0: Ennyi idő kint lét után gyakran fölmerül a kérdés, hogy nem gondolkoztatok azon, hogy akkor kint folytatjátok az életeteket?
1: Ne, hát ő biztos folytatta volna, nem, nekem merült föl nagyon organikusan, vagy hát mindenki azt kérdezi, amikor hazajöttem, hogy mire jöttél haza? Én mindig haza akartam jönni. Uh-huh. Mindig. Úgy éreztem, hogy én mint egy szivacs magamba szívom, amit lehet, és a Fulbrightban volt egy ilyen passzus, hogy hogyan fogod hasznosítani mindazt a tudást, amihez mi pénzt adunk, megszerzed, hogy hozod haza és építed az országodat.
0: Igen, igen.
1: Ez és az én ezt komolyan vettem. Én egy köteles tudólány vagyok.
0: Igen, tehát a Fulbright pont arról szól, hogy ne az, hogy kiszakítson a környezetből, igen, hanem hogy kapjál eszközöket.
1: Gazdag
0: és azt használ.
1: Igen, és én szerintem ezt teljesítettem, azt a feladatot.
0: Így visszagondolva innen, ahol most vagy, most egy kicsit engedjük el a lelkiismereti dolgot. Jó döntés volt visszajönni, vagy mit gondolsz, ha most kint laknál a férjeddel és a nagyfiaddal?
1: Úgyhogy nekem már mind a két testvérem kint lakik, csak mondom. Nem laknék kint.
0: Nem.
1: Nagyon hiányzott Európa, nagyon hiányzott ez a fajta színházi mentalitás. És egyáltalán nem láttam azt, hogy én mi a bánatból élnék ott meg.
0: Oké. Okay. Fair enough. Mikor tértél vissza?
1: Tehát mi azért nem az van, hogy ott kolbászban van a kérdés. Tehát, hogy az amerikaiaknál szerintem többet, nem tudom, kik dolgoznak, igen, a japánok, nem tudom, ki melyik.
0: Hát, tőlem is
1: szokták
0: kérdezni.
1: Tehát a magyarok biztos nem.
0: Hogy Izraelből miért tértem vissza, és hát rengeteg indokot tudok mondani, de mondjuk a vasárnap az egy munkanap. Vasárnap reggel 8-kor elkezdett dolgozni, mert úgy hívják, hogy Yom Rishon, első nap, az munkanap, és péntek is munkanap, mert amíg a sábesz nem jön be, tehát hogy ez csak egy ilyen nagyon, igen, egyszerű és kézzelfogható ok, hogy rákapcsolódjak arra, amit mondasz. Van egy 36 órás hétvége, legjobb esetben, de inkább 24. Na mindegy. Tehát, hogy van sok oka valóban a visszatérésnek, és akárhova megy az ember, azt gondolom, akárhova, abban a percben, hogy már nem turista, kiderül, hogy sehol sem adják ingyen az életet. Mikor jöttetek vissza, vagy jöttél vissza?
1: Hát először 2007-ben, és aztán kimentünk egy évre, és amikor a fiunk egy éves volt, akkor jöttünk vissza 2009-ben. Tehát hosszan 2009-től vagyok itt.
0: És akkor mi volt a perspektíva, hogy mit fogsz itt csinálni a vissza? A tudással, amit megszereztél, meg hát abban a helyzetben, 2009-ben, amiben az ország volt?
1: Az világos volt, hogy visszatérek, azért is ragaszkodtam, hogy visszajöjjünk, mert a férjemnek lett volna még egy éve a Fulbrightból, de én azt éreztem, hogy nekem muszáj most már elkezdenem dolgozni. Uh-huh. És hát kerestem az utakat a régi ismerősökön keresztül, hogy mint. Én ott kint megtanultam tanítani, tehát egy olyan fajta, amit egy drámapedagógiának hívnak, ami hát nyilván egy folyamat, most nem szóval, hogy megtanultam, hanem így azért tudtam már valamennyire, és az is nagyon érdekes tapasztalat volt, és itt akkor csak a régi ismert színházi nevelési társaságok voltak, tehát ez a fajta elterjedése például a színházi nevelésnek, vagy a drámapedagógiának, ami most van, ez egyáltalán nem volt, az azóta futott fel. Ez is nagyon érdekelt, meg hát szerettem volna játszani, és valahogy kintén elkezdtem a Clowns Without Borders-zel dolgozni, uh-huh, a Bócok Határok Nélkül, és én meg akartam csinálni a magyarországi szekcióját ennek, uh-huh, de akkor pont egy évig nem volt felvétel, nem lehetett. És én pedig én nem vagyok ilyen várakozó típus, és akkor megcsináltam ezt a Bócok a láthatáront. Uh-huh. és elkezdtünk bohóc előadásokat. Először a Mana produkció segített, tehát amíg nem voltunk saját egyesület, és aztán Gáspár Anna segített nekünk ezt létrehozni, nagyon önzetlenül, és elkezdtünk bohóc előadásokat csinálni, vidékre, szegregátumokba, kifejezetten nagyon szegény, mert azt akartam, volt egy ilyen elhívásom kint voltam, amikor történt a cigányok ellen gyilkosság sorozat, ami nagyon megviselt, és azt gondoltam, hogy na, amit én tudok, színház, dráma, játék, nem tudom mi, azt én most valakinek a szolgálatába állítom, akik a legkihasználtabbak rétegei, csoportjainak az országnak, mert ez az, hogy egy etnikai alapú gyilkosság sorozat történik azután, hogy volt a holokauszt, ez egyszerűen velőmig megrázott, hogy így mondjam.
0: Igen.
1: És azért volt egy nagyon erős elhívás, és most képzeld el, hogy akkor még volt Soros Alapítvány, és nyertünk, tehát milyen érdekes az élet, és abból rengeteg előadást csináltunk, Borsodba, Szabolcsba, így kezdődött, menj a Szerikával és Szegedi Tamással. Egész így kezdődött. Sőt, egy adománygyűjtése kezdődött, mert gyűjtöttünk adományt, elvittük a Cserehátra, a gyerekek műsort adtak, és akkor mi is csináltunk nekik egy kis műsort. És ez annyira jól sikerült, hogy akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor csinálunk egy csapatot.
0: Egy társulatot igazából. Figyelj, de közben nagyon hamar, gyakorlatilag az egy ilyen szép indulás után belefordult az ország egy másik időszakába. Ugye az első Orbán kormánnyal, amikor megváltozott, eltűnt a Soros ösztöndíj, eltűnt a Norvég civil alap, nagyon hamar elkezdték kiválogatni, hogy ki milyen támogatásra, ki érdemes támogatásra, ki nem érdemes. Gyakorlatilag a közszínházak élete is megváltozott, és az a nagyon rövid ilyen lehetőség ablak, ez most nagyon magyartalan volt, ami a független színházak életében volt, az így hopp bezáródott, és egyszer csak elkezdtek ezek a független társulatok, akár a Krétakör, akár a Sputnik, és biztos még sokat tudnánk sorolni, így bezárulni. Van neked a fejedben ilyen, hogy ez így milyen jó időszak volt az eleje, vagy az eleje küzdéssel teli volt, és utána rosszabb lett?
1: Az eleje nagyon jó volt, mert még mielőtt ez a bezárodás történt, meg 2015-ben volt Norvég civil, ha emlékszel, mi két projekttel is nyertünk.
0: Igen, az nagyon jó időszak volt.
1: És akkor nagyon sok előadást készítettünk, és nagyon jól meg volt olyan előadás, hogy volt olyan egy év, hogy három bemutatónk volt koprodukcióban Kávéval a Kiállok érted, volt a mi anyánk, volt a Mátyása nem király, mint egy Csereháti gyerekekkel csináltunk, szóval sok mindent csináltunk tényleg, és volt egy abszolút felfutása, bővülése az egésznek, és aztán hát ez szerintem a Covid után, mert a Covidra felgyűltek még olyan pályázati pénzek, amit nem lehetett ott elkölteni, de mindig adtak haladékot. Én úgy emlékszem, és 2018 után kezdődött ez a nehezebb időszak. 2019.
0: 7 óra 53 van.
1: Úha!
0: Durva.
1: Nagyon durva.
0: Azt mondd el, Ivett, hogy végül is arra számítasz-e, hogy ez a nehéz időszak most véget ért. Mire számítasz?
1: Én nagyon bizakodó vagyok, és azt gondolom, remélem és kérem, hogy legyen egy átgondolt szakmaiság, a kuratóriumok összeállítása, a rendszer kialakítása.
0: Hát majdnem lehetetlen, amit kérsz, azt ugye tudod?
1: Igen, ez nagyon sok munka és nagyon sok idő, de hát hogyha egy valóban demokratikus és működő és a kultúrájára adó országot szeretnénk, akkor ezt valahogy meg kellene tenni. Még hogyha ez idő is, és reméljük, hogy időközben nem halunk éhen, meg hogy lesznek lehetőségek, hogy tudunk pályázni, lehet új darabot készíteni, stb. Tehát, hogy én bizakodó vagyok, igen.
0: Akkor az nagyon jó, mint a beszélgetés
1: végére. És szorongok
0: végére.
1: Persze. Végtelen, hogy mitől lesz jó, az új előadásokra.
0: Figyelj, van valami ilyen mondás, mert nem tudom, hogy kint hallottam-e, vagy családban, hogyha nem szorongasz, az annak a jel, hogy meghaltál. Hát, hogy olyan nincs.
1: Én úgy hallottam, hogyha reggel felkezd, és nem fáj semmi, de akkor meghaltál.
0: Igen, hogy 50 év felett, hogyha sehol sem fáj, azt jelenti, hogy meghaltál.
1: Jó, hát ha nem fáj semmi, és nem szorongasz, akkor hát sajnos ennyi volt.
0: Ez azt jelenti, csak hogy fokozzuk ezt az optimitást itt a végére, hogy van benned erő, te ezt akarod folytatni, nincs eleged, nem mondod azt, hogy itt olyan rombolás történt az elmúlt időszakban, hogy ezt az újjáépítést én már nem akarom csinálni, jöjjenek a fiatalok, azt építsék ők újjá
1: romokból. Én is fiatal vagyok, András, és te is.
0: Igen, egyébként
1: fiatalok vagyunk, hát mutasd meg valakit, akinek ennyi energiája van, mint neked. Szerintem egyrészt szeretném ezt csinálni, másrészt persze folyton gondolkodom, hogy úristen, még mit kéne megtanulnom, kivel kéne, hogy kit hívja, hogy valami másik lábam is legyen, hogy amiből lesz pénzem. Igen. Tehát, hogy ez is van, ez a hang is van, abszolút. Ez a túlélés, megélés, valami, amihez értek, de még valamit hozzád, de még valahogy.
0: Én azt tudom neked mesélni, hogy a pandémia alatt ott, hogy szakácsiskolába jártam, úgyhogy én nekem a hivatalos papírom, a színház ügyvezető igazgatója, a Barbara igen. pedig pékiskát végzett, tehát hogy nekünk van egy ilyen...
1: Abszolút. És
0: milyen üzem... út, vagy ilyen útunk, hogy igen. ha bármi összedől, a szakácsra meg pékre talán mindig szükség lesz.
1: Tehát beteljesítetted, amit a szüleid kérte?
0: Így van, egyébként így.
1: Te is egy jó fiú vagy, látod?
0: Az azt mondd el nekem, Ivett, még körülbelül másfél percben, hogyha majd itt találkozunk 5 év múlva, mert 5 évenként rotálódunk, és vissza kell jönnöd. Mm. Ez egy középtávú terv, hogy 5 év múlva, hogy mit akarunk elérni, mit akarsz te elérni a következő 5 évben? Hol leszel 5 év múlva? Hol lesz a társulat?
1: Hát ez csodálatos lesz, hogyha lesz a társulat, amit nagyon szeretnénk, akkor 20 évesek leszünk, majd megünnepelhetjük itt. Szeretném, hogy legyenek nemzetközi kapcsolataink, nemzetközileg turnézzunk, mások is jöjjenek ide, csináljunk közös projekteket, ez egy nagyon nagy vágyam, tehát egy kitekintő európaiabb hozzáállás, látásmód, tapasztalat, és szeretnék valóban még azon kívül, amikhez most értek, esetleg bővüljön az az eszköztár, amihez értek, és tudjak azon a területen is dolgozni. Nem tudom, én szerintem egész jó coach lennék, csoportos vagy egyéni. Tehát, hogy ilyesmikre is vágyom. Én szeretek tanulni, de a gyakorlatban.
0: Hát, ahogy azt nálunk mondják, a szádból egyenesen a próféta fülébe szálljanak ezek a mondatok. Fajer Ivettel beszélgettem az élete első feléről, és hát ugye akkor még ez azt jelenti, hogy a második fel ádra van. Ivett, köszönöm szépen,
1: elfogadtad
0: a felkérést, és eljöttél, és meséltél magadról egy picit, és talán jobban megértettük, hogy ki vagy te, és hogy lehet akkor téged látni. Tehát, hogy azért így utolsó mondatban mondjuk el, hogy legalább a weboldalatokat.
1: Láthatáron csoport.hu, és augusztus 31-én kezdjük az évadot, utána szeptember 7-én 2 vendégjátékkal a Barabás villában, a hagyatékkal és a boldogságunk történetével. Úgyhogy gyertek!
0: Gyertek színházba, gyertek a láthatáromba, meg egyébként a függetlenekhez gyertek jó sokat. Meg
1: persze.
0: Ha még nagyon sok időtök van, hogy pénzetek, akkor főszínházba is menjetek, de első kör az legyen nálunk. Szervusztok, találkozunk 2 hét múlva, köszi Ivett, szia!
1: Köszönöm szépen!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A szaglórendszer közvetlen összeköttetésben áll az agy memória és érzelmi központjával, például a hippokampusszal és amigdalával. A University of California Irvine kutatóinak fél éves kísérletében 60 és 85 év közötti memóriazavar által nem érintett női és férfi alanyok vettek részt. Egyik csoportjuk illatpermetben aludt, a másik nem. Esténként álmukban 40 féle ismerős, kellemes szagot élveztek két órán át, mindig mást. A változatosság és felismerhetőség ugyanis serkenti a szaglópályákat és az agytevékenységet. A Frontiers in Neuroscience-ben megjelent tanulmány szerint az illatcsapat több mint kétszeres kognitív funkció növekedést és verbális memória javulást mutatott a kontrollcsoporthoz képest. Olvastuk a HVG-ben.
2: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
3: Alig maradt víz az Izsák közeléből lévő Kolontó medrében. A vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetvédelmi bemutató helyre Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A Kolontó és más vizes élőhelyek mocsarak kiszáradását a homokhátságon a klímaváltozás a csapadék mennyiségének drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Jaj, de szép szám, sziasztok! Hello, hát itt egy kicsit be lehet aludni, nem ez a cél, lassan be kell rugnunk az őszt, és ennek megfelelően hozzá kell tenni nekünk is a magunkét, nem lehet tovább altatni, bár még iskola nincsen. A legtöbbeknek van, akinek már van. Andris egy kicsit késik, Marci nem is jön, pisztácia nem is volt. Ma ketten leszünk Andrissal,

0: Na most már végig hallgatjuk. Szóval ez itt a Color Lokál, a Tilos Rádióban, szerda reggel, mindjárt Andrissal és Dáviddal velem. De elmondom, hogy ne felejtsetek el eljönni pénteken, szeptember 4-én, a Tilos Rádió születésnapjára, a Dürer kertbe, ami egy ingyenes buli lesz, ahol megünnepeljük a 35. születésnapunkat. Nagyjából egyidősek vagyunk a Linux-szal, és most az ébresztő.
1: That's where it all started, in the beginning. I thought it was all over, but it just began.

TV to the fucking bank. I said on the corner, we

Na, ez volt a D Street nevű zenekar, amit muszáj volt kisezemoznom a Bartók Béla úton található hardcore bégelezőben, ahol ilyen hangulat fogad minden éhes embert, aki betér kajálni. Érdemes megnézni. És most ez újra aktivizált.

0: rámegyek, kipróbálom, milyen az. Jó reggel, kívánok, Csejdi András vagyok, itt
1: Hello, Dávid, megjött a Csejdi.
0: Vagyok. Sebők Marci vagyunk, csak most éppen igazoltan van távol, mert
1: mindig most ez
0: híven
1: alkot.
0: Most alkot.
1: Alkotótábor.
0: Has, alkos gyarap.
1: Ehhez hozzá is kell majd szoknunk.
0: Igen,
1: mert
0: amikor interurbán lesz.
1: Kezdődik az iskola. A Marcinak is. És nincsen tekintettel erre a kororlokára.
0: Igen.
1: Hát, na,
0: figyelj, karrier döntéseket hoznak az emberek, nem?
1: Nem hallgat minket senki, most, hogy van már Kossuth Rádió. Meg kell küzdenünk az új identitásunkért.
0: Igen. Csinálhatnánk ilyen rádió bridge-et, hogy néha adjuk a Kossuth Rádió műsorát, mondjuk hírekkor, akkor ők átkapcsolnak ránk, és akkor ezt fogják hallgatni. Magyarország szerte a kíváncsiak.
1: Ez lenne az igazi körforgás.
0: Én különben arra gondolok, hogy mindig nagyon érdekelt az, hogy kihallgatja ezt a rádiót. Tehát látom azokat az embereket, akik lelkismert furdalással küzdködve ugyan, de inkább a Kossuthra mennek át. Reggelente.
1: Miért furdalja őket a lelkismeret?
0: Ez nekem is, a médiafogyasztási szokások óhatatlanul megváltoznak, ahogy megváltozik az ország.
1: Jó, föl kell találnunk magunkat újra, na ez a lényeg.
0: Igen. Például én adás előtt hosszú-hosszú éveken keresztül a Klubrádión edzettem. Nem, addig a plenkig, tehát ez hogy van? 7-ig megy a klub, és 7-től a tilos értelemszerűen. És akkor még talán a híreket azt, hogy meghallgatom a klubon, mert egy kicsit talán jobb.
1: Mikor kelsz?
0: Őszintén 6:15. 6 óra és 6 óra 20 között szoktam, de mióta 30 perc jó tornát nyomok reggel, azóta ezért is késtem, meg azért már a biciklimet tegnap le kellett rakni, de látom, hogy te Róczamáron érkeztél. Az az igazi. Nagyon jó.
1: Az jutott eszembe a múltkor, hogy milyen kedves aranyos gyerekek vagyunk, hogy még mindig nyomjuk a híreket.
0: A híreket?
1: Aha. Miközben hát nem tudom, hogy... Tehát jogilag még mindig kell híreket mondanunk a szerződés alapján, de mondjuk akinek ezt be kell tartatnia, az valószínűleg ugyanúgy dupla hülyeségnek tartja, mint mi.
0: Vagy lehet, hogy azoknak botta lehet ütni már a nyomát.
1: Akik?
0: Hát, akik annak idején odafigyeltek arra, hogy be legyen tartva, különben megbüntetik.
1: Nem, szerintem azok még ott vannak. Hát ezek a szekerek mennek tovább, csinálják a NMHH-ban a riportokat, megy az ellenőrzés. Ha följelentenek, akkor utána néznek, előveszik, archiválják azt, ami lefolyik, hogy utána tudjanak nézni, ellenőrzik a magyar zenei kvótát.
0: Számolják a perceket.
1: Számolják a perceket, tehát azért a hivatalok dolgoznak úgy, ahogyan azt...
0: Ez rendben is van, így, nem?
1: Hát persze, aha.
0: Persze.
1: Igen. Csak azt nem tudom, hogyha azt mondanánk holnaptól, hogy köszönjük, hello, új világ, akkor a hírekkel mi nem görcsölnénk tovább, akkor mivel kéne szembenéznünk? Sőt, azt tudom, hogy egyáltalán van erről véleményünk, illetve a Tilos Rádió, nem tudom, én adott be véleményt.
0: Véleményt.
1: A média
0: új koncepciót.
1: Tér megváltoztatása. Na mindegy, lesz valami belső összeröffenés.
0: Amikor annyira szofisztikált lesz a rendszer, hogy odáig jut el a finomításban, hogy kell-e a független rádióknak híreket mondani, nézzük meg. De szerintem mi biztos először magunk között

0: nem?
1: Most bár, most kinyitják az ügydökaktákat.
0: Lehet, hogy ez egy érdekes anyag lenne.
1: Feljelentő dobozt. Megtudnánk végre, hogy ki a harag. Bár lehet, hogy ő csak telefonálgat, és nem veszi magának a fáradtságot arra,
0: lehet,
1: hogy bepötyögje. Vagy hogy üljön egy homokórával otthon, és számolja.
0: Most nem az érdekel,
1: a magyar külföldi zenei arány.
0: Anonimizálva adják ide, csak hogy mondjuk a bolondéria, az hogyan függött össze a különféle hetsz kampányokkal, amik mentek. Vagy a nem tudom én, a nyugdíjas postás érkezése előtt, vagy után nagyobb az aktivitás.
1: Hát azért nem biztos, hogy én végigolvasnám azokat a feljelentéseket, mert szaladtunk már én személy szerint bele olyan feljelentésbe, amit amikor elolvastam szememmel, hogy az én számot mi hagyta el, akkor bizony elpirultam tetőtől.
0: Real Madrid?
1: Gyerekkoromban. Mit?
0: Real Madrid.
1: A Real Madridos nagyon csúnya idézőjeles hangjáték, amiben foci, hát nem huligán, de foci rajongót bímelve a keresetlen egyszerűséggel a Rozival eljátszottuk azt, hogy ő a reálos, én a... Na mindegy, az Igor meg nem húzta le. Na mindegy, az 50 000 forintba került. Na mindegy, kifizettük.
0: Ügyesek vagytok, hát nem is kell végigolvasni minden hülyeséget, szerintem most már ezt megteszi a mesterséges intelligencia, összefoglalja, annotálja, szóhasználat, tehát tartalomelemzésre nagyon jó lenne. Na mindegy, hát ez csak egy gondolatkísérlet volt. Én nagyon remélem, Andris, hogy nyáron nagyon sok jegyzetet gyűjtöttél össze.
1: Rengeteg. De tényleg, folyamatosan bennem a kolor. De tényleg, és állandóan csak kolorba, ez a piszkozatba hagyom, és kolorba, ide jegyzetelek, így, nincsenek ilyen külön jegyzet, foldereim, és akkor utána összesítem. Aztán megkeresem a minden héten az elküldött levelet, és akkor végignézem, hogy miről volt szó, és akkor, ha kis szerencsém van, akkor azokat kihúzom, amikről szó volt, de nem mindig sikerül. Most ez a nyár ebből a szempontból, memória szempontjából is egy nagyon rendhagyó dolog volt, mert egy 4-5 adást biztos kihagytunk, az jó sok idő, folyamatosan megy belül a vetítőgép, meg a diktafon, jegyzetelgetek, összeírom, és fingom sincs, hogy már volt-e róla szó.
0: Na majd én minden alkalommal
1: szólok. Mindez, az is erről volt. Csak közben megtalálkoztunk, egy párszor dumáltunk, és a legjobb dolgokat biztos ilyen privátim, nem adásba elmondtam. Hát nem a legjobbakat, de majdnem a legjobbakat. Például az a kérdésem, hogy a Szigetet azt megbeszéltük-e?
0: Nem.
1: 2 hete nem. És a Pride-ról volt pár szó itt közöttünk, úgy igaziból utána, hogy nem. Benne voltunk, vagy nem? Nem, jó.
0: És ha nem, vagy ha volt, úgyse hallgatja senki.
1: Az meg tök mindegy. És azt, mert azt tudom, hogy a gyerekkori balhékról nem volt szó, a győrfi skandalumról nem volt szó, a birodalom mesztenigasságról nem volt szó, egy csomó mindenről tudom, az aláírás petíciók, köztársasági.
0: Hát az jelent. Egy örök témánk.
1: De
0: nem köztár... volt szó.
1: Arra, nagyon jó. Kurva jó. Hogy, és arról, hogy a te fantasztikus számomra lenyűgöző és példaértékű sokoldalúságod, erről volt már szó?
0: Nem.
1: Folyamatosan szól. Nézd az arcát, imádja, amikor szembe nyalják. Nem, én nekem ez a mostani vitorlázásodnak az olyan szinten volt, hogy amikor itt van ez a vén ember, és akkor ilyen újabb és újabb, iszonyú klassz szenvedélyeket, hobbikat, időtöltéseket nem is fejleszt ki magát, mert adja magát, az érdeklődés, az a nyitottság, az az életkedv.
0: Jól vagyok én Varga Judithoz képest, aki asztaloskodik. Hello!
2: Gusztok Gyuri vagyok, csak arra a megjegyzésre, hogy úgyse hallgat senki, ezért nem fogjátok vissza, az a magatokat én hallgatok
0: benne. Hallgass! Köszönjük, és remélem, hogy pénteken tala.
2: Remélem. Hát Muttikámat őszem hozom kórházból, kórházba, gipszlevétel, és aztán ráckeredel, kiérek, akkor tala.
0: Ismerős, remélem, hogy ki fogsz érni, ugyanis szerintem 2-ig legalább megy. Jaj, Jézusom! Addig biztos.
2: Köszi,
0: ciao, hello.
1: Ottala.
0: Köszönjük a visszajelzést.
1: Szóval ehhez, hogy ír, olvas, beszél, fest, nyelvet tanul, doktorizik, magánél, lakást felújít, a veteményesben kapirgál, gyereket nevel, épp hogy csak a...
0: Új, de fantasztikus
1: nem
0: vagyok.
1: Nem pörög, igen.
0: Hogy nem én lettem a köztársasági elnök?
1: Hát mert nem is lennek olyan sokan. Sőt, annyira senki vagy,
0: hogy hely,
1: hogy ne ugráljál.

0: Isten, egyszer elindulok valami pozícióért, az lesz a választási kampányom, hogy egyszerűen senki vagyok,
1: hely, hely. Hát én ezt régóta mondogatom, ilyen pólót is csináltam magamnak mondatban, persze, egyszerűen senki vagyok, hely, hely. Szóval volt ez a hangos játék, a hang hirdette meg, hogy ajánlják köztársasági elnököt.
0: És ja, rá is megyünk?
1: 65 zenéjünk. És utána menjünk rá?
0: Igen.
1: Jó, láttam rajtad, hogy valamit szeretnél, akkor zenei...
0: Valamit ki akarta végetni a fülüket az embereknek.
1: Tartalomszolgáltatás következik.
0: Na?

0: Na jó, van, ezen kellett egy kicsit, hogy rákészüljünk. A köztársasági elnök választás, / kutyakomédia, /
1: én nekem egyrészt...
0: Tartsd meg expozédat!
1: Tök mindegy, de én nekem teljesen oké ez a baka. Teljesen oké.
0: De nem, azt a, nem arra akartál nevetgélni, hogy de, mindenki de, hallatni akarja a hangját, és...
1: De, nem egészen, nem, hanem volt a hang, azt én elég sokra tartom, nem forgatom, ha kell, hanem alapon, de néha bele-bele szaladok, és mindig azt mondom, hogy yes. Szóval van a hang. .hu. És a hang szokott... Szóval valahogy így a társadalmi aktivitást is feláll, és csinálja a petíciókat különböző ügyekben. Én például... aláírtam egy petíciót, pedig én sose írok alá petíciót.
0: Mit?
1: Pedig
0: mi?
1: Kettő vagy három. Ami egyszer csak szembe jött, és azt mondja, ez erre nem tudom azt mondani, hogy nem. Ez az egynemű, azonos nemű homoszexuális pároknak az örökbefogadásáról szólt. Aminek állítólag 68%-os Magyarországon a közvéleménykutatások szerint a társadalmi támogatottsága, ami fantasztikus. Aha. Soha életemben nem gondoltam.
0: Szívjenek ők is.
1: Hogy ebben a országban, a én hazámban tovább megyek odáig, hogy ezelőtt mondjuk 22 évvel még én sem voltam 100%-ig biztos abban, hogy mi erről az én határozottan kialakult véleményem. Hogy természetesen mindenki azt sem, amit akar, de hát ott van a kisgyerek. És a minta, és a blablabla. Ilyen buta fiú.
0: Sokat voltam. Fejlődtél, András.
1: Így van. Így. Emlékszem, amikor éces ismerős jött hozzánk, és akkor néztem a törülközőt, hogy na ez most oké, vagy nem oké. Mondjuk arra is emlékszem, amikor elromlott a mosógép, és a Covid első legkeményebb napjaiban újat kellett hozni, és felhozta a két nagyon szimpatikus ember teljesen becsomagolva állarcba, és én otthon állarcba gumikesztyűbe feltett kézzel 3 méterről néztem, és akkor hozzáért a válukujatlan a könyves polchoz. Én azt is a sikárgattam, és fertőtlenítgettem. Ilyen életek voltak. Na jó, szóval hogy a melegpárok örökbefogadása, és akkor egyszerűen azt kellett mondjam, hogy yes. Helyes. Nem csak érintettként, hanem egyáltalában, mert erről kialakult a határozott markáns véleményem, ami egybevág a rothadó nyugati európai demokráciáknak a gyakorlatával, amit én követni szeretnék. Mindig egy unalmas kis bécs szerettem volna lenni, ezt most már így elárulom, de közben ez sem igaz, mert azért úgy másabbul olyan közép-európaian. Tehát, hogyha ez Magyarországon lesz, meg lehet lesz, akkor azt szerintem nagyon fontos, hogy ez így legyen.
0: Értem. Na de?
1: Ezért írtam alá.
0: Igen.
1: És korábban viszont ezek meghirdettek egy olyat, mögé raktak valami szármodra a szociológus számára, biztos tök érdekes, ilyen súlyozott nagy választási lehetőséget, hogy bárki nevezhetett köztársasági elnöki pozícióra valakit. Ezzel most hasból mondom már a számokat, mert nem tennap volt, 550-650-en éltek ezzel a lehetőséggel, hogy neveztek egy vagy több ember. Nem, sokat. 5-6 ezer ember élt vele. 550-650 embert jelöltek. A jelölésnél utána majd az értékelésnél volt a nulla, a mínusz 1, mínusz 2, mínusz 3, plusz 1, plusz 2, plusz 3. Kellett adni egy pontot, anonim az egész, mindenki adott mindenkinek pontot. Összejött szerintem a leszúzomen 1 millió szavazat, vagy még több. Úgyhogy elég, akik itt nyomkodtak 6 ezeren, elég reprezentatív volt. Hát reprezentatív, mi? Inkább ilyen lakmuszos volt. Ja. És akkor ebbe... Most oda kell,
0: jó játék, aki is az olló.
1: Aláírás, petíció, köztársasági el. Most itt a számok 17-25 ezer szavazat, a bakának 0,01 volt, tehát ott a nulla körül...
0: 17-25 ezer szavazat, akkor az 1 millió az hogy jött ki?
1: Hülyeséget mondom most.
0: Oké, jó.
1: Köztársaság 60 ezer ember, 1,5 millió voksot adott le, 65 ember, így. 60 ezer ember, 1,5 millió voksot adott.
0: Akkor megnyomták rendesen.
1: 65 emberre. Rám is.
0: Te is kaptál?
1: Hát rám is, hát ezért, ez az önimádó,
0: narcisztik,
1: dehogy is megkértem a szomszédot, fia, hogy fingom nincs természetesen, hogy ki csinálta, én észre se vettem volna, még az A-hangnak ebbe az izébe se ütköztem volna bele, ha csak a Dani, a szant nem, aztán mondja, hogy láttad már ezt, és így átküld egy ízét, egy fotót, mondom, mi van? Rámegyek, és akkor elkezdtem nézni, és amilyen hülye bajom vagyok, egy 4-5-ször, amíg tartott ez a szavazás, rávettem és észre, hogy hányadán állok a listán, hol tartok éppen, 40, és hogy az oké, okay, vagy nem. Hát figyelj, ugye összesen beszélünk, 65, ez hülyeség. Másfél, mert nem 60.
0: Megnyerte?
1: De hogy is hülye vagy? A Laco lett az első, az a volt ügyész hölgy nő, aki lemondott és helyette lett ügyvéd, mert nem értette egyet a bírósági neres izével, aztán a Bárándi és a Hatházi volt a harmadik.
0: Ja.
1: Ezek általában olyan plusz 0,5 max de az egy körül. Ez,
0: most ezekkel a számokkal mind legitimálod ennek a gyakorlatnak a
1: ez figyelj, nagyon
0: kacag közben minden második.
1: Nagyon minden. Tanulságos volt, szerintem sokkal jobb, hogy az emberek ezzel foglalkoztak, mint sem mondjuk, hogyha autókat törtek volna föl. Egy olyan időben, amiben vagyunk, amikor, tehát figyelj, nagyon, én nagyon-nagyon izgalmasnak tartom ezt a korszakot.
0: Hány van?
1: Én azt hiszem összesen a végén 1100-1200 darab szavazatot kaptam, de ez azért úgy van, hogyha valaki ezt a baromságot végignyomja, akkor nézi, nem ismerem a nevet, és nyomja a -3-akat, hiszen nem ismerem, elmész a közepéig, a nulla közepéig, az, hogy plusz, ha valakit nagyon akarsz, beütöd a +3-at, és akkor a plusz, a nulla és a +3 között nagyon kevés. Elég mélyen végig elemeztem ezt, hogy én hogy lettem a végén, a középcsoport felső osztályának, tehát az az NB1-be való jutás.
0: Osztályozót játszhattam.
1: Nem számoltam én, mert nem fogok annyit görgetni meg ilyen, de hogy nem tudom, olyan 200-dik lehettem kb. A végeredményem az 0,02% volt. Ami én azt hiszem, hogy úristen, de kellem. Ja, tehát -0,02 vagy plusz, már nem hiszem, de ez elég jó volt, ugyanis én egy oldalon kifotóztam a monitoromról azt az egy oldalt. Lassan olvasom a listát, hogy kikkel szerepeltem én a végeredményben egy oldalon. Fentről haladok lefelé.
0: Vágvölgyi.
1: Presszel Gábor. Steinmetz Ádám.
0: Nagyon jó. Az mi hazánkos, nem?
1: Lovasi András. Ő egyedül kapott egy záróéles megjegyzést, gondolom az a hangban valaki nagyon szereti, mert mindent megírt, ami az élet bármi helyzetére alkalmazható. Zárójel bezárva. Van menne líra is. És ezt kívül alá tudom támasztani, mert én az élet minden helyzetét is velem. Én ma láttam, nem ma, most a nyáron, a Margó zárónapján, a Lovasinak a Van Menne gitáresét. Frenetikus volt, beszakadt a szívem, és tényleg minden megint, ami minden helyzetre alkalmazható volt. Az Andrist a Raskó vagy Ráskó Eszter követi?
0: Ráskó.
1: Ráskó Eszter. A következő név ismerős lesz, aki megelőzött. Weyer Balázs.
0: Nagyon szép.
1: És a Balázs kiköveti azonnal Melétei Barna, aki tarulról nyaldos, már elnézést, Perént Falvi Rita, következik a Bödőcs, és a lapaljáról szerepel Illés Béla.
0: A legnagyobb király. Halló.
2: Sziasztok, Tamás, vagy fantasztikus, hogy pont Illés Bélára kell belépnem, hogy szerintem Illés Bélára szavazok, ez ugye nem is kérdés.
0: A helye.
1: Mert amikor a Zsuzsi ott lehetne, hagyjál már.
2: De annyit azért eloszlatnék, hogy Steinmetz Ádám soha nem volt mi hazánkos. Ő jobbikos képviselő volt, amikor
0: Cuki?
2: Már...
0: Cuki jobbik.
2: Igen, mikor cukisodott, igen.
0: Olyan, mint a reformkommunista.
2: Úgyhogy nem.
0: Jó, hát ezt köszönjük, tényleg nem akartam Ádámot megsérteni.
1: Halljuk az idézőjeleket a hangodban bujkálni.
2: Nem, hát én nagyon szeretem azt a csapatot, annak minden tagját, teljesen mindegy egyébként számomra, hogy milyen politikai nézeteket volt. Ugye van, akiről kiderültek ilyen furcsa dolgok is, de...
1: Szegedi
2: de...
1: család, meg ilyenek?
2: Nem,
0: arra
2: nem,
0: a csapatról beszél, a vízilabdáról.
1: Igen.
2: Vízilabdásokról beszélek. Úgyhogy... És hát Illés Béla a legnagyobb királyt, ez is kérdés.
0: A 10 év múlva kéne róla csinálni egy dokumentumfilmet.
1: A vak.
0: 10 év múlva érdemes lenne egy dokumentumfilmet csinálni, hogy ki hova jutott, meg ki mire ment.
2: De lenne egy feltételem, nem mehet fodrászhoz. Tehát, vagy jó, ugyanahhoz járni, ahhoz elbújt 40 évre, tehát azt a hajat, azt meg kell tartani, mert az ikonikus.
0: De Illés Béla az itthon él még?
2: Persze, Szombathelyen él.
0: Szombathelyen, és olyan srác...
2: Ő annyira itthon él, hogy ő visszament a... Sőt, Szombathely mellett egy kis faluban. Ő onnan jött, ott épített, vagy a szülei házában. Tehát ő annyira, hogy mondjam...
0: True.
2: Nem egy elszállt csávó, hanem hogy megmaradt ugyanolyannak, mint kisgyereknek, vagy nem tudom, kis fiatal srácnak, és ugyanott él, ugyanazt. Tehát,
1: jó, annyira képben vagy, és jó a fantáziád is, meg a szavak embereként, hogy te hogy képzeled el Illés Bélának ma egy november 16-a csütörtök délután 3 óráját? Mit csinál a Béla?
2: Szerintem bemegy, van neki egy futballakadémiája, az Illés Akadémia. Bemegy az Illés Akadémiára, beül az irodájába, beszél az U13 meg az U15 edzőjével, hogy nem tudom, kit kéne hova tenni. Egyébként Szombathelyen gyakorlatilag a top futball megszűnt.
0: Miért nincs már haladás?
2: Hát van haladás MB3-ba, vagy megy-1-be, vagy nem tudom hol. Tehát teljesen,
1: jó helyre
2: teljesen ugye az a Homlok Zsolt vette oda be magát, és amikor elvált, vagy szakított a Mészáros Lőrinc lányával, abban a pillanatban az összes pénz csak elzáródott, és gyakorlatilag meg is tűnt az NB1, majd az NB2-es csapat is.
0: Azóta mindenki kalapácsvető.
1: Figyelj.
0: Az van még a Szombathelyen, nem?
1: Mindjárt elmondom az idei legtöbb három élményemből az egyiket, ami tegnap ért, csak még hagyd kérdezzem már meg azt, hogyha ennyire jól ismered a Bélát, jó Bélát, amikor bemegy az akadémiájára, ami nem a Szombathelyen van ezek szerint, és nem messze lakik. Mit visel?
2: Az akadémia Szombathelyen van, csak ő nem ott lakik pontosan.
1: De Béla, de mit visel? Mi van rajta ruhában, és kimegy-e a pályára? Hogyan öltözik a Béla? Hogy ez a sportos tréninges, vagy pedig ez a casual informál?
2: Egy farmer nadrág van rajta, meg egy ing. Esetleg. Egyébként neki, nem tudom, az még megvan-e, két volt futballista társával volt egy szállítmányozási cége is.
1: Reméltem
2: nem
1: is.
2: Tudom, hogy az még megvan-e, arról nincs információm.
1: Transzívés.
2: Meg még valakivel már nem emlékszem. Szerintem ez teljesen egyszerűen öltözik, semmi extra, hogyha ha még megvan a szállítmányozási cég, akkor lehet, hogy fölvesz egy zakót is. Uh-huh. Akkor egy zakót is fölvesz.
1: Jó, de lemegy a pályára az U13-asok közé? Lecsosszog a pályát, belerúg a labdába, oda megy és nézi azt, hogy mi van a fülön? Nem?
2: Nem, de nézi. Támaszkodik a korláton, uh-huh. Talán szotizik is, uh-huh. És nézi. Abszolút nézi, és ő látja is. Tehát
1: És szerinted ő tudja azt, hogy majdnem köztársasági jelölt, ilyet ha hajszál hiány, ha például én is nem nyomtam volna.
0: Meg a
1: presszer, meg a vejjel. Nem. Hát ha esetleg összefuttok, amikor szállítmányozás véget Szombathelyen jársz, akkor közöld vele, hogy...
2: Hát aránylag ritkán.
1: Képzeld.
2: Aránylag ritkán jár a Szombathelyen, sajnos. Úgy,
1: köszönjük szépen. Oké, szia.
0: Ciao.
2: Sziasztok.
1: Hello. Balázs se tudott köbben elő, hogy átküldtem neki egy fotót, azt mondja, ez. Én nem beszélek soha csúnyán, de én nekem, de mi a fasz? Én ezt kérdeztem, hogy ez mi? És akkor átküldtem. És akkor kifotóztam, volt egy nagy cikk is be, hogy hogyan súlyozták, mert persze az elsőkre azokra, hogy 10 000 szavazat érkezett hozzánk képest az 1000-re, és akkor így alakult ki ez a dicsőséglista.
0: Na, hát ilyen lesz a közvetlen demokrácia.
1: Ugye?
0: Körülbelül. Már gyakorolják a módszertant a háttérhatalomban.
1: Igen.
0: És mindenki lehet szavazni. Hát,
1: Tel Avivi algoritmusok.
0: Ez mondjuk, ezen sokkal jobbakat lehet derülni azon, mint amikor az úgynevezett vezető értelmiségiek és tudósok összeálltak együtt Bán Lászlótól nem tudom én meddig, tehát mindenki, aki mutatni akarta, hogy itt van, hogy
1: nem.
0: Hogy javasoljon egy köztársasági elnököt nyílt levélben.
1: Olyan is volt.
0: Azt sem emlékszem, hogy kit akartak.
1: Szerintem nem a Polgár Juditot.
0: De Polgár Juditot. Hogy az milyen jó volt.
1: Igen.
0: Csórika. Jó kezek, ami az
1: értelmiség ajánljon, téged című átok.
0: Az értelmiség útja az osztályhatalom még.
1: A történelem szemét domlálva.
0: Szelényi Ivánt ezzel búcsúztatjuk.
1: Igen. Viccelünk csak ezért, mindig ráteszük. Mert nagyon sok mindenkit, aki...
0: Ez semmi vicc nem volt.
1: Hát nem, én azt mondtam, hogy a szemét, a történelem szemét domlálva.
0: Ja, nem, csak...
1: Az útját, módját. Csak... Ugye sokra tartom azokat az embereket, akik úgy gondolták egy adott pillanatban, hogy ők akkorák, meg valaki ezt elintotta, tehát hogy ez a 16 ember, azt mondja, hogy igen, én szerintem is a Juditkának kéne lenni, az milyen jó lenne.
0: Ez mind azokról szólt, hogy ők szeretnének látszani és megmutatni magukat, hogy ők kerülő pozícióban vannak, de nem, egytől egyik.
1: De valaki azt szeretné, ha ők látszanának, tehát valakinek eszébe kell jusson az, hogy akkor egy nagy értelmiségi, notabilitásos társadalmi támogatottságot mutassunk föl az elképzelés mögött, hogy Polgár Juditból legyen a köztársaságért. Aki különben én vele is tudtam volna menni. Én...
0: Szerintem ez a hiúság vására.
1: Hát tudom, mert hogy persze, mert hogy de, tudom, hogy csak az fáj, hogy nem vagy rajta.
0: Te hogy?
1: Én hát, tudom.
0: Nem.
1: Hogy én nem tudtam fölkerülni a... Mit mesél? Nagyon szeretem Magyarországot.
0: Szeretem.
1: Harmadik pont kettő, Bélista, harmadik liga.
0: Bélistán voltál.
1: Bélistán se voltam.
0: De voltál.
1: De és mi volt ez? Szeretem Magyarországot, vagy szeretem Mozgalom. Budapestet? Szeretem.
0: Ez tök titkos, nem tudom, miért kell a rádióba beszélni.
1: Szerintem szabad könyvesek, és azt mondok, amit akarok. Nem, hogy ezekről, meg ezekről a nácikról, akiket most letartóztattak tegnap Posta Imrét.
0: Nem, tegnap ítélték el, nem?
1: Na, tegnap kellett bevonulnia már, azt hiszem, 4 évvel ítélték.
0: Na, akkor jó. És mi tartott 4 évig?
1: Nem tudom. És díszsorfalat állt. Nem tudom, mindenkinek fehér volt a haja. Díszsorfalat álltak mondjuk ki. A Szellőse 22-en. Ivar a lány oké volt, mert nénik bácsik együtt. És tapsoltak, amikor a csáv, mit mondott, az a gyíkok, reptájl vagy valami... hogy reptájlok vannak most már beépülve a tudatba, és a...
0: Az tök jó. Én még csak amerikai börtönfilmekben, meg sorozatokban láttam azt, hogy vannak a feketék, a csikánók, meg az árják.
1: Árja is van.
0: Árja mozgalom a börtönben, és valahova kell tartozni, és akkor vagy a horogkeresztesek védenek,
1: aha.
0: Vagy a feketék. Tehát, hogy egy egyszerű fehér galléros zsidó könyvelőként azért elég nehéz elhelyezkedni.
1: Hát igen, de hogyha mondjuk az Ókovács szilveszteri értelemben az vagy, aminek vallod magad. Bemész, körülnézel az erőszeret, és én olyan csikánó vagyok, öcsém, így identitásilag, hogy én világi életemben csikánó voltam. Burítót eszek, és latint hallgatok. Comprende? Nem beszélsz spanyolul. És akkor utána mondja, nem barátom?
0: Inkább csak értek sajnos, de hát ezen majd...
1: Te árja vagy.
0: Ezen majd változtatunk. Szóval jó ez az értelmiségi hagyomány, amikor mondanak, emlékszel arra a reménytelenség évei alatt, most így fogom hívni az elmúlt 16 szép. Évet, akkor az egy...
1: Ez pont így van.
0: Az egy úgynevezett véleményformáló értelmiségi pótcselekvés volt, hogy árnyékkormányokat alakítottak celebb értelmiségiekkel, Magyar György, igazságügyminiszter.
1: Az ellenzéki érzelműek?
0: Igen. Na, halló.
3: Egy gyors coming out. Az én identitásomat úgy kell elképzelni, mint a hagyma héjakat. Középen üresség van. Elmondom az utolsó három réteget.
0: Honnan néz az utolsó, bocs? Belülről, vagy ki? Honnan?
3: Befele haladunk.
0: Oké, köszönöm.
1: Akkor kintről mondod.
0: Kintről befele.
3: Kintről utolsó mondom.
1: Három. Hány héja van ennek a hagymának?
0: Hány volt? Tehát, hogy 100...
3: Három vagy 28.
1: Jézus
0: 28, oké.
3: Okay. De csak az utolsó három.
0: Köszi.
3: Elmebeteg, magyar. Költő. Köszi.
0: Hello. És ezt ki validálja? Mert a flatni az van az elmebetegre. A magyarra, hát azt majd megmondja a mi hazánk, hogy ki a magyar, meg az Orbán Viktor. De a költőre...
1: Költőcske maximum. Hát költő? Majd a kánon megmondja, rárakja a kóserpecsétet, vagy nem-e.
0: Azt majd a kánon mondja meg.
1: Mekkora költő vagy? Hogy költő vagy, hogy ez költészete egyáltalában, amit te itt bűvelsz száddal. Hogy azért, mert tudsz néha egy rímet, vagy azért, mert haikuszgatsz filozófiailag, érted?
0: Na, és akkor voltak azon a listán Heller Ágnes, meg nem tudom, én kicsit, nem emlékszel ezekre?
1: Csodálatos. De hogy nem, hát annyi mindenre nem emlékszik
0: tovább,
1: az ember,
0: és akkor ott így
1: jár. Reménytelenség éveiben szíve joga volt minden magát fontos, tehát, hogy valaki által egy körben azt mondani, hogy akkor mondjuk azt, hogy milyen jó világ lenne, ha nem tudom én, Heller Ágnes lenne a
0: Iványi Gábor
1: felelős.
0: Iványi Gábor elvállalta volna.
1: Úristen, nagyon kemény volt azért, de szórakoztam. Ez ugyanúgy csak szórakozni, igen, csak inkább sokkal jobban, mert kisebb a tétje. Mert a reménytelenség éveiben azért tényleg az volt, hogy nehogy már, hát azért figyelj, egy életem van, menjenek el ők, és egyszer csak felsőtem, te mindig is ezt mondtad, hogy van fény az alagút végén, és nem dudál. Én meg mondtam, hogy dehogy nem dudál, dehogy van. Nem.
0: Kinek lett igaza?
1: Örökké.
0: Rendszerváltó barátom.
1: Hello.
0: Hello.
3: Gyors reagálás. Ha igen. Az utókor utópia, akkor a diszkópor disztópia. Ciao.
0: Hello. Mi a diszkókor disztópia? Ez jó. Miért?
1: Diszkókor.
0: A diszkókor vagy nem?
1: Utókor utópia, akkor a diszkókor.
0: A diszkópia.
1: Diszkópia. Diszkordia.
0: Jó, ezen még.
1: Hogy meg volt a kettő. Én értem azt, hogy figyelj, úgyis az vagy, aki megítéled magadban a dolgokat, aztán utána mi találkozunk, és akkor mi ketten hozzuk ki a közös frankó hiteles álláspontot, legyen szó aláírásgyűjtésről, vagy petícióról.
0: Mindenről megmondjuk, hogy mit kell gondolni.
1: Kik a notabilitások, vagy hogy ki fér be, vagy ki nem. De most ilyen érdekes társadalmi kísérletnek vagyunk, és leszünk tanulni ezzel a... Én nem is értem egyáltalában, hogy a Radnai Márk az most mit csinál, hogy mi azért dolga ezzel a felülettel. Én,
0: tök jó.
1: Nagyon sok emberrel beszélünk azért, akik most úgy érzik az elmúlt 3-4 hónapban, hogyha ez a sokunk számára óriás meglepetésként az ölünkbe hullott ez a lehetőség, hogy lehet, hogy itt lehet értelmes dolgot csinálni, újjáépíteni, rendbe tenni közös dolgainkat, stb. Nagyon sokan beleállnak ebbe, és akkor én nagyon sok ember, hát jó pár emberrel beszéltem arról, hogy például ezeknek az úgynevezett Tisza szigeteknek, amik állítólag 50 000-en vannak, és nem tudom, mennyi embert jelentenek, abból a 3,3 millió Tisza szavazóból, akik beleálltak, oda tették idejüket, energiájukat, stb. Minek biztos elévülhetetlen szerepük van abban, hogy a kisfiú elindult egyszer csak egy bottal gyalog Erdélyországba, és akkor hátradézett, és ott állt belőtte 3,5 millió ember. Tehát, hogy mi legyen ezekkel? Mi legyen a Tisza szigetekkel? És te, én megvonom a vállam, hát gyertek rá, vagy esetleg van 3 ötletem, de nincsen különben, és benne vannak ember, és tulajdonképpen lövésük nincs belőle. Hát az hozta létre, és azért dolgoztak, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tele volt ilyen-olyan okokból a tökük, és azt akarták, hogy legyen változás, és ezt elérték. És akkor ez egy tényleg nagy társadalmi szerveződés, ebben a nagyon érdekes, kicsik vagyunk, de ez egy érdekes dolog, amiben itt gyurmázunk most, hogy akkor what next? Mi a feladat?
0: Én megmondom.
1: Te megmondod?
0: Igen.
1: Gyere.
0: Hát nem a központon kell várni, hogy mondják meg, hogy mit kell csinálni, vagy ha olyan szolgassák meg a szavunkat, vagy ilyesmi, hanem legyen valami infrastruktúra és támogatás mögéjük, meg valami prioritása, mit tudom, ne legyen prioritása azon, amit ők vetnek föl. Mindegy, kapjanak valami infrastruktúrát ahhoz, és foglalkozzanak a saját környezetükkel, ami ott folyik.
1: Így van.
0: És akkor... izével, a kátyútól, a szeméten át, a szemét embereken, az elcseszett átjárókon keresztül, a mit tudom én, meddig.
1: Ideig én is eljutottam, csak gondoljunk tovább, hogy, hogy mi az, ami önkormányzati feladat, és mi az, ami egy formálódóban lévő mozgalomból kialakuló.
0: Nem az én dolgom, hogyha nem veszek ebben részt.
1: Valami most csoda.
0: Halló.
3: Halló, halló. Faluhelyen azért, mit tudom én, egyszerű, de jó szívű emberek élnek, és ez kell nekik minden instrukció. Érted, ebben nevelkedett bele a nagyapja is, hogy valaki mondta, hogy na most ez van. Amúgy ezek igen tök jó szívű arcok, itt legalábbis Nógrában, akik ismerek, ezek ilyen egytől egyik értékes arcok, akik így tisztáztak, és most...
1: A Tisza szigetesek? A Tisza szigetesek?
3: Szigeteltek, ja.
1: Szigeteltek, igen.
3: De hogy magukat, tehát és az egyik fele most itt Faluhelyen az ilyen karitatívba gondolkozik, hogy embereket segítsen. Van jelentkező szó, hogy ezzel nincs gond. Másik fele meg ilyen civil jogi irányzat, és
4: most azt nézik, hogy a jutó egy vagy másfél oligarchát, ezt hogyan lehetne minél hamarabb eljárás alá vonni, mert itt azért rengeteg sértett ember van, akit nem csak méltóságában, akár egészségében, vagy ténylegesen fizikailag.
1: Ez is egy, erre nem gondoltam, de, igen, de ez is egy másik, hogy ebben, amikor az igazságtétel, de csak most indul el, vagy az óráiban, pillanataiban, hogy azért van Magyarországon egy össztépi hagyomány a fejjelengetésből, a besugásból, a bosszú,
4: jaj,
1: a bosszúvágyból.
4: Akkor ne több ilyesség, mert hogy egyrészt itt nem tudják értelmezni az állampolgári jónak ezt a tartományát, tehát az, ő neki minden feljelentés, amiről papír van. Érted? Tehát ha a hivatal papír küldöz neki feljelentést, lehet, hogy csak azt írják, hogy ne égesd el a szemetedet. De hogy ez mind feljelentés. Szóval ezt engedd el, ez nem egy népi hagyomány. Mindig valaki ilyen dolgok, amit zsálgatunk.
1: Ne, én most azt mondom, hogy nagyon sok ember, aki most beleáll a tevékenységbe, hogy építsen, modell. Hogy azt mondja, hogy figyelj, én építeni jöttem, és hogy mi volt, az nem az én dolgom. Nem tudok azzal foglalkozni, de nem visszafelé tennék igazságot, hanem előrefelé építenék.
4: Hát jó, akkor azt azért hozzátenném, hogy előrefelé építés, ez még itt azt azért hozzátenném, hogy itt, mit tudom én, ilyen negyedmegyényi dolgok egy kézben vannak, szóval nem tudsz mit építeni, mert magánkézben van. Szóval lehet, hogy összeire kéne előtte tenni, hogy azt, amit ilyen harácsoló módszerekkel, zsarolással, fenyegetéssel és mindenféle egyéb okiratomistással így összeraktak gazdatni. Ugye már köznek adjuk már vissza.
1: Hát de ti azt akkor látjátok ott a fődeken, hogy figyelj, ez egyszer is hát mindenkorra örökön örökké. Ez a megye, igen. A Csányhíri, ezt akármit csinálunk, ha kapára, kaszára kapunk, akkor is nála marad. Mondjuk ezt így látjátok. Most mondtam egy példát, nem biztos, hogy Sányi, lehet, hogy pont a másik.
4: Hát, csak két betűzem, Stime, de igen. Jó, de hogy...
1: Csúnya?
4: Nagyon sokan látják, meg nagyon sokan próbálnak ezen tenni, de tudod, itt azért 16 évnyi komplex mafia módszerrel állnak szemben amúgy civil pedagógusok, vagy mit tudom, bányászok érte, tehát hogy ilyen nagyon egyszerű emberek. És gondolod el, hogyha valaki 16 évig, bocsánat, hogy ezt mondom, szarháziságból írta a PhD-t, és iratokat tüntetett el, embereket vesztegetett meg, vagy sározott be, akár jegyzőket. Ez nagyon nehéz utólag ezeket a dolgokat bizonyítani, hogy nem, igen, te az uniós pénzből vettél egy magánbirodalmat, körhintát. Ezt így nehéz összedni, mert semmilyen dokumentum nincsen meg. De most más nem mondja, egyszer kikeltünk itt egy pályázaton, mert van egy ilyen nagyon nyilvánvaló dolog, hogy 35 milliót kapott a falu arra, hogy legyen egy őshonos gyümölcsös, ami igazából nagyon szép gondolat, tök jó. Az adott területen 0 darab fát ültöttek el, a műszaki ellenőr átvette, hatósági ellenőrzés egy évek.
1: Ez büntetőügy, barátom, ez tiszta sor, érted?
4: De kézzel, hogy ne, tudod miért nem? Mert hogy a NAV-nak elrendelt egy nyomozást az integritás hatóság.
1: Hagyjál már!
4: Várjál, azt mondta, hogy nem tudjuk megvizsgálni, mert a pályázat anyagait nem tudjuk kikérni az önkormányzatot, és lezárták az ügyet.
1: Jó, régen volt.
4: Nem, ez tavaly évben volt.
1: Tavaly évben volt.
4: Meg a gyümölcsös papírja, itt azért nincsenek.
1: Jó, de most meg most van, és holnap meg holnap lesz, előre felé kell. Ezeket meg kell vakargatni.
4: Hogy a jövő építés előtt azért még ki kell takarítani, tehát ez kb. Amit mondok, ez inkább olyan, hogy újítást azért kiviszem a bútorokat. Érted? Tehát, hogy mielőtt belállok valamiben, az el kell takarítani a szart.
1: Értjük, köszi, cső!
4: Csá!
1: Én az integritás hatóságot, a szuverenitás védelmi hivatalban mindig keverem, és most is azt hittem hírta, és majd nem meséltem, hogy tegnap az első kerületben a Batthyány téren, mert ott láttam reggelizni a Láncit, a kicsit. És lekötöttem a biciklimet a bank elől, és ott ült egy emberrel. És én messziről néztem, nem messziről, elég közel néztem, látta, hogy látom. Én nem csináltam semmit, csak néztem. Ő megpróbál, hát azért látszott, hogy nézem, hogy nem köptem, hogy nem tartottam fel az ujjamat, pedig a lehető legrosszabb, tehát azt gondolom, hogy a pokolban fog rotyogni az ilyen.
0: Maradjunk ennyire.
1: És ez, ha van igazság. De lehet, hogy jó lenne nem megvárni.
0: Szóval szemmel verted.
1: Szemmel vertem, és mosolygott, és visszanézett. Állta a tekintet, visszanézett, majd mosolygott. Láttam megvetést a tekintet. De hogy nem közül, nem volt interakció közöttünk, és rájöttem, hogy itt még azért ki kell dolgoznom azt, hogy az elkövetkezendő jó pár évben vagy évtizedben Tehát, hogy érezzék a megvetést, ne az enyémet, hanem az egészet. És mondjuk szerintem legkisebb gondjuk is nagyobb ennél, és különböző kabátokat vesznek fel, és pszichológia különböző tripben van, hogy hogyan magyarázzák meg maguknak, meg hogy hogyan altassák el este szanakszan a félelmüket, hiszen tudják, hogy bármikor jöhetnek és kopogtatnak. De az én viszonyom hozzájuk, azt akkor is kell, ki kell dolgoznom még ezt a mozdulatsort, hogy mit teszek ilyenkor. Tessék!
3: Amit most mondtál, András, onnan a Nagy László jutott eszembe, hogyha maradt ember arcuk, csókoltatom őket, nem így van
1: így
3: pontosan.
1: Van, szépen,
3: amúgy a Faluhely kapcsán eszembe jut 5 tilos esete, ahol a legtöbb az egyhőre jutó
1: a tilos,
3: pénz.
1: Igen. De te is a szóra figyelt el.
3: Volna a fekete mágia ellenük.
1: 5 tilos, így van, azt imádtam.
3: Na, ja, és akkor jöhet a röpvers. Lepapírozás és felpixelezés. E kettő nem kell neked. Na, hello.
0: Hello.
1: A
0: Batthyány téről egy másik Nagy László jutott eszembe, a fogai közt.
1: A
0: túlsó partra. Kiviszi át Lánci András fogai közt.
1: A és a káron vagy a létén keresztül átkelni erről. Figyelj!
0: És azt javaslom, hogy így a befelé fordított tenyeret, behajlított ujjakat, az állad alá teszed, kicsit megemeld az állat, és utána kinyitod az ujjaidat, miközben kifelé mozgatod. Ez a köpök rád olasz kifejezését javaslom.
1: Figyelj, mert elég előremutató klasszókat találtunk ki, tehát például van ugye a nemzeti sebő programunk, hogy éneklünk a Margit-szigeti nagyréten népdalt, vagy valami ilyesmi, ilyen már volt. Kitaláltunk még valami, valahol fel van írva, hogy megkeressem, ami ilyen előremutató, de hogy találjunk ki olyan metanyelvi gesztusokat, tehát ami nem szöveg, hanem bármi, grimaszarsz kifejezés, kéztartás, mozdulat, amivel a tudomására hozzuk a faszkalapnak, hogy rohagy meg.
0: Hello. Szevasz!
5: Szevasz,
0: Laci Zuglóból. Szünet előtti utolsó telefonálónk vagy.
5: Köszönöm a lehetőséget.
0: Jaj, mi is köszönjük.
5: Édesapám tapasztalata a rendszerváltás után, arról, hogy mit lehet kezdeni a rendszerváltás után a régiekkel. Szóval Kiskunfélegyházán, ahol éltünk, apám ilyen reformszocialista volt addig, amíg rá nem jött, hogy ezt belülről nem lehet megreformálni, csak eltakarítani, úgyhogy ő visszalépett ebből az egészből. Tehát abban a körben, mint a Király Zoltán például, amikor annak idején, akit kizárta a párt.
1: Kiki.
5: És Kiskunfélegyházán a rendszerváltás után volt egy ember, aki kiállt egy megafonnal, és tehát ilyen hangos beszélővel, és üvöltözött, hogy ki mindenki volt kommunista. Tehát így próbált ugye a transzparenciát megvalósítani. Ezt egyébként tisztelendő dolog lenne, de ő ezt elég agresszív bántalmazó módon csinálta, hogy ez is kommunista volt, az is kommunista volt, mindenki kommunista volt. Így kiabált, arra sétált édesapám tök békésen, és akkor így meglátta ez az ember, és akkor így rákiabálta a hangos beszélővel, hogy te is kommunista vagy. Apám meg csendesen normális szóval visszaszólt, hogy te meg szarházi. Szóval, és nem azért mondta ezt, mert ő nem indulatból válaszolt így, hanem azért, mert ez volt a tapasztalat korábban az emberrel. Tehát, hogy nagyon sokan voltak a rendszerváltás után, akik a leghangosabban kiabáltak, miközben ők maguk sem voltak olyan erkölcsi magaslaton, vagy akár olyan dolgokat tettek korábban, ami miatt nem lett volna erre joguk. Úgyhogy szerintem azok, akiknek megvan a morális alapja arra, hogy visszaszóljanak azoknak, akik az előző rendszerben...
1: Beszóljanak, most nem vissza, most be.
5: Be is vissza. Tehát, hogyha én
1: nem, ezek a járdára szegezett pillantással mennek a kocsi felé. Nem keresik az emberek tekintetében a visszaigazolást.
5: Nem lehet szólni, hogy rohadjál meg, vagy csak annyit,
1: na,
5: hogy
1: most az...
5: a börtön ablakába, tehát lehet szólni neki. Uh-huh. Hadd érezzék, hadd szoruljon egy kicsit az abszem a seggükbe, hogy jön a pont én.
1: Dolgozunk rajta akkor, hogy ez, hogy szóval tette, vagy tette semmiféleképpen nem, de hogy szóval verünk-e, szemmel verünk-e, mutatjuk-e, hogy mi a wishful thinkingünk, hogy mi következzen be vele. Mi most ugye ez bevált, ez az összebilincselt kéztartás. Mondjuk az például szerintem elég, hogy én azt kívánom, hogy bűnhődjél meg. Viszont hogyha az egyik kezedet, ezt nem mondom végig, hogy a Dávidnak mit mutattam meg az előbb, hogy mi vár a börtön, amikor a börtön ablakát belülről nézik, mi vár rájuk.
5: Igen, ezt az amerikai birdnek hívják, flipping the bird, tehát megvillantom neki a kis madarat.
1: Az tényleg, ez nagyon szép, megvillantom neki a kis madarat.
5: Igen. Megkönnyeztetem a rigazat. Nem kell agresszívan, meg nem kell bántani, erre ott vannak a hatóságok, ezeket az erőszak dolgokat áthelyeztük.
1: Igen.
5: Mint társadalom az erőszak szervezeteknek.
1: Igen.
5: Azok majd intézik, de emlékeztetni őket.
1: Igen.
5: Meg hát felhívni a hatóságok, meg a megfelelő emberek figyelmét arra, hogy itt van még tennivaló. És az nem feljelentetés,
1: nem.
5: Hanem információ megosztás.
1: Én amikor Bogár professzorral a szaunában találkoztam, nem tudom én hány évvel ezelőtt, és ő akkor már nagyon
0: szügyigáz
1: volt a Conteóban, és ott bent dumált másokkal is, meg volt, aki ott kérdezte, meg volt, aki bólogatott arra, akkor tudom, hogy végül is verbálisan tisztáztuk le, hogy figyelj barátom, amikor én a szaunában vagy, nagyon szépen, nem a tévében vagy, bazd meg, nem érdekel, nem akarom hallani, mi van a zsidókkal, nem érted meg? Légy szíves, disztingváljál, professzor úr, és akkor abba hagyta.
0: Professzor, milyen professzor? Na, mindegy. Mennek vissza a büdös kő alá, a drábik meg ezek a honnan, vagy ezek a gondolatok mennek együtt velük vissza a kő alá.
5: És nem a gondolatoknak vissza kell menni abba a mocsárba, honnan kimásztak, az embereknek meg a megfelelő hűvös helyekre.
1: Igen.
5: Mindegy, hogy a gondolatokat arra használták, hogy bántsanak vele másokat.
1: Hát, keressük a helyünket ebben a demográfiában. Szevasz, köszi.
5: Úgy legyen.
0: Ciao.
5: Köszönöm.
1: Hello.
0: Akkor most tartunk egy kis szünetet, amit már negyed órára szeretnék. Vagy 20 perc, vagy. Tilos Rádió. Color Lokál. Élő.

0: ők írják ki a vezérigazgatói pályázatot, és az, hogy mi adásba. A írásnak miatt a... Úristen, adásba.
1: Szevasztok, gyerekek, élőben a Color Lokál FM 90.3. Itt a Tilos Rádión, pénteken várunk benneteket a Dürer kertben, ahol megünnepeljük a saját magunk születésnapját, 35, az egy ilyen szép kor, tele voltam reményekkel.
0: Igen. És most itt vagy 86 éves, és most is tele vagy reményekkel. És a rádió is tele van reményekkel. És azok, akik, ezek a klassz dolgok, amik így megérik a kort, ez nagyon... Ez most hát sokat gondolkozom, ilyen tudod, ahogy öregszem, meg kerekségek, meg nosztalgiák, meg évfordulók, meg meglepetéspartik, meg ilyesmi. És tegnap voltam egy fantasztikus helyen, amit oda tudok köpni az Illés Bélához, a Szegről Végről. A Valuska először azt mondta, hogy az idei év legjobb top 5 élménye, aztán ezt 3-ra módosította. Én azt mondom, hogy hát ugye mi az élmény, stb., de hogy én nekem is a 3-ban biztos benne, ami tegnap történt. Történt ugyanis az, hogy a Margó Irodalmi Fesztivál az 15 éves idén, és ezt nagyon-nagyon régóta csináljuk ketten a Lacival, és ennek lett egy, tehát nullából indult, és elég szép nagyra nőtt, most már van belőle 3 darab egy évben, vagy legalábbis idén volt, tavasszal, nyáron, ősszel, teszi ott a Dávid, a nyáron ott voltál, kivetted be a részlet, köszi szépen, hogy jöttetek, remélem. Jó éreztétek magatokat Salföldön. És lesz ősszel a Táncszínházban egy dolgot lesz.
1: Önpromó, igen.
0: Igen, önpromó. És hogy csinálunk mindig egy filmet. És csinálunk egy, minden évben csinálunk egy filmet, ami a, különben az egyik személygépkocsi márka támogatásával, ami egy önálló értékű kis játékfilm. És a mostaniban van egy... foci edző, a főszereplő, és az ő monológiáról fog szólni, ezt mondom, mesélem mindezt úgy el, hogy nem lövöm le a poént, és innen folytatom azt, hogy hogy kerültem én tegnap életemben először, de biztos nem utoljára, a BKV előre pályájára.
1: Halló.
0: Halló.
2: Szok Gyuri vagyok, lehet, hogy fölösleges kiegészítés, de jövő héten pénteken.
0: Nagyon nem fölösleges, én is beszartam. Jövő héttől.
1: Jó, oké.
0: Nagyon jó.
1: Jézusom, én már annyira szeptemberben vagyok.
0: Jó,
1: nagyon
0: jó.
1: Szépen köszönjük.
2: Köszönjük,
1: szia.
0: Szóval, hogy lett egy jelenet, aminek a végén azt találtuk ki, hogy azok, akiket szeretünk, velünk dolgoztak, fontosak nekünk. Ja, bocsánat, majdnem elfelejtettem az ellátmányt, elnézést kérdezik.
1: Bocsánat, szabad ne felejtsd.
0: Te választ, akkor megmutatom, választhat szint is magadnak, hogy
1: zöld.
0: Zöde vagy narancssárga.
1: Zöld majmok.
0: Lila állatok, diszidáljatok. Az utolsó jelenetben van egy szép a csáros, kitágul a kamera, és ott ülnek emberek, ráadásul nem árulok el többet, de hogy olyan embereket kértünk meg, hogy jöjjenek el kvázi statisztán, akik fontosak, tehát akik együtt dolgoztunk, akik barátaink, partnereink, támogatóink.
1: Kameók.
0: Magyar írók. Uh-huh. Akikkel együtt dolgoztunk. És erre a teljesen hebehúrja őrületre, hogy kedd délután, úgyhogy mindenkinek rohadt sok a dolga.

0: belépőjét akartam megmutatni a Dávidnak. Hát az de bajosabb lesz, de van, van, van, van, tessék. Ez WC papír, de nem használt. A jó, addig én a szájjal, szóval tartom őket. Hogy az van, hogy az egyik kollega nőnk, az tulajdonképpen ezen a pályán nőtt föl, mert az édesapja a BKV előjének az elnöke. 40 év a BKV előre szolgálatában.
1: Szép.
0: Ott rúgta a pöttyöst annak idején, amikor a Németh Gábor édesapja volt az edzője, még ezelőtt nem tudom én hány évvel, gondolom 35-40 évvel talán, és azóta is ott van ennél a klubnál, ami egy, hát, szerintem a múlt század 20-as évei, mint egy 100 éves azt hiszem a BKV előre, és 20-as éveiben épült csodálatos, fantasztikus csarnok, nem csarnok, hanem pálya, aminek van egy nagyon-nagyon régen megépített, elképesztően gyönyörű architektúrájú fedett része, de a régi szép vagy kevésbé szép időkben, itt van még innen látom. Úgy.
1: Igen?
0: 25 ezer stadion volt régen, és elmesélte az elnök úr, körbevitt minket, megmutatta az irodáját, megmutatta a tereket, és annyira gyönyörű retro, Dávid, olyan kosárlabda, fedett kosárlabda pálya, ahol nem megyünk?
1: De.
0: Hogy parkettán gyönyörű szépen, szépen van lepukkadva az egész, és az egésznek volt egy ilyen nosztalgikus retro bája, és ott volt a... Nem működik?
1: De.
0: Ott volt a... Közben pedig ott volt, hogy miről szól ez ma. És akkor jöttek a kérdések, hogy... kapnak-e pénzt egyáltalán, meccspénzt, vagy prémiumot, vagy...

De mindegy, lehet, hogy ti hallottok engem, nem, nincsen a rádióban hangotok. Nem egy kiadás. És én sem hallok titeket.

0: меня пит водой. Ура! Рыбка моя, зелень моя корм. Рыбка, ты помалить моя гон. Плаваешь, плаваешь. Шторм переверне твоє судно вверх дном. Маєш мілину під ногами. Ще не затонув, так усунув ти гам. De hallok zenét. No, most hallottam. Én is benyújtam egy jó gombot. De hallasz engem? Ti hallotok minket? Igen. Minden jó? Figyelj, és akkor ez a 20 perces retteletes szenvedés itt, miközben én néztem, ahogy te őrülten hárítod el a vészt. Tehát, hogy ez akkor nincs, ez nem hangzott el, ezt nem hallotta senki. Az én blokkomat, na, még nem teljes a magic. Még nem teljes a magic.
1: Most már jó a magic.
0: Most jó a magic?
1: Igen, igazából az volt, hogy csak asztalra ment, csak elkezdtem kapkodni, és mindenfélet összenyomkodtam. Hát így van.
0: Tehát ez az egész BKV-s előre sztori.
1: De ha nincsen a szaros BKV-s előre sztori, akkor meg nem mutogatod a VIP bérletedet.
0: Akkor nincs ez a baj, éltetek róla. Elnök úrtól kaptam VIP bérletet, hogyha kocsival megyek, menjen esze belent, akkor és be tudja parkolni.
1: Ezt felmutatod az ellenőrnek.
0: A láncinak.
1: Nem, az ellenőrnek.
0: Megyek a lánc
1: is. Jegyeket, bérleteket, és azt mondom, hogy BKV előre VIP.
0: Igen. És megkérdezem, hogy mennyi volt a tavalyi nettó keresetel, és ezt illetve
1: szám. Hello.
0: Hello.
2: Hello. A pálya kedves a bukkancsányánál tartottál meg, elővetted egyet.
1: Na, igen, ott kezdtem elkapkodni, ugye megpróbáltam egy egyet elkapni, gyorsan fel is borítottam valamit, aztán utána itt össze-vissza nyomkodtam.
0: Köszönöm szépen. Akkor gyors, rövidre zárom, és elzárom a szállat. Tehát itt van ez a jobb sorsra érdemes, több mint 100 éves sportegyesület, a BKV előremnek annak idején volt egy 20x ezres stadionja, amiből aztán, hál' Istennek azért, mert jól képviselték a saját érdeket, nem lett belőle lakópark, pedig úgy lett volna, hogy mit jelent az, amikor egy BKV nevű budapesti vállalat a tulajdonosod, és hogyan kell átvinni a szerelmet a fogad közt a túloldalra, hogy egyáltalában megmaradhasson a labdarúgó szakosztály, ha már a kosárnak annyi, de közben még lent emelik a súlyt, és akkor jöttek a srácok a 8. kerületből, akik a kosár labdázni jöttek, akik szemmel láthatólag emelni jöttek a focisták, hogy 150 fiatal gyerek rúgja a pöttyöst az utánpótlásban. Hát cigány gyerekek, ahogy mondták, hogy akiket így nem is engednek be sportegyesületekbe, itt meg mi várjuk őket, és ez mennyire jó. Tök és jó. A szakik, akik tolják, és az egésznek olyan hangulata van, és hogy van, amit te nekem Újpesten mutattál, rántott húsos szendvics hétvégén. Most sajnos be volt zárva, de amikor meccs van, akkor van. És a VIP-nek az a retro csodálatos igazsága, hogy előkerül az elnöki nagyon kisi frizsiderből az a, hát ilyen félházilag készített repibor, amit egy másik egyesületnek a tulajdonosa, aki különben ült, mert bundázta a meccseket, hogy nagyobb pénzt szerez, hát figyelj, egyik sztori a másik után, és úgy, hogy azon kívül, hogy az elnök úr 40 éve ott van, a kolléganőnk pedig ezen a pályán nőtt föl gyakorlatilag, mert kislánykora óta ott lebzsel, ő a bemondó, nagymamája volt, aki sütötte a pogácsát a szabadnak idején. Abban a bódiban árulta a déd nagymamája a jegyet, amikor még jegyet árultak. És a tekepálya, a tekében országos másodikok vagy harmadikok, hallott golyós. Csodálatos az egész, úgyhogy a Sportutca 2-ben az MTK mellett közvetlenül van egy elképesztően fantasztikus hely. Szerintem, hogyha egyszer arra jártok, vagy filmet akartok forgatni, nézzétek meg, mert megállt az idő, és nagyon jó helyen állt meg.
1: Azt hittem, harmadik kerület a BKV.
0: Nem, hanem a harmadik kerület, az a harmadik kerületi TTV-je, és ők sokkal jobban állnak, hogy nyerik is a bajnokságokat, és nem csak azért, mert az Eszterházy annak idején ott rúgta a pöttyöst, hanem azért, mert nem tudom, biztos jobban menedzselik ezeket a harmadosztályú, harmadik ligában, harmadosztályban játszanak, és ott is pont annyi pénzt keresnek a futballisták, hogy azért, hogy el lehessen rúgni, tehát abból megélni nem lehet, de minden nap van edzés plusz meccs. Minden nap. Úgyhogy, és akkor ugye beszéltünk óhatatlanul önnel a másik, és azt kezdte, hogy és most, hogyha a sportban előre kell lépni, akkor kihez kell fordulni, mert ugye nem olyan régen még Orbán Viktorhoz kellett menni egyedül, így vagy úgy. Hát felcsúton mindig hozzá lehetett férni, így vagy úgy, egy igazsággal, és akkor mindenki nézett egymásra, hogy egészen máshogy lesz ez most. Valahogy lesz, vagy sehogy se lesz, hogyha egy sportcsapatot kell.
1: Hát a 100 évet a
0: hát.
1: És akkor régen, akkor nem BKV előre volt, csak előre?
0: gondolom előre volt, és a BKV. Hát amikor én elkezdtem vívni az MTK-ban általános iskola, mondjuk harmadik osztályban, és akkor utána hozzácsapták a Vörös Meteort, és így lett MTK VM.
1: Hello.
3: Jó reggelt, sziasztok! És ott van még a Kék Egérnek hívják, azt hiszem, van egy étterem, egy ilyen menza jellegű étterem is ott
0: a pályán belül?
3: Hát nem mondom, be lehet menni kintről is, onnan tudom, hogy ott dolgoztam egy darabig, és akkor jártunk át oda kajálni, és ugyanez a retro feeling, nem tudom, hogy hol találkozik.
0: Be volt zárat erre az étterem, de biztos, hogy ugyanarról beszélsz, mert ott van egy étterem, ami retroban adja a menzát, csak kettőkor bezár, igen.
3: Csodálatos. Próbáljátok ki.
0: Igen, próbáljátok ki a Kék Egeret, ha nyitva van, meg menjetek oda erre a pályára, mert tényleg csodálatos. Köszi, ciao. Hello.
1: Elmondjam, hogy indult a reggelem most így a bénázásról.
0: Léci.
1: Hogy megtörtént az, amit már elég régóta féltem, belejtettem a mobiltelefonomat a WC-be.
0: Szarok rá!
1: Mondjuk már szerencsére lehúzás után, de ennyi volt, de hát úgy egy ilyen Bruce Lee gyorsasággal húztam ki a cuccot. Úgyhogy ez nem az én napom.
0: De ügyességi szempontból. De akkor buktad a kokaint, ami rajta volt.
1: Igen. Halló.
4: Sziasztok, Mata Gyula vagyok. Na, nekem a fiam játszott előrébe, és egyébként egy ilyen 3-4 éve ezelőtt még a Kis Albert volt a edzője.
0: Kis Albert, így van.
4: És a Hudák, a Hokis Hudák volt az elnöke a klubnak.
0: Igen.
4: Igen, úgyhogy tényleg egy fantasztikus hely. Igen. Na, ennyit akartam. Csak.
0: Szuper.
1: Hello. Halli,
0: sziasztok. És 8. kerület. Én fradistának vallottam magam egész életem, amíg abban nem hagytam ezt a kötődést, ami hát ugye 9. kerület. Én meg az ülőjük másik oldalán álltam a Leonardóban, úgyhogy, de hát átnéztünk, tehát 8-9 az egyben volt, és nekem egyáltalában nincs meg ez, hogy van egy kerületi csapat, és ezek szerint a BKV előre az a 8. kerületi csapat. Viszont mellette van az MTK, amit aztán meg nem is kötsz egyáltalában kerülethez, mert az MTK az egy ilyen nagy nemzeti sportú. Én nem is tudom, hogy az MTK-nak van-e ilyen lokális identitása szerint. Hogy így a helyiek mennek, mert MTK-sok lesz, de az MTK az egészen más típusú
1: más
0: szociológiai szempontok mentén szerveződött. Ez nem zsidózás, nem?
1: Nem, de egyáltalán nem, de hát ugye az által ez statement volt, hogy ezt még kiebb rakták ezt a pályát, mint a tehát nem az Újlipótvárosba rakták a pályát, hanem kiebb, mint az Ülői út.
0: Nem tudom, hogy akkor az Újlipótváros
1: már... Mondjuk közel van oda eléggé a Salgótarján úti zsidó temető, ami egy elég érdekes hely.
0: Ja, ott kín a...
1: Javaslom meglátogatásra.
0: Az új köztemető mellett?
1: Aha.
0: Ja,
1: nem az új köz mellett van.
0: Nem a Kozma utcánál? Nem, az a kinti?
1: Nem, ez a benti, ez a Kerepesi mellett van.
0: Aha, hát én ott még nem voltam. De ilyen... Tehát, hogy olvastam valami interjút, vagy novellát, egy ember mesélt arról, hogy volt olyan, hogy az apjával elindultak a városban, az apjáról szólt, és hogy semmit nem csináltak, csak mentek, és olyan helyekre mentek, ahol különben nem járnak. És ez így nagyon megtetszett, hogy elmenni, elveszni, bóklászni, egyedül, nézni, dumálni, bemenni, tehát, hogy így ismerni ezt az egész, nagyon megtetszett. És innen melegítődött föl bennem az az ötlet, szépen mondtam, ugye milyen szép, hát ezt soha nem írjátok le, amit tavaly találtam ki, hogy elvigyem a gyerekeimet meglepetésből Budapesten szuppolni a Dunán. És megcsináltam. És megcsináltam óriás titokban. Ahogy én elég nagy family troll vagyok, tehát megy a hazudozás meg azért csak azért, hogy magic legyen a vége. Hát ismerek már erről az oldalamról, itt nem lehetett lacapacázni, azt mondtam, hogy semmi más nem kérek, csak 2-3 órát tőletek, ekkor és ekkor találkozunk itt és itt, és elmegyünk szépen valahova. Hozzatok magatokkal mindenféleképpen fürdőruhát, lehetőleg fejlámpát, vagy töltsétek föl a telefonotokon az aksit, legyen nálatok esőkabát, meg egy hátizsák. milyen hülyeség ez, hát mondom, mert a barlang, ahova lemegyünk, és akkor jött a bullshit, mert minek zseblámpa, ugye ez volt a félrevezetés, majd kimentünk a római partra, ahol egy javasolt kávézóban megittunk, megettünk, ami sütit, és lesétáltunk a római partra, akkor sem fogalmuk nem volt, hogy itt most rockabilly-re megyünk, vagy hekkete, mint az apánk, nem normális, mindenki hozta, amit kell, megittunk még valamit, ott van egy kocsma, mert kicsit korán indultunk el, és megálltunk egy ház előtt, ami szemmel láthatóan 10 éve volt elhagyva, ilyen emeletes, nagy, ilyen rancs-szerű fogadó. Mondtam, hogy ezt megvettük, mert úgy gondoltuk, hogy vállalkozni fogunk, és csinálunk egy diszkót, akkor ez ment 1-2 percig. Hogy végül mellette oda menjünk a szörf, vagy a szubkölcsönzőhöz, amit egy kedves jó barátunknak, a Gábornak a fia csinál úgy, hogy ő vezet ilyen túrákat. És miután aznap kicsi volt az érdeklődés, ezért 4-en voltunk, úgyhogy privát szuppolás volt. A rómaitól leszuppoltunk 4-en a Döbrentei térig, tehát az Erzsébet hídig. És az a zene szólt, amit hoztunk magunknak kihangosítva, úgy haladtunk a holtágon olyan tempóban, ahogy akarunk, szuper biztonságos az egész, jó sokat utána néztünk, olyan mentő mellény van rajtad, hogyha beleesel a vízbe, ne adj Isten, akkor még a hajat se lesz vizes, mondták, teljesen biztonságos.
1: Meg leért a lábatok, nem?
0: Hát ez mondjuk még akkor volt, ez a másfél hónapja lehetett, akkor szerintem még mély volt a Duna, sőt, mint később bebizonyosodott, nem ér le a lábunk, mert egyetlen egy ember esett be a vízbe.
1: Andris.
0: Én voltam, mikor már a főágon voltunk, és hol? Hát a parlament előtt pont. Úgyhogy Bermuda, póló, menitláb, csuromvizesen beestem, de hát nagyon üde volt az egész, semmi veszélyezett nem volt, bár jöttek-mentek a hajók, nem voltak nagyok a hullámok, mert alacsony volt a vízállás, de azért a lábunk nem ért le. Szuper volt ebből a perspektívából nézni a várost, és egy olyan élmény, amit különben mindenkinek javaslok, mert hogyha nagyobb csoportra mennek, akkor szerintem ez simán megengedhető magadnak, nem olyan nagyon drága, és nagyon klassz élmény menni a városon. Láttam már ilyen képeket korábban, hogy annyira tuti, hogy kutya ül elől, meg van nagy magnó van kitéve, úgyhogy egyáltalában nem gondolja az, aki feláll egy ilyenre, hogy beleesik a Dunába. Úgyhogy ez egy olyan városi szolgáltatás, amit melegen ajánlok. Ez még egy ilyen jó kis nyári élmény volt.
1: Legszebb nyári élményed?
0: Vannak. Hát ez például biztos benne van a top 3-ban, mint hogy befért oda a tegnapi BKV előre.
1: És akkor a lovasi?
0: Látogatás is. Ja nem, ha ilyenek, mondjuk a lovasi, az biztos az is lehet. De nagyon sok jó volt különben, mert ha csak ugye lenni sokáig huzamosan jó családdal Balatonon, az se volt rossz most idén.
1: Ja.
0: Neked?
1: Volt sok. Szerintem elég sok volt. De azért volt benne szenvedés, és most természetesen valamire azt mondtam, meg is jegyeztem, hogy ez ott a legszebb nyári élményem, de most nem hit eszembe, hogy mi az.
0: Hát akkor az úttörőtáborban nyakkendőt cseréltél a üzbegisztáni kispajtásoddal.
1: 2 forintost 2 koronásra.
0: Nem? Mikor a gubacsot fölhúztad a nyakkendőt, nem?
1: Igen.
0: Amikor barátságcsomót kötöttél, amikor aláírtátok egymást.
1: Képzeld el, hosszú-hosszú évek után, azt hiszem 5 éve voltam utoljára Budapesten augusztus 20-án, mert azért kerülöm ezt, mint a leprást, de most volt egy program, amiért itt kellett lenni, és ha már itt voltunk, akkor megtekintettem a tűzi játékot, mondjuk most az volt, hogy csak ott le kellett menni a partra, és tömeg nélkül, minden nélkül, ismerősök, normális emberek, szóval egész jó volt, de hát ahogy mentünk a kintről befelé, a Jászai felé, azért, hogy egyre sűrűbb volt, meg egyre ilyen hát furább volt a tömeg, na mindegy, de hogy egész jó hangulata volt a cuccnak. Ami elég meglepő volt, vagy hát én ezt még nem láttam ilyen tömegrendezvényben, ilyen tömegesen, hogy gyakorlatilag én ennyi palackozót még nem láttam. Gyűjtötték a mohus palackokat, ja, az 50 forintos palackokat, és hogy gentrifikálódik már ez a pálya is.
0: Tehát, a palackozók?
1: Aha, igen. Tehát, hogy ebbe akkora buli van, hogy ez már nem a kukabúvár mély szegény, hanem vannak vannak viszonylag jól öltözött teljes cigány családok. Kerék ilyen, nem, azért jó érzés nem töltöttem, amikor 11-kor az animán teljes családok ilyen 7 éves kisgyerekekkel rohangáltak, és a gyerekek vitték a zsákot, amit tudom, hogy könnyű, mert palack van benne. De hogy szemmel láthatóan jól érezték magukat, kicsit a Rokko és Fivére jutott eszembe, hogy örültek a hóesésnek, mert lehet menni lapátolni. Szóval egy picit ilyen nekik is fesztivál hangulata volt, de hogy ebben van egy kis, nem tudom, ha majd te visszaemlékeznek azért, vagy ha valaki ezt megcsinálna a filmen, akkor lenne benne egy kis nyomorromantika. Viszont teljesen kerékpáros, gágyó 60-as emberek, vagy 50-es emberek gyűjtötték ugyanúgy a palackokat, illetve ázsiai asszonyok. Most nem tudom megmondani, hogy vietnámi vagy kínai, de ázsiai asszonyok is palackoznak. Gondolom,
0: beáll a társadalmi rend, hogy a vendégmunkások a legszemetebb munkál, és szedik a szemetet, nem olyan szemét, szedik, és gyűjtik. És...
1: Szerintem ez nem olyan szemétmunka, mert mindenki nagyon kedves volt ezekkel a kedves gyerekekkel, és szívesebben dobta a zsákba bele a cuccot, mint le a földre. Abszolút. Tehát, hogy ez egy ilyen win-win szituáció volt. De a gyerekeim mondták, hogy a Margit-szigeten az egyértelmű, a ázsiai nők gyűjtik az üvegeket, is mennek oda társaságokhoz, és mutogatnak, hogy...
0: Koldus applikáció, igen, volt a másik, csak, hogy, emlékszem.
1: Ugye, ki ne szorítsák az őshonos gyűjtögetéket, mert akkor mi marad nekik, vagy hogy lesz-e kukaháború,
0: igen,
1: vagy valami ilyesmi, akár etnikai alapon, vagy társadalmi alapon, tehát a alsó középosztály kiszorítja-e a mély szegényeket, vagy a nem mély, magas szegények, a mély szegényeket.
0: Igen, és aki ebből lesz Mayer, vagy aki odaáll egy a mohú automatájára megszólalásig hasonlító másikat, és közben maga szedi, gyűjti össze. No.
1: Hát szerintem, ha én lennék egy ilyen vállalkozó, akkor azt csinálnám, hogy a forgalmas mohú automaták elé beállítanám a saját embereimet.
0: Akik sorban állnak
1: sorban. Nem, hát pénzért állnak sorba, de nem haladnak az Istennek sem. Mondjuk nem kell ehhez túl sokat ügyeskedni, mert megtelik az automata, nem fogadja, mert iszonyú lassan halad. És lemegy a polgár, hogy jó polgár szeretne lenni, meglátja a sort, és akkor odaadja valakinek, aki a sorban áll. Én így jártam, általában így járok vele.
0: Aha, igen. Én nekem házi emberem van, és házunkban lakik, és mindig az ő neki adom az összeset, és akkor az így jó, hogyha ha nem megy,
1: szóval
0: az
1: fura
0: több százmillió forintot hagynak ott a szigeten, azt hiszem. Tehát azt hiszem a szigetről volt a mondás, hogy egy sziget után ilyen 200-300 millió forint.
1: Mit adnak ott ki palacban?
0: Nem tudom.
1: Dobozos sört?
0: Nem, igen, hát az biztos például.
1: És ha összetapossák?
0: Igen, akkor az egy
1: nem ez a baj, kérdés. Hanem az, hogy 30-40 milliárd marad a mohunál, amit nem váltanak vissza.
0: Tudod, hogy mit kérdezik?
1: És azt megküldik az MCC-nek, meg a Scrutonnak, meg a nem tudom én.
0: Én a Kossuth Rádiós barátaimtól szeretném megkérni, nekik azért kapják a remélem jó fizetésüket, hogy ilyen tényfeltáróként utána járjanak, és rendes riportot csináljanak arról. Én egyszer láttam egy olyat, egy ilyen szemétfeldolgozó, ilyen szelektív szemétfeldolgozóról, és annak nagyon megörültem, mert mindig volt bennem egy kétség, hogy mennyire kell elmosni a nem tudom milyen poharat, és mi történik, ha összekeveredik egy kicsit a papír ízével, és láttam azt a riport, különben olvastam, nem hazudok, nem láttam, olvastam. Mindestre olvastam azt, hogy várják, megjön a teherautó, leborítják, kesztyűbe várják igazi emberek, és nagyon profi, rohadt kemény munkával szétválogatják, más mosóba küldik, megnyugodtam, hogy ez nem az lesz, mint ami. Hogy tök jó lenne utána járni annak, hogy ezekkel biztos, hogy jó helyre kerül-e. Tehát amikor egybe bedobod a mohús dobozba a sörös flakont, vagy az 50 forintos bármit,
1: biztos.
0: Hogy akkor abból tényleg ugyanúgy lesz egy másik, vagy... Hogy...
1: Na, de fűzöm a gondolatomat. Szerintem valószínűleg igen. Hogy a fájdalmas dolog az, hogy súlyos 10 milliárdok maradnak évente. Még nincs egy, azt hiszem, teljes egyéves tapasztalat. Súlyos 10 milliárdok maradnak a MOL-nál ebből a bizniszből, mert ők előre megkapják ezt a pénzt a forgalmazóktól. És akkor küldik vissza neked, ha kéred. Ha meg nem kéred, akkor meg ott marad. Világbiznisze különben. Uh-huh. Hogy ezt a palack... Ja, és akkor utána persze mohú részvényeken keresztül, kekvákon keresztül, muhus befektetéseken, vagy molos befektetéseken keresztül megy az Újpest Tercének, az MCC alapítvány, nem tudom én, hazugsággyárában, meg ilyen helyekre, így volt kitalálva. De hogy ezt most egy kicsit közvetlenebből azt kéne mondani a múlnak, hogy közhaver, ez nem a te eredményedbe fog bemenni, hanem itt nem küldenek vissza, szépen megy valami környezetvédelmi alapba.
0: Hát igen, vagy bár igen, hogy bemegy a központi közösbe, igen, és ott szépen elkezd. Ja, így.
1: Hát a központi így. Közös az úgy elolvad, szerintem egy úgy, mint az NK-nál a lottó, a ötös lottó esziája, a 90%-ából van az egyik része, a másik üres fordulózódia 25%-ából. Ugyanígy meg lehetne nevezni azt, hogy az a 30 milliárd forint, ami mondjuk mi, az egy kettő darab, másfél, kettő NKA, az a pénz, az hova menjen, és hogyan, milyen szabályok szerint osszák el.
0: Igen, most ez az üres fordulózó másfél, kettő.
1: Nem. Hát mennyi az NKA?
0: Szerintem 12-14 ilyesmi szokott lenni.
1: Akkor ez
0: aminek kb. Az a sorsabb az ki, hogy abból kb. 2-2 fél az, amit
1: magukra
0: de az oké. Viszont 2000,
1: oké, hát persze, hogy nem sokan.
0: De nagyon sokan vannak az adminisztráció, az nagyon keményes, durva 100 plusz. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy 2023-as adat, hogy a 12-13-ból 3 és felett osztottak szét a szakkollégiumok. És ja, a fennmaradó rész ment a miniszteri izébe, meg a maradványba, uh-huh. És ez adta ki aztán azt a 17,5 milliárdot, amit a klientúrának szétosztottak, amiből viszont a klientúra már 3 és felett visszahozott, hogy bocs, tévedés történt. 3 és felett visszacsengettek.
1: Az tök jó, mert 2 felett közvetlenül a szerzők raktak bele ebbe a bizniszbe.
0: Elfucking képesztő. És ez mind a múlt, srácok, és az a lényeg, hogyha előre nézünk, akkor ezt nem fogjuk így, nem hagyjuk, hogy így legyen.
1: Hello.
5: Sziasztok, Magdal. Meg tudjátok azt becsülni, hogy egy óra pillepalizással mennyit lehet keresni? Tehát, hogy mi a órabér?
0: Haza akarsz költözni, mi?
1: Nem, hát attól, mondjuk egy...
5: Jó vagy.
1: Egy augusztus 20-án, ahol mindenki iszik, és nagyobb a sűrűség, ott valószínűleg többször annyi, mint mondjuk Kispesten este végigmenni.
5: Egyesek szerint többet is, mások szerint kevesebbet lehet keresni. Na, számokat mondj kérlek.
1: Nem tudok számokat mondani.
0: Honnan tudnánk? Most nem mi fogjuk megcsinálni a jövőképedet.
5: Mert alámerült a topikban, tudom
1: én. Nem merülök alá, nem. Én ezt nem számolom ki, és nem sem senkit. Most már ott tartunk, jó, hogy amit a muhú az pofán csap ebből, az szépen szét kéne osztani, akár környezetvédelmi szervezeteknek, vagy hasonló programunkra.
5: Azt kapargatom, hogy mi az a töréspont, amikor az ember fogja a nagy nálon szatyrot, és elkezdi a palackokat összegyűjteni.
0: Ez nem biztos, hogy töréspont, mert ez ráadásul miközben ezt csinálod, tehát tudod azt, hogy egy tök frankó dolgot művelsz, ami senkinek nem fáj, hanem mindenkinek csak jó, és társadalminak hasznos. Mi, amihol petankozunk, ott nekünk van 2 darab palackozónk, mint megtanultam a többektől, az egyik nő, a másik férfi, és bármikor, amikor megjelennek tök jól felöltözve, szegény, egyszerű emberek, akkor mindenki mosolyogva köszönt őket, dumálnak, összeszedik a sörösizéket, azt elmennek.
5: Persze, tehát ilyen itt is van, és én is adom, és volt olyan is, hogy én amikor mentem a bódba visszavinni a palackokat, és az út közben találtam egy nem tudom miért, akkor én is fölvettem a palackot, és nyertem rajta 25 centet, tehát hogy volt olyan, hogy madbal is palackozott már, tehát hogy
1: én azt szerintem... Itt csak 15 cent a palack, úgyhogy szerintem ott palackozott, jobban jársz. Ha azért kérdezted, hogy érdemesen az a költ.
0: Én az a csávó, akinek adom a cuccot, ilyen 2 hetente jön össze, és abban sok az ilyen boros üveg, meg a pillepalack a legritkább, néha sört, tehát egy nagyon vegyes, de 2-3 nagy szatyor, és akkor szemmel kb. Végszámolom, és az olyan 2-3 ezer forint. És 2-3 ezer forint nyit, odaadok neki, hogy elmenjen jó messzire, elvigye ezt a 3 szatyrot, ami rohadt nehéz, ott sorban álljon és bedobálja, és megcsinálja. Most érted? Ha egész nap ezt csinálja, akkor lehet, hogy összejön egy nap mondjuk egy tízes, vagy lehet, hogy egyedül, vagy lehet, hogy
5: összejön. Azért az rendben van.
0: Igen, hát ha minden nap...
5: Az rendben van.
0: Hát rendben van, ha minden nap összejön, de különben ez egy kemény, tisztességes és hasznos munkával csinál egy hónapban mondjuk 100 vagy 200 vagy 250 ezer forintot, és az különben, ha úgy nézzük, rohadt sok pénz.
1: És mellette még a BKV-nál focizhat.
0: Például. Hát azért...
5: Szerintem a Dávid az azt is kapargatta, hogy mi van azzal, amikor utána ilyen tehát hogy a rendes szemetedet túrják szét azért, hogy találjanak egy palackot, majd utána ott marad a szemét. Tehát, hogy
0: ezt nem kapargatta most a Dávid, de jó, hogy felhívtad a figyelmünket arra, hogy
1: de igen,
0: a lomtalanítás látszott.
1: Nem, a belső kerületekben most van egy ilyen hírik, a Pikó csinál egy kampányt, hogy a Mohu, hogyha ővé a szemét, akkor az a szemét is, amit szétszónak, az is igen. Az ővé, úgyhogy legyen kedves összeszedni, hogyha nem képes elvinni időben, vagy biztonságosan.
0: Ez a Mohu, ez egy ilyen szitokszó lett különben.
5: Egyébként, tehát hogy van egy ilyen kezdeményezés itt Németországban is, tehát csomó helyen Berlinben is, mert különben is vannak ilyenek, hogy egy tálca van kirakva a forgalmas pontokon a kukák mellé, hogy oda tedd le a sörösüvegedet, pillepalackodat, és akkor azt onnan könnyebben összegyújtik arra járók, akik ezzel foglalkoznak. Jó, köszönöm szépen, én akkor búcsúzom is a pillepalackok árfekvéséről, megtudtam többet, szervusztok.
0: Azt kéne privatizálni, hogy a tálcát arra biznisz csinálni, hogy a szemetesek mellé lerakni azt a dobozt, hogy ha bedobják, akkor majd mi elviszük a Mohuba. Na, hogy így nekik dolgozzanak a vietnámiak.
1: Vannak a lámpaoszlopokon kukák fölé raknak ilyen palacztartókat, ezt nem láttad még?
0: De egyet láttam most, hogy mondod.
1: Ilyenek vannak, nem? A Madbal arra gondolt, hogy volt valami ilyen vita erről, hogy nem is tudom, Tumblr-en, hogy mekkora fasiszta itt mindenki, aki a mély szegénységben élőket basztatja, akik két nap éhezés után oda tántorognak a kukához, hogy hát, ha van benne palack, és szétszórják, hát nem az lesz az első dolga.
0: Aha.
1: És akkor mondtam, hogy szerintem azért ez nem egészen így van, és akkor mindjárt én is fasiszta lettem.
0: Hát mondjuk van is benned valami.
1: Na, persze. Meg vannak húzatva az emberek.
0: Tehát, persze. Igen.
1: És akkor elmagyaráztam, hogy szerintem mi hogy van, és akkor jött, hogy mi meg ti, tudod, jött ezzel. És
0: Jézusom.
1: Annak, haver, utoljára ilyet azértől hallottam. A Mi Hazánktól, meg a Fidesztől, ez a mi, ti, mert ti, mert mi meg. Tehát, hogy...
0: Azt mi mondjuk meg, hogy kik vagytok ti.
1: Az a baj, hogy ezek a hosszú távú sebek, amik benne maradtak a lelkeken, hogy ezek a... munkat ellenállnak gondoló emberek sem szeretnek rászokni.
0: Mindenkit meg fogunk gyógyítani.
1: Igen. Hello!
6: Sziasztok! Csabi vagyok. Nekem ilyen belső infóm van a piacról, hogy valamelyik este mentem haza a Deák térről egy ilyen éjszakai busszal.
0: Ez nagyon jó kezdés volt, ne haragudj, a piacról van belső infó. Megyek haza a Deák térről. Kíváncsi vagyok.
6: És két ilyen palackozós csávó beszélgetett, és ilyen eavesdroppingba meghallgattam, hogy miről beszélgetnek, és azt mondja, az egyik csávó, de nem nagy zoltak, vagy nem tudom, hanem ilyen technikai információkat osztottak meg egymással, hogy akkor hol, meg mit, meg hogy hova lehet menni, meg hol kivédi a piacot, vagy a területet. És így konkrétan megbeszélték, hogy mennyi pénzt lehet belőle beszedni, és az egyik csávó azt mondta, hogy testvér, egy guriga, egy hónapban, ősze számolta.
0: Hogy egy millát összekukázik?
6: Igen.
0: Szuper, na, legjobb hír. Én nagyon örülök neki, ha egy
1: millát. Várjál,
0: legjobb.
1: Na, Andris, ahol már egy milliót össze tud gyűjteni egy ember, ott megjelenik a területvédelem. Lehet, az, hogy hogyan zavarják el azt, akinek pont 50 ezer forint kéne ahhoz, hogy jobban élhessen, míg a másiknak a 950-hez a maradék 50 nem kell.
0: Vagy alkalmazzák.
1: De nem lehet megcsinálni ezt más. Hát, vagy alkalmazzák.
0: Vagy ez a csávó a koldus maffia fejekén megkereseti magának az egymillát.
1: Kurva rossz, hogy egymilliót lehet ebből keresni.
6: Ez egy ilyen...
1: Nagyon rossz.
6: Egy ilyen hippi bám volt, nagy ő szakállal, és teljesen korrekt gyűjtögetőnek mondjuk.
0: Alapból, ha ezt meg lehet csinálni, És hát figyelj, akkor az azt jelenti, hogy akkora rohadt nagy jólét, hogy nagyon sok ember, például én, megengedi magának azt, hogy lerakja, és ott hagyja, és reméli azt, hogy ezt valaki összeszedi. Nem tapossa össze, mert nem akkora paraszt, viszont nem viszi haza, teszi félre, és áll be a sorba. Jó.
1: De Andris, emlékszel arra, amikor még milyen szép és romantikus dolog volt este átmenni a lomtanításon és fölkapni valamit belőle?
0: Persze.
1: És azt gondoltad, hogy minden oda kerül, ahol szükség van rá?
0: Nem, de ez nagyon
1: sok. Régen volt.
0: Ez egy nagy vita közöttünk régóta.
1: Nem, ez régen volt. Ma az
0: nem,
1: van,
0: most is így van.
1: Az van, hogy fogva, hogy két nap előtte kijönnek a székekkel, kicsit üvöltöznek a területosztásban,
0: tudom,
1: hogy mettől meddig tart. Ha te, mint polgár, odamész valahova, akkor mondanak egy árat arra a törött lábú székre, amit kinéztél magadnak.
0: Igen.
1: Tehát, hogy
0: tudom.
1: Fölépül magától ez a kapitalizmus, attól, hogy milyen könnyesen azt gondoljuk, hogy milyen romantikus az új
0: rendszer. Nem az, hogy a kettő között van az igazság, hanem ez mindig az így, ahogy van, de közben tegyük hozzá azt, hogy amikor a végén meglátod, hogy az általában tényszerűen roma származású csapatok, ilyen elképesztően leszakadt, vagy kevésbé, de nagyon leszakadt ilyen teherautók, félteherautók, blablabla, bla, hogy azok micuccot összeraknak, olyat, ami tényleg neked se kell, tehát a rozsdásvastól kezdve a faléceken át, nem tudom mi, és nagyon-nagyon akkurátusan megrakják a kocsiukat rogyásig, és elindulnak valahova, akkor reménykedsz abban, hogy ez a deszka, ami aztán a senkinek nem kell, az hasznosul majd vecsésen, vagy nem tudom, hogy hova viszi, mert beépíti, vagy ebből csinálja, meg a széttört bútor, meg hogy kiszedik a, mit tudom én, a drótokat az ilyen elektromos szutykokból, és akkor azt, tehát hogy foglalkoznak vele, úgyhogy én tényleg még mindig ezt az oldalát látom inkább
1: másik
0: a lomtalanítástásnak.
1: Az etikán belül nézd meg a
0: dolgozik.
1: Igen, bocs.
7: Sziasztok!
1: Ajánlom ZG Studio bármelyik filmjét, ahol ennek a tetejét látod ennek a világnak, hogy a színes film újrahasznosítási bizniszből milyen bárfihunyat szintű palotákat lehet építeni, és az, aki fogja a helyet nálatok, és összeveszik a másikkal, mert ő nem tudom én melyik kinek gyűjt, az hogy néz ki?
0: De nem zárja ki azt, hogy...
1: Ez nem a szolidaritásról, meg az igazságosságról szól, hanem fölépül egy másik hierarchia mellé, és hozzájárulunk ennek a hierarchiának, és ez a Lipsi önállító, szociális sírom hozzájárul ahhoz, hogy az egyik ember uralkodjon a másikon.
0: De. Mekkora kocsi filozófus lettél, barátom, igen. Beszarok. Miközben az van, hogy a szemétből meg is megjelnek. Van, aki kapirgál és meg is eszi, amit kiszed, van, aki összerakja, elviszi és újrahasznosítja, és van egy csomó, aki meg esetleg palotában
1: él abból, hogy kapirgálnak. Az is hulladék szállításban.
0: Ez nem romantika szó.
1: Fél Jersey abból él.
0: A romantika szó.
1: Igen.
0: Nyomor romantika, azt te már mondtad, az jó mondja.
1: Szia.
0: Tessék.
8: Sziasztok. Szerintem 1 milliót ebből nem lehet összeszedni, az 20 000 palack, nem 50 forint egy ilyen palack?
0: De mondjuk így van, ja.
8: 20 000 palack az
0: jó, így
8: 30
0: van.
8: Nap, az több, majdnem 700 palack naponta.
0: Igen, pont. Hát akkor már dolgoznak neki.
1: És akkor nincs hétvégéje.
0: Igen.
8: Hát akár, igen, és akkor nincs semmi. De egyébként nekem van egy ismerősöm, én Szentendrei vagyok, és ott van egy arc, aki... Hát nehéz sorsú, mondjuk így, mint mindegy is, de ő mondta nekem, hogy amióta ez a rendszer van, az ott nem koldul, tök jól van, 3-4 órát foglalkozik ezzel, és neki mindig az volt a terv, hogy szigetjegy, tehát gyakorlatilag vége volt a szigetnek, ezzel kezdett el foglalkozni mindenféle aluljárokba a városba, és azóta ez nincs, és ez így neki teljesen oké.
0: Na, köszi, ez jó volt ez a példa. Mi meg majd tovább filozofálunk a jövő héten a szemétből való meggazdagodás, társadalmi egyenlőtlenségek újra kialakulása.
1: Nem distribútálta jövedelem a szemétből, csak látod ezt, hogy az, aki összegyűjti, az ahol megjelenik a pénz, ott megjelenik az uralom is.
0: A nyomor tetei romantikázó barátainknak mondjunk kulturális ajánlatot. Én számomban egy van, hogy nem most pénteken, de készüljetek, hanem jövő pénteken lesz a Tilos 35. születésnap. Dávid, tutira oda megyünk, ugye?
1: Hát én nem ígérek semmit.
0: Ja nem, lehet, hogy túl jó idősz. Én nagyon úgy tervezem, hogy oda megyek, mert nagyon sokat hallgattam a Tilost, szeretem a Tilost, tele vagyok egy csomó mindennel így ebben a... Én még annyit akartam mondani az augusztus 20-án, hogy egész kérdésen én is itthon voltam, és a középső gyerekemmel, a Jankával, biciklivel mentünk különböző helyekre, és akkor végül is a Szigetre kijutottunk ennek az Árpád hídon keresztül, és a Gorán-Borán, Gregovics-Bzegovics és a Quimby között alkalmunk volt, hát egy 10 000-et, kb. Lehet, hogy 5 000-et magunkkal megtekinteni a hivatalos műsort kivetítő nagyon jó hanggal. Jöttek ilyen szélbetörések, és néha nem volt jel, de zömében volt. És én nekem nagyon tetszett, és nem voltam egyedül. Modern volt, tradicionális volt, nem tudom én, jövőképet sugárzó, elképesztő minőségben kivitelezett. A legjobb szövegek, tehát amikor Vasalbertől Eszterházig, Pilinszkitől, vagy I.S. Gyulától, nem tudom én meddig, nagyon tetszett, minden tetszett. A nagy rém Árpád fej, aki néz ránk le, ahogy folyt a parlament, ahogy kirajzolódtak, akár a nyilazó izégrómból, a zene, semmit nem toltak túl meg minden, és a végén ott állt, és a végén felállt 6-8, nem tudom én hány ezer ember, amikor ment a himnusz, nézte a közvetítést, felemelő volt elő.
1: És utána az Anima, és ki volt ír vetítve a parlamentre. Na jó, hát a Noam Chomskyt azt elfelejtettük volna.
0: De a Simone Weil, azt a jó számukat nem játszották?
1: De volt. És amikor ki van vetítve a parlamentre, hogy Reading is sexy.
0: Reading is sexy.
1: Az
0: és én utána abban, hát én prohibitionistának hívtam magamban, ami hát eléggé el nem ítélhető.
1: Rádió egyes diszkó.
0: Bele az a zene, az a
1: forzasztó.
0: De az a sok mosolygó ember, az a béke, az a mindegy, hogy ki kicsoda nem
1: jött. Hát a mellényes biztérre nyomták a Pumpet Gabor.
0: Nagyon jó. És a műcsarnok, a műegyetem előtt se tetszett az a zene, ami ott volt. De nagyon jó hangulata volt a városnak, hogy elképzelhetetlen volt még egy éve is, és egy éve még egy fél éve, egy csomó minden elképzelhetetlen volt, és arra meg fogalmam nincs, hogy mi lesz, de az egészen biztos, hogy rajtunk múlik.
1: Jó lesz.
0: Köszönjük szépen a figyelmeteket, jövő héten vagy leszünk, vagy nem. Pénteken 4-én a Dürerben próbáljunk meg ütközni, ott a Ricső.
1: Csa-csa!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagy múltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról. Különleges Big Bang nevű eljárással hosszabbítják meg újabb 2 évvel a NASA mérnökei a Voyager 2 működését, számol be a Life Science-re hivatkozva a Nat Geo. A módszerre azért van szükség, mert az 1977-ben indított űrszonda radioaktív energiaforrásai folyamatosan veszítenek teljesítményükből. A Voyager 2-n májusban és júniusban tesztelték az eljárást, a kísérletek során egyes nagy energiaigényű berendezéseket kikapcsolnak és alacsonyabb fogyasztású alternatívákat aktiválnak. Ezzel nem csak energiát takarítanak meg, hanem elegendő hőt is termelnek ahhoz, hogy az űrszonda továbbra is működőképes maradjon a rendkívül hideg csillagközi térben. A NASA szerint a beavatkozással legalább 1 évvel tovább működtethetik a Voyager 2 még üzemelő 3 tudományos műszerét. A következő hónapokban a Voyager 1-en is végrehajtják a hasonló átállást.
2: Tavasszal több minisztérium informatikai hálózatát érte támadás, augusztusban az Államkincstár Nemzeti Kifizető Ügynökségének adatbázisai törték fel egyetlen lépésben. A számvevőszék már 2019-ben szóvá tette a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól átvett rendszer sérülékenységét. A Yellow Cube kibervédelmi cég minapi vizsgálata szerint napokig egy üres államkincstári szobába futottak be a riasztások, miután a hacker leállította a végpontvédelmet. A behatolót ezúttal is sziklaszilárd jelszavak fogadták. Password 1, jelszó 123, titok 2017. Továbbá A1B2C3D4, ABCD1234, Start 1234567-8, persze akkurátusan váltogatva a nagy és kis betűket. Az alkalmazotti hűséget példázó Államkincstár 69 csak egyszer fordult elő, írta a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, kedves rádióhallgatók! Élőben itt vagyunk, kérlek szépen, augusztus 26-án 2046-ban, és ez itt a harmadik utas, én Csabi vagyok a pult ezen oldaláról.
2: Én Peti vagyok a pult ezen oldaláról.
3: Én Szabi vagyok az asztalfelől, és két vendégünk van, Mihalecki Luca, ökopszichológiai szemléletű pszichológus, a Károli Gáspár Egyetemen végzett, majd az Ökopszichológiai Intézet módszertani képzését végezte el, és a Ginkgo kiadónál megjelent nemrégiben egy könyve, a Zöld lélekkel az a címe, illetve itt van Takács Sánta András, az ELTE egyetemi docense, humánökológiai szakigazgatója, aki 2022-ben már itt volt a harmadik utasban vendégként, és akkor a kisközösségek erejéről beszélgettünk. Sziasztok!
4: Sziasztok! Sziasztok. Apró pontosítás, szakizgató vagy igazgató, vagy mit mondtál, az már nem vagyok 4 éve, de tényleg az voltam 9 évig. Van egy humánökológia mesterszaka az ELTE Társadalomtudományi Karán, úgyhogy azt vezettem. Most már csak egy szimpla oktatója vagyok a szaknak. Viszont szerintem, ami még a bemutatásunkhoz fontos, az a Világ Eleje közösség. Ennek vagyunk mi oszlopos szervezői. Az elmúlt években, 2 éve dolgozunk együtt Lucával.
1: De ennek volt egy eleje is, ugye ezt te kezdted el valahogy?
4: Így van, 2008-ban kezdődött a történet, kisközösségi programnak neveztük a kezdeményezést. A Világ Eleje közösség igazából ennek a jogutódja, mondjuk így, bár nem jogi személyekről van szó. Igazából a kisközösségi programnak az volt a célja, hogy minél több ilyen helyi ökoközösséget segítsünk, támogassunk, mindenféle módon létrejöttüket, működésüket. És átneveztük Világ Eleje közösségnek tavaly ősszel, részben azért, mert tágítottuk a fókuszt, és jobban figyelünk most már az egyénre is, arra az egyénre, aki később potenciálisan közösséget alkot, meg hát megmondom őszintén, volt egy ilyen kommunikációs, vagy csúnyán fogalmazva marketing oka is, hogy hát egyszerűen jobban hangzik az, figyelemfelkeltőbb, hogy Világ Eleje közösség. Nekem 2024-ben megjelent egy könyvem, ugye most erről a könyvről fogunk beszélni, de hát ha már így szóba került, el is hoztam, meg megmutattam, hogy a rádióhallgatók lássák a címlapot, a Világ Eleje című könyv, amire sok visszajelzés érkezett, hogy milyen jó ez a cím. Ugye mindig tudtam, hogy ki nem olvast el a könyvet, ma ki nem olvast el, az a címre jelzett vissza, hogy milyen jó. Na és hát akkor rájöttem, hogy ez tényleg egy olyan címadás, amit ki kell használni, és azt gondolom, hogy ez nyilván a világ végének az ellenpontja, és azt gondolom, hogy így azért maga a kezdeményezésünk már csak emiatt is több figyelmet tud kapni, úgyhogy igen, lassan 1 éve Világ Eleje közösség néven működünk.
1: A könyved az 1 éve jelent meg?
4: 2 éve. Igen.
1: És akkor az addigi tapasztalataidat foglaltad össze az új kezdetekre, hogy miről is szól ez a könyv?
4: Nem. Nem pont erről szól.
1: Szakáskönyv?
4: Igen. A könyv az alapvetően azért íródott, mert igen rossz hangulat volt Magyarországon, biztos emlékeztek 2022 nyarára, épp hogy túl vagyunk a Covid pandémián, és jön a szomszédunkban a háború, és ennek mindenféle gazdasági, energetikai következményeivel. Biztos emlékeztek, elég depressziós nyár volt, ahogy a mostani is egyébként, ugye plusz asszály is 2022 nyarán, és hát ez egy kiváló táptalaja volt a depressziónak és a világvége forgatókönyveknek. Ugye ekkor jelent meg egy elhíresült interjú Gelencsér András légkörkémikussal a 24.hu-n, aminek lett, ugye ez egy nagy interjú volt, és egy sorozat lett a következménye, Balaván György újságíró. Hát nem is tudom, vagy másfél évig tartott ez a sorozat, és ezt én is elég hamar megszólaltam, vagy megtaláltak, és megszólaltam benne, és hát próbáltam ellenpontozni, és nagyon dióhéjban az a lényege, hogy egyfelől ugye nem arról van szó, hogy tagadnám, vagy tagadnánk a válságot, az ökológiai válságot, civilizációs válságot. Ugye én ezzel foglalkozom hivatásszerűen közel 30 éve. Tehát szó sincs arról, hogy a problémákat egy picit is nem tudom, szőnyeg alá akarnám söpörni, vagy degradálnám, vagy kisebbíteném a súlyát. Másfelől viszont ez nem azt jelenti, hogy egy súlyos helyzetben vagyunk, tényleg nagyon komoly slamasztikában vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy akkor most itt a világ vége, és nem tehetünk már semmit, és csak a közelgő összeomlásra készülhetünk. És azt gondolom, ez egy nagyon veszélyes út, ahogy nagyon veszélyes út az is, ami a főáramnak nevezhető, hogy itt ez a jó kis fogyasztói civilizáció. Jó, hát van egy kis baj, akkor zöldítgessük egy kicsit, tehát amikor nem a gyökerekig ásunk le, és nem az alapokat akarjuk megkérdőjelezni. És ezzel a két úttal szemben, és rövidre fogom, ezzel a két úttal szemben, amiről hát mind a kettőről azt gondolom, hogy most túlzás nélkül pokolba vezet bennünket, nagyon fontosnak éreztem, hogy egyfajta harmadik utat megfogalmazzak, harmadik utas, ugye, már is itt vagyunk a műsor címénél, és persze többféle harmadik út létezhet, én úgy hívom ezt a világ eleje könyvben, hogy a cselekvő remény útja, ami nagyon röviden arról szól, hogy egyfelől elfogadjuk, hogy nagyon súlyos problémák vannak, másfelől viszont próbáljuk menteni a menthetőt, és ahogy a könyv alcíme mutatja, igyekszünk ebben a válságos korszakban is a jó életet, a teljes életet, az emberhez méltó életet keresni. Ugye az alcím, hogy a jó élet keresése az ökológiai válság korában.
3: De olyan szavakat tartalmaz, amiket nagyon nehéz nem szubjektíven értelmezni. Segíts nekünk, mi az, hogy jó élet?
4: Igen, hát erről most akkor elbeszélgethetünk, meddig tart az adás délig. Ugye természetesen ez egy nagyon komoly filozófiai és szociológiai probléma, hogy mi az, hogy jó élet. Tehát azért nagyon fontos a címben, nem úgy szól a cím, vagy az alcím, hogy a jó élet az ökológiai válság korában, hanem a jó élet keresése. Ez is arra utal, hogy nagyon sokat kellene beszélgetnünk arról, hogy mi az, hogy jó élet. És ez nagyon fontos, egyébként a könyvben is előjön, hogy van egy olyan általános meggyőződésünk, és én ezt nagyon sokszor hallom, hogy úgy szól a szöveg kb., hogy soha nem éltek ilyen jól az emberek, mint ma. Tehát az emberi történelem során most élünk a legjobban. De amikor ezen egy kicsit elkezdünk gondolkodni, meg megkapargatjuk, hogy ez miről szól, valójában ez arról szól, két dologról. Soha nem volt a gazdaság által előállított javak és szolgáltatások bősége ekkora, mint ma, és soha nem éltünk ilyen kényelmesen. Ez a kettő szerintem elég nehezen vitatható. Ugyanakkor akkor föltehetjük a kérdést, hogy akkor ennyi a jó élet? Ha ez a kettő megvan, javak bősége meg kényelem, akkor már jól is élünk? Na és hát erről is szól a könyv, hogy valójában nagyon sok minden elvesztettünk, vagy háttérbe szorult.
1: Hát de bocs, hogy szabadba vágok, de amit mondasz, az mindig egy olyan szubjektív megítélés, amihez informálisan hozzájutunk. És mondjuk arról nem beszélünk, hogy soha nem volt még ennyi rabszolga a világon, vagy a hőmérséklet sosem volt ilyen gyilkos.
4: Hát erről van szó.
3: Én meg nagyon-nagyon örülök, hogy van egy pszichológus itt az asztalnál, mert meg tudom kérdezni tőled, Luca, hogy igazándiból mik a legfontosabb alapszükségletek?
1: A jóhoz.
5: Meg hogy mi az, hogy jó?
6: Én a legfontosabb alapszükségletek. A kérdése, inkább ezek filozófiai kérdések, és nehéz, mert a pszichológia ilyen szempontból egy viszonylag friss tudomány, úgyhogy kevés kutatásunk van, nem tudom, a középkorból, ókorból, vagy esetleg még régebbről, hogy pontosan mennyire érezték magukat boldognak az emberek, szabadnak az emberek, mennyire mit gondoltak a jó életről, hogyan látták a lehetőségeiket, de engem is nagyon foglalkoztatott ez a téma, meg foglalkoztat még mindig, amit András felvetett, hogy valóban ez-e a létező világok legjobbika. És ebben így történelmileg is van egy ilyen kettős felfogás, az egyik az, hogy igen, régen a vademberek csak támadták egymást, és folyamatos rettegésben kellett élniük, és a civilizáció adott nekünk egy ilyen rendet és harmóniát és kultúrát, amiben végre felül tudtunk kerekedni ezeken az erőszakos ösztöneinken. A másik vonal meg ez a russzói romantikus vonal, hogy régen volt a paradicsom, a természet ártatlan gyermekei voltunk, és azóta csak bilincseket és békjókat vettünk magunkra, például a magántulajdonnal, meg a civilizáció egyéb vívmányaival, és igazából nagyon sokat elveszítettünk a szabadságunkból, boldogságunkból, ártatlanságunkból, ami egykor megvolt.
3: De én még szeretnék visszamenni ehhez, hogy mik a legfontosabbak, mert múltkor egy barátom mondta nekem, hogy azért nagyon jó az utazás, mert ott a három legfontosabb alapkérdésre kapunk választ, mit eszek, mit iszok, hol fogok aludni. Uh-huh. Tehát, hogy az egyik az étel-ital, a másik meg a biztonság, és mi van még, mi tartozik még ide?
6: Hát igen, ezek az alapvető fizikai szükségleteink, hogy legyen tető a fejünk fölött, ide tartozhat az is, hogy legyünk egészségesek, tehát hogy így tudjunk mozogni, tudjunk kapcsolódni másokhoz, és akkor idejönnek még...
4: A szerelmet ne hagyjuk ki.
6: Ez majd még később jönnek. Társas szükségletek.
7: Na de ez a Maslow-piramis-szerűség, nem?
6: Igen,
7: ez a Maslow-piramisnak az alsó négy része, vagy három része.
6: Igen,
7: igen.
6: Az, hogy kompetensnek érezzük magunkat, hogy ki tudjuk bontakoztatni képességeinket, és akár ez az önkibontakoztatás, vagy akár a transzcendens iránti szükségletünk is ott van ezen a Maslow-i piramison, és ezek mind fontosak, és egyébként szerintem tök nagy probléma, hogy azt gondoljuk, hogy nagyon kényelmesen élünk, és egyébként közben a mindennapokban észre se vesszük, hogy ebben a kényelmes életben egyébként akár a konkrét fizikai alapszükségleteink is sérülnek.
3: Pontosan
6: mert
3: ez, emlékszem. Elképesztően
6: kimerültek vagyunk, egy csomószor azért nem eszünk rendesen, mert még egy meetinget lenyomok, meg még két e-mailt megírok, meg nem jutunk hozzá rendes élelemhez.
4: Nem mozgunk eleget.
6: Nem mozgunk eleget, így van. Úgyhogy valójában én még azt is megkérdélezném, hogy ez a nagyon kényelmesen élünk, ez mennyire egyfajta propagandaszöveg a termelő-fogyasztó társadalom részéről, és mennyire vagyunk kapcsolatban a saját testünkkel és belső hangunkkal, hogy észrevegyük, hogy egyébként éhesek vagyunk, és fáradtak vagyunk, és nem vagyunk jól.
1: Nem lehet-e, hogy a civilizációs átok, ez a szociokultúra és az elég, amikor azt hiszük, hogy a nyugati médiából felénk sugárzott emberkép a valós, és mondjuk nem egy tradicionális emberkép, amit mondjuk még megtalálni is nehéz, hiszen nem biztos, hogy arról írtak régen, hogy amúgy mi a jó, hanem hogy arról, hogy mit te ez a király, ez miért volt ügyes. És hát ugye a jólét az aktuális világban, és ráadásul azt szokták mondani, hogy lokálisan jelent valamit. Tehát, hogy ugye Ruandában egész más a jólét, és a szerelmes videóklippek készítése, mint Magyarországon. És ezért azt gondolom, hogy amivel most foglalkozunk, hogy megpróbáljuk felderíteni a jólét igényét és valóságát leginkább, abban benne kell, hogy legyen az, hogy pestiek vagyunk, vagy magyarok vagyunk Magyarországon belül, és az itteni jólétünket és ennek a tudomását, illetve a megvalósítható változtatásokat mérjük fel.
4: Igen, hadd kapcsolódjak ehhez. Én úgy fogalmaznék, kicsit, ha jól értettelek, kicsit máshonnan ugyanazt úgy fogalmaznám meg, hogy hatalmi kérdés az, hogy mit tartunk jó életnek, és nyilván a mai civilizációnak a legnagyobb hatású szereplői, leginkább a nagyvállalatokra gondolok, eladnak nekünk egyfajta víziót erről, egyfajta képet erről, hogy mi a jó élet, és általában ugye ezt termékekkel lehet megváltani a jó életet.
6: És élményekkel.
4: És élményekkel, ez is nagyon fontos. Ez a szöveg is engem gyakran dühít, mikor azt mondják egyesek, hogy én nem tárgyakat gyűjtök, hanem élményeket, de közben ugyanabban a fogyasztói kultúrában vagy benne, csak hát máshogy fizetsz és máshogy fogyasztasz. És még egy dologgal hadd

0: kettő, elszakadtunk élőlénytársainktól, főleg a tömeges urbanizáció révén, és a harmadik az pedig a felettünk valótól, a transzcendenstől való elszakadás, ami megint a főáramú kultúra szintjén, azt mondják az ezzel foglalkozó kutatók, vagy amit én ismerek, én olvastam erről, hogy ilyen sohasem volt a főáramú kultúra szintjén, hogy egy társadalom megpróbálta ennyire zárójelbe tenni, vagy alárendelni a transzcendenst. És most itt nem a szervezett vallásokra gondolok döntően, hanem arra a mindennapos törekvésünkre, hogy ne csak a mindennapi gondjainkkal, a mindennapi teendőinkkel foglalkozzunk, ha nem nézzünk fölfele is.
1: Vagy befelé. Mert ugye műsorunk elsősorban az önismereten alapuló dolgokra hívja fel a figyelmet, de azt gondolom, hogy ez szintén egy ilyen civilizációs vagy szociokulturális átok, ez az informális túlnyomás, ami rajtunk van, és hát itt már nincs hely az Istennek vagy Isteneknek, hanem örüljünk annak, hogy a következő napunk egybe van, vagy egybe tudjuk látni, és bizony szerintem az informális túltelítettség is az egyik oka lehet a transzcendens.
0: Egész biztosan. Tulajdonképpen, amiről te beszélsz, és ezt néha én is így fogalmazom meg, ez egy negyedik szétkapcsolódás, hogy akkor magunktól távolodtunk el, és magunkkal kéne újra kapcsolódni. Hát most ezt gondolom, hogy ebben a műsorban közhely, nagyon sokaknak egyébként nem az, hogy mennyivel több időt kellene az önismerettel tölteni.
1: Hát, sőt, ugye idegenként hat egy csomó embernek, bocs.
0: Igen.
2: És hogyha már ebben szerintem nagy felelőssége van a főáramú pszichológiának is, ami szintén egyrészt szeretné azt segíteni, hogy az önismeretünket mélyítsük, de gyakran úgy szeretné az elakadásainkat vagy problémáinkat kezelni, hogy azzal visszasimogat minket tulajdonképpen a fogyasztói társadalomban, hogyan tudunk jobban teljesíteni, jobban gazdálkodni az időnkkel, és akár még a stressz csökkentés, vagy ezek is azt a célt szolgálják, hogy utána jobban tudjunk működni.
1: Termelni és fogyasztani, persze.
3: Egyébként ebben benne van az, hogy nagyon szeretnénk közösséghez tartozni, és minél inkább az általánosan elfogadott viselkedési normáktól eltér a gondolkodásunk, viselkedésünk, annál furábban érezzük magunkat.
0: Úgyhogy na most emiatt kell megtalálni azokat a társakat, akik ilyen hasonlóan fura szerzetek, mint mi. Bocs, Péter.
4: Igen, most itt több minden van már, így feltorlódott bennem, amit mondanék. Egyrészt az, hogy amit most megfigyelek, az, hogy van egy ilyen válaszadási kísérlet. Tehát olyan, mintha lenne valami kérdés, amire most mindenképpen kéne egy választ adni, és baromi nehéz lenne elviselni azt, hogy egyébként nem biztos, hogy van rá válasz, és hogy ambivalens. Az Isten kérdéshez mennék vissza egy nagyon picit. Gyakorlatilag én néhány órája értem haza Grúziából, most kint voltam 10 napot, és Grúziában egymást érik az évezredes templomok. Ezt ha komolyan kell venni, 1400 éves templomokba be lehet lépni, állnak a mai napig, ugye a világ egyik első keresztény állama. Volt egy szovjet időszak, be volt tiltva a vallás, mégis olyan fura az egész, hogy egyrészt azt látod, hogy szekuláris az ország, de közben templomok vannak. És ez ugye elgondolkodtatott engem ott most ez alatt a 10 nap alatt ugyanezen a kérdésen. A transzcendencia szerintem azért veszélyes kérdés, mert maga az információs technológia transzcendens. A mesterséges intelligencia működését nem értik a tudósok. Az elvét tudják, hogy nagyjából mi az az elv, amivel elindították a folyamatot, de azt, hogy mit csinálod belül magában, ezt nem értik. Tehát most a szó szigorú értelmét véve, ez egy transzcendens dolog, mert túl van az érzékelésünkön. Tehát ha belegondoltok abba, hogy van egy merevlemez egy számítógépbe, amelyen ilyen elektromos jeleltérésekkel egyeseket, nullákat tárolnak, amelyek nagy mennyiségben hihetetlen adatokat adott esetben, ne adj Isten, mondjuk pont épp a transzcendens CIA-ról szól, a könyveket, kultúrák örökségét tudják tárolni. Ez már önmagában egy abszurd dolog. A másik pedig, hogy eltűnt volna az Isten hit. Carl Gustav Jung volt, aki beszélt, legalábbis én nála olvastam főként, projekcióról. Tehát arról, hogy alapvetően, ugye amit mi vallásnak, amit mi valamilyen módjának éljük meg a transzcendenciához a kapcsolódásnak, az igazából belülről fakad. Tehát belülről jön az, hogy egy sziklában, egy kőben, az óceán végtelenségében megérzek, meglátok valamit. És aztán ez jó, ezt majd elmondod, hogy miért ingatod a fejed, kedves hallgatók nem látják, én látom. De na mindegy, ami a lényeg, hogy nagyon sok minden az emberben játszódik le, az emberből, tehát az emberben születik meg, és mondjuk egy templom az ennek a manifestációja. Manifestációja annak a belső lelkületnek, amit egy közösség mondjuk megél. Én azt gondolom,

0: hogy ma egy olyan korban élünk, amikor ezek a manifestumok, legyen az intézményes vallás, vagy ennek a kicsit absztraktak formái, mondjuk egy biblia, vagy adott esetben valamelyik keleti tanításnak a könyve, ezek azok, amik valamilyen módon nehézkesen működnek. De maga, már hogy nehézkesen tudunk hozzájuk férni, vagy már nem tudjuk úgy dekódolni, vagy már nem azt és nem úgy jelenti, hogy kicsit olyan, mint hogyha bemegyünk egy skanzenbe, egy parasztházba, és úgy elcsodálkozunk a múlton, de eszünk ágában nem jutna oda költözni. Ne egy-két napra esetleg jó így kibérelni egy ilyet, de ott élni, Isten ments, az egerek rágják át a falat és társai. Viszont ez nem azt jelenti, hogy a vallásos lelkület hiányzik. Ezt te azért tudom, most ez hosszúra nyúl, de fontosnak tartom megjegyezni, és ezzel én vitába szállnék, hogy az a fajta lelkület, ami az emberben a transzcendens keresi, az nincsen zárójelbe téve, csak nehéz felismerni, hogy hát, miben manifestálódik.
1: Igen, de azért van egy olyan trend is, hogy tehát egy ilyen respiritualizációs trend nagyjából fél évszázada. Tehát, hogy azt mondják, hogy az ateizmus valamikor az 1960-as, 70-es években érte el a csúcspontját, és azóta a New Age mozgalmakat is ide lehet venni, de nagyon sok más irányzatot is ide lehet venni. Látszik az, hogy van egy ilyen trend, és elkezdtek e felé érdeklődni az emberek. De hát ez a modernitás kultúrájának a megingását mutatja, vagy az egész építménynek a repedezését mutatja igazából. Úgyhogy természetesen van, de ezt ugye elsősorban nem a tradicionális intézményes egyházi keretek között látjuk. És hát most ebben nem, szerintem elvezetne a témánktól ebbe belemenni, úgyhogy most nem is szeretnék ebbe belemenni, inkább a Lucának adom a szót.
2: Igen, én itt azzal egészíteném ki, hogy kicsit ez az elszakadtunk a transzcendenstől, ez hasonlóan félreértelmezhető kifejezés, mint az elszakadtunk a természettől, mert hogy nem tudunk elszakadni tőle, mert hogy mi is természet vagyunk. A transzcendens is, nem is azt mondom, hogy bennünk van, vagy körülvesz minket, hanem áthat mindent, ami létezik. Tehát inkább az, hogy elfelejtettük azt, hogy van vele egy folyamatos kapcsolatunk, elfedjük mindenféle zajokkal, élményekkel, képernyőkkel, szórakozási formákkal, és akár hogyha, és ezekről nehéz beszélni, mert hogy nincsenek meg gyakran a szavaink sem ahhoz, hogy mondjuk mit használjunk a természet helyett, ami már ugye sokat beszélünk erről, hogy rögtön elválaszt minket, és emberré és természetté tesz a helyet, hogy mutatná, hogy egyek vagyunk. Ugye David Abraham használja ezt a több mint emberi világ kifejezést, amiben benne van ilyen mennyiségi jelző is, hogy egyébként többen vannak élőlénytársaink körülöttünk. És ezért is ingattam a fejem akár itt, hogy a sziklában, a vízben beleprojektáljuk azt a transzcendenst, ami bennünk van, hogy szerintem bennük is ott van, és ők is...
0: Teljesen jogos. 100%-ig egyetértek ezzel, igen. Élő.
2: És egyébként gyakran ezt akár a misszionáriusok értették félre az őshonos népeket tanulmányozva, akik jöttek jezsuitaként, vagy a keresztény hitből, ami egy ilyen szellemvilág, és akkor láthatatlan lények lebegnek a folyó felett, biztos így gondolták az őslakosok is, de hogy nem, hogy a folyó volt maga a szellem, meg a szikla, meg a minden élő lény, ami körülvett őket, és ezzel egy folyamatos élő dinamikus kapcsolatuk volt, nem is volt meg ez az individuum, hogy én vagyok, és akkor itt a bőröm határolja azt, aki vagyok, hanem akár a közösséggel, akár a nem emberi világgal is volt egy ilyen folyamatos összeköttetés, és az észlelés is ott volt, és ugye gyakran írásbeliség előtti orális kultúrákról van szó, úgyhogy még csak az sem volt, hogy így a betűkbe vitték volna be a figyelmüket, hanem tényleg a tájat olvasták úgy, ahogy mi olvassuk ma a könyveket. Egyrészt azért, mert ez volt az életüknek, nem is azt mondom, hogy túlélésüknek, mert abban van egy ilyen negatív jelző, hogy szegények ott szenvedtek a vadonban éjjel-nappal, és két kézzel kaparták ki a nem tudom, gyümölcsöt, hogy túléljenek. Jó életük. Tehát, hogy egyre több a bizonyíték arra, hogy egyébként tök jó életük volt, és akik így élnek, azoknak még mindig jobb életük van gyakran sok szempontból, mint azoknak, akik mondjuk beléptek így a civilizációba.
3: Mondják, hogy boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa, és ezt azt
1: bármit
3: hiszem, hogy
1: is jelentsen ez.
3: Én azt tanultam, hogy azt jelenti, hogy ha nem gondolod túl, akkor jó.
0: Igen, mindenesetre most gyorsan rákerestem, hogy mit gondoltak. Ugye az elején még mondtad, hogy ez a boldogság téma, akkor ez lehet, hogy inkább filozófiai kérdés volt, és nem annyira pszichológiai, hiszen a pszichológia egy fiatalabb tudomány. Most gyorsan megkerestem Platón, mit mond erről. Ugye hát ő egy ilyen etaló lenne egy a mi kultúránkban, és ő azt írja, ugye egyrészt az eudaimónia fogalmat hozza föl, és gyakorlatilag ezt nagyon leegyszerűsítjük, kibontva ez annyit jelent, hogy ő szerint a boldogság az nem a külső javakból, vagyis a vagyon, hatalom és hírnév birtoklásából áll, hanem sokkal inkább a belső rendből, az igazság megismeréséből és az ez alapján következő erényes életből. Hát egy nagyon picit lehet, hogy én tévednék, de egy picit, mintha az, amit a Maslow-piramis legtetején találnánk, ez az önmegvalósításnak ez egy ilyen nagyon nemes változata lenne. Uh-huh. Tehát...
1: Hát tegyek itt szerintem számomra nagyon fontos különbségtételt, mert behoztál egy szót, a boldogság kifejezést, és mi ugye nem beszéltünk eddig erről, mert jó életről beszéltünk, meg teljes élet, és én nagyon szeretem inkább ezeket a fogalmakat, és tudom, hogy nem exakt fogalmak ezek, hogy jó élet, teljes élet, emberhez méltó élet, de hangsúlyozottan nem a boldogság kifejezést, ugyanis azt gondolom, hogy a teljes élet a sokkal több jelent, mint a boldogságot. Ez megint a kultúránknak egy sajátossága, hogy a boldogságot helyezi piedesztára. De hát ugye mit jelent ez? Nagyon egyszerűen annyit jelent, hogy a pozitív érzések legyenek túlsúlyban.
2: És a negatívakat kerüljük.
1: És a negatívakat, ugye és eleve egy negatív, mert meg is bélyegezzük ezzel, miközben majd erről is beszélhetünk, hogy nagyon fontosak és hozzánk tartoznak a negatív érzelmek. De most egy nagyon egyszerű példát mondok, és egyébként ez még a hazai médiában is volt ennek visszhangja, nem egy olyan empirikus kutatás született, amelyik azt mutatta meg, hogy fiatal felnőttek, akiknek nincs gyerekük, boldogabbak azoknál, mint akik gyereket vállaltak. Boldogságmérésekben ez jött ki. És akkor elgondolkodik az ember, hogy akkor hogy van ez, akkor az emberek nagyobb része ennyire hülye, hogy gyereket vállal, és nem tudja, hogy mivel fog ez járni, hát a boldogságon fog csökkenni. És hát ezt például, és szerintem leginkább azzal lehet ezt az ellentmondást feloldani, hogy igen, a gyerek sok öröm mellett, rengeteg bosszúsággal, és apa vagyok, tehát mondom, rengeteg bosszúsággal, aggodalommal, stb. Úgynevezett negatív érzelemmel jár, mégis az emberek nagyobb része azt mondja, hogy akkor teljes az életem, ha gyereket vállalok, ha egy gyereket vagy gyerekeket tudok nevelni. Tehát ebből is látszik, hogy a mi kultúránkban sem egyértelműen erre törekednek az emberek, hogy a boldogságot maximálják. Hát
3: csináltunk műsort a boldogságról, azt hiszem talán többet is, és nem tudtunk megállapodni, mi a boldogság mértékegysége, vagy azt hogyan lehet mérni egyrészt. Másrészt meg, amit próbáltam mondani a lelki szegénységről, ez a túlinformáltság és fogalmi keretek közé, vagy nyugati, éppen aktuális ideák, vagy toposzok köré kerített életcélokkal szemben mennyivel valósabb egy természetközeli ember, akinek a hagyomány vonal határozta meg leginkább, hogy ő miben van, és a napi teendők és tevékenységek változatlansága, míg mi az elmúlt 10 évben megváltoztattuk az életünket legalább 2-szer, ahogyan viselkedünk, vagy hányszor nézünk a telefonunkra például, és az egészen máshogy húzalozza be az agyunkat. És mindezt a transzcendenshez, vagy az önismerethez, vagy egy ilyen rajtunk túli világhoz való kapcsolódásban eltávolodtunk a lehetőségtől, hogy foglalkozhassunk vele úgy fogalmilag, tehát nincsenek meg a körülményeink és lehetőségeink, és a közösségeink sem annyira, és formálissá vált például a templomba járás, ugyanúgy, mint a életmód tanácsadó könyvek olvasása sem mélyíti el igazándiból, és ebből nem akarom kivonni azokat az embereket, akik viszont a saját útjukon képesek megvalósítani egy ilyen kapcsolódást a nagyobb egésszel, mert valahogy e felé tart ez a vallásosság, vagy önismeretből fakadó helyes élet, hogy egy teljesebb életet él a világgal együtt. Mert már a vallások határait, meg a szemléletek határait annyiban összemostuk, hogy láthatjuk azt, hogy itt egyéni megvalósításokról van szó. Én nem tudom megítélni, hogy te hányadán állsz ezzel a dologgal, és ugyanitt te sem másokról.
1: Hát egy atomizált társadalomban erről van szó, de hát ez nem feltétlenül kell így legyen. Tehát azért ez nagyon-nagyon sokat számít, mondjuk vallások esetében a rituálék. Na most ezt egyénileg nem tudod megélni. És az egész hited megerősítésében például nagyon fontos az összehangolódásodban más emberekkel. Tehát ez azért egy ilyen csökkentett tartalmú spirituális út, ha teljesen egyénileg állunk neki.
3: De azt hiszem, hogy a hagyományok, illetve a valamennyire tisztelt megvalósítási utak szoktak ebben segíteni. Hát én, amit tanultam, ugye az egyik legfontosabb az, hogy találjak egy mestert, akár egy képzeletbeli mestert, akár magamban egy mestert, akár egy élő mestert, aki beavat. Tehát a beavatás hiányzik alapvetően, aminek már a rituálé, az egyáltalán tovább gyakorlandó szellemi út, ez mind-mind a része. De a beavatás már kimarad az életünkből, mert ahogy mondod, atomizálódtunk, és mindenkinek saját sztoria kell, hogy legyen, és ebben nagyon előjön a kisközösségek, vagy mondjuk ugye a szűkbaráti kör felelőssége egymás felé, hogy szóljatok, hogyha van valamit az orrom vagy a szám szélén, mert én nem látom.
0: De hogy ez tényleg így van-e, az kiderül.
3: A zene után?
0: Aha.
3: Oké.
2: Kérdésen is.
3: Akkor ez itt a harmadik utas, Takács Anta András és Mihalecki Luca a vendégünk, és a zöld lélekről beszélgetünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Mihalecki Luca, ökopszichológus és Takács Sánta András a vendégünk. András, megvan még a bioszféra és ember kurzusod?
2: Természetesen, meg honnan ismerette a bioszféra és ember kurzusomat?
1: Hát inkább azt szeretném megtudni, hogy pontosan mi van benne.
2: Jössz, majd jövő, tavaszi fél évben van, tehát most az őszi fél évre nem tudlak invitálni. Hát az egyik kurzusom, ugye én 4 kurzust tartok a humánökológia mesterszakon, 4 fél éves a szak, minden fél évben egy, ezek egymásra épülnek, ez a sorozat második darabja, ami igazából egy áttekintés a globális ökológiai válságról, tehát a legfőbb környezeti problémákat nézzük meg, a mögöttük húzódó társadalmi okokat rendszerezzük, és egy picit már belemegyünk ilyen madártávlatból a kiutakba is. A harmadik, negyedik része a sorozatnak szól a kiutakról.
1: Tehát akkor azt mondta, hogy vannak kiutak?
2: Hát természetesen, különben nem ülnék itt most sem, vagy nem tanítanám ezt a témát. Nem azt mondom, hogy ezek egyszerűek. Igazából nagyon röviden fogalmazva nincs királyi kiút az ökológiai válságból, vagy a tágabb civilizációs válságból. Igazából most nagyon csak egy pici kitérő, maga az ökológiai válság, tehát a klímaváltozás, fajok kihalása, stb., talajpusztulás, ez csak egy tünet, a civilizációnk válságának az egyik fő tünete. Nagyon-nagyon nehéz a helyzetünk, tehát egy pillanatig se akarom azt sugallni, hogy egy tudjuk a megoldást, és pikpak ki tudunk ebből kerülni. Igazából a mainál elképesztően több társadalmi energiát kellene ebbe fektetnünk, sokkal több ember, sokkal több agy, sokkal több energiáját kellene és idejét abba fektetni, hogy megtaláljuk az ökológiailag és tágabb értelemben is fenntartható társadalmakat. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy vannak kiutak, akkor azért azt is mondom, hogy azzal az intenzitással, azzal az energiával, ahogy ma keressük ezeket, soha nem fogjuk megtalálni. Tehát itt azért
3: gyökeres... De keressük azért? Nem csak ilyen sebb tapasztokat, meg pénzen vásárolható boldogságot keresünk?
2: A főáramban nyilván, ugye? Tehát a főáram, amit ugye ezt környezetvédelemnek szokták nevezni, hát én nagyon utálom ezt a szót is, próbálom kerülni,
3: ahol csak lehet. Nagyon 80-as évek.
2: Hát attól még rengeteget használják ma, és nem azért, mert idejét múlt. Nekem a egyetemi kollégám, szobatársam, Lányi András, neki van egyik ilyen híresült mondás, hogy a környezet védhetetlen, pont azért, mert magunkon kívül helyezzük, és akkor vissza tudunk térni itt a szünet előtti egyik témánkra is, ugye ez valami rajtunk kívüli dolog. Valami rajtunk kívülit kellene védeni, miközben hát itt nem kis mértékben, nyilván más élőlényeket is, meg tájakat, de itt igazából magunkat is védjük, és már csak ezért sem jó kifejezés. De hát a főáramban valóban a sebb tapaszokról szól a történet. Tehát most egyébként a Péternek a technikával kapcsolatos felvetésére is vissza tudok térni, és egy kicsit tágítanám, amit te mondtál. Én igazából azt mondanám, hogy a technikát úgy en bloc egy transzcendens státuszba helyeztük. Az egész humánökológiai diskurzusban nagy vita folyik erről, hogy mennyire elégségesek a technológiai megoldások. Mert a főáramban ezek vannak, és ezek nagyon sokszor persze sebb tapasznak tűnnek, akkor használjunk fosszilis energiaforrások helyett, vagy mondjuk azzal működő gépjárművek helyett elektromos autót, ami az elektromosságot is ugye világviszonylatban elsősorban fosszilisakból állítjuk elő, de ezt most hagyjuk is. Megújuló energiaforrásokat használjunk, az óceánt majd valamilyen gép megtisztítja a műanyag hulladéktól, tehát ugye ezekben nagyon-nagyon hiszünk, miközben egyébként sokszorosan bizonyított, hogy bár egyfelől fontosak ezek a technikai megoldások, másfelől önmagukban biztos, hogy nem elegendőek. Ennek ellenére nem csak a ökológiai kérdésben a környezeti problémákra igaz ez, ezt kis tágíthatjuk rengeteg társadalmi, sőt egyéni problémára is technológiai választ várunk, és nagyon hiszünk abban, hogy ez működni fog. Ezért szerintem nem túlzás azt mondani, hogy transzcendens státuszba helyeztük a technikát, ugye, a technikához könyörgünk gyakorlatilag, hogy oldja meg a problémáinkat. Ez persze nagyon kényelmes, mert akkor nem kell lemondani a kényelmes fogyasztói életformánkról, nincs szükség egy nagy civilizációs váltásra, hanem a jelenlegi kereteken belül megoldjuk a problémát. Rengeteget tudnék erről beszélni, egyik kedvenc témám, hogy ez miért illúzió, bár még egyszer mondom, hogy fontos, csak nem elégséges. Mit kellene mellé helyezni? Hát nagyon egyszerűen, és leginkább, ez is sokkal bonyolultabb, de leginkább a mértékletességet kellene mellé helyezni. Ami makroszinten, makrogazdasági szinten azt jelenti, hogy a gazdasági növekedés fetisizálását abba hagyjuk, és egy nem növekvő, sőt csökkenő méretű gazdaságra állunk át, tehát termelés-fogyasztás csökkentése egyéni szinten meg azt jelenti, hogy egy mértékletesebb életformát élünk, és már vissza is jutottunk a jó élethez, hogy lehet úgy jó életet élni, hogy egyfelől kevesebbet fogyasztunk, másik oldalon viszont jobban elkezdünk összpontosítani olyan tényezőkre, amelyeket a fogyasztói civilizációban zárójelbe tettünk, és itt akár erre a 3 vagy 4, ugye az önismeretet is bevesszük, újra kapcsolódásra tudunk megint visszatérni.
1: Luca, egy picit vázolnád nekünk, hogy mit jelent az ökopszichológia, és hogy hogyan tudjuk tetten érni azt, hogy milyen a kapcsolatunk a természettel, és hogyan tudunk segíteni, hogy esetleg elmélyedjen ez a kapcsolatunk vele.
2: Ha van ilyen, hogy természet, ugye? Már Luca már elmondta, hogy...
4: Igen, de hogy itt, amiket mondasz, hogy mértékletesség, meg mi a jó élet, meg milyen megoldásokat találunk, ezek ugye a cselekvési szinten vannak a mindennapos döntéseink, esetleg így a mögöttük a gondolatrendszer, hitrendszer, hogy miben élünk, és amire az ökopszichológia meghív, az pedig sokkal inkább egy forradalmi szemléletváltás. Mert hogy ezek mind abból gyökereznek, hogy tulajdonképpen hogyan látjuk a világot magunk körül, az élő világot, akár ugye a többi emberben vagy önmagunkban meglátjuk-e az élőlényt, aki alapvető fizikai szükségletekkel rendelkezik, és van egy olyan igénye is, hogy kibontakoztassa magát, nem csak az, hogy ne legyen beteg, meg elkerülje a negatív érzéseket, és halmozza a pozitív érzéseket, hogy egyfajta olyan szemléletváltás, hogy észrevesszük-e, hogy mi is szerves részei vagyunk a világnak, és ez a kapcsolat nem megszűnt, meg nem elszakadt, hanem itt van velünk, és hogyha ezt újra észrevesszük, és újra erre hangoljuk mondjuk akár az érzékszerveinket és a figyelmünket, akkor ez fog adni egy olyan pluszt az életünkhöz, meg egy olyan ilyen erkölcsi alapállás, tényleg egy ilyen imperatívus, amiből aztán természetesen fognak következni azok a gondolatok, amik manifesztálódnak abban, hogy mértékletesebben fogyasztunk, hogy a cselekvőremény útját járjuk, és ugye itt az ökopszichológia mellett a mély ökológia, nem a mély alkalmazkodás, hanem a mély ökológia, ami erre fókuszál, ezt Armin Ness ökofilozófus vezette be a 70-es évek körül. Ő jellemezte úgy általában a környezetvédelmet, mint a sekély ökológiát, ami alapvetően abból indul ki, hogy az ökológiai válság miatt nekünk embereknek rossz, és akkor oldjuk meg a problémánkat, hogy nekünk jó legyen. Ezzel szemben a mély ökológia nem emberközpontú, hanem ökocentrikus, tehát ne csak nekünk legyen jó, mint embereknek, hanem minden más élőlényeknek, a tájaknak, ökológiai rendszereknek is. És egyébként ettől majd nekünk is jobb lesz, mert hogy ugye már tudjuk, hogy magunk alatt vágjuk a fát, és akár ez az idei nyár eléggé erőteljesen rávilágított, hogy mennyire össze vagyunk húzalozva a rendszerekkel, mennyire alapvetésnek tekintjük, hogy folyik az ivóvíz a csapból, meg hogy kellemes az idő, és ez nem mindig van így, és egyre kevésbé van így.
1: Milyen nagy ajándék lenne egyébként, igen, hogyha ezek megszűnnek, tehát hogy én azt gondolom, hogy hatalmas fort engedett el az emberiség, amikor a Covid lezárások és rendszer után nem gondolta újra az alapokat,
4: igen. Igen.
1: És ugyanígy most a magyar energetikában lehetett volna átgondolni, amikor majdnem leállították a paksi atomerőművet, hogy tényleg szükségünk van ennyi energiára, tényleg így akarjuk fölépíteni az életünket.
2: Hát meg így akarjuk-e megtermelni az energiát, ugye itt ez nagyon fontos, ha már itt tartunk, az egész ökológiai gondolkodásban a centralizáció helyett a decentralizáció, tehát mondjuk ez az energiaellátásunk esetében azt jelenti, hogy ne egy-két nagy erőműtől várjuk, sokkal biztonságosabb is a rendszer, ha mondjuk az elektromosságot centralizáltan állítjuk elő szélturbinákkal, napelemekkel. Ezeknek is nyilván megvannak a maguk hátulütői is problémái, tehát nagyon nem olyan egyszerű a kérdés, de ez egy nagyobb energiaellátási biztonságot is jelentene.
4: Igen, csak nagyon nehéz itt a rendszer szemléletet így nagy tömegek számára elérhetővé, megérthetővé tenni, mert hogy elképesztően összetett rendszerekről beszélünk, és az elejétől a végéig látni, és hogy ezek milyen összefüggései vannak mondjuk egy ilyen energetikai válságnak az ökológiai válsággal, a szociális válságokkal, egyenlőtlenségekkel, és egy csomó másik olyan szektorral, ahol különböző szakértők dolgoznak a saját területükön, de az, hogy ezekből megszülessen valami szintézis, és esetleg amögött még eljön egy olyan mély ökológiai, ökopszichológiai szemlélet, hogy figyelembe vesszük azt, hogy nem csak mi élünk a bolygón emberek, hanem egy csomó más élőlény is, és ez nem annyira egyértelmű, és ez nagyon ritkán jelenik meg a fősodorban.
2: Nekem mindenki hozzá akar szólni.
5: Igen, de hogy nekem pont az előbb, Luca, amit említettél, illetve amit most mondasz, ezzel kapcsolatban tudnál erre esetleg valami példát hozni? Ugye említetted azt, hogy az a szemlélet, hogy az ember úgymond magát külön vagy szemben állítva látja, vagy képzeli el, vagy éli meg a természettel, ez nem fenntartható, hanem igazából mi a rendszer része vagyunk, és hogy ez egy nagyon fontos szemléletváltás, hogy esetleg tudsz olyan, akár egyéni, vagy bármilyen olyan példát, ahol ez vagy tetten érhető, vagy amiben ezt mondjuk meg tudjuk élni. Mm-hmm. Tehát, hogy mi az, amiből ki tudunk élni. Pont azért, hogy ezt jobban lássuk.
4: Hát ez tök érdekes, mert pont foglalkoztam ezzel, mert általában azt szoktam mondani, hogy ugye akár a gázcsere, tehát az, hogy mi is levegőt veszünk, az anyagcsere, a éjszakának és a nappalnak a változása, az évszakok változása, ezek mind hatnak ránk, akkor is, hogyha nem vesszük észre, meg hogyha próbáljuk kivédeni, meg felülírni ezeket. De most szerintem, ami a legaktuálisabb, és sokan érezhetik ezután a nyár után, vagy még mindig, ezek a úgynevezett negatív ökoérzelmek, amiket inkább pont itt a negatívat szeretjük elkerülni, inkább nehéz ökoérzelmeknek neveznék, vagy földérzelmek. Az ökoszorongás, az ökogyászt, a tehetetlenség érzés, a dű, amit ezzel kapcsolatban érzünk, hogy asszály van, nem tudunk mit csinálni, kiszáradnak a fák, aggódunk a szeretteinkért, hogy ők hogy vannak óriási kánikulában.
2: Szomorúság.
4: Szomorúság, igen.
2: Igen, még itt.
4: Csalódottság akár, hogy miért nem csinál valaki valamit. Tehát, hogy ezek az ökoérzelmek, ezek pontosan ennek a rendszernek a részei, ezek ugyanolyan jelzések. Tehát, hogy nehéz az, és ez talán a modern pszichológia is ritkán hangsúlyozza, hogy a nehéz érzelmek nem azért vannak, hogy kicsesszenek velünk, és mi rosszul érezzük magunkat, hanem ezek vészjelzők, hogy valami nincsen rendben. És ebből erőt meríthatunk a változásra. És ezek az ökoérzelmek, amiket nagyon meglepően a föld iránt, tájak iránt, más élőlények iránt tudunk érezni, ezek pont ennek a megjelenései, ugyanaz, mint amikor meleg van és füllett a levegő, és kinyitjuk az ajtót, hogy kiegyensúlyozzuk, helyreállítsuk az egyensúlyt. Ez ugyanaz, mi emberként sem tudjuk magunkat jól érezni, hogyha a körülöttünk lévő nem emberi világ is szenved, pusztul. Úgyhogy ezért ne is forduljunk el ezektől, és ne azt mondjuk, hogy ne foglalkozzunk velük, nehogy már még ezt a problémát is a vállamra vegyem a sok egyéb gondom mellett, mert hogy ezek vészjelzők, amik pontosan ezt az összehúzalódottságunkat mutatják.
2: Ezt úgy fogalmazom meg a világ eleje könyvben, hogy van egy ilyen kis írás benne, hogy a negatív érzelmeinket használjuk üzemanyagként. Tehát éppen, hogy ahogy a Luca mondja, ezektől nem félni kell, vagy nem elnyomni őket, vagy lesöpörni őket, hanem például a dühünket használjuk fel arra, hogy kreatívan cselekedjünk, építsünk egy másfajta társadalmat. Igen. Tehát ezekkel nézzünk szembe, és pozitívba tudjuk fordítani ezeket
4: meg ez
2: az érzelmek.
4: Az éremnek az egyik oldala, tehát a nehéz érzelmek mögött mindig azért jönnek elő, mert ott alattuk van valami, ami fontos, ott van a fájdalom alatt a szeretet, ott van a szorongás alatt a gondoskodásra való igény, a düh alatt ott lehet az igazság iránti elkötelezettség, és ezeket, hogyha felfedjük, akkor már látjuk, hogy miért fontos ez a mi életünkben, és akkor visszatérünk ide, hogy boldogságot keresünk, vagy értelmes életet, és hogyha ezekért a számunkra fontos értékekért kell cselekednünk, akkor értelemmel telhet meg az életünk.
3: Egy hallgató a vonalban, 215-37-73. Szia, Tilos Rádió, mond!
6: Sziasztok, buszos! Volt-e már olyan valamelyik kötökkel, hogy eldöntötte, hogy megvárja, hogy éhes lesz?
3: Nem, de igény lenne rá.
6: És hogy igen, tehát ezt én is úgy gondolom, hogy ha nem a pozitívra hanem a nehézre. Mert az éhségérzet az nyilván egy, nem egy kellemes, hanem egy nehéz érzés.
3: Inkább természetes, nem az, hogy az természetes? Az éhségérzet?
6: Hát igen, hogy eljön az, hogy akkor viszed be azt a kaját, amikor... És hogy itt ugye ez fölborult, tehát hogy már a gyereket így az anyja leülteti, és akkor ezél meg akkor, amikor én azt mondom, mert hogy én majd tudom, én nem várom meg azt, hogy a gyerek éhes legyen. Tehát hogy ez már itt gyerekkorban így elcsesződik valahol. Na mindegy, hogy én apró példát akartam csak hozni, mert lehet, hogy Peti erre gondolt, hogy hogyan lehet tetten érni az ember, mikor kezd el tudatosan arra gondolni, hogy akkor az én természetes utamra megpróbálják visszatérni. De nem biztos, hogy igazam van majd, hogy megerősítünk.
3: Köszönöm. De jó, köszönöm. Szóval ez teljesen jogos, mert mi lelki szegények azt szoktuk mondani, hogy az alapprobléma az, hogy elkezdtük széttöredezettként látni és hagyni a világot, legalább kettőbe szétszedjük, de van, hogy többe, és akkor mi és a világ, a környezet és a idős ember, a gyerek, a nem tudom én, aki ért a környezethez, meg akinek nincs köze hozzá, a város, meg a fos. Nem. Szerintem a holisztikus szemlélet és ennek az ilyen hirdetése, ezekre a különböző mozgás és szellemi gyakorlatok talán segítenének ahhoz, hogy ezt a megkülönböztetést, amivel tök jogosan ki is vonhatja magát az ember, hogy ő ebben részt venne. Én belvárosban lakom, bérlakásban, semmi közöm a természethez.
2: Ehhez kapcsolódóan, hadd erősítsek még rá egy kicsit arra, amit a Luca mondott, az egész ökológiai gondolkodásnak nagyon fontos, hát mondhatnám, inspirációja, megtermékenyítője volt a rendszer gondolkodás, és mind a mai napig az. Igazából a rendszer elmélet akkor élte a fénypontját, amikor az ökológiai gondolkodás megjelent 1960-as évek, 70-es évek első fele. És ha valakinek rendszer gondolkodása van, akkor nagyon sokszor ilyen meglepetés, hogy másnak meg másoknak, bizonyos embereknek meg nincs. És,
3: de elmondod, hogy micsoda? Hát, ha nekem is van.
2: A rendszer gondolkodás az valami olyasmit jelent. Én három alapelvet emelnék ki az egészből, és ezt talán egy kicsit megvilágítja, hogy mindennek sok oka van, tehát nem lehet egy okra visszavezetni semmit. Mindennek sok következménye van, ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy mindig vannak mellékhatások. És három, mindig vannak visszacsatolások, ami azt jelenti, hogy ami következmény volt, az okká válik, és ami ok volt, az következménnyé válik. Na most, ha már ezt a hármat végig gondoljuk, és ez nyilván nem könnyű, meg nem könnyű az agyunkban átállítani, de én tényleg nagyon ajánlom mindenkinek, vannak kiváló, mondjuk Fritjof Kaprának magyarul is elérhető könyvei, nagyon jól érthető olvasmányos könyvei, hogy mi az a rendszergondolkodás, nyilván más források is megfelelőek, de ha ezt át tudjuk állítani az agyunkban, valahol mélyen, hogy így gondolkodunk a világról, akkor már nagyon-nagyon sok minden megváltozik a gondolkodásmódunkban csak ettől, hogy rendszerekben tudunk gondolkodni. Mondd.
4: Itt a sok gondolkodás meg agyunkban átállítás mellett nagyon köszi, hogy behoztad azt, hogy mozgásos gyakorlatok, mert egy csomó minden ebben nem az agyunkban történik, hanem a testünkben, érzések szintjén, mozgásos szinten.
3: Hát meg kimondhatatlanul és megfogalmazhatatlanul. Igen. És ugye pont a szomatikus dolgokkal valahogy közelebb vagyunk a természetes és a természetességhez, mert ott is mindig mozgásváltozás van, és közben ebből alakulnak ki azok a behúzalozottságok vagy blokkok, amik később gondolati vagy beszédbeli törést hoznak.
4: Így van. Úgyhogy én még erre bátorítanék, és nehéz erről beszélgetni, mi is most itt beszélgetünk, meg az információk, azok ugye az ökológiai válságról is mennyi adatunk van, és hány grafikont látunk, és milyen sok szakértő beszél róla, de hogy ezt így megéljük fizikai szinten, mentális szinten, érzelmeinkben, ez sokkal ritkábban kap teret.
2: Figyeljetek, majd itt a szünetben, ezt szerencsére hallgatók nem fogják látni, itt a 3+2-re, amit beraksz, táncolhatunk együtt, és akkor...
3: Arra csak lassúzni lehet majd.
2: Az se rossz.
1: De egyébként egy kicsit azt érzem, mind a gondolkodás kapcsán, mind pedig a társadalom átalakítása kapcsán, hogy egy nagy sebességgel menő sportkocsiban akarunk motort cserélni mozgás közben.
2: Hát azt mondom, hogy lassítsunk, az nagyon fontos, de majd a hallgató után.
3: Pitztok, gyere, mondjad.
7: Sziasztok, a Laci vagyok, hogy ez mind nagyon szép és tök érthető, és nagyon egybe van. Mitől lesz változás? Mitől lesz az, hogy akkor valahogy elkezdünk valóban ezzel a tudással élni, és akkor elkezdjük ezt az egész ökoszisztémát. Ilyen
3: hát, hogy az elkezdjük helyett, azt mondod, hogy elkezdem, vagy csinálom. Tehát az egyénem múlik a változás.
7: Megállíthatlak egy percre?
3: Most.
7: Én évek óta csinálom, és nem történt semmi. Nem lett kevesebb a szénégetés, nem lett kevesebb a kőolajégetés. Én eladtam az automat, én biciklivel járok, meg tömegközlekedéssel, meg nem történt semmi. Tehát nekem nem mondd azt, hogy én kezdjek el valamit, mert én elkezdtem, és lófasz se történt, és tudod, mit szerintem te is elkezdted, és továbbra se történt semmi.
2: Tehát kerestél már társakat? Hadd kérdezzem meg. Tehát, hogy egyedül próbálkoztál, vagy kerestél már társakat?
7: Rengeteg társakat kerestem, de most komolyan, most tényleg azt gondoljuk, hogy azt gondolod, hogy attól, hogy te meg én meg öten, akiknek valahogy, akikhez egyáltalán eljut ez az információ, el fogjuk érni a kritikus tömeget.
1: Tudok mondani egy pozitív példát. Én ismerek egy olyan országot, képzeld el, ahol minden szempontból a kormányzati hatalom az elképesztő túlsúlyban volt, és mégis az egyik választáson olyan vereséget szenvedett, hogy az egész világnak leesett az állam. És ez főleg egy társadalmi összefogásnak volt köszönhető. És ez egy olyan példa, amit más országokból is így csodálnak.
7: Csak nem a magyar.
1: De hát kimondtad, akkor igen, erről van szó. Tehát ez tényleg egy olyan pozitív példa, ami lehet gondolni akkor, hogy mi az, amivel el lehet érni változást. Az már egy hosszabb elemzés következménye, hogy jutottunk oda, hogy ez megtörtént, de mégiscsak 16 év nevelte ki ezt a változást.
3: És a kis közösségek hozták létre, tehát igen. Egymásra hatás.
7: Azt gondoljuk, én ebben nem vagyok
3: egészen. Isten újja volt, szerinted?
7: Szerintem egyik se nem Isten újja volt, se nem a kis közösségek, ez a reham, csak nagyon röviden, mert nem erről beszélünk, de itt volt egy rendszer, ami nagyon sok embernek rossz volt, ezek közül a nagyon sok embernek közül néhánynak volt nagyon sok erőforrása, és mikor látták, hogy föl lehetne valakit állítani ezzel a rendszerrel szemben, akkor ezek az erőforrása rendelkező emberek oda mentek és mögé rakták, mert kiszámolták, hogy akkor jobban fognak járni, hogyha ez a rendszer megváltozik.
2: Hadd térjek, bocsánat, arra, hogy...
7: De egy nagyon, egy lezárásként a rendszer maga nem változott meg.
3: Még nem.
7: Ugyanabban a kapitalizmusban élünk, Magyarországon is. Nem lett annyira, tehát ezt az autokrata dolgot talán sikerült egy kicsit visszaválni, kicsit ilyen szélesebb körben lett jó mindenkinek, vagy sokaknak, de hogy a rendszer maga nem változott meg, és ide visszatérve akkor arra a kérdésre, hogy indultunk, most én tényleg lerakom, és inkább hallgatlak titeket, nem vitatkozni akarok, hanem kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, mitől lehetne változás. Oké?
3: Okay. Köszönjük.
2: Hadd térjek vissza a cselekvő remény fogalmára. Tehát azt már én is most is többször elmondtam, hogy nagyon nehéz a helyzetünk. Nem garantált, hogy itt ebből nem lesz egy cudarvilág és világméretű összeomlás, de az se garantált, hogy lesz. A cselekvő remény azt jelenti, hogy bármennyire is nem emellett szólnak az occok, megpróbáljuk. Ha más nem, azt el tudjuk érni, hogy legalább ne a legrosszabb forgatókönyvek valósuljanak meg, hanem egy kicsit kevésbé rossz forgatókönyvek. Még akkor is, ha, és ezek a, ugye nyilván a rossz forgatókönyvek között az van, hogy egy rosszabb életminőségben, akár egy részben szubhumánnak mondható létezésben kötünk majd ki. De, és ez egy nagyon fontos hozzáállásbeli különbség, ha elfogadjuk azt az igazságot, hogy nincs emberi lény, aki ismeri a jövőt, ez onnantól kezdve óriási távlatokat nyit meg, és amit még hozzátennék, hogy a változás sosem lineáris ezekben a rendszerekben, tehát attól, hogy egyelőre nem ment vagy lassan ment, az nem azt jelenti, hogy egy-két év múlva vagy egy évtized múlva is lassan fog menni, lassan fog előre haladni. Nagyon gyors ütemű, ugye elérünk egy, nevezhetjük billenőpontnak, egy ilyen pontig, felgyorsulhatnak a változások. Nagyon alapvető. Nem azt mondom, hogy így lesz, hanem megvan ennek a lehetősége.
4: De pontosan ez, hogy hány olyan példa van akár a saját életünkből, ami olyan apróságokkal indult, és aztán ilyen elképesztő következményei lettek. Nem tudom, hogyha például valaki arra gondol, hogy hol és mikor ismerkedett meg a szerelmével, akivel összeházasodott. Mennyire valószínűleg egy egyszerű hétköznapi, mindennapos találkozás volt. Vajon gondolta volna-e akkor, hogy később közösen születik egy gyerekük. És most akár a betelefonáló példája, hogy ő eladta a bicikliét, nem az a lineáris összefüggés, hogy eladom a biciklimet és a kocsiját, és a világ, nem tudom.
2: Azt is eladta.
4: Szénkibocsátása csökkenni fog, nem tudjuk, hogy milyen következményei vannak annak, hogy eladtuk az autónkat, és ez hova fog kiukadni, és lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni,
1: de,
4: és
1: de
4: ez tök nehéz.
1: Ha már filozófiáról volt szó, tehát azért én szeretem úgy átgondolni a dolgot, hogyha van egy döntés, amiben bizonytalan vagyok, akkor azt kérdezem meg magamtól, hogyha mindenki így döntene a világon, akkor hogyan változna az élet?
2: Igen. Van egy szerintem nagyon fontos idézet a világ eleje könyvben. Nem fogom most felolvasni, a lényegét mondom. Immanuel Wallersteintől származik, aki az egyik, ha nem a legtekintélyesebb kritikai társadalomtudós volt. 2019-ben halt meg, ha jól emlékszem. És a Magyar Tudományos Akadémia lapjában jelent meg, a Magyar Tudományban egy interjú vele, ahogy az egyik kérdésre válaszolva gyakorlatilag azt mondja, és lényegét mondom el, hogy egy ilyen világhelyzetben, amikor egy rendszer lebomlóban van, ugye Wallerstein azt mondta, nagyon sok helyen hangsúlyozta, hogy, és ez szimbolikus dátumként 1968-at nevezte meg, hogy azóta ez a globális kapitalista világrend, ez szép lassú lebomlásban, lemorzsolódásban van, és ő azt mondja, hogy ilyenkor megnyílik a tér a szabad akarat számára. Tehát amikor egy rendszer stabil, akkor hiába kepesztünk, hiába adjuk el az autónkat, stb., nem tudjuk megváltoztatni a folyamatokat. De azt mondja Wallerstein, amikor a rendszer lebomlóban van, akkor hirtelen a szabad akarat számára megnyílik a tér, és akár egészen pici cselekvések is hatalmas vihart kelthetnek. Ugye káoszelméletnek a híres példáját mondja, hogy megrebbenti a pillangó valahol a világban a szárnyát, és valahol máshol egy hatalmas vihar keletkezik. Tehát én azt gondolom, hogy is vagyis egy nagy rendszer gondolkodó Wallerstein is, ez szerint nagyon fontos ezekre a szavakra odafigyelnünk, tehát nem tudhatjuk, hogy melyikünk, vagy melyikünk is közösségének az apró cselekedeteiből lesz nagy vihar.
3: Szia, hallgató, mondd, ha figyelünk.
6: Szevasztok, Lacinak üzenném, hogy változás akkor lesz, hogyha valami nehézséget, válságot megélünk. Az ember addig nem hajlandó gyökeresen változtatni a viselkedésén, és jelenleg ugye az van, hogy azt látjuk, hogy mindenhol a könnyebb utat próbáljuk választani. Tehát azt mondja,
3: de abban egyet értünk, hogy válság van, ugye? Most.
6: Hát, hogy
1: nincs válság, amikor... Csabi.
3: De.
1: Nincs válság.
3: De.
1: Kinyitom a csapot, jön belőle a víz.
6: Nincs még válság.
1: A levegő az lélegezhető. Igen. Hol érzem a válságot?
6: Igen. Tehát amíg eljön az, hogy ott a határ, de ugye mi most igyekeztünk a határokat tágítani, vagy lebontani teljesen, és amíg ezek a határok vissza nem térnek az életünkbe, addig a válságokat sem fogunk találkozni, és addig nem fog megváltozni a viselkedésünk. Tehát tök jó, hogy Laci eladta a kocsiját, de amíg azért kell majd eladja mindenki a kocsiját, mert nem lesz mit beletankolni, addig mindig lesz autó, és addig mindig megmarad ez a...
3: Nem, szerencsére ez a rádió nem ezekről az emberekről szólt. Több műsorunk volt, ami arról szólt, hogy nem csak hogy válság van, hanem a világkatasztrófa és a polikrízis közepén vagyunk, akár elfogadjuk, akár nem. És hát te is látod azt, hogy ez a dolog zajlik, és te is látod azt, hogy egyéni cselekedetekkel lehet ezt csak megváltoztatni.
6: Hát, vagy nézzétek még meg azt, hogy jelenleg mi az, amire törekszünk.
3: Mire törekszünk?
6: Tudjátok, mire törekszünk mindannyian?
3: Nem tudom, mire.
6: A jó létre. Tehát minden rendszerünk arra van kihegyezve, hogy a jó létet hozza el. Nem azt, hogy megéljünk dolgokat, vagy nem tudom, minek nevezett az jobb szinonimát, most nem tudok annak, amire kéne törekedni, talán jobban elgnéltük, de amíg a jó lét lesz az, addig abban ez egy posványba fogunk itt dagonyázni, mert a jó lét az nem hozza elő a cselekvést magát. Ott azt mindenki csak így el van benne, mint a betűz. Én ezt látom.
1: Abszolút egyetértek.
6: Ha válságok lennének, meg nagy kaszfalt, háború, akkor azonnal mindenki megmozdulna. Nem azt mondom, hogy legyen háború, tehát nem ezt szeretném mondani, csak
3: háború van.
6: Én ezt látom így.
3: Érzékeink hadban állnak.
1: Köszi, hadd mondjuk egy példát, Kosztarikát letarolta egyszer egy olyan hurikán, ami teljesen tönkre vágta az elektromos hálózatát, és a centralizált hálózat helyett egy nagyon komplex, decentralizált hálózatot építettek ki. Egy olyat, ami példaértékű. mértékű a világ többi országa számára. Tehát, hogy én egyetértek a hallgatóval, hogy igazándiból egy valódi válságra van szükség. Tehát, hogyha most nyáron volt némi meleg probléma, de ha nem lehetett volna kapni légkondicionálókat, és a korábbiakat meg nem tisztították volna, vagy nem lehetett volna bele, nem tudom, mi kell ezekbe, valamilyen folyadékot vásárolni, akkor mindjárt másképp szemléltük volna ezt a...
2: Na jó, de itt volt az asszály, szerintem pont a mostani nyár után nagyon nehéz olyat mondani, hogy nem tapasztaltuk meg a válságot.
1: Nagyon remélem, hogy igazad van.
3: Ne, hát, amit a kis hallgatónk mondta tök jogosan, hogy mi mindig a jót keressük, a jót látjuk bele, ti is mondtátok, hogy a pozitívum, ezek a negatívum az csak tanít, de a pozitívumot megélni is jó, milyen jó, ez kamu az egész szerintem. Tehát nem vagyunk hajlandók felfogni a traumáinkat, és nem vagyunk hajlandó vele foglalkozni, ez az önismeretnek az egyik alapvető problémája. Akkor tudok vele dolgozni, hogyha szembe vagyok vele, és látom, és csinálok vele valamit.
1: Szerencsére van velünk egy pszichológus, úgyhogy vele fogunk táncolni. Műveleckén Luca és Takács Sánta András a vendégünk. Ez itt a harmadik utas, jövünk vissza a zene után.
3: A 3+2 együttes következik.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Bizony, Mihalecki Luca szerint a kapitalizmus sincsen úgy bebetonozva, jól hallottam.
2: Igen, itt a szünet végén pont ezt mondtam, hogy szerintem nem annyira abszolút, mint amilyennek tűnik, és egy csomó helyen kis közösségek, most akár azt is, amiről itt beszélgettünk a szünetben, hogy olyan helyek, ahol jobban kitettek a természeti erőknek az emberek, ott sem annyira abszolút kapitalizmus van szerintem, de akár a helyileg működő kosárközösségek, ezek is olyan kis szigetek lehetnek, amik valamennyire kiszakítanak minket ebből, és akár ez nekünk egy választás kérdése, hogy részt veszünk-e ilyenekbe, megtaláljuk-e ezeket, vagy létrehozunk ilyeneket.
3: Így van egyébként a kiutak.hu oldalunkon, amit a világeleje közösséggel működtetünk, ugye két honlapunk van, a világeleje.hu az a nagy honlapunk, és van a kiutak.hu, amelyik arról szól, leginkább legalábbis, hogy milyen közösségi ökocselekvési lehetőségeink vannak, és például a kosár közösségek is ott vannak a 126
4: erre majd
3: térjünk ki, 126 év között. Igen, beszéltünk majd róla a hallgató után.
5: Szia hallgató, mondd a versed!
6: És hogy mi az, ami se nem köztulajdon, se nem magántulajdon? Hát a szövetkezeti tulajdon. Na, sziasztok!
5: Szia!
3: Köszi, igen, ez egy nagyon fontos elválasztás, ha már belemegyünk, és ez az előbb említett kiutak.hu-hoz is nagyon tartozik. Picit fogalmilag akkor tisztázzuk. Van magántulajdon, van állami tulajdon, és a harmadik, amihez a szövetkezet is tartozik, azt meg úgy hívják, hogy közösségi tulajdon. Na most ez itt a hazai vagy európai jogrendben gyakorlatilag nem ismert, vagy alig-alig ismert. Miközben, ha egy picit visszamegyünk a múltba, akár itt Európában is, akár másutt a világban, vagy a jelenben elmegyünk a világ bizonyos más részeire, akkor nagyon sokszor azt látjuk, hogy közösségi tulajdonú, hát most csúnya szót fogok használni, forrásmenedzsment, mondjuk természeti forrásmenedzsment, erdő, halászterület, stb. Nagyszerűen működik. Na most a közösségi tulajdon nem azt jelenti hangsúlyozottan, hogy akkor szabad préda, mert ezzel szokták keverni. Van egy olyan szerencsétlen mondás is a magyar nyelvben, hogy a közös lónak túros a háta. Valójában nem a közös lónak túros a háta, hanem a szabad hozzáférésű lónak, ugye, amelyik, ahol nincsenek szabályok, nincsen tulajdonjogra rendelve, amikor egy adott forrásról, mondjuk egy erdő, egy közösség rendelkezik, tehát hoz szabályokat. Mennyi fát lehet kitermelni, kitermelhet ki onnan fát, hogyan szankcionáljuk, ha megsértik a szabályokat, stb. Az nagyon-nagyon jól tud működni. És sajnos a magán és az állami tulajdon kettősségében gondolkodunk, miközben ezek is lehetnek egyébként jók. Tehát nem azt mondom, hogy ezeket mindig el kell vetni. Bizonyos helyzetekben, bizonyos források esetében ezek jelenthetik a jó megoldást. De ezt a harmadik elhanyagolt tulajdoni formát is be kéne hozni. Ami a legközelebb áll ehhez, vagy ami ide tartozik, az a hallgató által említett szövetkezet, most ettől megint meg szoktak ijedni, ugye, ettől a szótól nagyon sokan joggal, hiszen a szovjet kolhozok mintájára létrehozott valamiket termelő szövetkezetnek nevezték, nagyon hamis és félrevezető módon, hát valójában, 19. században született szövetkezeti ideának semmi, de semmi köze a kolhozokhoz. Ugye itt az állami tulajdonról és egy állami erőszakról volt szó. A szövetkezetek pedig valójában ugye 19. századi angliai iparosok indították el az elsőket. Arról szólnak, hogy emberek alulról jövő módon, szabadon, nagyon demokratikus módon társulnak, pontosan azért, mert észreveszik azt, hogy együtt erős akár mondjuk a javaik értékesítésében, akár mondjuk drága termelőeszközöket együtt tudnak beszerezni, és együtt tudnak működtetni, és egyedül ezt nem tudnak megtenni, akár egy megélhetési biztonságot tudnak növelni közösen. A szövetkezetek mindenről szólnak, nagyon-nagyon demokratikus intézmények, hogy lehetne rehabilitálni ezeket, ugye itthon is vannak kísérletek, jó kis alulról jövő kezdeményezések a szövetkezetekre. Itt az energiaközösségeknek nevezett energiaszövetkezeteket is például lehet említeni, amit a Luca mondott az előbb. De sajnos maga a fogalom és a fogalomnak ez a terheltsége, azok a negatív konnotációk, amitől nagyon nehezen elválaszthatók. Hát ki kéne találni valami más szót a magyar nyelvben a szövetkezetekre. De nagyon, szerintem nagyon jó volt ez a hallgató észrevétel amúgy.
1: Luca, mint pszichológus, mit lehet kezdeni például az olyan emberekkel, meg olyan generációs problémákkal, ahol megjelenik az ökoszorongás? Mert nagyon sok fiatal barátom küzd ezzel. De tényleg ilyen ökodepressziójuk is van.
4: Most az ökoagressziót hozták be, mert meg a másik végre. Csak
1: az micsoda, azt nem tudom mi.
4: A harcos természetvédő, és hogy mindenki halljon meg, aki nem védő
3: természetvédő.
1: Erre van példa?
3: Hát persze, hogy van. Ökoterrorizmus, hogyne, hát ez évtizedekkel ezelőttről is van példa. Hát én nem ajánlanám senkinek, szóval szerintem a Luca se, vagy eddig legalábbis ilyen békés nőnek ismertem a Lucát.
1: De mondjátok, hogy mikor történt ilyen, mert hogy nem vagyok ezzel tisztában. Tehát, hogy ez nem csak egy szakszó, hanem van mögötte olyan, nem tudom,
4: cselekvés. De biztos emlékszel a lányra, aki a Sea Shepherd mozgalomból jött be ide.
1: Hát de az hol terrorizmus?
4: Hol agresszió? Én az agressziót mondtam, te mondtad a terrorizmus.
3: Na, azt én mondtam a terrorizmus. Persze, hát most ez, hogy most pontosan szavak mit jelentenek, az egy másik kérdés, de a

0: óra vezet, sőt, ugye azzal, hogy magának a mozgalomnak is a rokon szembes mi voltát csökkenti nagyon sok ember szemében.
1: Hát meg validálja azt, hogy aztán a rendszervezetek, államok fellépnek ezzel ellen, és elkezdik korlátozni. Erőszak
0: erőszakot szül, igen, hogy mondjunk egy ilyen közhelyet, de valóban így van. Tehát ez biztos, hogy nem a jó út, és az egész ökológiai gondolkodás módban az erőszakmentesség, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos fogalom. Ez nem azt jelenti, hogy amikor az ember sarokba van szorítva, és rá van kényszerítve, ugye még Gandhi is ezt írja egyébként, hogy az erőszaknak lehet helye, amikor mondjuk az életedért küzdesz. De ezek nagyon extrém helyzetek, és alapvetően nem így kellene hozzáállnunk.
1: Itt kérdés, hogy mennyire direktben értjük azt, hogy az életünkért küzdünk.
0: Hát persze, ez is kérdés, de hát amikor a konkrét életünk van fenyegetve, hogy a Gandhi így érti, de alapvetően annyiféle másfajta stratégia és taktika létezik, és inkább ezeket kellene kihasználni, és hát itt aztán nagyon sok mindenről lehet beszélni. Én azért mondjuk csak nagyon röviden az Aikidónak a filozófia helyet hoznám be, ugye amikor valami olyasmiről szól, hogy az ellenfél erejét használjuk fel a saját célunkra, és az ellenfél ellen így nagyon-nagyon röviden.
1: Igen, és ide hoznám be azt a témát, ami engem sokat foglalkoztat, hogy itt a természet kapcsolat kapcsán, hogy hogyan viszonyulunk az élővilághoz, hogy észrevesszük, hogy van egy érzelmi kapcsolatunk is, meg hogy igazából az érzékeink meg a testünk is erre van optimalizálva, hogy az a tapasztalatom, hogy amikor mondjuk egy előadáson vagy ilyesmi helyen megkérdezem az előadás elején, hogy ki hallott már ökopszichológiáról, akkor általában 90% azt mondja, hogy nem, semmi, nem is hallották még ezt a szót, és egy 10-15 perc múlva, amikor így belemegyek, hogy ez miről is szól, akkor kiderül, hogy mindenkinek van egyébként valami természetkapcsolati élménye. Mindenkinek volt egy kutyája, macskája, akihez ő is érezte, hogy úgy kötődik, ahogy egy érzelmi kapcsolat van vele. Mindenkinek van egy kedvenc kirándulóhelye, egy olyan, nem tudom, naplemente élménye, vagy bármilyen olyan tájhoz való kapcsolata. Élénken él bennem, hogy valaki pont azt mondta, hogy milyen nagy dilemma benne, hogy elköltözzene otthonról, vagy sem, és most, ahogy ezekről beszélek, rájött, hogy a mostani kertjében álló fenyőfához ő borzasztóan kötődik, és nagyon szereti, és azért nem akar igazából innen elköltözni, hogy mindenkinek megvan az az élménye, amikor így egyszer-egyszer ráismert, hogy ő így egy tágabb világnak a része.
0: Hát sőt, ugye...
1: És akkor ebből lehet kiindulni, nem pedig úgy, hogy elvágni valakinek a természetkapcsolat lehetőségét. Na,
0: majd akkor mondom.
2: Szia, hallgató!
3: Sziasztok, a Laci vagyok, megint egyszer, ha szabad.
0: Szia, Laci, rég hallott.
3: Tulajdonképpen az...
2: Gyere ki az alagútból, mert sajnos rezegsz, vagy remegsz a hangod legalábbis.
3: Aha, pillanat.
2: Most nagyon jó, most mond.
3: Most jó?
2: Nagyon.
3: Jól van. Na, hogy az tulajdonképpen ez egy kultúrharc, nem? Mert arról beszélünk, hogy embereknek meg kell mutatni, hogy van másfajta gondolkodás. Embereknek meg kell mutatni, hogy vannak másfajta lehetőségek. Embereknek meg kell mutatni azt, hogy nem tudom, van szabadság. És hogy én ezért vagyok nagyon kétségbeesve, mert hogy azok az eszközök, ahogy az egyik ember el tud jutni a másik emberhez, és ezekről lehet beszélni, azok gyakorlatilag egy ilyen folyamatos túlerővel szembe küzdünk, hogy valamikor én, hát 60 éves vagyok, én a szocializmus végével nőttem föl, és hogy ott volt egy olyan élményem, nem feltétlenül a szocializmusról, csak úgy a világról, hogy ott voltak ilyen társadalmi problémáink, és akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hogyan lehetne ezeket megoldani. És amióta ez a közösség, meg a kommunizmus, meg a szocializmus, ez szitok szó lett, azóta gyakorlatilag azok a beszélgetéseink, amikor arról beszélgetünk, hogy itt élünk a Földön, valami nem annyira jó, akkor nem arról szólnak, hogy mit lehetne együtt csinálni, hogy jó legyen, hanem arról szólnak, hogy rámutatunk a technológiára, hogy akkor majd lesz valami technológia, ami ezt majd jól meg fogja oldani, de arról, hogy milyen módon, hogyan vagyunk együtt egymással ebben a világban, erről gyakorlatilag megszűnt a megbeszélés. Lehet, hogy ilyen személyes szinten, vagy nekem is a barátaimmal vannak ilyen beszélgetéseim, de amikor világszinten ezt az egész életmódot nézzük, akkor én nagyon el vagyok keseredve, hogy ezek a beszélgetések itt teljesen megszűntek.
0: Szóval az abszolút, nagyon röviden, abszolút kultúrharc, egyetértek, és akkor mondok egy nagyon-nagyon

0: egyszerűt, Dávid és Góliát, természetesen így vagyunk, és valamiféle ilyen erőszakmentes Dávidként kellene itt felfognunk magunkat. Mondod, Szám?
1: Hát ez van, ezt látom, hogy ez van, de hogy ez optimistává tenne, azt azért nem van.
2: Én ajánlok egy programot neked.
1: Oké, lesz.
2: Itt a Világeleje ünnepet szervezzük éppen, október 3-án lesz a második alkalom. Világeleje ünnep 2076, ez az eseménynek a teljes neve, mert hogy időutazunk 50 évvel előre az időben, és ez szerintem két szempontból is nagyon jól kapcsolódik ahhoz, amit felvetettél. Az egyik az, hogy itt jövőt tervezünk, nem arról van szó, hogy azt nézzük, hogy most mit kellene csinálnunk, hanem hogy elképzeljük, hogy 50 év múlva eljutottunk egy olyan világba, ami már egy élhető jövő, a világ eleje, egy szimbiocénkor, és megnézzük, hogy 50 év alatt hogyan jutottunk ide, tehát visszafelé tervezzük azt, hogy most mit kell tennünk ahhoz, hogy 50 év múlva oda lyukadjunk ki. Ez szerintem nagyon sok szempontból segít felnyitni a szemünket arra, hogy például a barátainkkal mennyire sokat kellene arról beszélgetni, hogy hogyan szeretnénk élni, hogyha így nem, akkor hogyan igen, és most az jutott eszembe, hogy tavaly Zrinszky János világeleje ünnepes előadásán vetette azt föl, hogy 50 évvel ezelőtt, 1975-ben hogy éltünk, és ő hogy élte meg mondjuk ott a szocializmus utolsó évtizedeit, és hogy mennyire elképzelhetetlen volt akkor is, hogy élhetünk máshogy, és mennyire azt hitték az emberek, én nem tudom, mert én akkor még nem éltem, de hogy ezt nem lehet máshogy csinálni, és most pedig egy gyökeresen más világban élünk. Mi zárja akkor azt ki, hogy 2075-ben, 76-ban ehhez képest is egy gyökeresen más világban fogunk élni, és hát mi tehetünk azért, hogy...
3: De már csak 5 évünk van hátra.
1: Semmi nem zárja ki, csak az a baj, hogy ettől még nem biztos, hogy jobb lesz, hogy más lesz.
0: Nem biztos.
1: És nekem ez a kérdés, nem hogy lehetne úgy, hogy jobb legyen.
0: Figyelj, ebben tér el az optimizmus és a remény, és én mindig a cselekvő remény kifejezést szeretem használni, mint itt a műsorban is. Én is azt szoktam mondani, hogy nem vagyok optimista, egyébként meg pessimista sem, mert onnantól kezdve, hogy elfogadjuk, hogy egyikünk sem ismeri a jövőt. Másik oldalon viszont azt is nagyon könnyű belátni, hogy mindannyian akaratlanul is alakítjuk a jövőt, hát akkor alakítsuk valamilyen kedvezőbb irányba. Próbáljuk meg tudatosan egy picit jobb irányba alakítani. Erről szól a Világeleje ünnep is. Köves Alexandra, Corvinus oktatója, ökológiai közgazdász barátom szokta azt gyakran mondogatni, hogy a mai válság, az ökológiai válság, az elég nagy részben a képzeletünknek a válsága. Egyszerűen nem tudunk elképzelni más világokat. Borzasztóan fantáziaszegények vagyunk, és a Világeleje ünnepet is ezért szervezzük, tavaly volt egyébként először, és van egy honlapja az eseménynek, világelejeünnep.hu, ezt mindenkinek ajánlom. Ezt is ezért szervezzük, hogy fessünk fel pozitív víziókat együtt. Az ünnep első fel... Október 3, igen, itt Budapesten nálunk az Eltén lesz. Az első felében előadókat fogunk hallgatni, viszont a második felében részvételi műhelyek lesznek, tehát aki a résztvevők közül, remélhetőleg több száz résztvevő lesz, szeretne aktívan is részt venni.
2: Ráadásul nem is akármilyen műhelyeken. Joanna Macy mélyökológus minden lényeg tanácsa módszertan alapján tartjuk a műhelyeket, ami pontosan az, amit a hívásod elején vetettél föl, hogy hogyan tudunk kilépni a mai emberi perspektíva kizárólagosságából, mert hogy ezen a műhelyen nem emberi létezők bőrébe bújhatunk, és élhetjük meg egy kicsit a világot, és mondhatjuk el, hogy vagyunk, és hogy mit tudunk felajánlani az embereknek, képességeinket, tehetségeinket, ajándékaikat, amit beépítve a szemléletükbe egy élettel összeegyeztethetőbb civilizációt tudnak felépíteni.
0: Szóval aki szeretne csótánnyá vagy ágyi poloskává változni, az jöjjön a Világeleje ünnep műhelyeire, lehetsz fülemüle is természetesen, vagy nem tudom, gyurgyalag. Szóval valóban, és csak befejezve, ezek a műhelyek arról szólnak, hogy ne csak az legyen, hogy hallgatjuk a fejeseket, úgymond, hanem tényleg mindenki, aki ott van, egy kicsit aktívan tudjon ebbe bekapcsolódni.
1: Köszönöm. Szóval nem, akkor nem hiába adtam el az autómat, azt mondják.
3: Így köszi szépen a betelefonálást. Én akkor felvetném azt az elméletemet, amit 10 éve mondok, hogy 5 év múlva itt a világ vége. És azt hiszem, hogy ez egy olyan gondolati változást tud elidézni annak, aki egy picit is komolyan veszi ezt, hogy ezeket a behúzalozottságokat meg tudja haladni, hogy mire is van szükségem, ki vagyok én, ilyesmi.
2: Bocsi, de az a jó, hogyha itt van a világ vége, mert hogy utána mindig van egy világ eleje. Hogyha a mítoszokból indulunk ki, akkor ez mindig egy ciklikus folyamat.
3: Minden esetre ez a világvége szemlélet, ez egy szellemi gyakorlat is, hogy elképzelem azt, hogy erre az 5 évre mire van szükségem. Hogyan tudok ebben úgy részt venni, hogy a bakancslistámat kipipáljam, meglegyen az az arany Porsche Ferrari, amit én világéletemben akartam.
0: Szóval a kérdés az, figyelj, kérdés az, hogy mit értünk világvége alatt, és ezt hogyan fogjuk föl.
3: A felfogás.
0: Először is, ugye ezek szerintem nagyon veszélyes kijelentések, hogy 5 év múlva itt a világvége, és ezt nem szabad komolyan venni, játéknak jó, de hogy komolyan venni nem szabad. Azt hiszem, hogy harmadszor mondom el az adás alatt, ha nem negyedszer, hogy egyikünk se tudhatja, mit hoz a jövő, és hány év múlva lesz világvége, ha egyáltalán lesz. De legalább ennyire fontos az, hogy mit értünk világvége alatt. Azt értjük ez alatt, mint amit a katasztrofisták értenek, hogy most egy jó világban élünk, de majd jön az összeomlás, és hirtelen sokkal rosszabb lesz nekünk, Mad Max világ, Cudar világ jön-e. Vagy azt értjük-e világvége alatt, hogy végre véget ér ez a rendkívül pazartalan, miket beszélek itt?
3: Pazarló!
0: Rendszer, globális kapitalista rendszer, és az államok által támogatott rendszer, itt azért az államok túlhatalmáról is beszélni kell, a nagyvállalatok túlhatalma mellett, hogy végre megszabadulunk ezektől a sárkányoktól, a túl nagyra nőtt vállalatoktól és államoktól, és végre egy életközpontú világot tudunk építeni. Ha ezt értjük világvége alatt, akkor nagyon rokon szenvezek én is ezzel, de ahogy Luca mondta, a világvége meg a világ eleje az együtt jár, és nagyon fontos gondolata, azt gondolom az említett könyvemnek és a világ eleje könyvnek, hogy hajlamosak vagyunk túlságosan negatívan gondolni a válságokra, a mai civilizációs válságra is. Minden válságnak két arca van. Egyfelől természetesen veszély, kockázat, probléma, minden válság, ezt a részét nagyon jól tudjuk, ezt a részét gyakran hangsúlyozzuk. Sokkal kevesebbet beszélünk a válságok másik arcáról is, hogy minden válság egy lehetőség is. Lehetőség egy új kezdetre. Lehetőség arra, hogy valami újat, a réginél jobbat valósítsunk meg. És a mai ökológiai válságra is így kell gondolni. Végre, vagy tágabb civilizációs válságra. Végre itt a lehetőség arra, hogy egy jobb világot építsünk, egy életközpontúbb, igazságosabb világot építsünk. A jelenlegi rendszernek a repedezése az erre ad egy lehetőséget. Ezzel természetesen nem akarom eltagadni egy pillanatig se a rendkívüli veszélyeket, veszteségeket. Két arca van a válságnak. Csak a másodikra is jobban kéne figyelnünk.
2: Ahogy a Covid is, ahogy említetted, megmutatta, hogy egy tök jó csomó alulról jövő kezdeményezés kapott ott lábra, csak aztán azok elhaltak, meg visszatértünk a régi kerékvágásba sok szempontból, pedig ott egy nagy lehetőség lett volna arra, hogy valami rendszer szinten kezdjen el máshogy működni, mint addig.
0: Abszolút. Ugye azt mondogatták az emberek, hogy vissza akarom kapni a régi életemet, miközben ugye mindenféle gondolkodók itt megfogalmazták, emlékszem 2020-ban, hogy végre itt a lehetőség, hogy egy olyan világ legyen, amit mi itt elképzelünk most, akár, nem tudom, balos, akár zöld, akár bármilyen másmilyen irányba, és hát tényleg kiábrándító és nevetséges volt, ahogy erre nem harapott rá senki, vissza a régit, vissza.
3: Ezt a világ végét a gondolati világunk végének tartom, tehát, hogy ahogyan eddig volt, úgy nem lesz tovább. És ezt próbálom...
0: Ez így van. Csak ezt nehéz elfogadni, nagyon sokan nem fogadják el. Mondhatni, a főáram nem fogadja.
3: Peti akar mondani valamit.
4: Már egy ideje. Igen, engem egy fogalom érdekelne, ami a könyvedben van, ez a Tierra trauma. Mm-hmm. És az... Jól mondtam ki, Tierra trauma.
2: Igen.
4: Jó. ez, ami itt volt nyáron, vagy van, még van, és ugye hajlamosok vagyunk egy picit úgy gondolkodni, hogy hát, hogy most jön majd az ősz, és akkor túl leszünk rajta, de semmi nem garantálja azt, hogy bármint túl leszünk. Tehát, hogy ez mennyire számít annak?
2: Szerintem igen, itt nagyon sokszor újra és újra saját szemünkkel szembesülhettünk azzal, hogy kiszáradnak a folyók, ugye kis patakok teljesen eltűntek, hogy a körülöttünk élő fák haldoklanak. Ez sokak számára lehetett, aki kicsit kinyitotta a figyelmét az élővilágra, szerintem ez sokak számára lehetett egy ilyen tierra trauma, traumatikus élmény. Ugye Glenn Albrecht írt egy könyvet a földérzelmekről, ő említi ezt a kifejezést, és hogy számára például a cunamit, nem a atomerőmű, japán atomerőmű felrobbanását látta, és akkor élt át egy ilyet. Tehát ez lehet egy ilyen egyszeri, nagyon erős élmény, de lehet ez a heteken át szembesülünk, hogy ez egyre rosszabb. Kérdés, hogy ez egy egyszeri trauma marad, vagy innentől kezdve egyre rosszabb lesz minden nyár, hiszen asszályos év volt már a 2022-es is, ahogy mondtad is az adásban, és hogy azóta is igazából nem lett sokkal jobb a helyzet.
0: És erről fogunk-e beszélni télen? Tehát igen. Ez egy nagyon, egyébként ez nektek is azt gondolom egy feladat, ha mondhatok ilyesmit, hogy, mert hogy ez a médiának is a feladata. Én attól tartok, pont erről beszélgettem pár napja egy ismerősömmel, hogy a média újabb témákat fog bevetni, újabb aktuális témákat, amikor ugye most elmúlt ez az asszályhelyzet, vagy elmúlik, ha egyáltalán elmúlik, de nyilván nagy valószínűséggel télen nem lesz ennyire jelentős, mint amilyen nyáron volt, és ennyire ijesztő. És akkor szépen nem erről fogunk beszélni. És hogy ez hogy maradhat folyamatosan műsoron a közbeszédben és a közgondolkodásban, az egy nagyon nehéz feladat, és azt gondolom fölveti a média felelősségét.
5: Mihalecki Luca, pszichológus a vendégünk, és Takács Hánta András, humánökológus, a zene után visszatérünk.
3: Igen, a harmadik változatát ennek a Zöld volt a mezők című számnak most Szirmai Márta fogja énekelni.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Mihálecki Luca, ökoszemlélő pszichológus, és Takács Sánta András, humánökológus a vendégünk.
2: És Luca következik.
3: Igen, az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy az idei nyár az lehetett egy ilyen tiára trauma, egy traumatikus élmény sokaknak, hogy a másik az ökogyász kapcsán szoktuk azt mondani, hogy gyászoljuk a hótlan teleket, hogy télen már nincsen hó, bezzeg gyerekkorunkban mennyit szánkóztunk, és most már
4: havas teleket,
3: nincsen.
4: Nem?
3: Havas teleket, igen.
4: A pamkutyának a legyen sár, azt hiszem ez a címe, majd rakjuk be.
5: Arra már nem lesz időnk, hiszen az utolsó 20 percben vagyunk. Egyrészt a jövőképet kell felvetítenünk, másrészt cselekvési terveket.
4: Mondja végig a Luca.
5: Csak mondom, hogy 20 percünk van hátra.
3: Szóval, hogy az ökogyászok ott a havas teleket gyászoljuk, pedig már az is egyébként annak a jele, hogy szárazak a teleink, és már télen is asszály van, csak ezt kevésbé vesszük észre, amikor egyébként hideg van. És ide kapcsolódik, hogy egyébként a hétköznapokban egy csomó más ökoérzelmet is megélhetünk, például a biofíliát, ami szintén egy ilyen velünk született ösztönös érzelem, hogy vonzódunk az élő élettel teli dolgokhoz, és hogy az az érdekes, hogy ez úgy tűnik, hogy nem dolgokhoz, hanem lényekhez, létezőkhöz. És hogy az az érdekes, hogy ez úgy tűnik, hogy egyébként tanulás útján kiírtható, tehát hogy a gyerekekben még van egy ilyen ösztönös nyitottság, kíváncsiság a bogarak iránt, a sár iránt, a giliszták iránt, és gyakran ők akár ösztönösen, szintén személyként szólnak hozzájuk, ugye gyakran a felnőttek aszként, tártként hivatkoznak a többi élőlényre, a gyerekeknél még ez nincsen meg, viszont sikeresen le lehet őket nevelni erről a fajta nyitottságukról, úgyhogy amikor tőlem például azt kérdezik, hogy én hogyan nevelem a gyerekeimet, vagy mit javaslok, hogyan lehet így természetközeli módon nevelni a gyerekeket, akkor igazából az a legjobb tanácsom, hogy sehogy, hogy így próbáljuk meg békén hagyni őket, és megtartani ezt a fajta ösztönös természetkapcsolatot, biofíliát, ami bennük van, ahelyett, hogy megpróbálnánk fúj, piszkos, ne piszkold össze magad, undi a bogár, inkább menjünk be, mert esik az eső, ezek helyett a tanult tanácsok helyett megtartani őket ebben az ösztönös kíváncsiságban.
4: Sőt, tovább lehet menni, biofóbiává lehet alakítani, igen, a gyerekekben, sajnos, és ekkor jön az, hogy indokolatlanul félünk olyan élőlényektől is, meg undorodunk, akiktől egyáltalán nem kellene egyébként, igen, mert veszélytelenek, nem bántanak. Most mondok egy nagyon konkrét példát, mert épp tegnap előjött belőlem is ez a zsigeri viszolgás, akkor rögtön próbáltam felülírni, találtam a lakásban egy szmirnai fülbemászót, ugye eleve ezt a szerencsétlen rovart a nevével már megbélyegeztük. Higgy el, minden hallgató, nem mászik senkinek a fülébe, teljesen ártalmatlan. Ráadásul ez a faj, a szmirnai fülbemászó szerintem gyönyörű szép. Egyszer érdemes megnézni a mintázatát, és belőlem is ez jött ki, amikor először megláttam, hogy jó, egy fülbemászó, és akkor így egy-két másodperc múlva kapcsoltam, hogy hát, de hát ez milyen szép és ártalmatlan, és akkor hát persze azért kiraktam a teraszra, de abszolút nem bántottam.
3: Igen, van egyébként a biofóbiának egy szintén velünk született része, mert hogy azt is hamar megtanulták az őseink, hogy az ilyen kicsi, gyorsan mozgó élőlények is lehetnek veszélyesek, nem csak a nagy
4: hát
3: nagy
4: meg macskák. A kígyószerű, igen, szóval azért
3: igen, de ennek
4: is van evolúciós, igen, alapja.
5: Meg hát a mindent fertőtlenítünk, azért az ebben benne van, mert a még kisebb lényeket se hagyjuk ki belőle.
3: Ellenség, igen.
1: Igen. A zene közben érkezett egy hallgatói kérdés, hogy a stúdióban lévők közül ki az, aki egyetértene azzal, hogy korlátozzák az olyan alapvető hozzáférésünket, mint például, hogy mennyi vizet használhatunk?
4: Most ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én a magam részéről egyáltalán nem vagyok ennek a híve, hogy valamilyen felülről jövő, főleg állami erőszakkal fogjuk ezt vissza. Sokkal jobb az a felfogás, amelyik egyrészt önkorlátozásról beszél, másrészt pedig alulról jövő közösségi korlátozásról. Itt alapvetően a társadalmi intézményeket, és most intézmény alatt, tehát a szónak a társadalomtudományi értelmében definiálom a szót, tehát nem a köznapi értelmében, ugye a köznapi értelmében valami általában állam által létrehozott szervezet az intézmény. Társadalomtudományokban ez sokkal tágabb. Minden, ami rendszerré, rendszeressé válik, általában nemzedékeken átívelővé válik a társadalomban az intézmény. És ebben az értelemben az intézményeket alapvetően kétféleképpen lehet alakítani. Alakíthatja egy kormányzat. Mikor törvényeket hoz, mikor az adórendszer kialakítja a kormányzat, ezek mind-mind intézmények, vagy politikai intézmények. Mondjuk van-e népszavazás, vagy nincs népszavazás egy intézmény. Ez dominál ma a világunkban. Ezzel szembe kellene állítani valami mást, amire rengeteg történelmi, meg más kultúrákból vett példa van, de a mi világunkban nagyon kevés, amikor alulról közösségi módon fognak össze emberek, és saját maguk hoznak létre intézményeket. De nyilván ez természetesen összefügg a közösségeknek a felbomlásával, meggyengülésével is, de ma nagyon kevés ilyet látunk, pedig a kettőnek valamiféle egyensúlya kellene, hogy működjön a világban, sokkal gyengébb, kisebb hatalmú kormányzatok, és sokkal több hatalom alulra az emberek önszerveződésére. Én ezt tudom válaszolni erre a kérdésre, hogy nagyon jó lenne, ha ezt közösségek önszántukból nem felülről jövő kényszer nyomán tudnák.
5: Hát vagy az egyének, mert ugye a kis kollega azt szeretné, hogyha az állam megmondaná, hogy mennyi vizet fogyaszthat mindenki, és akkor azok, akiket mi mondjuk butának tartunk, és nem ökotudatosnak, azok is ugyanannyit fogyasztanak, mint én eleve, hiszen én már tökre tudom, hogy nekem nem tudom, nincs szükségem annyira.
4: Nyilván itt, nyilván itt egyénekről, ugye a közösségeket egyének alkotják, tehát nyilván egyénekről is szó van természetesen, és ne vegyük el az egyéni szabadságot, de egyéni szinten nem fogunk tudni rendszert változtatni, egyéni szinten nem fogunk tudni intézményeket kialakítani. Ehhez társak kellenek.
3: De hát, hogy milyen normákat vezetünk be, tehát, hogy mi az, ami a közhangulatot meghatároz, és ez egyébként szerintem meglepően gyorsan tud változni. Általában a vegánok szokták azt mondani, hogy 20 évvel ezelőtt ez így nagyon-nagyon furcsán nézett mindenki arra, aki nem fogyasztott húst meg állati eredetű termékeket. Manapság azért ez egy tök elfogadott dolog. A dohányzás szerintem szintén egy hasonló folyamaton ment keresztül, hogy azért 30 évvel ezelőtt teljesen természetes volt, akár ugye a szórakozó helyeken.
4: Mert te még nem éltél, de mesélték neked.
3: Mesélték, hogy ilyen volt, nagyon durva lehetett. Hogy most pedig sokkal kevesebb dohányos van, és ők is sokkal jobban figyelnek a környezetükre, és ugye szép lassan ilyenkor a felülről jövő szabályok is erre ráülnek, hiszen ahogy egyre kevésbé lett normális egymás arcába fújni a füstöt, úgy jelent meg az, hogy a szórakozó helyeken sem lehet dohányozni, meg éttermekben, meg ilyesmi.
4: Hozzáteszem, a normák is intézmények. Tehát...
5: Szia, hallgató! Intézmény vagy?
3: Vagy normál?
6: Nem intézmény vagyok, de egy intézményes kérdésem van. Hogy és mi a véleményetek a gyerekvállalásnak a feltételhez való kötéséről? De csak meghallgatnám.
5: Én érettségihez kötném, mert mint gyerekvállalási érettség, ezt már régóta mondtam, tehát el kéne végezni egy ilyen tanfolyamat.
1: Szerintem engedélyköteles lenne, tehát ugyanúgy, mint ahogy az autóvezetéshez kell vizsgát tenni, a gyerekvállalási érettség, hogy megfelelő érettséged van ahhoz, hogy egy ilyet vállalj.
6: Ugye?
4: Fú, ez a darás főszakban.
6: Ez egy nagyon komoly medvebarlang.
4: Darás főszakban jöttem be. Szóval nyilvánvalóan itt bármit is mond az ember, itt egy nagyon-nagyon alapvető, hát intim szférába nyúlunk bele, és emiatt ugye mindig a kínai példa, amit egyébként szép lassan szinte ki is vezettek Kínában. 1979-ben bevezetett állami születésszabályozás. Ez már nem a Mao korszak, egyébként figyeljünk rá, ez már a modernizálódó, tehát a Deng Xiaoping féle Kína. Na most, ugye itt, hát ennek bár elérte a fő célját egyébként, tehát jelentősen csökkentek a születésszámok, rengeteg emberjogi szempontból nagyon erősen kifogásolható hátulütője volt ennek az intézkedésnek. Azt gondolom, hogy a kínai állami születésszabályozás egy nagyon fontos elrettentő példa kellene legyen, miközben Kínának is voltak alternatívái. Tehát mondjuk egy teljes körű nyugdíjrendszer kiépítése sok helyen, mondok egy konkrét példát, Sri Lankában például bizonyíthatóan csökkentette a gyerekszámot, a termékenységi rátát. Az, hogy bevezettek egy társadalombiztosítási rendszert, és azon belül is egy nyugdíjrendszert, ez például Kína számára is lehetett volna egy út. Szóval én ettől nagyon óckodnék megint csak, hogy felülről, és főleg az államhatalom részéről ennyire az intim szférába beleszóljunk. Az egy másik kérdés, hogy nagyon fontos ezen gondolkodni, pillanat és átadom, nagyon fontos ezen gondolkodni, hogy bizony ezt ne tagadjuk le, hogy az egész ökológiai válságnak az egyik fő közvetlen kiváltó tényezője, hogy sokan lettünk, óriási népességrobbanás történt. 17. század közepén indult, amikor 500 milliárdan voltunk, most ugye több mint 8 milliárd. De, hát azért azt is el lehet mondani, hogy most éppen nem Magyarországon jelenti ez a legnagyobb problémát, ugye spontán népességfogyás. Tehát nem itt kell leginkább erről beszélnünk. Luci.
3: Én még azt tenném hozzá ezekhez a nemzetközi példákhoz, hogy úgy tudom, hogy Indiában több régióban úgy sikerült megállítani a extrém népességnövekedést, hogy a nőket támogatták, és a nők oktatását emelték fel, és tették sokkal elérhetőbbé és népszerűbbé, és ez is automatikusan szabott ennek egy gátat. És egyébként szerintem ez a nehéz akár a rendszer gondolkodásban, akár az ökológikus gondolkodásban, hogy nincsenek egyszerű válaszok, és nincsenek ilyen populista válaszok, igen. Hogy már
5: hát globális válaszok nincsenek, igen. Ne felejtsük el, hogy Kínában az egy gyermek policy-nak a következménye az lett, hogy elhanyagolták a lányokat, és csak a fiúkat használták.
3: Hát
5: azért,
3: csak elhanyagolták.
4: Hát rengeteg abortusz, csecsemőgyilkosságok is akár.
5: Hát vagy ugye ez az emberkereskedelem és rabszolgatartás.
1: Van még valami kérdésed, kedves betelefonáló?
6: Hát csak egy másik szempontot is bevezetnék ide, én pszichológus vagyok, és hogy az, ugye, amivel kezdtétek, hogy valami fajta érettségi bizonyítványhoz kötni, hogy én ezt látom, hogy nagyon sok ember szenved attól, hogy a szülője se volt felnőtt, és hogy nem kapta meg azt, amire szüksége volt. Igen. Nem volt alkalmas rá, hogy anya legyen, vagy apa legyen, és hogy ebből rengeteg fájdalom folyik ki. Sőt, hát ugye ezek az érzések meghatározzák azt, hogy mire tudnak egyáltalán gondolni, hogy el tudnak-e képzelni dolgokat. Igen. És ebből a szempontból ez egy nagyon komoly kérdés, hogy hogyan lehetnénk jó szülők.
3: Igen, de szerintem, bocsánat, csak hogy itt a gyereknevelés kapcsán, meg ilyen transzgenerációs traumák kapcsán, hogy azért régen, most a régen alatt nem azt értem, hogy 100 évvel ezelőtt, de mondjuk több ezer évvel ezelőtt se volt érettségihez kötve, vagy bármilyen intézményesült oktatáshoz kötve a gyerekvállalás, hanem a közösségben volt meg az a tudás.
1: És hova jutottunk? Nézd meg, hova jutottunk?
3: Igen, de hogy a közösségben volt meg az a tudás, hogy hogyan kell gondoskodni a gyerekről, sőt, nem csak egy anya és egy apa és egy félapa gondoskodott egy gyermekről, hanem az egész közösség közösen, és már nincsenek róla felméréseink, hogy ott milyen problémákkal fordultak pszichológushoz az emberek, de hogy azért úgy tűnik, hogy a kötődő nevelés például egy elég bevett módszer volt.
4: Hadd mondjak azért egy biztatót. Állítólag, bár teljesen megbízható adatok nincsenek, az elmúlt 7-8 évben Magyarországon a legnagyobb példányszámban eladott könyv az Orvos Tóth Noéminek a transzgenerációs traumákról szóló örökölt sors című könyve. Tehát amit mondasz, azokra a családi traumákra azért úgy tűnik, hogy már egyre többen figyelnek és összpontosítanak rá.
5: Köszi szépen a betelefonálást, hogy az utolsó 5 percben még belehúzunk, mert mi lenne, hogyha tényleg egy ilyen érettséghez kötnék a szülővé válást, és rájönnénk, hogy mindannyian szülői vagyunk a világnak is, amiben élünk, meg annak, ahogyan látjuk ezt a világot, és ugyanúgy nevelni kell, és ugyanúgy magunkat is vele együtt nevelni kell.
4: Nincsenek magánügyek, mondhatjuk most extrém, de Péter...
2: Nekem Luciához lenne egy kérdésem, hogy így az utolsó pár percben te hogy látod, hogy mi az, amit egyén szintén szerintem tehetünk a tekintetben, hogy egy kicsit magunk és a környezetünk viszonyát jobban megéljük, vagy érzékenyítsük magunkat, és mit tudunk kis közösség szinten vagy közösség szinten tenni? Te hogy látod ezt a kérdést?
3: Szerintem az egyik legfontosabb a figyelmünknek az irányítása, és a figyelmünkkel gazdálkodás, ugye szoktuk ezt az időmenedzsmentet, időgazdálkodást emlegetni, az idővel nem tudunk gazdálkodni, az így megy, az időfelfogásunknak a radikális megváltoztatás és egy külön adást érne meg, de hogy a figyelmünk az, amit tudunk irányítani minden pillanatban, és hogyha ezt egy kicsit kinyitjuk és észrevesszük az életet rajtunk kívül is, akkor ezt nem sokat segít abban, hogy a természet felé is nyitottabbak legyünk.
1: Mond hallgató.
7: Bocs, hogy így az utolsó percben visszalőnek még egy kicsit a dohányzásra, azért ne felejtsük el, hogy az egy jó kurva nagy átvágás lett a dohányzás, hogy majd szüntetik, meg abba hagyják az emberek. Nézzétek meg az e-cigarettára való átszokást, és itt jönnek be a multik, hogy a multik nem fogják hagyni ezt az egész klímaválságot, hogy megoldjuk. szerintem. Azért ezzel már történtek példák.
5: Így van, ezzel csak egyet érteni tudunk. Köszönjük.
4: Hát annyit azért hozzátennék, hogy akkor nem fogják hagyni, ha mi hagyjuk, hogy ők ne hagyják. Tehát...
5: De ameddig a kapitalista szemlélet meghatározza az alapvető gondolatainkat is, még a fogyasztás termelés előtt is, tehát erről vannak mindenféle bizonyítékok, hogy milyen szinten formálódott át a gondolkodásunk és a nyelvünk is, és mennyire bele vagyunk ágyazva ebbe az egész kapitalista rendszerbe, tehát ameddig ezt nem tudjuk meghaladni, addig mutogathatunk bárkire, mi vagyunk, akik ezt meg fogjuk változtatni.
3: Úgy szerintem egy fontos tényező ez a Joanna Macy emlegeti, amit András is emlegetett, ezt a három párhuzamos narratívát, ami fut, az egyik a business as usual, minden jól van, itt csak kicsit zöldítünk, a másik a világ vége, minden összeomlik, a harmadik pedig ez a világ eleje, hogy a cselekvő reménnyel létre tudunk hozni egy élhető civilizációt, hogy ezek párhuzamosan futnak, és igazából ez is egy választás kérdés, hogy melyikbe lépünk be, és melyikben gondolkodunk, és hogyha mi azt mondjuk, hogy nem a business as usual-ben gondolkodunk, hanem a világ elejében, és minél több időt töltünk ebben, akkor az elképesztő új távlatokat nyithat meg. Joanna Macy írja, hogy egy elkezdett egy munkatársa dolgozni egy könyvön vagy egy anyagon, hogy összegyűjtse azokat a mozgalmakat, szervezeteket világszerte, akik már egy ilyen világ eleje iránt dolgoznak, és arra gondolt így optimistán, hogy 50 ezer szervezetet talál azért így világszerte. És teljesen megdöbbent azon, hogy nem hogy 50 ezret, de úgy tűnik, hogy több mint 1 millió szervezetet talált, akik már ezen dolgoznak, csak róluk nem olvasunk minden nap, lehet, hogyha
4: nem a barátaink nincsen.
5: És ők is azt hiszik, hogy senki nem figyel rájuk.
4: És itt Magyarországon is egészen kiváló kezdeményezések és emberek vannak. Mi a világ eleje közösséggel őket is szeretnénk egy kicsit felhangosítani, ha a Facebook oldalunkat megnézitek. Ott nem kizárólag a saját tevékenységeinkről adunk hírt, hanem hasonszörű szervezetek, emberek, kezdeményezések, viselt dolgairól is, úgyhogy az egész világ eleje közösségnek tulajdonképpen a definíciója is ez. Közösségnek nevezzük, de valójában egy hálózat, és ezeket az embereket szeretnénk egy ilyen hierarchiamentes, decentralizált hálózatba összekapcsolni.
3: Úgyhogy akár arra a kérdésre, hogy közösségi szinten mit tehetünk, ez egy válaszom, hogy kezdjük el ezeket felfedezni, és rájönni, hogy mi van
5: meg
3: körülöttünk már,
5: benne,
3: és részt venni benne, és hogyha közöttünk, vagy hogyha körülöttünk nincs, ami működik, akkor hozzunk létre egyet, mert hogy egyébként a tudás is megvan hozzá, meg a jó gyakorlat, hogy lehet egy ilyennek nekiállni, és nagyon sok segítséget kaphatunk.
1: Ez lenne a zárszó, vagy még mondanátok valamit?
4: Hát én annyit szeretnék még mondani, szerintem méltatlanul keveset beszéltünk a Luca könyvéről, tehát van ez a Zöld lélekkel című könyv, hát nem említettük a címét, inkább úgy mondom, hogy Zöld lélekkel a könyvnek a címe, és pár hónapja jelent meg, úgyhogy még egy friss olvasmány is, kapcsolódj újra az ökopszichológia segítségével, ez az alcíme, és egy nagyon olvasmányos és gyakorlatorientált kötet.
5: Köszönjük, most pedig a végére egy programajánló, hiszen 35 éves ez a Tilos Rádió, amit hallhattok, és ennek örömére szeptember 4-én pénteken egy ingyenes, hatalmas rendezvényünk lesz a Dürer kertben, a kertben koncertek, pesgő, torta, kisterem, még egy színpad, Cöxpont helyszín, tombolabográcsok, adománypult, programajánlót hallottatok.
1: És még könyvajánló következik, Takács Sánta Andrásnak jelent meg a Világ eleje nagyszerű című könyve nemrégiben, illetve Mihalecki Lucának van ez a Zöld lélekkel könyve, mind a kettőt hamarosan kikérdezzük élőadásban. Könyvajánlót hallottatok.
5: Köszönjük, ez volt akkor már a harmadik utas és a tilos.hu weboldalán, illetve már az összes ilyen stream csatornán megtalálhatjátok a podcastünket, hiszen ez csak egy podcast volt. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Vízi Ökológiai Intézet kutatói évek óta tanulmányozzák a kerti tavakat, és azt, miként tehetők állatbaráttá. Nos, legyen legalább az egyik partjuk lankás, vagy segítsék kövek és növények az állatok biztonságos vízbe és kijutását. A minél változatosabb vízi és parti növényzet sok lény számára nyújt táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. Az őshonos élővilágot támogatjuk, ha nem használunk algaölőszert, és kevés halat telepítünk, márha egyáltalán. Előbbi főleg a kétértőek, utóbbi a vízi gerinctelenek és a kétértő lárvák jelenlétét veti vissza. Nem árt, ha a kert átjárható, hogyha a kerítésen, talajszinten kis átjárók teszik elérhetővé a tavat, az apróbb állatok, például sümeg számára is, osztotta meg a 24.hu. A Norfolk és Norwich Egyetemi Kórház kutatói mintegy 1900 tanulmányt és 450 ezer személyi adatait átböngészve arra jutottak, megéri lift helyett a lépcsőzést választani. 35 és 84 év közötti alanyok adatait kísérték figyelemmel, átlag 14 esztendőn át. A Gráditch járók 39%-kal kisebb valószínűséggel hunynak el kardiovaszkuláris megbetegedésekben, kevésbé fenyegeti őket szívroham, stroke vagy szívelégtelenség. Ha otthon nincs lépcső, a munkahelyen csak van. Már pár emelet megmászása mérhető jótékony hatással bír, akár a koleszterin szintet is csökkenti, ám létfontosságú a rendszeresség és a kitartás. A lépcsőzéssel 5 éven belül fölhagyóknál ugyanis még nőtt is a szív- és érrendszeri kockázat. Figyelmeztet a Kőbét.
2: Alig maradt víz az Izsák közeléből lévő Kolontó medrében. A vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetvédelmi bemutató helyre Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A Kolontó és más vizes élőhelyek mocsarak kiszáradását a homokhátságon a klímaváltozás a csapadék mennyiségének drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a Szikvíz műsor. DJ Sztyep vagyok, mindenkit köszöntök a otthoni Chicago szíves stúdióból. A mai napon egy különleges tematikus adással készültem. Modern viking zenék fognak szólni az elkövetkezendő két órában. Dark Ambient és neofolk Skandináviából a viking hagyományok jegyében elektronikával és pszichedelikával fűszerezve. A mai műsorban a Vévaki, a Munknőr, a Heldom és a Norse Viking Music zenéből válogatok egy csokorral. Jó zenehallgatást, vikingek, a Tiloson!

Microsoft.

A mai Sikvíz műsorban modern viking zenék szólnak Skandináviából. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, sziasztok!

Namaste.

Halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt már a Cöxpon Ambient műsor. Én Papa vagyok. Hát, szokásos késéssel, most ráadásul olyan furcsa diszkóbaleset történt velem, hogy rossz villamosra szálltam, annyira el voltam gondolkodva, meg bangulva, meg gondolataimba merülve, úgyhogy így alakult. Na mindegy. A mai nap ebben a maradék szűk 3/4 órában egy teljesen eklektikus szettet hallhattok, ami megint ilyen friss érzéseket, érzelmeket fogok belevinni. Tegnap érkeztem haza Szlovéniából egy elképesztő pihenés, nyaralás, vagy nem is tudom, rekreálódás, regenerálódás, agy újrahuzalozás, és ilyenek történtek. És rengeteget hallgattunk zenét is. Na hát, azokból hallattok egy teljesen eklektikus szelekciót. Jó hallgatózást! Tilos!

0: Halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Lassan véget ér a Czöxcon Ambient mai adása, ahol is majd a műsor elején említettem, egy teljesen eklektikus szettet, válogatás hallhattatok az elmúlt hát 5 napos szlovéniai kirándulás, nyaralás, pihenés érzéseit, érzelmeit, és ezeket a zenéket hallgatgattuk az autóban, amikor utazgattunk ide-oda, és akkor el is mondom, hogy miket. Az elején hallhatatok egy Master Margaritát, aztán Max Richter, majd sorrendben Siebzen, még egy másik Master Margarita Fluting Groove-szal közösen, aztán szólt itt még egy Alja, State Azur, Rino Betatron és 4i20, és most a végén egy messzivetek klasszikus, a Protection. Köszi szépen a figyelmet, én Papa voltam. Ja, egy gyors programajánló, holnap Alagival a Viadukban játszunk este 6-tól éjfélig. Itt pedig jön egy rövid hírek, aztán pedig az erőmű. Sziasztok! További jó hallgatózást, Tilos!
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói meteorológiai adatsorok segítségével modellezték a hazai burkolt felületek alatt elhelyezkedő felső 75 cm-es talajrétegének vízgazdálkodását. Kiderült, hogy országos szinten évente mintegy 0,1-0,3 köbkilométer lehet az a lehulló csapadékmennyiség, amely nem tud közvetlenül a talajba szivárogni és így helyben hasznosulni, írta a Telex. Ha ez a vízmennyiség bejuthatna a talajba és onnan elpárologhatna, az országosan mintegy 400 petazsúl hűtési energiát szolgáltatna. Éves szinten egy négyzetméter lefedett talaj annyi hőt vonhatna el a környezetéből, amennyit egy átlagos otthoni légkondi 10-13 órányi folyamatos maximális teljesítményű hűtés alatt fogyaszt el. A szakértők szerint a kutatás eredményei rámutatnak, hogy mekkora jelentősége van valójában a burkolással lefedett talajoknak, és azt remélik, ez a városok zöldítési folyamataiban is visszaköszön majd.
3: Alig maradt víz az Izsák közelében lévő Kolontó medrében. Vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósa már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre, a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetvédelmi bemutató helyre, Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A Kolontó és más vizes élőhelyek mocsarak kiszáradását a homokhátságon, a klímaváltozás a csapadék mennyiségének drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex.
2: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt az Erőmű, a Tilos Rádió klíma és környezetvédelmi műsora. A mai vendégünk Szabó M. István, energetikai szakértő, szakújságíró.
1: Igen, jó a megnevezés. Újságíró. Újságíró. Én nem vagyok szakértő.
0: Akkor elnézünk.
1: Rajongó.
0: Rajongó, energetikai rajongó, és Eszter is itt van, hogyha minden igaz. Eszter, hallasz minket?
2: Hallak titeket, sziasztok.
0: Hari-hari. A híreket majd a végén mondjuk be, hogyha még marad rá időnk. És azt hiszem 4 héttel ezelőtt találkoztunk, és akkor elkezdtük végignézni azt, hogy igazából mi történt az energetikai piacon, de a Duna egy picit elvitte az időnket.
1: Igen. Azóta megint egyébként úgy emelkedik, hogy már megint süllyed. Ma pont ránéztem a vízügyre, úgyhogy...
0: Most megint megy lefele, mert most megy egy azt néztem, hogy egy 50 centit emelkedett, igen, elindultak nálunk igen, a kompok.
1: Igen, igen, és aztán most megint szépen elkezdett ma lefelé hullámozni. A vízügy azt mondja, hogy egy 15 centit lejjebb megy majd.
0: És akkor mielőtt bele megyünk a témánkba, gyorsan mondanánk azt, hogy élőben vagyunk, úgyhogy hívatok minket a műsorban, hogyha bármi kérdésetek van, illetve felhívnánk a figyelmeteket arra, hogy szeptember 4-én pénteken Tilos szülinap, 35 évesek vagyunk, hurrá, hurrá, és a szokásos helyen a Dürer kertben egy egynapos ingyenes szülinapi bulink lesz, ahol lesz bogrács, fecó vezette tombola, kisterem, kert, cöki, úgyhogy hajnalig ott ünnepeljük a Tilos Rádiót. Ja, és lesz persze torta is, peskő, úgyhogy mindenképpen gyertek, illetve szülinapi új póló is. No, de térjünk vissza arra, hogy ugye volt egy tök érdekes cikken, ami szerintem egy elég nagy hullámokat vert, ami arról szólt, hogy alapvetően egy ilyen nagyon nehéz helyzetben van az energetika politikai oldalról, hogy ugye alapvetően akár a MEGH, akár mondjuk a UAH, MVM, ahogy szépen növekedett az elmúlt időszakokban, ezeknek egyre nagyobb ilyen politikai befolyása lett. Ilyen nagyon koncentrálódott talán a piac, legalábbis én valahogy így érzem, és ugye ezeket az emberek, ezekben a pozíciókban nagyon sokszor ilyen politikai ejtőernyősök, vagy bárki érkeztek. Minden esetre most egy olyan helyzet van, ahogy föl kell tölteni, és nem nagyon lehet látni azt, hogy sikerülne egy irányba, vagy egy irányból érkező embereket betenni ebbe a rendszerbe. És igazából én mondjuk nem is nagyon tudom azt, hogy az emberek alapján eldönteni azt, hogy milyen irányba fog menni az energetikai politika az elkövetkezendő 4 évben.
1: Tehát az a nehéz ebben az egészben, hogy belegondolunk, hogy ez azért egy ilyen elefántcsont toronyban működés. Tehát annyira bonyolult mondjuk egy gázüzletágas ember, a villamosenergia üzletágas emberrel sem mindig ért szó, pedig mind a ketten mérnökök, és lehúztak 20 évet itt ott, amat, vagy 30-at, ők is másképp látnak dolgokat. Ez kifelé nagyon nehéz elmagyarázni, megértetni, de azért én amikor írtam azt a cikket, az egy augusztus 13 vagy valami ilyesmi volt a managementről szólt, akkor az az érzésem volt, hogy tehát akkor ettől azért gyorsabban kéne változni. Tehát, mert hogy azt gondolom, hogy akkor, hogyha bármilyen szakmai tudással valaki benn volt ebben a rendszerben az előző 16 évben is, ott lehúzott akár csomót kötve a gerincére, akár megalkudva, akár hasznot húzva abban a rendszerből, az nem lesz hiteles egy új irány megtestesítőjeként, és akkor én vártam az új embereket, és az új emberek...
0: De bocs, egy pillanat rájunk meg. Tehát, hogy azt mondod, hogy új irány, de hogy én azt sem tudom azt, hogy van-e új irány.
1: Évvégéig így a minisztérium.
0: Erről te is nagyon szépen írtál, hogy alapvetően a TISZA program is viszonylag így, az milyen 250 oldal volt, vagy valami ilyesmi?
1: 250 oldal volt a program, és ebből 5 oldal
0: volt. És ebből 5 volt.
1: Igen, igen. De szerintem a költségvetést is meg lehet írni egy oldalban.
0: Tehát, jó lesz.
1: Tehát, hogy még kis AI-jal szerintem még egy szlájdot is tudunk egy oldalra csinálni. De komolyra, tehát, hogy meg lehet határozni az irányokat, hát ne vicceljük, meg kell mondani, hogy Nuki igen vagy nem, mennyi nap, mire teszik a fókuszt, és
0: benne.
1: Pont ez nem volt benne, ugye ezért teszi nehézi a dolgot saját maga számára a kormányzat, mert a Paksi ügyből is látszik, hogy igazából ez a One Man Show az profi ment, állandóan jelentett az aktuális helyzetről a miniszterelnök, de arra már nem volt figyelem, hogy azért, hogy mondjam, tehát élő egyenesben azért egy atomerőmű vezérlő terméből sem adunk tudósítást, nem, hogy egy reaktorcsarnokból.
0: Igen.
1: Tehát azok, hogy mondjam, szenzitív adatok, tehát hogyha egy újságíró nem írhatja meg egy menedzserről, hogy azért kellett lemondania, mert hogy halálos beteg, akkor ez a helyszín egy halálos beteg Igen. helyszín volt. Erről egy csomó információ megjelent, és én láttam is nemzetközi ilyen sajtóban, szakemberek fórumán, LinkedIn-en is beszéltek róla, hogy hát ez nem volt egészen rendben, és ezt nem magyarok írták, hanem hogy európai szinten, hogy hát a látványért, meg a balettért mégis kényes információk is megjelentek a képen. Én nem kurkáztam, hogy mi lehet kényes, csak az jutott eszembe, hogy mikor voltam a McLaren gyárban, ami még Wokingban volt 1997-ben, vagy 98-ban, akkor bementünk egy terembe, ahol a motor vezérlő elektronikának a finom hangolását végezték a mérnökök, és hogy belépett három magyar újságíró, az összes monitort egy mozdulattal kikapcsolták, hogy ő csak véletlenül se láss olyat, amiről nem is tudod, hogy az micsoda, de hogyha te látod, akkor az már nem lesz titok. Tehát, hogy mondja, egy atomerőmű szerintem az egy űrállomás.
0: Igen, és...
1: Tehát ilyen nem véletlenül, a Paksi atomerőműnek a közvetlen közelében nem véletlenül van most is kitéve a tábla, hogy ne fotózz meg, hogy fegyveres őrzés van ott.
0: Hogyne. Jó, mondjuk a Paksi atomerőműnek a vezető is különbözőek voltak az elmúlt, mondjuk, hogyha 2010 óta nézzük, tehát hagyományosan azért ezek belső szakemberek voltak, mérnökök voltak.
1: Hát vagy igen, vagy nem. Hát az a probléma, hogy
0: elég sokáig igen, tehát a 10-es évek közepéig mindenképpen.
1: Hát most akkor nagyot sóhajtott Flató, mert hogy akkor felmentetted őt, de valójában azért, azért mondjuk a Kocsis Istvánnak a menedzserkedés azért az arról szólt, hogy azért ők ott egy 2003-ban egy nukleáris balesetet azért lábon kihortak, anélkül, hogy bárkit is felelősségre vontak volna. Én azt gondolom, hogy mindig az volt a probléma az MVM-mel, a rendszerváltás, meg az Európai Uniós csatlakozás, meg az európai piacliberalizációs döntések előtt is, hogy egy ilyen vízfejet növesztette az energetika, akkor érthető volt, mert hiszen megyei labba is egy volt meg a rendszerváltás előtt, meg volt központi irányítás. Most pedig az a helyzet, hogy az a nagy rákfenéje az MVM-nek, hogy hát mindenhol ott van. Tehát olyan, mint amikor így...
0: Hát a kis gömböc igazából.
1: Igen, bemész az orvoshoz, és mondod, hogy doktor úr, bárhol megnyomom, fáj, és akkor hát jó, de az új.
0: Az újja, igen.
1: Igen, na, tehát, hogy az MVM az mindenhol ott van, minden támogat, és hát emiatt is van az a nagy probléma, hogy az MVM-re ugye kiderül, hogy indokolatlanul támogatott, nem tudom én, fogpiszkáló balettművészeket, meg nem tudom micsonát, hogyha elég neres volt, elég nehezen magyarázható, hogyha ugyanaz az ember most egy másik irányt kezd el magyarázni, attól függetlenül, hogy egyébként érte mondjuk a gázhoz, vagy az atomhoz, vagy nem.
0: Jó, én ezt két részre bontanám, az egyik az, hogy mondjuk mire költötték a pénzt, akár az MVM-nél, akár a Paksnál, akár bárhol. A másik része meg az, hogy kiket tettek be oda vezetőnek, vagy mennyire húzták közel a politikához ezeket a szervezeteken. Tehát még mondjuk azért az MVM-nek ez a koncentrált ereje, ez...
1: Az MVM az egy fejőstehén. Mindig is így tekintettek rá a kormányok, te neked nem kell emlékezni, mert nem foglalkoztál. Én nekem az ugrott be, hogy Bajnai Gordon kormányzása idején egy tolvonással, amikor a 2008-as gazdasági válságban a magyar költségvetésben volt egy lyuk, akkor egy tolvonással nagyjából két sorba leírva az MVM-től elvettek, vagy mit tudom én, mondjuk hasonlítésszerűen egy 30 milliárd forintot, ami nagyjából az akkori nyereségének a nagy része volt, arra hivatkozásra, hogy kell a költségvetésnek. Most pont ez a probléma, hogy az állam úgy tekint az állami tulajdonú MVM-re, mint egy fejőstehére. És a 2010-től ez konkrétan így történt, hogy akár kijött az MVM élére, akár ki nevezett ki a miniszterelnök miniszteré, mindig az volt a lényeg, hogy a miniszter elfoglalja az MVM-et, azért, mert az MVM elfoglalása az egy csomó olyan embernek a pozícióba juttatását jelenti, akiken keresztül meg lehet fejni az MVM-et. Tehát, hogy tök mindegy, hogy mit végignézed az MVM-nek a menedzsmentjét, a piacnak minden elérhető szegmensébe benyúltak, hogy ott legyenek. Tehát hogy jött Paksról ember, jött francia gázos háttérrel ember, jött régi MBMS visszacsábított ember, mindenféle ember jött, de valójában annyi funkciójuk volt, hogy az állami kormányzati akaratot teljesítsék, és a kormányzati akarat is változott, ahogy a minisztériumban, vagy akár a kormányban az erőviszonyok változtak, az is mindig változott. Most ez azért problémás, mert hogyha van egy céged, akinek a funkciója például az, hogy a lakossági most már gáz és áramellátás biztosítsa, akkor ebbe jelentkeznek olyan problémák, hogy például a rezsicsökkentésnek a finanszírozása az 800 milliárd forint költségvetési pénzt jelentett tavaly, ami azt jelenti, hogy azt a hókuszpókuszt, amit eljátszanak az embereknek a politikusok, hogy olcsó a gáz meg az áram, azt valójában másik oldalon meg beszedik tőlük, és kifizetik az MVM-nek, hogy ez az egyensúly valahogy felmaradjon. Ez nem normális állapot, és ehhez ezek a menedzserek, ezek a felsővezetők asszisztáltak. Én arról írtam, hogy leváltani nehéz őket, miközben az látszik, hogy a kulcspozícióban lévő, tehát a szabályozás, a háttér munkát végző, a jogalkotó, és hát a végrehajtó, magát az állami céget irányító felsővezetői grémiumot nem cserélik le, és minél tovább tart, ez annál nehezebb ezt lecserélni. És akkor én azt megírtam, hogy például az MVM-be nem nagyon látszódik, hogy kit cserélnek le. Erre még jó, hogy mára beszéltük, meg nem tegnapra a műsort, mert hogy ugye a Ballai Attilát meg a Vécsi Györgyöt, az egyik a ilyen vezérigazgató helyettes, a másik pedig a Mátrai Erényműnek volt a vezetője, mind a kettőket elküldték, vagy hát tanácsadóvá váltak. Hát most ez nagyon finom dolog. Tanácsadó ez a 6 hónapig, nem ennyi sehová, kapod a pénzt, és akkor át lehet hangszerelni.
0: Igen.
1: De őket én az első pillanatban kirúgtam volna, nem azért, mert hogy jó szakember vagy rossz szakember, hanem mert végig asszisztálták az elmúlt időszakot, és hát ezek az emberekkel nem lehet ezt megcsinálni. Az nehéz, hogy a helyükre kit nevezel ki. Csak ugye itt kell a tökös embernek lenni, tehát bocsánat, hogy hozom a párhuzamot, de hát Tony Blairnek se volt a Angliában elődje, ahogy a Gyurcsány Ferencnek se volt elődje, ahogy a Magyar Péternek se volt elődje a maga politológiai értelmében, tehát hogy merésznek kellett lenni, és bele kellett állni ebbe a mutatványba. Hasznos, okos, értelmes, felkészült, és mai értelembe vett, mai tudással rendelkező mérnökgárda van. Tehát a Kóbor Gyuriék idején az MVM-ben, ne haragudj, ott összegyűjtötték a magyar ilyen műszaki értelmiségnek a színe javát. Tehát annak a nagy része ma is bent van, vagy hát egy része bent van, hogy visszacsábítható, és akkor rájuk kéne támaszkodni, most nem akarom bántani a kis Csabát, de hát a kis Csaba, tehát a Árpád bejövetele óta az MVM-be van, és az összes erőmű építésnél ott volt, és még látta azt, amikor a Tisza 2 erőmű még működött, ami már 20 éve áll.
0: Igen.
1: Na most lehet, hogy ő egy nagyon jó szakember, de akkor ő neki nem az erőmű irányítási pozíciót kéne, hanem egy ilyen produceri pozíciót kellene felajánlani, hogy háttérből kvázi tényleg szaktanácsadóként segítsen kinevelni egy új rugóra, új gondolkodásra járó menedzsmentet, és akkor azt is tényleg lehet tenni, hogy az ő szaktanácsai mit érnek. Azzal, hogy konzerválják ezt a pozícióban, ebben a pozícióban őt, hogy ő az erőművekért felelős vezérhelyettes, neki se tesznek jót, a rendszernek se tesznek jót, meg a jelenlegi kormánynak se tesznek jót, hiszen hogyha egy új rugóra kéne járni, tudja ez az ember, hát, hogy az kell.
0: Ez a kérdés, hogy tudjuk-e ezt, hogy mi az új rugó. Ezt te nyugodtan nézel, tehát, hogy beszélj bele
2: nem
0: is akkor.
2: De
0: hogy
2: nem,
0: jaj, Eszter, ez csak úgy működik.
1: Eszter, ha itt lennél, a Gábor szemmel verne.
0: Itt csak lehalkítanak, tudod.
2: Azt akartam mondani első körben, hogy vitatkoznék az, hogy nem vagy szakértő, mert ugye egyfőt tudjuk, hogy szakértő vagy, de hogy ebben aztán pláne. És azon gondolkoztam, miközben meséltél, hogy úristen, mennyi minden történt az elmúlt egy hónapban, és mennyi minden ígéretet is kaptunk ugye a kormányzat részéről, hogy hálózatfejlesztések lesznek, ugye most pont tegnap kijött a szélenergia kapacitás bővítés, hogy ugye a kicsit részletesebb terv, ami egyébként már nem azokat a megavat számokat tartalmazza, amiket eredetileg beígértek, de igen. De hogy így, hogy ezen gondolkoztam közben, hogy ki lenne szerinted, vagy nem is az, hogy ki mint név, hanem milyen ember lenne erre a feladatra alkalmas, mert most tényleg egy ilyen óriási...
0: Mármit melyikre?
2: Hát
1: bármelyikre.
2: Bármelyikre, hogy igazából, hogy
1: tudnád. Jaj. Hát milyen érdekes tényleg, hogy például ebbe a menedzsment csereberébe, vagy nem cserebere dologba, hogy beküldték ugye a Paks 2-be a Ságodi Attilát.
0: Az a legszebb.
1: Az ő Ságodi Attila, ugye egy tanácsadó, én egy elég értelmes fiúnak tartom, de mindig is tanácsadó volt. Önneki nincsen ekkora cégvezetési tapasztalata, de azért az nagyon durva, hogy ebbe a cégbe bement egyedül, és akkor a helyettes államtitkárral.
0: A Bart Istvánnal,
1: felügyelőbizottság elnöke lett, miközben bennül az igazgatóságban
0: az Aszódi
1: Attila, tehát aki a Paks 2-nek, ha lehet, akkor a legtöbbet ártotta azzal, hogy meg akarta csinálni, és mindenáron ezt végig akarta tolni. Ő ma már úgy emlékszik, hogy ő már szólt 2018-ban a Süli Jánosnak, hogy kéne itt hűtőtorony, meg mindenféle lópikula. Én erre egy konkrétan nem emlékszem, hanem arra emlékszem, hogy a Jávor Bendegbe beleállt, hogy mit dumál kívülről egy környezetvédő, úgyse érti ezt az egészet, mert a Dunában mindig
0: lesz. Jó, hogy megmondom az igazat, hogy én az Aszódi Attilát abból a szempontból így egyik az, hogy a tudása szerintem az tökre megvan, és ő egyszerűen, tehát ő hisz ebben, hogy az atom az jó.
1: Ezért nem kell igazgatósági tagnak lenni.
0: Igen, de ő hisz, igen,

0: Tehát, hogy az a baj, hogyha...
1: Tehát ezért rúgták ki, nem?
0: Ezért rúgták ki, most meg visszahívják, hogy adjon tanácsot az új embernek, hogy meg kellett csinálni Park 2-t, miközben na de hello. Hát ez teljesen gáz, lehet, hogy neked belefér.
1: Nem, még egyszer, tehát az, hogy... Tehát, hogy én csak annyit mondok, hogy egy szerintem a legfelkészültebb szakember, az egy másik dolog, hogy tökre más gondol magáról a nukleáris energiáról, mint mondjuk én azt gondolom, hogy nem kerül, azt gondolja, hogy majd lesz valamilyen megoldás, mert...
0: Jó, de de te benn vagy ebben az igazgatóságban?
1: Hát még nem, de...
0: Te neked van szabad a döntésben? Ez az. Tehát, hogy az a probléma, hogy mindenki, hogy mondjam, véspont, álláspont, én sem vagyok bent egyik, de sem, nem az, hogy nem vagyok bent, hanem, hogy az alapján fog eldőlni, hogy Paks 2-t például meg kell építeni, hogy ez az ember mit fog bebizonyítani a Sága Gyatilának, vagy bárkinek. Na, de ő már egyszer bebizonyította azt, hogy ez egy 96%-os hatékonyságú, nem állami beruházásból is megtérő történet. Én nekem aznap, amikor a szerződéseket aláírták, akkor elmondta, vissza lehet keresni, HVG-be megírtam, az volt a cím az anyagnak, hogy az a biztosíték, hogy mi sem vagyunk kispályások. Ez számtalanszor kiderült, hogy mi borzasztó kispályások, hanem már magyarok ebben az orosz szerződésben. Na most, hogyha már bocsánat, tehát ne kenjük szét a felelősséget, tehát ki a felelős ezért? Tehát aki felelős ezért a dologért, az Aszódi Attila, aki ennek a szervezetnek, vagy ennek a döntés folyamatnak a csúcsán állt, a kormány őt kérte meg, mint szakembert, hogy ezt tegyenek. Na most a jelen pillanatban én elismerem, és akkor a BM-n ezt oktassa meg, tanítsa és bizonyítsa, de hát nem kell őt egy olyan döntéshelyzet behozni, hogy jelen pillanatban, és amikor ezt valóban mérlegre kéne tenni, hogy ez kell-e vagy nem kell, akkor az ő szakértelmére támaszkodunk. Hát ez egy eléggé faramúci helyzet. És ugyanez van például az energiahivatalban. Az energiahivatalnak a vezetője azt a Lantos Csaba nevezte ki. Uh-huh. A Lantos Csabának volt a végrehajtó embere. Bocsánat, az energiahivatal egy olyan hivatal, ami az Európai Uniós irányelvek alapján rendeletalkotási joggal rendelkező hivatal. Tulajdonképpen kvázi egy minisztérium, amit nem lehet egyszerűen csak így ide-oda rángatni. Például az alaptörvény módosítást, amit csinálta a TISZA 17. alaptörvény módosításba, ott pont azt a tételt kellett kivenni a tervezetből, hogy ezt a regulát, hogy ezek a hatóságok, mint az Atomenergia Hivatal, meg a Magyar Energia és Közmű Hatóság, ennek a rendeletalkotási jogkörét akarta elvenni az alkotmánymódosítás, és pont én ezt megírtam, és nem azért, mert én írtam meg, hanem annyira nyilvánvaló volt, hogy ez nem mehet át Brüsszelen. Visszavonták. Na most ez a energiahivatali hölgy, aki ott van 2 éve, akinek a nevét se jegyezte meg senki, pedig mondjuk a Dorkot Alajosét, ha mondom, igen, akkor emlékszel rá. Dorkot Alajos egy politikus volt, de volt annyi esze, hogy nem állt bele szakmázni, hanem egy politikus volt.
1: De honnan jött különben a Dorkot? Most már
0: Dunaújvárosból.
1: Dunaújvárosból.
0: De hogy lehet politikus jel is magán, és a jelenlegi elnöknek a nevét nem tudod megmondani. Na most a jelenlegi pozícióban ugye a magyar energetika az két nagy sebből vérzik. Az egyik az a szabályozás, amit az energiahivatalra támaszkodva kellene tudni megoldani, a másik pedig a hálózatfejlesztés és ennek mindenféle rákfenéje. Hálózatfejlesztés, Mavir, ugyanez. Egy olyan ember ül a Mavirnak az élén, és hagyták ott az elmúlt 100 napban is, aki hát érdemeli elismerése mellett inkább a unokáit kellene, hogy a térdén lovagoltassa, mert hogy nem érti ezt a témát. De az előző, hogy mondjam, az előző kurzus beletette a bizományát, hogy akkor őt bízta meg, hogy ezt a témát vigye, de hát most már más helyzet van. Ja. És én csak annyit írtam meg, hogy ennek a cseréjének sokkal hamarabb meg kéne történnie ahhoz, hogy a kormányzati energia elképzelések, amit láttuk, hogy egyébként lehet másképp...
1: Nem biztos, hogy vannak. Tehát, végig úgy beszélsz, mintha egy ilyen lefektetett dolog lenne.
0: Nem.
1: Mit akarunk az atomenergiában, mit akarunk az picit ilyen...
0: Tehát az látszott, tehát egy dolgot kell látni ebbe a paksi fenék zégát építésbe. Ugye nagyon sok sebből vérző történt, de azt az egy dolgot biztos, hogy bizonyította, hogy a mostani kormányzat tud másképp lépni, mint az előző. Tehát, hogyha ott nagyon megszorul a kapca, akkor tud súlypontokat áthelyezni, tud másképpen balettozni, mint az előző, és ehhez viszont meg olyan emberek kellenek. És ez a nehéz, hogy vannak-e ilyen emberek, én ezt nem tudom megmondani, hogy van-e, biztos nagyon nehéz, biztos nagyon keresik, de amíg nincsenek a vezető pozíciókban a saját embereik,

0: addig a saját maguk helyzetét is nehezítik azzal, hogy nem tudják a saját maguk akaratát érvényesíteni. Például el kell dönteni azt, hogy a kormányzat milyen mértékben támaszkodik az energiahivatalnak a függetlenségére és az európaiságára, hogy mi a magyar energetikai célkitűzés, hogy egy európai normákhoz jobban igazodó problémákat és akadályokat felszámoló hivatalt akar, vagy pedig egy olyan hivatalt, ami végrehajtja, amit a miniszter vagy az államtitkár kitalál. De ezt el kell dönteni.
1: Na de szerintem igen, én is itt látom különben a váltást, hogy
0: na, hello. Akkor...
1: Hello, szia, hallgatunk.
2: Sziasztok, Tala vagyok. Egyrészt nagyon érdekes a műsor, és köszönöm. Másrészt meg hagyj fogalmazzak már meg annyi kritikát, hogy nagyon sok mondatot nem fejeztek be, amikor egymással vitatkoztok. És a magamfajta laikus nyilván nonverbálisan is lehet érteni bizonyos dolgokat, de azért sok minden marad balladai homályban. Ez csak egy építő jellegű kritika akar lenni a beszélgetés további részére. És egy kérdésem lenne, ha akartok erről is beszéljetek már. A laikusként azt gondolná az ember, hogy ez fizika és tudomány. És most a vitából az derül ki, hogy mintha nem értenének egyet a mérnökök sem bizonyos fekete-fehér dolgokban. Az a kérdésem, hogy mennyire befolyásolja ezt a pénzt, gondolom, hogy befolyásolja a politika, illetve tudom is, de hogy itt erről van szó, hogy gyakorlatilag tudományos döntések születnek tudomány ellenében, vagy meg, tehát hogy értitek, mit akarok mondani. Azt gondolnám, hogy most hűtőtorony vagy Dunavíz, ezt ma már a 21. században tudni kellene, hogy melyik a jó, ha már atomerőmű. Ha meg nem atomerőmű, akkor meg nincs miről vitatkozni. Ehhez képest a sajtóban is az jön lenek most a TV tátokból is, mint hogyha ez a Szódi Attilán vagy a Gáboron múlna, hogy és nem a tudományon. Tehát ez ilyen fura nekem.
0: Attila.
2: Mint a verselemzés lenne, vagy képzőművészet, hogy most tetszik-e a kép, vagy nem. Miközben ezek azért szerintem fekete-fehérebb dolgok. Köszönöm, hogy meghallgathatok.
3: Csak gyorsan, de ebből írtam a doktorimat egyébként, hogy mennyire fontos ez a kérdés, úgyhogy ez egy nagyon jó felvetés, úgyhogy kíváncsiak is számítok.
2: Hát, jó, köszönöm, én letettem és hallgatom tovább. Köszönöm.
0: Jó, én egyből magamra vállam, mindig mindenkinek a szavába vágok, mert annyi mondani valam van, hogy az agyamban a gondolatok így kitolják a nyelvem hegyére a azonnali kontrollt. Na, szóval bocsánat, én bűnöm. Az Eszterint belőle a doktorit, azt el lehet olvasni, szerintem majd közkincsé tesszük. De
1: hát küld el a linket, és akkor
0: betesszük a
1: műsornak a leírásába.
0: Amit én nem vagyok doktor ebből, még PhD is sincsen belőle, de azt látom, hát, hogy például nézzük a hűtőtornyot. Tehát a hűtőtorony építése mondjuk a jelenlegi paksi atomerőműhöz, az lehet, hogy fizikai oldalról ez egyszerű, hiszen a kérdés az, hogy van-e elég hűtővíz a apadó Dunában nyáron, és felmelegedő Dunában nincsen, tehát más megoldást kell keresni. A probléma ott kezdődik, hogy szakmai oldalról azt meg kéne tudni indokolni, hogy megéri-e beruházni mondjuk egy 1,2 milliárd eurós beruházást, akkor, hogyha a paksi atomerőművet 2030-as években le kell állítani. Mert nem megy át mondjuk az üzemidő hosszabbításos paramétereken, és akkor beölünk mondjuk 500 milliárd forintot mai áron ebbe a történetbe, miközben ez az 500 milliárd forint egyszer áll rendelkezésre arra, hogy az energetikában, magyar energetikában egy problémát megoldjunk, és az a kérdés, hogy az atomerőművel oldjuk-e meg, vagy sem. Ez szerintem ilyen. Általában meg szerintem az a legnagyobb probléma, és ezt közgazdászok tudnák talán szebben levezetni, mint én bölcsészként csak végigdadogom, hogy van egy olyan elf, hogy itt olyan mértéktelenül sok pénzt kell elkölteni, hogy ezt a pénzt egyszer lehet elkölteni. Tehát, hogyha egyszer elmész egy irányba, hogy te atomerőművet akarsz építeni, lásd Magyarország, akkor jelenleg a Paks 2 beruházásnak a végösszege az valahol ilyen 27 milliárd eurónál. Ugye ez a mai árfolyamos számolás, ez nem én mondtam, MVM, és akkor ezt a pénzt, ezt előbb-utóbb vissza kell fizetni majd a oroszoknak, meg az államháztatárba ki kell szorítani, és ez a pénz, ez már nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy például mondjuk hálózatfejlesztésre ekkora mértékű összeget lehessen költeni, mert egyszerűen nem lesz több pénz energetikába.
1: Bocs, csak egy fél gondolatot azért ide tennék. Tehát az, hogy akkor most tudomány vagy politika, szerintem alapvetően ez politika. Tehát az, hogyha megnézzük azt, hogy az egyes atomerőművek építésénél mondjuk mi a kezdeti büdzsé, amire mondjuk egy kormányzat rábólint, hogy akkor nekünk mindenképpen kell lesz az atomerőmű, mert hogy majd ez alapján milyen alacsony áron fogja az áramot termelni, ugye ezt tudjuk, hogy ennek a kétszerese, ötszörese, tízszerese lesz a vége. Ezt senki nem tudja. Tehát ez egy hatalmas nagy feneketlen kút, amivel az ember dobálja be, vagy az állam dobálja bele a pénzt. És hogyha már elkezdted, akkor nincs megállás, tehát akkor nincs olyan, hogy akkor inkább hagyjuk a francba az egészet.
0: Igen, akkor elvesztheted az összes pénzt.
1: Így van, nagyon nagy a szánkoszt. Ez az egyik része. A másik része meg az, hogy igazából nem tudjuk azt, hogy meddig fog működni, mert ott van a Paks, amit már elmértek, vagy a Paks 1, bocsánat, így mondom, igen, amit már elmértek, már be kellett volna zárni, annak most már a hanyadik hosszabbításánál tartunk.
0: Az első hosszabbítás meg volt, most a másodikat kezdtük el, igen.
1: Így van, de hogy nem tudjuk, hogy igazából meddig lehet használni. Lehet, hogyha ugye minél hosszabb ideig használod, akkor kiderül, hogy akkor annál olcsóbb az áram, amit előállít. És igazából én a zöldeknél is hasonlót látok, az, hogy folyamatos fejlődés van, nem tudjuk azt, hogy mit kell csinálni szóval, hogy ez igazából ez egy ilyen...
0: Állandóan újra és újra...
1: Ez egy ilyen hozzáállás.
0: Igen. Állandóan újra és újra mérlekbe kéne tenni.
1: Szeretnél, vagy atomot szeretnél, vagy szén alapon szeretnél, vagy fosszilis, bármi.
0: Kié, ma voltam egy beszélgetés, egy háttérbeszélgetés, nem mondom meg kivel, energetikai készülékről volt szó, lakossági. Nagyon érdekelnek ezek a...
1: Radiátor.
0: Nem. Ilyen, hogy hogyan lehet egy lakásnak a fűtés energiaellátását másképp csinálni, mint ahogy jelenleg van, és hogy amit azt gondoljuk, hogy jelenleg van, az valójában mondjuk mennyire a magyar átlag. És akkor kiderült, hogy attól kicsit lejjebb van a magyar átlag, és hogy nagyon nem tudjuk, hogy milyen lehetőségek vannak. És egy ponton azt mondta nekem ez az úriember, hogy figyelj, te tudod azt, hogy a jelenlegi gáz kazánok, tehát azok a kondenzációs kazánok, amiket ma gyártanak, a 10 évvel ezelőttihez képest 90%-kal kevesebb káros anyagot bocsátanak ki, és nagyjából 35%-kal kevesebb gázból ugyanazt a komfortérzetet elérik? Nem tudtam. Hogyha ezt tudod, akkor ugye egyből elkezdődik az a számolás, hogy akkor érdemes-e például minden áron a gázról lejönni, vagy nem.
1: Igen.
0: Vagy csak egy részéről kéne lejönni, vagy bizonyos mértékben le kéne, és ez a része hiányzik szerintem állandóan a magyar energetikából, vagy a magyar energetikai tervezésből. Tehát, hogyha azt mondod, hogy építesz egy atomerőművet, akkor az, hát most ugye az az alap, hogy Paks 2 60 évre épülne. Hello, hány éves vagyok?
1: Igen.
0: Tehát 53, tehát hogy a 113 éves leszek, még mindig Paks 2-t fogom nézni, miközben már régen a Vénuszra megyek nyaralni. Tehát, hogy ezek a léptékek, az idő összenyomódott, a távlatok meg így kinyíltak, hogy mit lehet csinálni. Igen. Amikor megépítették az első erőműveket, azt mondták, hogy hát ez 20 év múlva tönkre megy, meg kiderült, hogy ez 35 év ez a degradáció, most kiderül, hogy a jelenlegi mondjuk 1%-ába kerülő, az eredetinek 1%-ába sem kerülő napelem, panel. Ja, figyelj, mondom. Bemész ma egy barkácsáruházba, és akarsz venni magadnak kerítést. Uh-huh. A kerítés burkoló elem, ami ilyen kompozit anyagból készült, vagy műanyagból, vagy fémből készült, az egységi mérete az mondjuk 70-80 ezer forint. Uh-huh. Mennyi ilyen napelembe ezt kitenni szerinted? Mondom, 23.
1: Oh.
0: Miért nem napelemet teszel a kerítésre? És akkor már egyből nem az a felvetés, hogy akkor a napelem panel megvásárlása az majd mennyi idő alatt fog megtérülni, hanem belép egy olyan komponens, hogy ez az anyag, ami ugyanolyan ütésálló, ugyanúgy ellátja a funkcióját, mint egy kerítés, megoldható-e az, hogy például érintésvédelem szempontjából ez ne okozom problémát, hogy az ott termelt áramot vagy energiát mire tudod használni, és figyelj, tehát, hogy semmi másra nem használod azt a kerítés által termelt áramat, mint hogy mondjuk este a frigód ingyen megy.
1: Igen.
0: Nem megéri? Tehát eleve olcsóban jutsz hozzá a kerítés, burkó, most ez csak egy tényleg egy példa, de hogy ezeket állandóan újra és újra kéne számolni, és nagyon durva dolog jutott eszembe, a Rámon Adát mind a ketten ismeritek, ugye? Te is meg...
1: Mit csinált?
0: Ámon Adát.
1: Igen, igen.
0: Na, az Ada, amikor én vele találkoztam, 2000, lehet, hogy 2002-ben, 2003-ban a Magyar Televízióban volt egy műsor, amiben éppen energiaklubozott, és akkor elmondta, hogy hát figyeljenek ide, ott ült MVMS, ilyen okos emberek ültek, volt Amerikában valami nagy ilyen hálózati blackout. És akkor mondta, figyeljenek ide, emberek, maguk azt tanulják, hogy azt tanulták az iskolában az 50-es évek tapasztalatairól. Szóval, hogy a 60-as évekről, most itt ülünk 2000-ben, de hát ez a tudomány ez évről évre újra és újra termeli magát, és újra termeli a kérdéseit és a válaszait, és a számításokat is újra és újra számolja.
1: Igen, 15 év... pont ezért igazából az, hogy akkor ez most tudomány vagy politika.
0: Így van. Így a politikus, mert, a politikus szalagot csak... akar vágni. Igen. A politikus sikert akar, de most
1: de
0: tényleg...
1: Különben, hogyha jól akarna dönteni, akkor se tud nagyon. Meg tudja nézni azt, hogy kb. Milyen folyamatok vannak, mifele megy most, de az, hogy tehát szerintem senki nem mondta volna meg 10 évvel ezelőtt, hogy mondjuk a szélerőművekkel ennyi energiát lehet termelni, az, hogy a nap kollektorokkal vagy a napelemekkel ennyit lehet termelni, az, hogy van a két rétegű, plusz még a hátoldalán, és még onnan is, tehát, hogy ezeket senki nem tudta megjósolni, mindegyik iszonyatosan fejlődik.
0: Ezeket mind bele kell kalkulálni.
1: Csak az a kérdés, ez a probléma. Csak az a kérdés, hogy ezt a nagyon sok pénzt, ezt abba rakod be, hogy egy darab nagy üzem, amelyik utána 60 évig megy, és ráadásul
0: sok kérdés van, amit
1: igen, egy hasonló anyagot, igen. A másik része pedig az, hogy vagy pedig egy olyan területbe fogsz bele, amelyik napról napra változik.
0: Na most ugye mi az, ami ebben a történetben az államnak biztosan feladata? Az autópályának a megépítése és karbantartása. Tehát ugye a hálózatnak a megépítése és karbantartása. És az elmúlt rezsimnek az a legnagyobb rákfenéje, vagy az a legnagyobb hibája, hogy én azt látom a legnagyobb hibájának és a legnagyobb genyóságnak, amit elkövettek, hogy éppen a hálózatfejlesztés maradt ki. Hát tehát az, hogyha neked van egy modern hálózatod, akkor végül is tulajdonképpen bármilyen erőművet tehetsz rá, ami éppen az adott időben a legoptimálisabb megoldásnak tűnik. Az adott idő mondjuk legyen 5-10 éves távlat. Hogyha neked van egy modern hálózatod, akkor gyorsan tudsz reagálni arra, hogyha új technológiák jelennek meg, ha új technológiai szereplő jelenik meg, hogyha nem nagy erőműveket kell építeni, mint a 70-es években, hanem piciket.
1: Hálózat alatt mit értesz?
0: Az országos gerinctől a T-konnektorodig. Mindent.
1: Azért kérdezem, mert most akkor ide be fogom játszani azt a részt, vagy belinkelem azt, amikor ezt mondtam, hogy a hálózatot kell fejleszteni, mert hogy gatya helyzetben van, és azt mondtad, hogy nincs.
0: Nincs gatya helyzetben a hálózat olyan szempontból, és azt én akkor arra értettem, hogy tehát nem az van, nem az a kérdés, hogy holnap van-e áram, vagy nincs.
1: Persze.
0: Hanem, hogy moderne a hálózat. Igen. Akkor olyan módon, aki én félreértettem, bocsánat.
1: Nem, én pont arról beszéltem, hogy minél több betápot, illetve igen, minél nagyobb igen, terhelést igen, elbírjon. Igen, tehát, igen. Hogy ez a fajta évtizedes elmaradás, ez megvan.
0: Figyelj, a magyar középméretű városok általános jellemzője lett az elmúlt években, hogy az új agglomerációs területeken, tehát a város széleken, vagy a kisfalvakból alvó települések ki átváltozott településeken, ahol új házak jelentek meg, és napelemek vannak az utcában, ott túlfeszültség van a hálózaton, ott leveri a invertereket, nem termelnek rendesen a rendszerek, vagy pedig egyszerűen károkat okoznak, vagy áramkimaradást is okoznak. Tudod mi a megoldás? Erre annyi a megoldás, hogy a hálózati üzemeltetőnek ide be kell tennie egy ilyen stabilizáló energiatároló rendszert, ami stabilizálja ezeket a túlfutásokat, és a fogyasztót szolgálja. Na most ez elmaradt. Ez be kell tudni pótolni. Miért maradt el? Azért, mert erre nem tudott pénzt szerezni a hálózati cég, honnan nem tudott pénzt szerezni, se a fogyasztótól nem tudta ezt az innovációs költséget beszedni, mert befizette szektorális különadókba, meg Robin Hood adókba, meg mindenféle egyéb adókba, és az Európai Uniós pénzeket pedig a kormányzat politikája miatt nem tudta hasznosítani. Na most ezt villámgyorsan fel kell számolni, ez nem mérnöki számítás, hanem ez arról szól, hogy erre pénzt kell áldozni. És szerintem az államnak ez a dolga, hogy a hálózatot, és és azt a szabályrendszert, vagy azt a szabályozási környezetet megteremtse, ami a termelőt és a fogyasztót is megfelelőképpen kiszolgálja. Tehát a beruházásokat ösztönözze, a fogyasztókat is ösztönözze arra, hogy okosabban fogyasszanak, hogy próbálják meg akár saját maguk is megteremteni azokat a lehetőségeket, ami nekik rendelkezésre áll.
1: Jó, de térjünk vissza szerintem egy picit ezekre hogy most mit látunk, hogy megfelelő szakemberek megfelelő helyen vannak-e.
0: Hát figyelj, megjelent a cikk, 6.30-kor, megint ködbevágok, bocsánat, 6.30-kor reggel kiment a cikk, egész nap kaptam telefonokat, nem mindegyiket mondanám el, nem szalonképesek, és a mamám is biztos csuklana, de hogy este meg a miniszter kirakott egy ábrát, hogy akkor az eddig kinevezett embereknek hány bruttó regisztertonna a háborúban a vegyértéke, hogy ezt az én cikkemre tette ki, vagy már saját magát a gondolat, tök mindegy, de a kérdéssel foglalkozni kell, tehát kellenek új emberek, tehát bocsánat, új szelek fújnak, tehát hogy új kérdések merülnek fel, ezekre új válaszokat kell tudni adni, erre pedig a régi menedzsment nem jó. Ezeket a menedzseket le kell cserélni.
1: Hát arról van szó, hogyha valaki beállt abba a rendszerbe, ami eddig volt, amelyik egy ilyen nem tudom, én valahol azért most nem akarok így elmúlt 16 évezni, de hogy azért szerintem egy ilyen, inkább ilyen szakmai irányból aztán bent állt egy ilyen politikaiba, majd egy ilyen, nem tudom én...
0: Ilyen, megbocsátani a templomba kell. Hát hogyha mi barátok vagyunk, és te engem meglopsz morálisan, fizikálisan, bármiben, akkor az rajta már, hogy megbocsátom, vagy se, de már az nem lesz ugyanolyan sose. Mm. Ezek az emberek, ezek a menedzserek, ezek jellemző egy ilyen magyar maszatolásos történet, jellemzően beálltak abba, hogy befogták a szájukat, és végrehajtották azokat a feladatokat, amikkel megbízták őket, amiről vagy tudták, hogy rosszak, és akkor ezért baj, vagy nem tudták, hogy rosszak, és akkor még nagyobb a baj. Na most, de ez már elmúlt. A kérdés az, hogy ezekre az emberekre rá lehet-e jelenleg bízni azt, hogy akkor ők ebben diszponáljanak. Én azt mondom, kirúgtak, hogy nem.
1: Igen, vagy hogyha mondjuk kirúgtak. Akkor az mondjuk az felmentése, meg szerintem mondjuk nem.
0: A kormányváltás után azt hiszem, hogy 3 anyagot írtam a HVG-be, vagy HVG-nek, ami a magyar energetikai szektorban, az MVM, meg az állami szektorban, inkább az MVM körüli menedzser keringőről szólt. Kaptam ismeretlenektől levelet, többnyire megerősítő leveleket kaptam, amiben ők a saját maguk problémáit elmondták, hogy az MVM Next-nél mekkora egy genyózás volt, hogy az MVM Partners-t az hogyan rugózik, hogy a Mavirnál hogyan jöttek be a neres faszkalapok, és akkor igazolást kap az, hogy ezek az emberek, akik ott pozícióban felvették a fizetésüket, és a Cepek Gáborik bezárólag, ezek nem oda való emberek voltak. Na most, de ez elmúlt, elküldték őket, hogy elmentek, de akkor tényleg az én felvetésem, hogy akkor miért kéne velük építkezni tovább? Miért kéne őket? Mert hogy nincs jobb, de hogy bízol meg egy ilyen emberbe, hogy végrehajtja azt az új utasítást, amit adsz neki, hogy bízol benne, hogy jó beszélőkéd van, és akkor, tehát ő eljátszott ezt is, azt is. Elmertünk odáig, hogy a magyar értelmiség árulása az hogyan teszi tönkre mindig újra és újra ezt a rendszert.
1: Igen.
0: De ez ugyanaz, ez a műszaki értelmiség.
1: Így van, de azért 16 éves sok, tehát igen. Hogy azt... Hogyha mondjuk ráadásul van egy darab szakmád, amelyik nagyon kötődik az állami beruházásokhoz, akkor nagyon nehéz az, hogy abban ne vegyél részt, és ne a szakmáddal foglalkozzál.
0: Jó, de akkor most ne akarjál pozícióban lenni, de ne akkor, na most ne... Tehát,
1: látunk akkor a változást, nem?
0: Én tényleg elég sok menedzsert ismerek ebbe a történetben, meg elég sokat nem. Mondok egy sztorit. Amikor a Grabner Péter, aki 2000-ben került be az energiahivatalba, és végigmászta a kávéfőző jegyzetelő adminisztrátortól az alelnöki pozícióig a posztot, akkor amikor a Horváth Péter másodszor lett elnök, akkor a Grabner Péter bement hozzá, és letette az asztalán a felmondó levelét. Azt mondta, hogy mi már egyszer ezt megpróbáltuk, és nem működött, és akkor viszont látásra. Mm. Ezt hol látod ezeknél az embereknél, akik az előző garnitúrát kiszolgálták, és most pedig hát ugye mindenki arra vár, hogy majd fél évig tanácsadó lesz, meg majd lelépési pénzzel küldik el. Egyik oldalról értem, oké, nyilván mindenki pénzből él, a másik oldal meg hello, tehát a morál, meg a szakmai morál, meg a szakmai izé, az hol van ebbe a történetbe? Mm. És akkor én persze kívülről könnyen dumálok, mert szabadúszó újságíróként nyilván abból élek, hogy olyan anyagokat írok meg, ami engem is érdekel, és ami más megrendel, de hát hello.
1: És hol van különben a kormányzati irányvonal? Tehát, hogy nekem még ez a kérdés, mert ugye ez a Paksi 2-t ezt azért is emeltük ki, mert hogy ez...
0: Mert hogy ott van legalább egy vezető már. Igen.
1: De ott mindenki itt felhúzta szerintem a szemöldökét, hogy ez a Ságodi, Aszódi, Bart István trió, ez hogy került egy helyre.
0: Igen.
1: És nekem itt is az az érzésem, mint hogy egy picit ilyen kívánásra menne a dolog. Tehát, hogy mint hogy annyira nem lenne fontos most az energetika, hanem az, hogy így működjön a rendszer. Legyen áram, legyen izé, gáz, minden ellátás. És
0: senki nem fogja rólad lemosni azt, hogy Magyar Péter embere, vagy pont ezt mondta Magyar Péter, hogy akkora vészhelyzet van, hogy nem lehet kulcspozícióba lévő menedzsereket elküldeni. Dehogy nem. Dehogy nem. Szív vissza, úgyhogy ezt a véleményedet gyorsan revidált.
1: Ja, de ezt többet nem mondják, kérlek.
0: Viccet félretéve, tehát hogy ugye az a történet, hogy ez az ország, ez én ebbe hiszek, ez az ország egy hétvége alatt megtanulta azt, hogy hogyan lehet digitális oktatásra átállni. Ez az ország a Covid alatt egy hét alatt megtanult azt, hogy hogyan kell tisztességesen kezet mosni és másfél méter távolságot tartani. Nem tetszett, de kényszer volt. Én úgy láttam, hogy az energetikában is az a kényszer van, hogy ezeket a lépéseket meg kell tenni. Lehet, hogy én vagyok akkor így tényleg ilyen nagyon forradalom, már sose voltam, az mindig mindenről lekéstem, de hogy szerintem menélkül nem megy. Tehát azzal nem fog, egy régi gárdával nem fog menni az új adtak. Uh-huh. És akkor annyiban meg persze igazad van, hogy eltelt 100 nap, nehogy már itt 16 évnek a mocskát, meg az előző 20-at is itt számon kérjem a rendszeren. Igen, a Tóth András, a energetikai államtitkár azt mondta, hogy év végére ígéri az első verzióját annak, hogy hogyan akarják ezt rendszer szinten átalakítani, de hát addig azért addigra lesz, mert nem úgy van, hogy majd a Mikulás bácsi meghozza majd a kis újszkor cipőben, hanem addig kell ezen dolgozni. Na, de hogyha régi embereket vonod be ebbe a munkába, hogy mit kéne csinálni, akkor megette a fene. Én ezt vallom.
1: De jobb mondjuk behozni tanácsadó cégeket, és akkor velük pörgetni a dolgot? Jó, vagy civil szervezeteket?
0: Az Ámon Ada most csuklani fog. Az Ámon Ada úgy került be akkor a televízióba a zárórába, hogy MVMS és Mavíros vagy energiahivatalos emberek közé ült be, mint egy civil szervezetnek a napi szintű, aktuálisan jól értesült és jól látó embere. Ő nem beszélt korábban az MVM-sekkel, meg az energiahivatalosokkal, mert hogy ez egy ilyen elefántcsontoronyba ültek az öreg csávok, és azt mondták, hogy minden kurva jó, minden nagyon jó, mert a magyar energiatröszt majd azt megoldja, majd más ne szóljon bele. És az az igazság, hogy az Adának lett igaza. Igen. Tehát azért, mert ő látta, hogy itt új szelek vannak, új gondolatok vannak. Figyelj, hogy mondjam, tehát Magyar Péter is úgy lett politikus, hogy nem volt diplomata, beletanult. Orbán Viktor is úgy lett miniszternek elsőként, hogy nem volt előtte kotta, hogy 35 évesen mit kell csinálni miniszterelnöknek.
1: Jó, mondjuk ez szép volt az, amikor az asztalnál ültek, és akkor na, akkor indulunk, vagy na,
0: igen,
1: megyünk,
0: igen.
1: Vagy volt valami ilyen félmondata, de különben én valami ilyesmit érzek különben most is, hogy én most nem látom azt, hogy lenne egy egyértelmű iránya a kormánynak.
0: Nincs.
1: Nem látom azt, hogy tudná az. És akkor ennek megfelelően szed be különböző helyekről embereket, tehát tényleg a Bart István, és akkor egy picit megint visszatérünk a Paks 2-höz. Mondjuk ott van a Bart István, aki alapvetően egy atomenergia ellenes. Ezt mondhatjuk, ugye?
0: Igen. Hát, én mondom helyet. Eszter, mondja te is, mert hogy hárman legyünk, hogy majd a Bart...
3: Én nem akarom azt mondani, hogy ideig az volt, és majd most meglátjuk, de...
0: Nem, úgy ismertük meg.
1: Úgy ismertük meg, és eléggé ismerjük, de hogy egy ilyen ember van a Paks 2 felügyelő bizottságának az elnökeként, tehát hogy nekem ez pont az, hogy így, mint hogyha ugye a nemzeti konzultáció az nem jó, de hogy mint hogyha így mindenhonnan emberek jönnének, tehát hogy és akkor majd talán valamilyen döntés hoznak, lehet, hogy még
0: jó, hát
1: nem a, politikai
0: ugye az, az, a, az a probléma ezzel a igen, is, meg nem is, mert hogy a Bartot nem az igazgatóságba ültették be, mint aki a döntést egyébként előkészíti, és a döntés...
1: Nem, hanem a felügyelő bizottságban még csuklóztathatja azért
0: a... Hanem a döntés után felelősségre vonhatja a döntés után a döntést hozót. Ugye a felügyelő bizottság az arról szól, hogy azt felügyeli, hogy milyen döntéseket hoztak, az jó volt, vagy sem. Tehát, hogy oké, ezt nézhetjük úgy, hogy eső után köpönyekben, nézhetjük úgy, hogy totál kontroll. Én inkább az előbbit látom, hogy azért nem merték őt behúzni oda az igazgatóságba, már pedig én beültettem volna, tehát akkor látnám, hogy az Aszódinak van egy ellenpontja, tehát ott akkor vitatkozzanak el órákon vagy napokon át egy-egy kérdésen, mert akkor abból lesz valami. Én nem azt állítottam, hogy nincsen változás, hanem azt, hogy a változás az akadozik, és ennek a hátterében én végigmentem azon, hogy mondjuk a magyar energetikai tanácsadó szektor az elmúlt legalább 10 évben hogyan lett kivéreztetve, hogy nem kapott elég megrendelést, illetve lábhoz rendelték, akiket lehetett, és akkor... Hello, igen.
4: Hello, szevasztok.
1: Hello.
4: 5 perce hallgatom ezt az adást, vagy 10 körülbelül, de úgy tűnik nekem, hogy elég sok a hablagy, őszintén megmondom. Amúgy meg csak felügyelőbizottsághoz akartam hozzászólni, tehát annak a feladata alapvetően általában, ugye persze mindenki válogathatja, de a jogszerűségnek a betartatása.
0: Az utólagos,
4: egy felügyelőbizottság nem a döntéseket és azoknak a tartalmát azoknak a szakszerűségét bírálja felül, hanem az, hogy jogszerűen működik el az igazgató tanács, az igazgatóság, illetve a szervezet. No, ennyit a felügyelőbizottság funkciójáról. A másik pedig, hogy hát én most így mondom, hallom, de hát hol az a névsor, amit a rádióban jelenleg ügyét hirtetők elő tudnának állítani. Tehát én nem védek itt senkit MVM-től, Mavirtól, Kapitány Istvántól, akármitől kezdve. Na de emberek. Szóval tehát, én azért mondom, hogy sokan
0: hallgatnak, mert kéne mondani,
4: duma megy, hogy ez nem jó, az nem jó, az nem jó, de hát hol van az a lista, hol van az a szakmai stáb,
0: aki de, hogy hát már nekem kéne
4: a újságíróként ebben a szakmában dolgozik, azt mondta, nem?
0: Igen, én tehát hogy gondolom, nekem kéne mondani azt a listát, amit majd hát az államtitkár meg a miniszter majd tegyen pozícióba. Hogyha megkeresnek, én adok listát.
4: Én csak azt mondom, hogy ha egyszer azt mondja, hogy nem tudom, a Bart, vagy nem tudom, kicsoda, nem jó, meg hogy mennyien vannak a mobilban, csak jó, a pénzüket vették föl, akkor én azért mellé tenném azt is, hogy ellenben, és akkor már. Ámon Ada neve elhangzott, szerintem ő nem lenne jó, de ez az én saját...
0: Ámon Ada, hát nem azért neveztük, de jó, de...
4: Ja, tudom, ne, persze, de hát ő ebben a területen mozog már évtizedek.
0: Jó, akkor nem eléggé hangsúlyosan mondtam el azt, hogy például a Szódi Attila helyett hány az ő istállójában nevelkedett BM és nukleáris mérnököt tudnék elképzelni, hogy ebben a témában újat tudna mondani, és nyilván a BM-én és a Kandor, meg nem tudom én, a Duna Jóvárostól Győrig az összes ilyen energetikai mérnök képzésből kerültek ki az elmúlt 20 évben olyan emberek, akik bizonyítottak. Csak hadd ne én nevezem már meg, hogy Tóth Pista, meg Kovács László.
1: Igen, ez jó? Az egyik.
0: Tehát,
1: a másik,
0: ez,
1: meg a másik,
0: nem az én dolgom.
1: A másik meg az, hogy különben, tehát az első 30-40 percben meg pont arról beszélgettünk, hogy
0: ez egy nehéz történet.
1: Egyik az, hogy ez nehéz. Igen. Elég sok minden miatt, most nem, majd, ahogy, a,
4: jó, minek, most nem
1: ahogy a DJ minek szokta mondani, majd hallgass vissza az archívumból,
4: jó.
1: De hogy egyik az, hogy nehéz, az, hogy kiket lehetne rakni, illetve az, hogy még nem is egyértelmű az út, hogy mifele megyünk.
0: Igen, igen, igen.
1: És ezért van az, hogy...
4: Abban én is egyetértek, de amúgy külön egyértelmű. Hát a Magyar Péter már hányszor elmondta, hogy a benzinárakat megvédjük meg a népet.
1: De nem, tudjuk,
4: hát
1: az, nem tudjuk azt, hogy mit gondol a...
0: Igen, meg az nem energiastratégia, igen. Igen, igen.
4: Azért nekem ez egyértelmű, hogy
1: folytatjuk, ugye, aztán
4: az Orbánik abba hagyták, hogy védjük a szegény polgárokat attól, hogy piaci áron fizessék meg az üzemanyagokat. Oké,
0: tök igazad van. Ez a rész, tényleg ez a rész, csak annyi van, hogy, hogy nem, hogy mondjam, nem venném a bátorságot, hogy akkor én most nehéz helyzetbe hozzak embereket. Tehát, de azért,
4: azért, mert elmondott, hogy ők szerinted jó.
0: Nem, azért, mert, azért, mert egy újságcikk azért úgy születik, hogy nem az van, hogy otthon fekszem a ágyon, beleköpök a köldökömbe, belefújok, és akkor ahogy habzik írom, hanem hogy, hanem, hogy azért emögött a legutóbbi újságcikk mögött, hogy volt, volt 3-7-nyi hátterezés. Nyilván az, hogy a forrásokat az ember nem nevezi meg, azért van, mert olyan a szektor, amilyen, de azért az van, hogy, hogy ebbe a szektorba az állami cégeknek a vezetőségébe is nehéz behúzni mondjuk a piacról embert, mert például nem tudnak annyit fizetni nekik, mint amennyi van. De ez nem azt jelenti, hogy nincs ilyen ember. Ez nem azt jelenti, és ha tényleg akkor nagyon sajnálom, hogyha ez hablatyanásnak tűnt, de csak arról szól ez a sztori, hogy szerintem új emberek kellenek.
4: Jó, és erről szól... Címe, bocs, mert én nem tudom, ezért nem hallgatnám az elejét.
0: HVG-n, hogyha rákeresel a nevemre, Szabó M. István, akkor ott, a, okay, ott szerintem sok cikket megtalálsz ezzel hello, kapcsolatban. Köszönöm szépen.
4: Okay. Köszönöm további.
1: Köszi, hello, hello.
0: Na, akkor hablatyoljunk tovább. De nem, de tényleg, tehát annyiban egy, igen, egyetértek, persze egyszerűnek tűnik azt mondani, hogy ki miért nem jó, de, de hát, hogy mondjam, tehát az államtitkár azért lett államtitkár, meg a miniszter azért lett miniszter, hogy stábbal menjen be, és ha ez a stáb nem látszik, akkor az újságírásnak, vagy az újságírónak az a dolga, hogy a hatalom kontrollja a nevében, vagy nem az állam nevében, vagy nem tudom minek a nevében, tehát mégis ez a szakmája, hogy ez a dolga, hogy csinálja, hogy amikor rendszer problémát lát, akkor erre felhívja a figyelmet. Tehát ez most így sikerült. De egyébként, tehát, hogy a, nagyon sok mindenkivel beszéltem, akik benne voltak a Tiszának a még a választások előtt tavaly ősszel összeállt egy ilyen hosszú ilyen, hogy mondjam, ilyen árnyékkormányszerű megoldás szakértőkből, akik a programot írták, ebből volt ilyen energetikai platform is, és ott se arról volt szó, hogy ezek az emberek feltétlenül pozícióért mentek, hanem hogy egyszerűen elmondták az ötleteiket, vagy a meglátásaikat, hogy, hogy mi van, és akkor erre kell keresni embert. Biztosan, tehát nem arról van szó, hogy nem akarnak találni, hanem hogy nehéz.
1: Igen, két dolog jutott eszembe. Az egyik az az, hogy ugye én mondjuk végigolvastam a Tiszának a programját, tehát ezt a 250 oldalt, és persze kevés az az öt oldal, ami ezzel foglalkozik, de azért, mert ennél sokkal súlyosabb problémák vannak, hogyha az egész országot nézzük.
0: Igen, igen. Ez csak, ez csak egy problémakör.
1: Tehát a szegénység, a nyugdíjasok helyzete, az oktatás, az egészségügy, és a többi. Tehát, hogy szerintem ezért van az, hogy ez igazából az egy öt oldalban sűrűsödött be, ez az egyik. A másik az, hogy a szakemberekkel nagyon nehéz szerintem az, hogy, hogy ki mennyire érzi azt, hogy Magyarországon, hogyha mondjuk egy állami kormányzati munkát elvállal, vagy valamilyen kormánnyal összefüggő munkát elvállal, akkor megégeti magát, és magára rakja a bilogot, hogy akkor ő ehhez és
0: hát
1: ehhez
0: hiszen a én is erről beszélek. Tartozik. Én is erről beszélek, hogy aki már bent volt, és megégette magát, az pontosan a hitelességi
1: és mondjuk ott vagy egy, el, ott vagy egy akár egy tanácsadó cégben, akár ott vagy bármilyen más piaci cégben, és akkor annak a harmadáira el tudsz menni egy minisztériumba, és utána tudod, hogyha az a kormány bukik, akkor vagy olyat csinálsz, ami nem tetszik a
0: igen, pont
1: egy, mondjuk egy autoriter miniszternek, vagy miniszterelnöknek, akkor csáó.
0: Pont itt tartottuk a telefonásnál, hogy pont azt mondta, hogy, a, hogy ugye Magyarországon az energetikai témában is a nagy tanácsadó cégek, ugye ez az Ernst & Young, a
1: BCG volt
0: BCG,
1: meg,
0: KPMG, PwC, és a kicsik a Boston, vagy na, a Cambridge Economist, meg a Egyenlőség Intézet, két ilyen kisebb cégecske, hozzájuk képest, hogy, hogy ők tőlük is kevés embert húztak el, vagy kevés embert hívtak el, mert pont az a történet, hogy, hogy az elmúlt 10 évben itt is mindenkit kivégeztek, tehát nem adtak munkát, vagy nem olyan munkát adtak, vagy hát emlékszem arra, amikor az MVM-nél a menedzsment abba bukott bele, hogy a KPMG mondjuk egy auditnál nem volt hajlandó az auditot aláírni egy 5 milliárd forintos furcsa svájci számla miatt, ami miatt a KPMG-t is kirúgták, meg az MVM menedzsmentet is. Na most a KPMG innentől kezdve nyilván nem dolgozhatott az MVM-nek sokáig. Ugyanígy, hogy a Lantos Csabának a szakmai munkáját, Boston Consulting bármennyire szakmai alapon végezte, ugye pont azért, mert politikailag, hogy mondjam, elköteleződött abba az irányba az előző kormányzatnál, jelenlegi nem foglalkoztatja. Mm-hmm. Most én azt mondom, hogy ezt a fajta következetességet kellene a menedzsmentben is, meg a pozíciókban is elvégezni, hogy az előző garnitúrát kiszolgáló vezetőséget meneszteni kell. Hát a, nem kérdés, hogy a Magyar Televízió éléről el kell küldeni mindenkit.
1: Jó, mondjuk azért ez más.
0: Hát az egy másik szakma.
1: És még az időnk is lejárt.
0: Az időnk is lejárt.
1: És mert itt van a szappanopera az ajtó előtt.
0: Ó, hát akkor folyt köv.
1: Így van. Nagyon szépen köszi István, hogy itt voltál. És akkor folytatjuk. Most hírek, utána szappanopera, és mindenképpen gyertek a szügyi napra. Sziasztok!
0: Hello!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Különleges Big Bang nevű eljárással hosszabbítják meg újabb két évvel a NASA mérnökei a Voyager 2 működését, számol be a Life Science-re hivatkozva a NatGeo. A módszerre azért van szükség, mert az 1977-ben indított űrszonda radioaktív energiaforrásai folyamatosan veszítenek teljesítményükből. A Voyager 2-n májusban és júniusban tesztelték az eljárást, a kísérletek során egyes nagy energiaigényű berendezéseket kikapcsolnak és alacsonyabb fogyasztású alternatívákat aktiválnak. Ezzel nem csak energiát takarítanak meg, hanem elegendő hőt is termelnek ahhoz, hogy az űrszonda továbbra is működőképes maradjon a rendkívül hideg csillagközi térben. A NASA szerint a beavatkozással legalább egy évvel tovább működtethetik a Voyager 2 még üzemelő három tudományos műszerét. A következő hónapokban a Voyager 1-en is végrehajtják a hasonló átállást.
2: Alig maradt víz az Izsák közeléből lévő Kolontó medrében. A vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetvédelmi bemutató helyre Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A Kolontó és más vizes élőhelyek mocsarak kiszáradását a homokhátságon a klímaváltozás a csapadék mennyiségének drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex.
3: A szaglórendszer közvetlen összeköttetésben áll az agy memória és érzelmi központjával, például a hippokampusszal és amigdalával. A University of California Irvine kutatóinak fél éves kísérletében 60 és 85 év közötti memória zavarától nem érintett női és férfi alanyok vettek részt. Egyik csoportjuk illatpermetben aludt, a másik nem. Esténként álmukban 40 féle ismerős, kellemes szagot élveztek két órán át, mindig mást. A változatosság és felismerhetőség ugyanis serkenti a szaglópályákat és az agytevékenységet. A Frontiers in Neuroscience-ben megjelent tanulmány szerint az illatcsapat több mint kétszeres kognitív funkció növekedést és verbális memória javulást mutatott a kontrollcsoporthoz képest. Olvastuk a HVG-ben.
0: Ezek voltak a hírek.

0: ahogy tisztelt kedves kollégám mondani szokta, hogy az évtizedek során egy vidám tombéccel indított ez a rejtélyes műsor, ami most megint a szappanok a helyet, immár ugye több mint 25 éve, 35 éves a Tilos Rádió, éppen a társalgóban számolgattuk az újacskáinkon Balázsral szemben velem a pultnál, hogy hát ő 30 éve biztosan benne van a műsorban. Én kicsit rövidebb, de én nemrég csatlakoztam 2003-ban a Szappanok Lejét és a Tilos Rádió stábjához. Folytatjuk a híreinket, az előző adásban témákat, LMBT témák, természetesen a 215-37-73-as budapesti 01-es telefonon belénk lehet szólni bármikor, illetve működik a tilos.hu a chatfal, és ahol szintén időnként oda kukkantunk, hogy van-e hozzászólás a műsor témáihoz, stb. Előző adásban foglalkoztunk a bűvadászok csoport, a YouTube-os tartalomkészítőknek, szervezetnek a két olyan videójával, ahol pedofilia gyanújába kevert, vagy olyan helyzetben megkeresett ugye többen egy szemét, és kicsi sarokba szólítva hallgattak, kérdezgettek, és aztán a rendőrt hívtak. Tehát ezt taglaltuk, ezt a videókat. És elég hoztam, és én azóta utána néztem a Háttértársaság jogi csoportjának jogsegélyszolgálatának, hogy ismernek a jogaiba című kiadványában ezeknek a dolgoknak. Itt ugye a beleegyezési korhatárral, a szexuális kapcsolatok esetén felmerülő bűncselekményekkel foglalkozó részleteket lehet a 7.-8. oldalán megtalálni, ezért is minden letölthető PDF formátumban a www.háttér.hu oldal kiadványaink részén, tehát ismeretlen jogaidat című kiadványunk. E-mailben konzultáltam is a jogi csoport egyik kollégájával. A belső szabályzatok alapján nem várom a közönségét, és a személytelői eljárásokat nem jelent szabadság és bűncselekmény gyanú felmerülő esetekben, tehát nem tudtak hivatalos nyilatkozatot adni. Viszont szívesen válaszoltak kérdéseidre, amiket e-mailben elküldtem konkrétan az esetekkel, ezzel a sarokba szorítós, kérdezhetős, hallgatózós, fenyegetőzős, akár nem konkrétan fizikai, de hát több darab, több kicsit militáris terület ember állja az utat, hogy szigorúan elkölcsösködnek kérdőre vonnak, az lesz egy fenyegető helyzet, ezt meg kell szögezni, és jöttek válaszok, amiket itt aggalmánk, nem tudom, mi a véleményed róla.
1: Igen, az úgy teljesen rendben van, csak nagyon óvatosan.
0: Ilyen általános válaszok, hogyha ilyen helyzetbe kerülnénk, akármilyen riporterrel, bárkivel, szervezettel kapcsolatban, hogy az első kérdés, amit föltettem, mi a helyes viselkedés, adjunk-e válaszokat egyáltalán, ha így bárki bármivel, akár kamerával, akár csak anélkül, így sarokba szólítanak tőle többen minket. Azt mondja, hogy idézem a választ, a bűnvadászok tagjai, vagy más bárki saját elhatározásból hasonló formában fellépő személyek nem hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyek. Senki nem köteles nekik válaszokat adni, vagy eltűrnék, hogy beszélítsák, kérdéseket tegyenek fel neki. Az ilyen módszer még a rendőrségtől sem lenne elfogadható. Az persze más kérdés, hogy az adott helyzetben mire van lehetőség, és ki mennyire viseli el az ilyenfajta nyomást, de ilyenkor érdemes ragaszkodni ahhoz, hogy nem ad válaszokat a kérdésekre az, akire éppen nyomást próbálna gyakorolni. Akkor folytatom, ha nincs hozzászólni való, mert a végén akkor ott mégis még egy ilyen fontosabb rész van. Megkérdeztem, hogy ne hívjuk-e mit magunk ki a rendőrséget a saját magunk védelmében ilyen helyzetben. Igen, érdemes, hiszen bűncselekmény gyanúja áll fenn annak sérelmére, akit így kérdőre vonnak. Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ilyen például a szorítás vagy a félelem, az a büntető törvénykönyv szerint kényszerítést követel. Ez ilyenkor felmerülhet, erre hivatkozva lehet kérni a rendőrség intézkedését, aki részrehajlás nélkül köteles eljárni esetben. Ha a rendőr bárki hívására helyszínre ér, akkor mindenképpen együtt kell vele működni, igazolni magunkat, stb. Ez segíthet a helyzet rendezésében.
1: Igen, ez egy nagyon, bocsánat, itt mindenféle technikai egyeztetés volt közben, úgyhogy azért ilyen későn kapcsolok, mert hogy meglehetősen fura ez a helyzet, amiről mi beszélünk, mert hogy az történik, hogy hogy ilyen technikai nem valahol. Igen, mert közben az én fülesem, tehát a saját hangomat hallom, de a Laccájét nem.
2: Elkérhetem.
1: Igen.
0: Köszönöm. És én hallom a Laccájét is. Saját
1: igen. Hangom, igen, tehát hogyha én megszólalok, akkor azt te már hallod, mert itt most mindenféle technikai átállások vannak a... akkor most a saját...
0: Nem, félig már űrhajó ugye a stúdión, tehát ezt vannak emberek, akik átlátják és értik, de nem mindennyiáltal vagyunk.
3: Így ezzel most egy kicsit sokkal jobban hallom saját magam is. Valószínűleg egy másik mikrofonból hallottam akkor magam, mert most sokkal dinamikusabb, erősebb. Köszönjük szépen, Gábor.
1: Megvan. Így tökéletes harmóniában vagyunk.
3: Mélyüljünk vissza a témánkba.
1: Igen. Szóval az az igazság, hogy azért nehéz ezekről a dolgokról beszélni, mert a magyar közvélemény nem igazán szokott hozzá ahhoz, hogy nyíltan, nyilvánosan beszéljünk a szexualitásról. Arról a fajta szexualitásról, ami nem egészen heteroszexualitás, nem biztos, hogy a házasságon belül zajlik, hanem azon kívül, akkor ezt mindig ilyen becsomagoljuk, és mindenféle rózsaszín szalaggal átkötjük, és akkor a rózsaszín szalagot emlegetjük meg, hogy bele van abban a csomagban, az van, de nem nevezzük néven, és ezzel nem nagyon tudunk változtatni, tehát ezért...
3: Ez régen bennünk van már generáció.
1: Ez néhány száz év óta így van. Ez egy ilyen néplélek, hogy a szexualitásról nyíltan beszélni nem nagyon szokott, nem nagyon tud. Magánhelyzetben, otthon, vagy jó barátok között, ott persze jól ki tudjuk tárgyalni ezeket az ügyeket, de közben meg nem a nyilvánosság előtt. Például ilyen analogiákat használunk, és néha az analogiából valóság lesz. Például nemrég találtam egy ilyen tudósítást, hogy fiatal nőket fogdosó férfit és közterületen egymással szexelő férfiakat is elfogott a rendőrség Zala megyében, és akkor a tudósításból ilyen áttételeken, félmondatokon keresztül derül ki, hogy hát az a probléma ezzel, és itt megint csak, hogy nem beszélünk nyíltan, tehát, és az egy teljesen normális dolog, hogy nem az a probléma a tudósítás szerint, hogy két férfi szexuális aktust folytatott, hanem az, hogy ezt nyilvánosan tette, másokat megbotránkoztatva. Egy parkerdőben, de...
3: Futom át a cikket.
1: Igen, csak a parkerdő fogalma, tehát, hogy léteznek olyan parkerdők, meg a parkerdőknek létezhetnek olyan részletei, ahol különféle emberek, akkor azonos neműek is szexelnek.
3: Hát akár Budapesten is, ugye, cruising területek, a régebb a Népliget, ugye, igen. Margitka, Margit híd, budai oldali parkos rész, álltak most ugye az újpesti Dunapart.
1: Mindig vannak körülés. Ilyen helyek.
3: Voltak, lesznek.
1: Így van, csak ezekről nem, nyilvánosan nem beszélünk. Erre célozgattam én azzal, hogy nehezen tudunk erről beszélni.
3: Igen.
1: Mert miközben van egy gát bennünk, de közben szeretnénk is elmondani, hogy ez mennyire... Például engem ez a bizonyos eset, amiről a múltkori adásban kicsivel többet beszéltünk, és most itt felemlegetted, baromira felháborít két okból. Az egyik, hogy amit a bűnvadászok tettek, és ahogyan teszik, az egy olyan cselekmény, ami elítélendő, de legalább olyan elítélendő a szándék. De hogy a jog a szándékkal mit tud kezdeni? Ugye itt ezeken
3: most
1: a felvételeken...
3: Már a fiatalkorúval ismerkedő gyanújába kevert felnőtt korúról beszélünk.
1: Igen, hiszen ott nem történt meg, csak az előkészülete.
3: Igen.
1: És hogy ez
3: viszont a rábírás is a törvény szerint sajnos a fiatalkorú folyó tapasztalatlansága stb. Miatt a rábírás, rábeszélés is már súrolja erősen
1: ez
3: a jogsértést.
1: Ez az, amiben nem tudunk belemenni.
3: Erotikus képek küldése.
1: De ezekben igen. Nem tudunk belemenni, mert nem láttuk.
3: Tudod, ezt beszéltük a társadalmi, hogy nincsenek az asztalon előttünk a tények, és akkor sem mennék jogászok sem, te sem.
1: Így van. Úgyhogy csak óvatosan emberek.
3: Hát a két Zala megyei férfi, csak folytatnánk a sztorit, ugye eljárás indult ellenük, mert parkerdőben létesítettek szexuális cselekményt, a rendőrség hivatalból eljárást indított, tehát ilyen esetben nem mérlegelhet. Az állampolgári segítséggel azonosították egy 67 éves helyi lakost, és egy 65 éves, igen. Másik, igen. Ő mondjuk mesztelenül is mutogatta magát, ami azért már tényleg egy nyilvános közterületen, de most lehet egy sűrű bozótos és egy parkerdő, meg lehet egy ilyen éppen átlátható ligetes füves, tehát ez annyira, ahogy mondtad, relatív fogalom. Ugye a Népligetben például a romoknál ment ez a dolog, sajnos a drogozással nem fog feltétlenül, a kettő összekeveredik, de ugye ez egy beláthatatlan romos, bozótos terület volt évtizedekig, vagy nem tudom most milyen ezer éve nem jártam arra, korábban csak kutyázási szándékkal, ugye 20 évvel ezelőtt.
1: Igen, igen, igen.
3: És ott mondjuk nem láttad meg feltétlenül, ha nem figyeltél ezerre. Én, mint kutyás sétáltató, egyébként akkor tartós párkapcsolatban élő meleg férfi, nem érdeklődtem ez iránt, az ismeretési forma iránt, bármi hihetetlen, és nagyon ritkán láttam. Hát láttam sétáló fiúkat, férfiakat, de hogy aztán bent a bokorban én soha nem láttam meg.
1: Viszont hírből te is tudtad, hogy az a hely, az a hely.
3: Zajlott. És hát a rendőrség razziázott rendszeresen időnként.
1: Igen.
3: És sokan ugye csak ott élhették meg a szexuális életüket, mert itt a

0: Na erre látod, erre nem gondoltam.
1: Író vagy kritikus?
0: Nem író, és...
1: Mert kritikusokból több van, aki annyira nem.
0: Tehát írt egy nagyon érdekes szociográfiát, egy ilyen riportkönyvet, ami kifejezetten a homoszexuális férfiak...
1: A vadnarancsokra gondolsz.
0: A vadnarancsok, Géczi
1: János. És abból kettő rész is volt, igen.
0: Igen. Amiket én nagyon nem szeretek, de ez egyéni szociális problémám, hogy ez nem az én kedvenc műfajom, vagy kedvenc könyvem, mert hogy nagyon...
1: Volt ilyen is, meg van ilyen is. Valós voltak benne, így csak van. Olyan körítéssel tálalva, sok tesztere volt típia munkád benne.
0: Így van, úgyhogy...
1: Meg előítéle.
0: És abban például benne volt, hogy a Gellért fürdő is ilyen hely. Én azért, nem a Gellért, bocsánat, a Széchenyi, a Szecska, ahogy emlegették. Én jó néhányszor voltam, nem túl sokszor, de azért... 20-30 alkalommal biztos, hogy voltam életem során a Széchenyiben, de soha nem láttam ilyen dolgot. Tehát a valóság, meg az irodalom, meg a tapasztalat az három különböző dolog.
1: Igen.
0: Tehát csak annyit tudunk mondani ezzel kapcsolatban, hogy éljünk a jogainkkal, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy igazságtalannak gondoljuk az agressziót, és azt legalább annyira elítélem a bűnvadászok történéseit, hogy akkor álljunk ki, és mondjuk azt, hogy nem.
1: És ezt folyamatosan határozottan biztos van az emberben, azért, aminek félsz. A zene után majd még azért kicsit szervezeti háttérről is beszélnék, ha jelensd a homofóbiát változatlanul,
0: mint egy szövetségi. Ne zenéljünk most. Nem nagyon, hogy mondjam, zavaros volt az indítás.
1: Hát igen. Tehát gyakorlatilag bármilyen ilyen akár internalizált, vagy webes, ahogy van is egy hírünk, ugye Facebookon történő posztolás, Pride párti posztolás miatt egy komoly fenyeget és egészség és élet elleni fenyegetéses perről. Mindezek, azt mindjárt elmondom. A Jelensd a homofóbiát sok éves projektje az LMBT szövetségnek változatlanul működik Zakatól, tehát ezt a magyar lmbtszövetség.hu weboldalon meg lehet találni, ami a lényeges, ez egy bejelentő felület a háttér weboldalán is. Célja, hogy megkönnyítse az LMBTQI embereket érő jogsértések dokumentálását, az áldozatok hozzáférést, sét a szakszerű és ingyenes jogi segítséghez. A honlapon található űrlap segítségével a jogsértések áldozatai és tanúi is anonim vagy névvel ellátott módon könnyen jelenthetik a homofób eseteket, illetve segítséget kérhetnek a háttértársaság jogsági szolgálatától. A bejelentő felületen beküldött esetekről a háttértársaság anonimizált statisztikát és összefoglalókat tesz időként közzé. Erről szoktuk néha ugye Dombos Tamás is faggatni zárója. Ha a környezeted részéről homofób vagy transzfób lépéssel találkoztál, vagy ilyen esetben tanúja voltál, ne hagyd annyiban, jelensd a homofóbiát. Ez ugye kár mondanom kedves hallgatóinak, de nem keverendő össze a pedofíliával és annak az irányuló jelentési kötelezettséggel, ha ilyet észlel, tapasztal az ember.
0: És hogy ez a bizonyos jelensd a homofóbiát szerveződés megbízható bejelentő státuszt kapott. Ez a dolog lényege, hogy...
1: Tehát a háttérjogsegély maga, igen, igen. Bocsánat,
0: nem a háttérjogsegély kapta,
1: igazad van,
0: hanem ez a bejelentő fejlődött. Mert hogy amikor én ezt elolvastam, a címmel pici problémám volt, hogy megbízható bejelentő státuszt kapott a háttértársaság, hát olyan konnotációi vannak a bejelentés, tehát hogy nem szeretünk bejelenteni.
1: Igen, van egy negatív zöngéje.
0: Tehát van egy ilyen fenntartása, de hogyha az ember elolvassa magát a cikket, akkor rájön, hogy miről szól, és az milyen jó. Mert hogy gyakorlatilag ezt a szerveződést minősíti nemzetközi szinten különféle szervezetek, és ha megkapja az Európai Unióban lévő országokban lévő ilyen szervezetek az ilyen bejelentési lehetőséget, akkor és megbízható státuszt kap, az annyit jelent, hogy sokkal közvetlenebbül, hatékonyabban tud képviselni dolgokat, jobban elérhető a rendőrség, jobban elérhető, könnyebben elérhető a jogszervezet, tehát ez egy fontos...
1: Talán jobban van szava. Igen.
0: Így van.
1: Jogilag ez úgy néz ki itt közben,

0: kiszirabizáltam, hogy a státuszt az EU tagállamok úgynevezett digitális szolgáltatási koordinátora, hazánkban a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ítéli oda az adott területen szakértelemmel rendelkező szervezetek számára. Ugye a háttér már hosszú évek óta fellép az online gyűlöletbeszéddel szemben is. Az egyesület közreműködött többek között a Speak Out és a SafeNet elnevezésű projektek sikeres végrehajtásában. 2011 óta működteti a jelentsd a homofóbiát és a jelentsd a transzfóbiát bejelentő felületeket. 2017 óta vesz részt az Európai Unió a jogellenes online gyűlöletbeszéd felszámolására vonatkozó magatartási kódexe végrehajtásának ellenőrzésében és egy online gyűlöletbeszéddel foglalkozó INAH nemzetközi hálózatának is a tagja, etc. etc. Tehát azért ezért meg kellett dolgozni, hogy ilyen hiteles.
1: Igen, és érdemes használni. Nem tudom, hogy ez a bizonyos fiatalember, aki megtette a bejelentését a rendőrséghez, és a háttértársaság segítségével immáron eljárás indult, hogy ezen a felületen jelentkezette, vagy valamilyen más felületen. Majd, hogyha lesz fejlemény, akkor majd megkérdezzük.
0: Szóval, dióhéjban beszélhetünk
1: róla. Persze, most emlegethetjük, hogy hivatalos eljárás indult azért, mert az interneten olyan életveszélyes fenyegetéseket kapott a Pride
0: Budapest felvonulásra támogató buzdító, igen, posztjai miatt.
1: Hogy azt most már
0: elejjel. Életveszélyes fenyegetést is kapott, és ő korábban is kapott már ilyen kommenteket a feljelentő, és hozzá van szokva a sima hétköznapi anyázáshoz, most bocsánat, hogy ilyen nem szalonképes, tehát nem túl érzékeny személyről van szó, hogy beszélgettük egymás közt, de itt
1: személyesen
0: most ez már
1: nem
0: túl ismerem, határokon.
1: Volt kutyapártos politikusról van szó, néhány hete, 2-3 hete olvastam egy nyilatkozatát, hogy ő most megszüntette a kutyapártban a tagságát, de 16 éves korától kezdve, 20, tehát idáig nagyon aktív volt, és nagyon jól érezte magát ott, de most már tovább kellett lépnie, és coming out-olt már előtte is, tehát miközben már kutyapárti politikus volt, akkor is
0: hát ez pláne bátor tett volt, igen.
1: Vállalta a melegségét.
0: Politikus, mert politikusként.
1: Tehát, hogy abszolút nem volt ezzel gond, viszont mármint a saját közegében, viszont a neten kapott olyan fenyegetéseket, amelyeket egy idő után már nem lehet
0: és tűrni. Beazonosítható figuráktól is, tehát ez sajnos ragadós lesz, mert itt jogilag utána lehet menni. Egy kis rövid idézet. Én ezt a feljelentést azért vállaltam be, írja Balázs, hogy példát mutassak. A legtöbben nem mernek lépéseket tenni a homofóbia vagy a zaklatás ellen, mert úgy gondolják, hogy nincs értelme, úgy se történik semmi. Én viszont szeretném megmutatni, hogy igenis küzdeni kell, nem magam miatt, hanem a társadalmi igazságosság miatt. Senkit sem érhet zaklatás amiatt, mert meleg, vagy amiatt, mert mást gondol. Mélyen beleívódott a gondolkodásunkba az, hogy ez oké. Oké dolog buzizni és veréssel fenyegetni valakit. Oké dolog megfogni egy nőt a buliban, oké dolog leköpni valakit az utcán, mert más párttal szimpatizál. Nem, ez nem oké. Egyik sem oké. Most a háttértársaság jószegé szolgáltával közösen megtettük a lépést azon az úton, hogy ne legyen oké homofóbia. Feljelentést tettünk, mert senkit nem lehet megfenyegetni azért, hogy mit posztol a Pride-ról. A 15. kerületi rendőrkapitányság zaklatásvédségével kapcsolatban indított eljárást. Tehát már konkrétumok vannak.
1: Hát akkor most már tényleg zenéljünk, mert hogy...
0: Fújjuk ki magunkat.
1: Így van. Szerintem a zene ismerős lehet. Egy olyan film, ami a 70-es évek glam rock világát idézi. Egy 1998-ban megjelent, forgalmazott, elkezdődött a forgalmazása a Bálvány Rock, azaz a Velvet Goldmine című filmről.
0: Zenéje,
1: ahol a glam rock világát a 70-es években elég kedvelt zenei világot idézik meg a korabeli, tehát a saját korukbeli, mert ez gondolj bele, hogy ugye a 70-es évek, a film 98, tehát 20 évvel később, és ahhoz képest mi meg 26 évvel később.
0: Hát ugye ennek de a Queen is az egyik eklatás, a sokszínűség előtt az egyik eklatás képviselőként indult.
1: David Bowie, meg a többiek, szóval, de jó kis zene.

0: Tilos Rádió, Szappanapora helyett 215-37-73. Velvet Goldmine szólt.
1: A zene az nem Queen volt, de nagyon hasonlított a Queen stílusára. Hát, vagy egy általán nem ismert Queen nóta volt, de olyan kevés van.
0: Igen. Meg tudom nézni neked, hogy mi volt. Mégsem tudom megnézni neked.
1: Nem baj.
0: Nem tudom, ebből nem derül ki, hogy ki volt az eredeti szerző.
1: Mesélhetek egy TASZ felhívásról, ez nem programajánló, hanem lehet jelentkezni egy egynapos képzésre, és talán még nem később, mert szeptember 2-án lesz, ma augusztus 26-a délután van. Társadalom szem előtt állampolgári gyűlés az AI alapú megfigyelés korlátairól. Meddig igazolja a közösség biztonsága az arcfelismerő technológia használatát? Az elmúlt években az arcfelismerő megfigyelő és elemző technológiák mindennapjaink részévé váltak, és soha nem látott képességekkel ruházták fel az államot ahhoz, hogy polgáraikat azonosítsák, kövessék, róluk információkat gyűjtsenek. Miközben a társadalom tagjai elvárják az államtól, hogy védje meg őket a valós fenyegetéstől, a folyamatos megfigyelés befolyásolhatja az alapvető jogai gyakorlását. Például ki mernek-e menni egy tüntetésre, lásd ugye a 2 évvel ezelőtti Pride fenyegetéseket, ugye zárója, vagy szerveződni az érdekeikért. Az arcfelismerés ráadásul könnyen válhat szándékos és nyílt elnyomás eszközévé. Napjaink egyik legfontosabb kérdése, hogy hol húzzuk meg a határt, mi igazolja az arcfelismerő rendszert, arcfelismerő technológiák használatát, hogyan akadályozzuk meg a visszaéléseket. A program nagy része angol nyelven zajlik, igény esetén tolmácsot is biztosítanak, tehát a Társaság a Szabadság Jogokért weboldalán lehet jelentkezni, a dátum 9. hó 2, 9-től 18 óráig tart, előadások, reflexiók, Szabó Máté TASZ szakmai igazgató összefoglaló az AI alapú arcfelismerésről, Pete Fassi, Southamptoni egyetem professzora, hogyan működik az arcfelismerő technológia, és Karolina Ivanska, European Center for Profit Law jogásza, az Európai Uniós szabályozásról. Aztán ebédszünet, és a délutánban pedig workshop, a közös téma közös feldolgozása, stb. A Magdát közösségi házban, az Andrássy út 98-ban Budapesten lesz, a 6. kerületben. Jelentkezési határidő szeptember 1-e déli 12 óra a tasz.hu oldalon.
0: És ha már ilyen nem programajánló, de mégiscsak program lehetőséget emlegettél, akkor én egy másikat ronfolok, a Labrisz.hu oldalon találtam, szabad és nyitott tanévnyitó címmel. Szeptember 3-án a Magnet közösségi házban tabuk nélkül a társadalmi szemlélet forgáló tabuk nélkül társadalmi szemléletformáló programunkkal is találkozhat a szabad és nyitott tanévnyitón. Gyere el, tehát gyakorlatilag lehet pedagógusoknak is menni, illetve olyan pedagógusoknak, akik diákokkal együtt mennek. És hát megismerkedhetnek a résztvevők a civil szervezetek prevenciós foglalkozásaival, és az is megtudható, hogy hogyan gondolkozik az új oktatási tárca a befogadó iskolákról, mert hogy remélhetőleg ebből az is következik, ez még mondjuk abszolút nem biztos, meg nem behatárolható, de hát ugye volt annak idején az iskolákban egy nagyon népszerű és méltán népszerű programsorozat, amikor melegek mentek, és különféle osztályokban 20-30 akárhány gyerekkel leülve többen beszélgettek arról, hogy milyen is melegnek lenni. Ez a melegség és megismerés program volt.
1: Hát ez jó 10 éven át zajlott sikeresen.
0: Igen, de aztán jött a változás, és ki lettek tiltva az iskolából.
1: Kérde söprűzve konkrétan, igen.
0: Igen. Tehát, hogy ez is feltámad. Szóval azért is emlegetem ezt meg ugye itt a műsor elején, mert beszéltem arról, hogy mennyire nem tudunk mi beszélni a szexualitásról. Valahol el kell kezdeni az erről való beszélgetés
1: hát megtanítását. Itt a rádióban nyilván PC meg kicsit korlátozott módon, de nyilván egy zárt térben, vagy a saját a családban otthon, vagy bármi, vagy egymás közt ilyen
0: világos, de hogyha
1: szabadabban, nyíltabban lehet.
0: Igen, mindez. Csak hogyha ezt tanítják is az iskolában, hogy vagy olyan közösségben, hogy hogyan lehet erről úgy és jól beszélni, akkor az talán hasznos lenne.
1: Tudok tromfolni én is még egy képzés, ez a munkacsoporttal, úgy látszik egy ilyen jogi mágneses tér lengi körül a mai adásunkat, mert ez ilyen hírek meg felhívások futottak be hozzánk mostanra. A háttértársaság munkájának alappillérei közé tartozik a jogsegélyszolgálat és az érdekérvényesítés. Szeretnénk létrehozni egy olyan önkéntes csapatot, amelynek tagjai közvetlenül segítenék a háttérjogi programjának munkáját. Sokszor megfordultak nálunk gyakornokok, írják, de most kísérletet tennénk arra, hogy egy új felállást próbáljunk ki. Kiket várunk az önkéntes jogi munkacsoportba? Jogász végzettségű embereket vagy joghallgatókat? Azokat, akik elkötelezettek az emberi jogok iránt. Érdemes jelentkezned, amennyiben a következők igazak rád, nincs állandó szabad kapacitásod, de időnként vállalnál egy-egy konkrét feladatot, elsősorban online otthonról végezhető önkéntes munkákban is részt tudsz venni, szívesen foglalkozol hatályos jogszabályok, bírósági döntések és egyéb jogi szövegek értelmezésével, elemzésével és az azokhoz kapcsolódó jogi kutató munkával. Érdekelnek a kutatással, információkereséssel vagy háttéranyagok összeállításával kapcsolatos feladatok. Szívesen válasz szerkesztés, szöveggondozás, egyéb háttérmunkát, örömmel csatlakoznál egy olyan önkéntes csapathoz, ahol rugalmasan az aktuális lehetőségeket igazodva tudsz bekapcsolódni. Természetesen ez nem jelent állandó rendelkezésre állást, éppen ellenkezőleg csak egy-egy alkalmi segítséget akkor, amikor te is szeretnél és belefér az életedbe. Ez egy kísérleti projekt lesz, nyilvánvalóan nagyon sok múlik majd azon, hogy a ti igényeitek alapján a jövőben hogyan fog működni a csoport. Amennyiben kedvet kaptál, az alábbi linken tudsz jelentkezni, ezt ráklikkelek közben, így van, ezt a háttér weboldaláról lehet. Mint ahogy a Csinyi Baba című filmet nemrég megtekintett, és ott mondták ki, hogy az 56-os volt az 5. lottószám, és Gábor János a tömbizalmi mondta, hogy a 5. nyerőszámot a Kossuth Rádió fogja bemondani, mert nem merte kimondani, hogy 56. Hát én most elkavarodtam a sok link között, de a háttér weboldalán az önkéntes jogi csoport keresésével megtalálható.
0: És ugyanez a történet, a labris.hu oldalon van egy szintén felhívás, hogy két nap orientáló képzést tartanak, ami szeptember 26-án, 27-én lesz, és 18-áig lehet jelentkezni. Akik elmúltak 18 évesek, és elfogadják a Labris céljait, értékeit, közösségi munkát akarnak végezni, ahhoz támogatók, közeg, barátok, tehát éledezik a civil világ.
1: Igen, az őszi iskolázódunk befele. Igen, magyar tanuló fogalmazva.
0: Na, ha viszont már ilyen dátumos dolgokat mondok, akkor most nem hagyom ki. Születésnap lesz. A Tilos Rádió 35. születésnapja lesz, és programajánlóban el kell mondanom, hogy jövő hét pénteken, az szeptember 4-én a Dürer kertben a Tilos Rádió alapításának 35. évfordulója alkalmából születésnapi programmal készülünk, hogy együtt ünnepeljük, ez a Dürer kertben lesz, ahogy a Tilos születésnapok alkalmával eddig mindig is, mint ingyenes programok vannak.
1: Bográcsozás is lesz.
0: Bográcsozás is lesz.
1: Mindenféle zenekarok,
0: tombola, torta. A részletes programot nem mondom el, mert
1: részint hosszú is, tartalmas.
0: Igen, de nagyon érdekes, izgalmas.
1: Négy koncert helyszín, tehát mind a kert, mind
0: részletes, igen, a kert, a kisterem, meg még egyszer a kert késő este, meg a Cökspon. Hát szóval az az igazság, hogy a Dürer kertet annyira nem ismerem, tehát ezt így hirtelen nem tudom behatárolni.
1: Ez az épület együttes.
0: De valahol ott
1: nyilván több terem van. Mi mindig a kertbe szoktunk sörözni, és ott nézünk koncertet a bográcsokhoz közel, ha egy évben egyszer oda vetődünk vele együtt.
0: Hát én úgy döntöttem, hogy ha tudok, akkor oda fogok
1: próbálkozom vetődni. Én is majd a munkaórákat úgy sakkozni, hogy esetleg.
0: Hát, meg belegondolok, hogy most nem tudom, hogy 30 vagy, mert ugye 35 éves a Tilos, én nem vagyok őstilosos, én csak 30 vagy 31 éve csinálom, ezt nem tudom soha eldönteni, hogy 1995-ben vagy 96-ban kezdtem el a Szappanopera helyett, tehát Hát, az se volt.
1: Hát most nem tudják, hogy milyen színű medált üzenek a mellkasodra, kérlek szépen, mert nem mindegy, hogy az egy ezüst, ugye? Vagy már az arany?
0: Hát az biztos, hogy nem arany, mert 35 az egy nagyon jó kis szám. Szóval jó dolog a tilos.
1: Egy jó kis buli lesz.
0: Így van. 2.15.37.73 zene.

0: Kínos rádió szappanopera helyett megyünk külföldre, mert már olyan régen beszéltünk arról, hogy a világban mi van meleg ügyekben. Hát sajnos ilyen nem túl pozitív, vagy nem túl jó hírekkel indulnánk. Oroszországban megjelent Ferenc pápa önéletrajzi írása, vagy önéletrajz, egy ilyen könyv, amit Ferenc pápa írt, és sikerült cenzúrázni, tehát kivették belőle azokat a részeket, amelyekben a pápa arról beszél, hogy ki vagyok én, hogy megítéljem a melegeket, vagy a homoszexuális, egy repülőúton mondta. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes...
1: És a sajtónak nyilatkozta, tehát nem,
0: így
1: nem
0: van, de hát ez végül
1: titkár is... által lejegyzett bölcsesség volt. Erről beszéltünk annak idején pár
0: így
1: éve.
0: Van.
1: Meglepő hát volt.
0: Ezzel igen. Együtt Oroszországban kivették ezeket a részeket, mert ugye volt még azért jó néhány nyilatkozata, vagy megjegyzése.
1: Ugye... a felszabadítás irányzatának volt, hogy sokat kell a hajléktalanokkal, a szegényekkel törődni, odafordulni, karitatív tevékenység és oktatás.
0: Van. De ezek nem tudom, hogy mennyire maradt benne, de hogy a meleg ügy, LMBTQ ügyekkel kapcsolatos részek úgy kimaradtak, miközben igazából Ferenc pápa, bár nagyon szimpatikus volt, mint egyházfő, azért alapvetően nem változtatta meg a katolikus egyház viszonyrendszerét a homoszexualitáshoz. Továbbra is bűnnek tartják, csak nem olyan bűnnek, mint korábban. Tiltakoznának a házasság intézményének a kiterjesztését nem nagyon, sőt nagyon nem szeretnék, és így tovább. Tehát az emancipációban nem túlságosan sokat segített be, illetve valamelyes besegített, de hát az a 7-8 év, amennyit ő
1: megadatott neki,
0: megadatott neki, az kevés volt ahhoz, hogy a katolikus egyház vagy a klérusnak a szemléletét jelentősen megváltoztassa.
1: Ez a római vatikáni klérus dönt mindenről, tehát nem a pápa egy személyben, vagy a pápai titkárság.
0: Jó, de ezzel együtt
1: ez ugye, hosszú folyamatok, lassú folyamatok.
0: Oroszországban viszont megjelent legalább a életrajzi írása, de most ehhez képest egyszerűen kiszedték azokat a részeket.
1: Ezt vagy én még jobban tudnák, hogy milyenek a vallási arányok Oroszországban. Én azért erősen tippelek, hogy nem a katolicizmus a legerősebb, talán hanem valószínűleg az ortodox.
0: Igen,
1: az egyház.
0: Az egy, igen, az úgy...
1: Nyilván az erősek közt van a katolicizmus is, de...
0: Annyira nem, de igen, tehát hogy ez egy ilyen bonyolult viszonyrendszer.
1: És mégis megjelentették az életrajzot.
0: Így van. Viszont, és hogyha már Oroszországról beszélünk, akkor azt el kell mondani, hogy az ország egyik legfontosabb LMBTQ jogvédő szervezete bejelentette, hogy beszünteti a működését, miután egy szentpétervári bíróság szélsőségesnek minősítette. A döntés nem elszigetelt történet, hanem az orosz queer közösségek ellen évek óta tartó állami fellépések
1: egyik
0: újra állomása. A bíróság döntése után a szervezet közölte, hogy a nyilvános működés már túl nagy veszélyt jelent a munkatársaira és támogatóikra, és azokra is, akik segítséget kérnek tőlük, a szervezet hosszú éveken át jogi és krízis támogatást nyújtott LMBTQ embereknek Oroszország különböző régióiban és nemzetközileg is ismerté vált, többek között a csecsenföldi üldözések áldozatainak segítésével. Ez egy LMBTQ közösség mozgástere Oroszországban több évtizede folyamatosan szűkül. A 2013-ban elfogadott úgynevezett meleg propaganda törvényt később szigorították, 2023-ban pedig az orosz legfelsőbb bírósága nem létező nemzetközi LMBT mozgalmat is szélsőséges szervezeti nyilvánította, tehát azokat a nemzetközi szervezeteket, ahol LMBTQ ügyekkel foglalkoznak. Azóta aktivisták, újságírók, klubok, kiadók és hétköznapi emberek is egyre nagyobb kockázatot vállalnak, pusztán azzal, ha látható teszik az LMBT közösséget. A mostani bezárás ezért jóval többről szól egy civil szervezet megszűnésénél. A jogvédelem egy olyan fontos infrastruktúrája tűnik el a nyilvánosságból, amelyhez üldözött emberek fordulhatnak akkor, amikor az állam maga vált a fenyegetés egyik forrásává. Hát erre tényleg csak azt lehet mondani, hogy ez így nagyon szomorú történet.
1: És meddig tart még? Te szoktál ilyen kérdéseket föltenni az időgépben, hogy meddig megy még ez így?
0: Nem, az a baj, vagy az igazság, hogy ezt el nem tudom képzelni, hogy meddig megy, vagy meddig mehet. Hát gondolj arra, amikor kitört az ukrajnai háború, mindenki azt mondja, hát ennek nem szabad, nem lehet, ezt be kell fejezni, belátott időben néhány hét, néhány hónap, és már több mint négy éve, vagy téve zajlik.
1: Hát nyilván annak kell, annak is véget kell érni, és ennek a hatalomnak elmúlnia ahhoz, hogy megtisztulás lehessen, és akkor elég piszén fogalmaztam.
0: Igen. Tehát nem egyszerű az élet. Találtam egy Pink News-ból származó hírt a Human Online-on, ami azért már ne legyen ennyire nyomasztó a világ. Arról szól, hogy jobban teljesítenek a transz és nem bináris diákok, ha támogató tanáraik vannak. Egy új kutatás egy meglehetősen egyszerű összefüggésre világít rá. Ha egy diák biztonságban érzi magát az iskolában, és számíthat a tanáraira, az a tanulmányi eredményeire is hatással lehet. A támogató tanárok nem csak abban segítenek a transz és nem bináris diákoknak, hogy jobban érezzék magukat az iskolában, hanem a tanulmányi teljesítményükre is pozitív hatással lehetnek. Erre jutott egy friss kutatás. A vizsgálat szerint a tanári támogatás erősítheti az iskolához tartozás érzését, ami különösen fontos azoknak a fiataloknak, akik identitásuk miatt zaklatással, kirekesztéssel vagy folytonos bizalmatlansággal, bizonytalansággal találkoznak. Korábbi nagymintás kutatások szintén arra jutottak, hogy a támogató és megerősítő tanári környezet mérsékelheti az áldozottá válás, a rosszabb tanulmányi teljesítmény közötti kapcsolatot. Elsőre ez nem tűnik túl forradalmi felfedezésnek. Egy gyereknek, akinek az energiája jelentős része nem arra kell fordítódnia, hogy féljen, rejtőzködjön vagy megvédje magát, egyszerűen több lehetősége marad a tanulásra. A kutatás mégis különösen fontos olyan időszakban, amikor több országban éppen azt próbálják jogszabályokkal meghatározni, hogy a pedagógusok mit használhatnak, milyen eszközöket, egy transzdiák nevét vagy névmását illetően, illetve milyen támogatást nyújtanak a számukra. A jó tanár tehát nem attól jó, hogy nem vesz tudomást a diákjai közötti különbségekről, néha éppen attól, hogy észreveszi őket és gondoskodik róla, hogy ettől senki se legyen ettől, vagy attól, hogy egy diák más, senkinek se legyen nehezebb dolga az iskolában. Ez azért is nehéz, nem tudom, hogy melyik országban, ez nem derül ki az írásból, melyik országban készítették ezt a vizsgálatot, de hát gondolj bele, hogy az Egyesült Államokban különféle szülői közösségek, illetve különféle állami intézmények is bele akarnak szólni abba, hogy az iskolákba, a könyvtárakban
1: is
0: milyen LMBTQ irodalom lehet, hol miket használhatnak a tanárok,
1: és itt tovább. Igen.
0: Ugye Magyarországon is hasonló helyzet lett, hiszen az a szabály, az még mindig él, az a jogszabály, amit hál' Istenünk most már nem nagyon tart be senki, hogy tilos a meleg felvonulás például, vagy a könyvesboltokban fóliázni kell azokat a könyveket, amelyeknek ez a témája.
1: Ugye, és így tovább. Egyetlen szereplő is szerepel benne. Hát ez a Trump érának köszönhető, a trumpi. Hát, sötét korszaknak az én véleménye szerint a modernos hát,
0: Egyesült Államokban és Magyarországon.
1: Igen.
0: Az azért nem biztos, hogy
1: nekünk Trump... is volt Trumpunk.
0: Hát őt nem úgy hívtuk.
1: Nem.
0: És nem is úgy hívjuk. Bár ők jókba voltak, és...
1: Abszolút.
0: Igen.
1: Kebel barátok voltak.
0: Vagy valami ilyesmi, igen. És ez egy nagyon szomorú történet. Hát nem véletlen, hogy ez a melegség és megismerés program még mindig nem élet fel, nem járhat be az iskolába, pedig...
1: Szerencsére jó kapcsolataink vannak a vezető személyekkel, úgyhogy majd szaglászunk.
0: Persze, tehát hogyha már ez lehet, akkor...
1: Mi a helyzet?
0: Akkor már... Mert Én azért néhányszor elmentem velük megnézni, hogy hogy működik, tehát én még az elemén gondolkodtam, hogy beszálljak, de aztán
1: túl nagy lett az
0: életkori különbség, tehát én lassan jövőre már 70 leszek, tehát egy 10 éves diáknak nem biztos, hogy én vagyok a leghitelesebb személy, bár a fene tudja.
1: Egyébként letutód túlélése ugye pedagógusoknak, illetve szülőknek.
0: Vannak képzések, persze.
1: Vannak képzései, tehát nem hullott hamvába az egész, szerencsére, ez megvan a csapat, a közösség.
0: De nem mehet be az iskolába, tehát nincs közvetlen párbeszéd. Tehát én azt tapasztaltam, és a melegség és megismerést, akik csinálták, mindig arról számoltak be, hogy nekik is élmény volt, de igazából a haszna azon volt mérhető, hogy amikor eljöttek, és utána egyszer csak megjelent egy olyan diák, aki elmondta, hogy hát ő akkor ott, és úgy hallotta, és úgy gondolja, hogy és nézzük meg, és együtt, tehát hogy ez működött, hatott. Hát most nem működik, és nem hat, de...
1: Ennek vissza kell térni, ez egyértelmű.
0: Igen.
1: Egy kis évforduló, igen. Ritkán beszélünk a nagyon régi Stonewall korabeli aktivistákról, azon belül meg a transzneműekről főleg szintén. 1945. augusztus 24-én született, tehát augusztus szülőnap Martha P. Johnson, a modern LMBTQ mozgalom egyik legismertebb amerikai alakja. A fekete transznemű aktivista és előadó művész fontos szereplője volt az 1969-es Stonewall lázadásnak. Később pedig Sylvia Rivera-val közösen megalapította a Street Transvestite Action Revolontaries, vagyis a STAR nevű betűszó nevű szervezetet, ami olyan transznemű queer és gender non-conform fiatalokat támogatott, akiket elutasított a családjuk, akiknek nem volt biztonságos otthonuk. Mása később a HIV-vel és AIDS-szel élő emberek jogaiért és megfelelő ellátásaért is aktívan küzdött. Saját életében egyszerre tapasztalta meg a rasszizmust, a transzfóbiát, a szegénységet és a társadalmi kiregesztést, mégsem fordította el a fejét mások nehézségei láttán. Az ő története arra emlékeztet bennünket, hogy mozgalmaink leginkább kiszolgáltatott tagjait soha ne hagyjuk magunkra. Aztán a Wikipédiára klikkelek, hát ő 1992. július 3-án már elhunyt, tehát nincs köztünk.
0: Ha már viszont Stonewallt emlegetted, akkor egy hát, augusztus 11-i keltezésű hír szerint az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb LMBTQ archívuma szó szerint nem fér el a jelenlegi helyén. A Stonewall National Museum 40 millió dolláros kampányt indított egy nagyobb otthonért. Az 1973-ban alapított intézmény egy ilyen 40 millió dolláros tőkekampányt indított egy nagyobb épület megszerzéséért. A gyűjtemény a Stonewall lázadás korától az AIDS aktivizmuson át az jelenlegi LMBTQ jogi küzdelmekig őriz dokumentumokat, plakátokat, folyóiratokat, műalkotásokat és más tárgyi emlékeket. A bővítés politikailag különösen érzékeny pillanatban történik. A múzeum vezetése szerint a szövetségi és a floridai források összesen 125 ezer dollárnyi várt támogatást veszítettek el az idei programokat célzó megszorítások miatt. Eközben az intézmény mégis támogatást kapott egy amerikai függetlenség 250. évfordulójához kapcsolódó kiállításra, amit egy porosz származású katonai vezető történetét mutat be. Több történész melegként tartja számon von Steubent, vagy Steubent, nem tudom, hogy kell ejteni, és akinek kulcs szerepe volt az amerikai kontinentális hadsereg megszervezésében. A queer történelem nem 1969-ben Stonewall-nál kezdődött, és nem kizárólag a modern LMBTQ mozgalom története. A queer emberek mindig léteztek, alkottak, szerettek, politizáltak, harcoltak, írtak, dolgoztak, és közösségeket építettek, csak a történeteiket sokszor másik írták meg helyettük, és elhallgattatták, átnevezték, vagy egyszerűen nem tartották megőrzése érdemesnek. Ezért a queer történelem gondozása nem valamiféle nosztalgikus hobbi, kulturális önvédelem, ha nem gyűjtjük össze leveleket, újságokat, plakátokat, folyóiratokat, fotókat, személyes történeteket és mozgalmi dokumentumokat, könnyen úgy tűnhet a következő generációnak, mintha előttük nem is lett volna közösség. Pedig volt, és Magyarországon is van, ugye ez a Human Online-on található cikket idézem, a Humennél is sokszor foglalkoztunk ezzel, és nem véletlenül. A magyar LMBTQ közösség történetének megőrzése különösen fontos egy olyan országban, ahol ezek a történetek az iskolai történelem oktatásból szinte teljesen hiányoznak. Az LMBT történeti hónap éppen ezért évről évre nem csak múltidézés, hanem annak kimondása is. Van saját történelmünk, saját kulturális emlékezetünk, és felelősségünk abban, hogy ez ne tűnjön el. Szóval, hogyha sikerül 40 millió dollárt összegyűjteni a Stonewall Múzeum részére, akkor egy nagyobb múzeumba, egy nagyobb helyre tudnak költözni. Hát ugye Magyarországon is szintén zajlik ez kicsiben, hiszen itt a háttérarchívum egyre bővül, ott gyűjtik a különféle dokumentumokat.
1: És hát új helyszínre költözhettek a társasággal együtt, most már a CEUN van 4-5 jópofa kis iroda, már ugye nem egy nagy méretű lakásban húzódik meg az archívum, és részt vettem a költöztetésben, és a bútorok ugye rengeteg szekrény van a kiadványoknak, dobozoknak, archívumi dobozoknak összeszerelésében, hát ez 3-4 hétvégén el zajlott még a bútorépítés, 210 ilyen jó 50x50 méretű doboznyi, 210 doboznyi anyaga van az
0: archívumnak.
1: Kazetta, így van, újságok, kiadványok, apró szóróanyagok, könyvek, rengeteg könyv, tehát itt tartunk, és hát megtelt a két helyiség rendesen a plafonig itt is, de egy picit több hely van.
0: Azért, hogyha majd indul ilyen akció, hogy új helyre akarunk költözni, mert már nem férünk, és ehhez gyűjteni kell, akkor ebbe beszállunk, ezt már így látatlanba ígérem, mert hogy...
1: Ezt most a Tilos Rádió nevében mondod, vagy
0: nem,
1: más...
0: saját nevemben.
1: Ja, azt hittem, vagy a meleg közösségi ház, ami 30 éves terv megáll.
0: Saját nevemben. Igen. Hát a Tilos azért elég fontos szerepet töltött be a meleg mozgalmi életben.
1: Így van.
0: Egyfelől, hogy nocsak-nocsak címmel felkérték Zsozsa Taxot, hogy rendszeres LMBTQ, csak akkor még nem is hívták, tehát hogy meleg ügyekről, transzügyekről beszélgessen, csináljon műsort, és ő egy évig csináltam, majd egy év után váltottam én, és ez a azóta múlt. Csinálom, és az 30-valahány éve, vagy 30-31 éve így zajlik, plusz az első meleg felvonuláson a Tilos DJ-i szolgáltották a zenét a legelső felvonuláson.
1: Azóta is folyamatosan van Tilos, a Milyon Zene DJ.
0: Úgyhogy ezért, de ettől még nem fogok a Tilos Rádió nevében ígérni semmit, de a saját nevemben mindenképpen.
1: Oké, kis muzsikához mit szólsz, aztán van programajánló egy pár még, de még van időnk, mert 6 óra 11 perc van.
0: Így van, hát már ez is történelem, a Pöttyös Ing, majd kiderül, hogy miért Pöttyös Ing, szóval úgy megörültem, amikor sikerült egy Pöttyös Ingre szerteznem.
1: Melyik évtizedben zajlott ez?
0: Azóta is, tehát mondjuk a nóta, ami itt most elhangzik, az 2004-ben.
1: Mert úgy messzire indult a történet.
0: És évekig, tehát szerintem ilyen 4-5 évvel később végre van egy színe szerint zöld alapon sárga, vagy sárga alapon zöld, meg nem tudom mondani. Nagyon szép Pöttyös Ing.

0: És elérkeztünk a programajánlónkhoz, ami mindig így a Szappanapor helyett című sok-sok éves queer műsorunknak a végén, az utolsó negyed órában zajlik. Ugye említettük már a Labrisz Egyesületet, hogy szabad és nyitott tannévnyitó, ami hát nem egy konkrét iskolához kötődik, hanem ez egy program, ez szeptember 3-án csütörtökön 9 órától 14-ig a Magnet Közösségi Házban Budapest András út 98-ban, ezt elmondtuk. Aztán ugye lesz egy Labrisz őszi piknik, ez a szabadban töltött program, ez a Margit szigeten lesz majd szeptember 6-án délután 3-tól a Margit sziget hordozó utáni első nagyréten, lazulás, közös piknikezés, beszélgetés, nyárbúcsúztatás, köszönteni az őszt egy közös piknikkel. Aztán rátévedtem ugye a melegvagyok.hu-n a szimpózión, Egyesület Szimpózión Klubnak a programjaiba is. Folytatják a Meleg Szemmel videóblogban az incel, nem bináris, queerbaiting, folytatjuk a legújabb trendi kifejezések megvitatását és elemzését, ez már a második része a kis videóblognak, ami 10-15 perces gyorsan megnézhető akár mobilon is. Újra indítja őszi évadját a Szimpózium Klub évadát, 2002 óta ugye vannak már ezek az estek, szeptember 26 szombat, 20 órától nyári élménybeszámoló képekkel, videókkal, helyszínt azt változott a helyszíne, egyébként a melegvagyok.hu oldalán minden megtalálható, és egy mondatban elmondanám ezeket, ugye mondtuk, hogy a meresség is megismerés egymás formában folytatódik. A Szimpozon Egyesület vállal interaktív LMBT plusz emberek életéről szóló tudásnövelő foglalkozásokat fiataloknak, szülőknek, felnőtteknek, tanárok, karoknak, munkai csoportoknak, civil szervezeteknek. A foglalkozások az adott csoportra szabottak, igény szerint témát is emelhetnek a fókuszba. Érdeklődni Virág Zsoltán, hogy a szimpózium vezetőjénél vagy e-mailben lehet, speciálisan képzetlenebbé önkéntesek dolgoznak benne.
1: Én megkerestem a Pécsi Pride-ról szóló információt. Majd ezt keresd meg, mert nem tudom a pontos dátumot, de addig elmondom, hogy ugye két héttel ezelőtt Miskolci barátunkkal beszélgettünk élőben Molnár K. Péter életéről, és utána mi még megbeszéltük, hogy hát meleg filmekről is ő szívesen beszélne, és megállapodtunk, hogy a Léviták könyve című ausztrál horrorfilmről, aminek erőteljes meleg vonatkozásai vannak, majd beszélgetünk, mondom, majd akkor én megnézem gyorsan, mert hogy én azért tartózkodtam eddig ettől, mert a
0: nem
1: műfajta
0: vagy egy horror, rajongó,
1: horror nem vagyok horror rajongó, de aztán a barátunk elmondta, hogy nyugi, nem a horrorság a lényeg, hanem egészen más, és nagyon gondolatgazdag. És ezért mondom, két hét alatt azért csak sikerül majd megnézni, és nem sikerült.

0: Ebben ez teljesen novum volt nekem, hogy
1: a dolog lényege, hogy csak programajánlóként ajánlom, csak készüljünk fel rá, hogy nem biztos.
0: Nem garantálunk semmi, sem pro, sem kontra.
1: Egy hónap alatt kifutott a rendszeres, mert ott 3-4 moziban azért lehetett látni.
0: Hát kinek mi a profilja, melyik mozi hálózatnak.
1: Igen, de most egyetlen egyik.
0: Tehát egyetlen eltelik egy pár csendes hónap, és azért a videó
1: streamingekkel. Nem aggódok, meg fogom nézni, mert most már csak azért is.
0: Megkeressük, és megtekintjük majd. Igen. Viszont Pécsi Pride, a szabadság nem tiltható be. 2026-ban 6. alkalommal rendezzük meg a Pécsi Pride felvonulást, valamint az azt megelőző Freedom of My Identity emberi jogi fesztivált. A felvonulás napja 2026. szeptember 12. szombat 13 óra. Írd be a naptáradba, mondja felhívás, oszd meg barátaiddal és tarts velünk szeptember 12-én Pécset, hogy együtt álljunk ki a szabadságért, méltóságért és a közösségért. Egyébként maga a fesztivál már szeptember 5-től elkezdődik. Van Facebook eventje, nyilván sok programban, és aztán a fesztivál hetet egy hivatalos záróbuli zárja, majd a Freedom Party, ami az idén a Sziget Fesztivál Magic Mirror közleműködésével valósul majd meg Pécset. Jelentkezni lehet még menetkísérőnek, megvan a Facebookon az eventnél a megfelelő jelentkezési űrlap, oda klikkeléssel azonnal megnyílt nekem, úgyhogy használható.
1: Hiszen nekem a következő hírem az nem programajánlószerű, de hogyha akarjuk, akkor programajánló is lehet. Annyira szimpatikus volt, hogy olvastam, hogy kérelemre el kell távolítani a transznemű diákok adatait az iskolai tablókról. No. És az történt, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság döntése szerint a köznevelési intézmények kötelesek véglegesen és visszaállíthatatlanul törölni a transznemű diákok, vagy akár bárki más korábbi nevét és képmását az iskolai tablóról, amennyiben az érintett ezt kéri. Ezt a háttértársaság által képviselt kérelmező indított egy ilyen vizsgálatot, mert hogy elment az iskolájába, és kérte, hogy a tablójáról, a régi középiskolai tablóról vegyék le az ő fényképét és a korábbi nevét, és hát ehhez először nem akarták, aztán, hogy ha a többiek beleegyeznek, akkor, és akkor a hatóság azt mondta, hogy az érintett hozzá, az információs önrendelkezési jog magában foglalja a hozzájárulást, bármikor indoklás nélkül visszavonható, és ugye ez egy nyilvános szereplés, a tablón való jelenlét. És hogyha valaki azt gondolja ilyen-olyan okból, hogy nem akarja, akkor azt meg kell tenni az iskolának.
0: Én azt gondoltam erre, amikor hallottam a hírt, vagy olvastam, hogy azért kis százalékban elenyészően lesz ez, hiszen ezt föl kell várni, hogy oda menni, elmenni,
1: kezdeményezni. De hát ez egy létező helyzet volt, valaki azt mondta, ilyen, hogy én nem szeretném.
0: Transzneműnek ugye nagyon ciki és nehéz az előző korszakából bármiféle emlék, meg bármiféle.
1: Így van.
0: Van még egy rövidke kis szösszenetem. Hazdi Péter, ugye a háttérarchívum főnöke, egyik főnöke osztotta meg velünk, hogy megjelent az LMBTQ könyvszemle 2026-os második száma. Ez a háttérpontú kiadványaink LMBTQ könyvszemle oldalon megtalálható. Jó böngészést benne, hát megint ez 40-50 kötetet jelent. Egy pár hét múlva vendégünk lesz Péter, és mesél róla a részletekben. Most az elfoglaltságai nem engedték meg ebben, és a következő műsorban, hogy meglátogasson minket. Továbbra is várnak minden archívumi anyag iránt érdeklődő tagot, önkéntest előreegyeztetett időpontban, már ugye az új helyen, a CEUN, a Nádor utca 11-ben, a Budapest 5. kerületben. Ez egy háttérarchívum és könyvtárnak a híre volt.
1: És akkor elköszönünk
0: már csók, két hét múlva itt vagyunk, és jönnek valószínűleg vagyi még a posztszovjet témájú műsorral, a Vosztokkal.
1: Így van, és vidám tomvéccel indultunk, és vidám tomvéccel zárunk.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Alig maradt víz az Izsák közeléből lévő Kolontó medrében. A vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetesen védelmi bemutató helyre Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A Kolontó és más vizes élőhelyek mocsarak kiszáradását a homokhátságon a klímaváltozás a csapadék mennyiségének drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex. A világ egyik legellenállóbb növényének legteljesebb genetikai térképét készítette el egy kutatócsapat. Az antarktiszi gyöngyfű egyike annak a kétvirágos növénynek, amely képes túlélni az antarktisz vízhiányos és magas ultraibolya sugárzással rendelkező éghajlata, illetve fagyos hőmérséklete ellenére. Az Oxfordi Egyetem Genome Biology and Evolution című folyóiratában közzétett tanulmányban mind a 40 kromoszóba szintű állványt feltárták. Le tudtuk szekvenálni és össze tudtuk állítani a teljes genomot, mondta Eduardo Castro, a chilei Cape Horn International Center társult kutatója és a tanulmány vezető szerzője. Az általuk létrehozott kromoszoma szintű összeállítás forrásként szolgálhat a sarkvidéki növényekben kialakult adaptív evolúció megértéséhez és vizsgálatához. A növény olyan modellfajként funkcionálhat, amely alapján képesek lesznek a hideghez és más abiotikus stressznek ellenálló haszony növények tenyésztésére, írja a Reuters alapján a Kubit.
2: A Norfolk és Norwich Egyetemi Kórház kutatói mintegy 1900 tanulmányt és 450 ezer személyi adatait átböngészve arra jutottak, megéri lift helyett a lépcsőzést választani. 35 és 84 év közötti alanyok adatait kísérték figyelemmel, átlag 14 esztendőn át. A Gráditch járók 39%-kal kisebb valószínűséggel hunynak el kardiovaszkuláris megbetegedésekben, kevésbé fenyegeti őket szívroham, stroke vagy szívelégtelenség. Ha otthon nincs lépcső, a munkahelyen csak van. Már pár emelet megmászása mérhető jótékony hatással bír, akár a koleszterin szintet is csökkenti, ám létfontosságú a rendszeresség és a kitartás. A lépcsőzéssel 5 éven belül fölhagyóknál ugyanis még nőtt is a szív- és érrendszeri kockázat. Figyelmeztet a Kubit.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Vasztok, az orosz ok, minden második szerdán este 17:00. Слушайте нас. Начали. Ай.
4: Vasztok.
5: Говорит Москва.
6: Ну что, вы тянете? Ну что, вы тянете? Ну что, вы тянете? Ну что, вы тянете? Ну что, вы тянете? Ну что, вы тянете? Ну что, вы тянете?

0: Говорит Москва.
1: Что говорит Москва уже, непонятно даже.
2: Привет, сziasztok! Ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora. A mikrofonnál Vadim és...
3: Én pedig Gabriella vagyok, mai vendégünk Spányik András, pszichoterapeuta, a MedSpot orvos szakmai vezetője. Hello!
4: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
3: Nehezen jött össze ez az adás, és összejött, tehát... Különleges ez a műsorunk, és ez most azért is lett nagyon jó végül, mert hogy nagyon frissen érkeztél meg Kijevből. És akkor itt megragadnám az alkalmat, hogy megkérdezzem, hogy mit szoktál te csinálni Ukrajnában?
4: Hú, igen. Sok mindent, hát nem is, hogy én, hanem inkább úgy mondanám, hogy az alapítványunk, mert mi egy elég nagy önkéntes csapat vagyunk elsősorban. Ez egy professzionális alapítvány, de nagyon nagy önkéntes csapat segíti a munkánkat. És hát elsősorban a belső menekültekkel dolgozunk, őket segítjük orvosi, pszichológiai munkával a háború eleje óta, illetve ezen felül szertágazó dolgokat szoktunk csinálni. Orvos szakmai továbbképzést is vittünk már ukrán kórházaknak, katonáknak is szoktunk juttatni gyógyszereket, adományokat.
2: Azt hiszem, ott is továbbképzés, de...
4: Nem, ahhoz nem értünk. Azt hiszem, náluk most kevesen értenek ez jobban. De szoktunk nekik is eljutatni adományokat, akár a sárkányalátóval közösen is szoktunk ebben működni. Ők is szokták a mi tanácsunkat kérdezni, mi is az övéket, meg egymás transport kapacitásait is szoktuk használni. És hát most egyébként, ja, az alapítvány első időszakban pedig a hozzánk érkező menekültekkel foglalkozott, tehát akik, amikor elindult a full scale,
2: Magyarországra.
4: Igen, a full scale invasion elindult, tehát akkor miért a második naptól kezdve kint voltunk a határon, és ott az egy ilyen klasszikus sürgősségi ellátás volt, és ott a Cseke Béla, a doktor sürgősségi osztályvezető Zsokima, ő is az alapítványunk másik orvosi vezetője, és ő segítette ezt a munkát. Na, és ott az elindult a munkánk.
2: Rögtön két kérdés, az egyik egy ilyen értelmező, mondtad az egyik első mondatodban, hogy belső menekültekkel foglalkoztok, ez majdnem, hogy evidens, de azért, hogyha a hallgatók nem ennyire használják ezeket a szakkifejezéseket, akkor lehet, hogy meg kellene világítanunk, hogy ez többé-kevésbé Kárpát alján levést jelent.
4: Jogos. Belső menekültek nagyon sok fele vannak. Tulajdonképpen Kijevben is vannak belső menekültek, vagy fokozatok vannak, hogy honnan, hova menekülnek. Nyilván sok mindentől függ. És igen, nekünk a fő tevékenységünk, vagy ami folyamatos, inkább azt mondanám, és kitartó, évek óta tartó tevékenységünk, az a Kárpátalján lévő, egyébként legelhanyagoltabb, meglepő módon belső menekülteknek a gondozása, akik egyre fáradtabbak. A belső menekült az igen annyit jelent, hogy olyan helyről, ahol akár életveszélyben van, vagy ahol fenntarthatóak az életkörülményei, vagy ő nem bírja mentálisan, vagy fizikailag tovább, akkor az országon belül migrál, arrébb megy. Ebben persze katonaság, meg sok mindenki segíti őket. Időnként mentés körülmények között jöttek ezek legtöbben az első időszakban. Tehát mondjuk lebombázták éjszaka az első napokban a házukat, akármelyik megyében, mondjuk akár Donyeck, vagy Zaporizsia, vagy bármelyik megyében, akkor utána őket kimentették, kimenekítették nagyon gyakran, és hát pár apró, nem tudom, ingóságukkal, néhányan, nem tudom, kiskutyájukkal ide kerültek Kárpátaljára, nem is tudták, hogy hol van, és azóta ilyen hát vagy gyári épületek, most már inkább ilyen volt iskolák, rendelők, valamilyen közösségi célt szolgáló intézményeket átalakítottak, és ezekben az intézményekben laknak azóta. A menekültek pár, azóta még bővülő ingóságukkal, ők általában elég szegény emberek, ugye fiatal férfiak hiányoznak innen, mert ők vagy a fronton vannak, vagy nincsenek, meghaltak, és tehát ezért nők, gyerekek és idős emberek, akikről mi gondoskodunk, és hát nekik nincs se pénzük arra, hogy elássák saját magukat, és nagyon sok betegségük is van, ami részben hát volt is akár, de abból adódóan, hogy egyrészt egy ilyen nagyon megterhelő élethelyzetben vannak összezárva, ezt egy el lehet képzelni, de van egy, ez a refugee stressnek is hívják egyébként így a szakirodalomban, tehát a menekült stressz, ami ebből a tartós összezártságból, bizonytalan létből, az egészségügyhöz való rossz hozzáférésből adódik. Ezek csomó olyan betegség, amik föl is erősödnek, vagy akkor alakulnak ki. Magas vérnyomás, különböző fájdalmak, alvászavarok. És emellett persze néhányan vannak, akik poszttraumás stresszavarra is küzdenek. Ez ugye változó, hogy kire hogy hatott az a helyzet, mert ezeket hívjuk úgy, hogy most nem tudom mindent elmagyarázni, hogy potenciálisan traumatizáló helyzet. Így a szakirodalomban így szok. Emlegetni, hogy nem mindenki, ugye a trauma az nem az feltétlenül, ami történik velünk, hanem ahogy mi reagálunk rá. Ez a lényeg, hogy a szervezet, meg az egyén idegrendszere.
2: De azért be lehet azonosítani a helyzeteket, amik úgy többé-kevésbé általában szoktak okozni ilyen igen. traumákat, és akkor ezek a potenciálisan
4: traumaszerek.
3: Azt szeretném egy kicsit jobban megvilágítani, meg megérteni, hogy mi az a intézményi rendszer, amiben érkeztek, tehát hogy milyen az ukrán egészségügyi rendszer. Amennyire én ismerem, biztosítva van mindenki mindenre elméletileg, tehát nem kell a 11 ezer forintot értékálló hrivnyában befizetni, hogy ellássanak, viszont az, amihez hozzájutsz, az gyakorlatban nem biztos, hogy megvalósul, hatalmas különbségek vannak az országon belül, akár abban, hogy a Kárpátalja mindig a legszakadtabb, aztán most meg ahol szét van lőbb, ott meg azért nincs, de közben meg vannak nagyon modern intézmények is, de mondjuk egy szülésnél nem lehet tudni, hogy az ember bemegy és szülni fog, vagy vinni kell magával a megvásárolható műanyagból és szilikonból készült szülőszettet.
4: Ez az. Hát, hogy én most már évek alatt próbáltam rájönni, hogy mi a helyzet Ukrajnában tekintetben, nem sikerült, pedig úgy, hogy most már mindenféle vezetőkkel, vagy egészségügyi legfelsőbb vezetőkkel is volt szerencsém beszélgetni, vagy WHO-s vezetőkkel, és gyakorlatilag egyre kevésbé értem, hogy milyen az egészségügyi ellátórendszer, minél több emberrel beszélek. Mert elméletileg így van, valóban mindenki hozzáfér, elmélet szerint mindenki hozzáfér a egészségügyi ellátórendszerhez. A gyakorlatban tényleg nem. És hogy van, amit ilyen out of pocket, a zsebből kell fizetniük, számukra sem világos, hogy mikor mit. Van, ami elérhető szolgáltatás, és tényleg iszonyú heterogén, tehát vannak nagyon magas szintű szolgáltatások, és vannak ilyen megdöbbentően alacsony szintű szolgáltatások ott Kárpátán belül is. Iszonyatosan, Magyarországnához képest is sokkal jobban virágzik a magánegészségügyi ellátórendszer. Pláne azért, mert ugye Kárpátalján most beáramlott rengeteg ember Kelet-Ukrajnából.
3: Fejlettebb is, mint Magyarországon?
4: Hát ezt így nem mondanám, de vannak mármint fejlettebb a magánegészségügyi rendszer. Ennyire ezt nem merem kijelenteni, de vannak megdöbbentő, Kárpátalján is megdöbbentően fejlett.
3: Meg még az érdekelne, hogy mennyibe kerül, hogy esetleg érdemes átjárni Ukrajnába.
4: Ezt azért így nem tudom. Erre nem merem
2: nyilatkozni. Mondjuk lőtsebet lehet, hogy jobban tudnak kezelni.
4: Hát azt máshol, de igen. De igen, szóval tehát látok ott nagyon magas színvonalakat is, meg ilyen puccosabb helyeket is, de a lényeg, hogy nagyon sokan érkeztek oda, és az amúgy is meglévő ellátórendszert ezt tovább terhelte. Orvosokból amúgy is hiány van, többen azért a fronton önként vagy nem önként teljesítenek, vagy front közelben szolgálatot orvosok. Másrészt pedig nagyon sokan elmentek, elvándoroltak az orvosok közé, és akik ott vannak, azok pedig mondjuk egyéb feladatukat kell most ellátni, ami a háborúból fakad. És mondom, tehát nem lehet pontosan tudni, hogy mennyi a belső menekült meg hányanaknak ott, de hát azért egy ilyen Kárpátaljának is így másfélszerese biztos lett a lakosság a kiinduláshoz képest. Ungváron is érzékelhető sok építkezés, és rengeteg tőke is érkezett oda. Na viszont ez a kiszámíthatatlan egészségügyi ellátórendszer, amiben jellemzően sokszor kell pénzhez nyúlni, másrészt pedig ezek az emberek között nagyon sokan van, akik súlyos depresszióban szenvednek, vagy nagyon kevéssé egészségtudatosak, nagyon kiszolgáltatott élethelyzetben vannak, és nem is mennek el orvoshoz, tehát olyannal is rendkívül sokszor találkozunk. és van, aki meg nem is tudta, hogy nem jutott olyan szolgáltatáshoz, amire szükséges.
2: Adja magát a kérdés, hogy nem mennek orvos, az akkor ti hogyan találkoztok velük? Ti meg mentek házhoz, házról házra jártak, és hát, van itt egy depressziós? Akkor nem. Gyorsan kezelném.
4: Igen, ez így érdekes, hanem inkább úgy van, ez egy hosszú bizalmi kapcsolat, ugye mi menekült szállókra, még egy-egy menekült szállón 100 fölötti ember lakik. Úgyhogy mi így egy hétvége alatt 100-200 közötti pácienst látunk el, és hát ezek évek alatt alakultak ki ezek a kapcsolatok. Ezek gondozott betegek, akik kötődnek hozzánk, és ennek az egész missziónak az egyik terepe az, hogy tényleg vigyünk nekik gyógyszereket, vigyünk nekik pszichológiai segítséget, tartós pszichoterápiás kapcsolat van ezekkel a betegekkel. Van, akivel ugye persze adódik a kérdés, hogy tudjuk fenntartani, hogyha csak nem vagyunk mindig ott. Ezek a szupportív hónapról-hónapra történő találkozások is egyébként rendszeresnek számítanak ennyi idő után. Másrészt pedig vannak olyan ukrán nyelvű pszichológus kollégák, akiket különböző projektek kapcsán tudtunk a csapatba behozni, és ők online is tudnak segíteni. Ilyen páciensünk is volt, nem egy, akinek online sikerült fenntartót.
2: Én meg azt hittem, hogy van kísérletet helyeztek el, ott képviseljen titeket egy cica.
4: Terápiás
2: cica vagy kutya.
4: Cica. Nem.
2: Nem teljesen véletlenül mondtam ezt a idétlen kérdést, mert ezzel átvezetek egy olyan dalra, amiben az orvos és a cica megy házról házra.

0: Triviét visszatértünk, ez itt még mindig a Vasztokatilos Rádió posztszovjetügyi műsora.
1: Arról beszélgetünk, hogy hogy lehet poszttraumás, meg éppen jelenlévő traumás menekülteken, háborús túlélőkön segíteni. És ezt a MedSpot csapata hogyan csinálja?
0: És ugye hangzott ez egy ilyen varázslatos kifejezés, a trauma potenciála bíró helyzetek.
2: Igen, mond, ez a valami, potenciálisan traumatizáló.
0: Igen. És akkor nagyjából sejtem, hogy na, olyankor kell elkapni a delikvenseket, hogy ne mégse traumatizálódjanak. Tehát, hogy oké, ott vannak a helyzetben, ami mindjárt traumatizálnál, de ott vagy te, a legendás segítőember, és megakadályozod ezt a folyamatot.
2: Hát, ja, ez így jól hangzik, de igazából nem is csak a segítő emberek, vagy igazából mi egy picit abban tudunk segíteni, meg a mi kollégáink is, hogy tehát az ilyen traumánál az egy pár dolgot be lehet azonosítani, mikor lesz ez tényleg PTSD-t okozó, és mikor lesz kevésbé, mik azok a faktorok, amik védhetnek, vagy van egy még egy ilyen szó.
0: Igen, sokáig lőnek, az például valószínűleg.
2: Hát igen, csak úgy értem, hogy az egyén szempontjából, hogy mitől lesz reziliensebb, tehát hogy mitől tud jobban megküzdeni az ilyen helyzetekkel, mitől tud visszatérni jobban a normál állapotába, mert az, hogy...
1: Ez nagyon veszélyes, nem? Tehát, hogy nem tudjuk, hogy a reziliencia az reziliencia, vagy elnyomás, vagy...
2: Na, igen, csak azt mondom, jó, de most én a tényleges rezilienciáról beszélek, tehát, hogy mitől lesz valaki reziliensebb, mert hogy ugye az, hogy akut stresszreakció alakul ki, az nem egy patológiás dolog, tehát azt nem gondoljuk, hogy gyógyítani kell, de az is egy olyan állapot, ami nagyon megterhelő, de az végülis adaptív, tehát ez az segíti a megküzdést, meg a túlélést adott esetben. Erre való a stressz, hogy növelje túl, és csak akkor gond, hogyha már nincs ott az a traumatizáló helyzet, vagy az a veszélyes helyzet, és még mindig a szervezet úgy reagál folyamatosan, újra és újra és újra, és nem lehet megnyugtatni a szervezetet. De most ilyenkor az egyik legfontosabb dolog az a megtartó háló, tehát a szociális háló, tehát az, hogy legyenek körülötte emberek, akik segítenek, akik figyelnek rá, akik támaszt jelenthetnek. Ez az egyik legerősebb dolog, ami védi a traumát elszenvedő embereket. Úgyhogy ilyen szempontból a mi missziónknak az is egy szerepe egyébként, hogy egymással összezárt emberek, ugye egy nagyon érdekes szociológiai helyzetben vannak, hiszen nem mernek, nem akarnak egymás előtt panaszkodni, nem akarják megterhelni a másikat, nem tudják, meg szemérmesek is, meg erőt is akarnak mutatni, hiszen ők valahogy azzal küzdenek meg, hogy kitartanak, és hogy tartják magukat, hiszen mások ők napról napra látják meg, hát sajnos vesztik el ők is a hozzátartozóikat, hogy ez is hozzátartozik az ő distresszükhöz, stresszes állapotukhoz, hogy valakik ott vannak esetleg az ismerős rokon, akár gyerek, akár férj, aki nem tudják, hogy éle, vagy nem. És ugye a legrosszabb talán az állapot, azt figyeltem meg érthető módon, amikor tényleg nem tudja, hogy mi van vele. Tehát, hogy majd tudom, amikor elindulhat egy gyász, az jobb, mint amikor azt tudja, hogy csak nem tud róla semmit, és hadifogságban van, csak nem érem el, vagy meghalt, és az akár van, hogy évekig is eltart. Úgyhogy ezek nagyon rontják az állapotukat. De hogy ilyenkor is az, hogy tehát egymásnak nem tudnak igazán panaszkodni, meg megterhelős, meg sok apró konfliktusok is vannak, hiszen persze össze van zárva egy rakás ember, olyan közös tereket kell használni. Hát persze. És
0: de mégis arra kell rávenni őket, hogy
2: nekünk, igen,
0: egymáshoz.
2: Hát vagy hozzánk, vagy olyan segítőkhez akár azt is próbáljuk facilitálni, akik helyben elérhetők, mert néha ebbe is segíteni kell nekik, hogy kihez menjenek ott el. És hát tényleg egy bizalom. Tehát vannak olyan emberek, akikkel történeteink vannak, akik, nem tudom, tehát az egyik páciens, aki rendszeresen horgol nekünk mindenféle kedves dolgokat, csak most elég beteg és szegény, most éppen nem tud. De neki például rendszeresen vittünk fonalat, hogy tudjon kötni, horgolni, és ő abból aztán csinált nekünk, de ott itt hosszú történetek. Ugye már több karácsony szerveztünk itt a Budaörsi Önkormányzattal, meg a Románok Ászlózenekarral közösen, ahova az emberek, magyarok, az ő általuk megfogalmazott, az is egy interakciót akartunk csinálni, az ő általuk a menekültek által, gyerekek által megfogalmazott kéréseket teljesítik, tehát konkrét dolgokat kérnek. néha látszik, hogy ezt inkább a szülők kérték, elektromos fogkefét, de valamikor tényleg ők. És akkor ezeket becsomagolják nem tudjuk, hát emberek, akik örökbe fogadják ezeket az ajándékokat. Ezeket mi elvisszük, és ami ennél is fontosabb, egyrészt viszünk egy szolidaritást, egy üzenetet, egy rájuk való gondolást, másrészt pedig, hogy van egy rendezvény, amire ők is készülnek. Ugye az is tök fontos, hogy ők is tudjanak nekünk valamit adni. Erre is rájöttem, hogy ez egy nagyon speciális helyzet, hogy mi megyünk, ahogy ez a kérdésben is szerepelt, hogy mi megyünk oda, ahol ők laknak. Ez egy furcsa dolog. Tehát egyrészt bemegyünk az ő intim szférájukba valamilyen szinten, és hát mindig csak viszünk dolgokat, és az egy idő után megterhelő, hogy nem, tehát olyan helyzetben van. Igen, és eztek, és tök jó, amikor a gyerekek fölkészülnek, kiöltöznek, és előadnak valamit, vagy az Olga köt nekünk valamit, vagy horgol valamit, vagy sütnek néha nekünk valamit, így készülnek nekünk, és ez is nagyon nagy erőt ad nekik. És hát ugye volt egy időszak, amikor nek volt egy politikai, vagy ilyen diplomáciai szerepe is, hogy Magyarországnak nem volt egészen makulátlan a renoméja, és akkor mi...
0: Ebből kicsit menjünk bele, hogy itt, tehát megjelentetek ti magyarok, és nem azt mondták nektek, akkor ezzel a rendülettel mehetnétek is haza, mert ti biztos nem tudtok segíteni.
2: Igen, hát...
0: És ehhez képest mégis.
2: Igen, de kétszer, amikor először indult a háború, és kitört, akkor hirtelen, ez sok reakció volt Magyarországon, és emlékszem, mindenki ment út levelet csinált, tehát meg legkülönböző érdekes dolgokat, és akkor mi elmentünk hát én irracionálisan kezdtek el viselkedni az emberek, és akkor... vagy hát nem tudom, érthető, de nem mindig racionális, és mi akkor oda mentünk a határhoz, a Csekkelbéla doktor, akit említettem, ő megszervezte ezt a sürgősségi ellátást, és ott sok száz embert 0-24, 7/7 elláttunk, még nagyon érdekes japán és holland orvosokkal együtt, mert ők így hozzánk csapottak.
0: De ott nem pszichoterapeutákként kisekedtél, hanem
2: nem, én is orvosként. Persze, nekem elég hosszú sürgősség is, meg házi orvosi ügyeletes tapasztalatom is van, tehát ez nekem olyan otthonos volt ez a fajta munka, meg már ugye az egész alapítvány a szíriai menekült válsággal kor alakult, tehát volt ebben tapasztalatunk.
0: Vigyél hogy... magad a kis szirénet, hogy még otthonosabb legyen, nem? Ezt abba hagyom.
2: Oké. És akkor ott, ezt csak azért mesélem, hogy átkötök majd mindjárt a kérdésre is, de hogy ott az volt nekem a csodálatos, és ezt nagyon sokszor el szoktam mondani, mert szerintem egy ilyen tanulságos dolog, hogy ott egy olyan ország lett hirtelen, ahol ilyen a szolidaritás, meg a külső agresszor így minket is így összekovácsolt. Tehát a plébános úr, a helyi jegyző, a fideszes polgármester, meg a budapesti, meg a miskolci, meg a pécsi, meg a holland orvos, egy teljesen együtt, egy iszonyú barátságos közegben.
0: Problémát hold meg.
2: Igen. És ez
1: helyileg hol vagyunk?
2: Beregsurány.
1: Tornateremben vagy egy...
2: Ja, Beregsurány, ott a Máltának, egyébként pont igen, egy tornaterem volt mellettünk, ott voltak a...
1: Azon gondolkodom, hogy lehet pszichoterápiát csinálni egy tornateremben?
2: Nem, hát ott nem pszichoterápiát csináltunk, ezek úgynevezett ilyen grounding technikák, amit pszichológiailag ilyenkor lehet tenni, tehát mi volt a fontos, ugye ez pont az akut stressz reakció, amiről beszéltünk, ez tök más, mint amiről eddig beszéltünk, az ilyen menekült stressz és a tartós krónikus stressz, hanem ők tényleg a menekülésben voltak, azt nem érzékelték, hogy átléptek egy határon, és itt már nincsenek veszélyben, nem tudták, hogy hol vannak, volt, aki térben időben tájékozatlan volt, kereste a hozzátartozóit, zaklatott volt, voltak olyan, nagyon sok olyan ember volt, aki elindult, ez a stressz egyben tartotta, mondjuk nagyon emlékszem egy ilyen 80 fölötti nénire, akit konkrétan úgy bombázták a házát, hogy leesett az ágyáról, agyrázkódása lett, egyébként covidos volt, lázas volt, és megtette azt az x-100 kilométert, ebben egy csomót gyalogolt is, meg várt, meg nem tudta, hova fog eljutni. És egybe tartotta, és akkor ott majdnem meghalt nekünk, hát szóval nálunk, és akkor mi segített, tehát akkor mentőszolgálat, stabilizálás, és aztán végül is néni túlélte, és tehát ilyen nagyon stram néni volt. De hát volt olyan is, amikor egy komplett ilyen szociális otthont, ahol pszichiátriai betegeket gondoztak, onnan így elindultak az emberek, és így imentek a tömeggel, és egyszer csak egy, azt vettük észre, hogy mennyire sok hirtelen az ilyen nagyon súlyos pszichiátriai, hogy kiderült, hogy honnan jönnek. Na őket is például akkor össze kellett gyűjteni úgy, hogy edukálni az embereket, hogy velük mi van, nekik is segíteni, kiszűrni azokat az embereket, akiket nem szabad tovább engedni, ez is egy pszichológiai vagy egy pszichiátriai feladat volt a részünkről, mert mondjuk már pszichotikus állapotban vannak, vagy annyira ki vannak, mert nem tudnak racionális döntéseket hozni, és neki most itt meg kell pihenni. Van, akinek elég volt pihenni, van, akinek pszichiátriai segítségre volt szüksége, van, akinek nyugtatót kellett adni, szorongásoldót átmenetileg. Szóval nagyon sokrétű volt, de az, hogy őket valahogy megnyugtatni, azt az érzést talán biztonságban vannak, le tud ülni, és az elsődleges életfunkcióival foglalkozni tudjon, hogy ezt a stresszreakciót lehozzuk. Ez egy nagyon komoly feladat volt, és az orvosoknak meg akár azokat a krónikus betegségeiket megsegíteni, megnézni, nincs-e olyan szebb volt, akinek infarktusa volt a menekülés közben, és ott vették észre, ott összeesett, mentő, ellátás, mi kötöttük be az infúziót. Tehát, hogy egy ilyen, az egy tök más, mint egy sürgősségi osztály.
0: Ez egy-két napnak a történet,
2: amit nem, most mesélsz, ez sok hónapig tart.
0: Több hónapig ez így zajlott, mint folyamatosan ez érkeztek a vonatok, és akkor...
2: Igen. Hát hullámzó mennyiségben.
0: Nem ez a legfontosabb kérdés, de mégis felteszem, hogy ez az egész lett valahogyan archiválva, hogy nem tudom, gondolom nem, senki nem filmezette közben, de hogy fénykép, vagy feljegyezni, hogy akkor hány ember, hogyan, mi volt a történés, ez ennek van valami ilyen?
2: Hát statisztikáink vannak, persze, mert mi egy ilyen rendes orvosi engedélyekkel rendelkező alapítvány vagyunk, statisztikáink vannak, illetve nagyon sok fotónk is van, meg nagyon sok médiaanyag készült velünk akkor, tehát legkülönbözőbb. Egy darabig a kormányzati sajtó is foglalkozott, azt egy ponton, amikor ugye ki lett találva, hogy
0: megkapták a direktívát,
2: hogy akkor most mégis az ukránok a baj mindenért, akkor már hirtelen nem jött a jegyzősen se annyira, de hogy akkor úgy munkra maradtunk jobban. De akkor mit akartam? Tehát igen, tehát hogy nagyon-nagyon sok film, videó, nem tudom, hogy a Nick Torp is volt ott.
1: Ezt miért kérdezted?
2: Hát csak úgy.
0: Mert olyan jeleneteket mondott, amik ilyen...
1: Filmszerűek.
0: Abszolút filmszerűek.
2: Igen.
0: Tehát, hogy elképzeltem magam előtt a most ilyen nagyon Michel Foucault-i nyelven fogok beszélni, a bolondok vonatát képzeltem el, ahogy jön egy szerelvény, amiről leszállnak. Tehát elképesztő, tényleg elképesztő, amit
2: meséltél. Egyébként ugye részben ez is az izgalmasabb, de olyan sorsokat történtek, olyan kontextusban lehet találkozni, ami engem ez mindig érdekel is, de hogy ez tényleg utánozhatatlan élethelyzetek a maguk tragédiájában, drámájában. És akkor ugye ez volt az egyik is a kérdésre visszatérve, tehát, hogy amikor viszont elmentünk, ugye azt láttuk, hogy nem jönnek már a menekültek. Miért? Mert már nem az volt a háborús helyzet is, tehát egy álló háború, akkor már elkezdett kialakulni. Sokan visszatértek Kijevbe, mert akkor ez kezdett hát, biztonságosabb lenni. Ráadásul nagyon nem volt, ugye, mert beszéltünk egy pillanatra, hogy nem volt olyan jó a sajtunk kint, és nem erre jöttek, vagy nem jöttek annyira menekültek, és akkor mi úgy éreztük, addigra már elég sok támogatónk lett, nagyon sok orvos csatlakozott hozzánk, infrastruktúránk, kaptunk egy nagyon jó mentőautót, akkor a United Way amerikai alapítványtól, tehát lett egy, amire azt gondoltuk, hogy továbbra is a menekültek segítésére kell fordítani, de hogy a kuratóriumban is úgy döntöttünk, hogy ez már nem itt van, hanem innen tulajdonképpen nem túl távol, Kárpátalján rengeteg belső menekült van. Akkor még azért voltak szervezetek rajtunk kívül is, akik át jártak meg, segítkedtek, és akkor mi oda áthelyeztük az erőforrásainkat. Ez egy fél év után volt körülbelül, és azóta vagyunk ott. És amikor először megérkeztünk, ugye egy társalapítványt az egyik kurátorunk segített, aki úgy otthonosabban az Ukrajnában, segített összehozni minket. És a társalapítvány, akkori társalapítványunk, aztán már most nem ők, Szercedu Szerce, úgy hívják őket, és ők, hát egy nagyobb csak a ukrán alapítvány, és Kárpátalján is jelen voltak, Fogadtak minket egy ilyen nagy, egy régen egy ilyen mozi épület volt, ilyen szocialista épület volt, nagyon izgalmas volt egy épület, és tele volt iszonyú mennyiség adománya, és ott fogadtak minket egy ilyen fűtetlen. Akkoriban volt az, hogy nem volt nagyon áram Kárpátalján, és nagyon sokszor sötét volt már a megbeszéléseinken, vagy ilyen pislákoló fény, és leült a... Hogy?
0: Ezt szoktad mondani azt, hogy ez... Ez nem kell háború, ez egy szer, ja. Ez szerdának hívják.
2: De most van azért, de... Na mindegy. És akkor ott leültetett minket ez a hölgy, és olyan nagyon furcsa volt a hangulat. Tehát érkezett egy orvoscsoport, meg pszichológus, meg stb. És olyan nagyon kimért volt minden. Volt velünk egyébként az Edna, ez például megvan írva az egész történet, a Népszavás újságíró volt velünk. És hát, hogy nem vittek el a menekültekhez minket, nem akartak elárni dolgokat, és én nagyon kimért beszélgetés volt, és akkor egy ponton már úgy gondoltam, hogy most megkérdezem, mi van itt, vagy most mi a baj? És akkor nem azt mondom, mi a baj? Mert érzem, hogy van, és akkor a nő így kihúzta magát, és azt mondta, hogy Orbán Viktor. Én mondta, hogy mondom, és akkor elkezdtünk röhögni mindnyájan, hát ott az egész, akkor nem értett, hogy miért röhögünk, és akkor mondtuk neki, hogy hát szerintem ez nekünk nagyobb baj, mint neked. És ezzel a poénnal, amit mondtam neki, ezt lefordította, ez ekkor is elmosolyodott, és akkor jött a borcs, akkor együnk, és egy fél óra már mentünk a menekültekhez. De ezt tisztázni kellett, hogy akkor jó fiú az Orbán Viktor, vagy nem jó fiú, és akkor amikor látta, hogy ennél őszintében nem tudtunk reagálni, mert nem értett. Valatok ezzel, és utána elindult ez a működés, de aztán onnan részben kárpátaljai magyarok, vagy egy nagyon kedves, azóta is folyamatosan velünk dolgozó ukrán, de magyarul is beszélő kárpátaljai kolléganő, elkezdte ezt szervezni nekünk, és azóta a tolmácsokat, meg a Ungvári Egyetemen magyar orvostanhallgatókat, akik azóta már orvosok lettek, is becsatornázta a mi missziónkba, és ez most már nagyon bejáratott csapat, a Natália Rizenkova úgy hívják, és most egyébként Kijevbe költözött nemrég, de ő fantasztikus segítőnk lett, úgyhogy így.
1: Vagy jó, készült el a zenével, ami az Orbán Viktor traumát leöblíti borssal.
0: Nem, instrumentalizálni következik.

0: Sziasztok, visszatértünk, ez még mindig a Vasztok, a Tilos Rádió posztszövetségi műsora.
1: Vendégünk Spányik András, és beszélgessünk arról, hogy mi történt a legutóbbi utadon.
2: Igen.
0: Nevezzük Kijevnek.
2: Nevezzük Kijevnek. Úgy döntöttünk, hogy mindenképp folytatni akarjuk a missziónkat. Egyre nehezebb egyébként anyagilag fönntartani. Részben azért, mert amíg ez egy protest dolog volt Magyarországon, és valahogy mi vittük a jó hírünket, vagy a magyarok jó hírét egy picit mi is be tudtuk csatornázni, mint a sárkányalátó, akkor így jobban mögénk álltak ez a lendülete az emberek. Most ez is kicsit kevésbé, bár azért még szerintem mindig sokan értik, hogy miért kell ott segíteni.
0: És nem állt be ennek a helyére az állam.
2: Na, pont ezt akarom mondani, azt gondolom, hogy idő, az állam kicsit lassabb mozdul, nyilván, de én azt gondolom, hogy nekünk mostantól kezdve tényleg a magyar államnak kell segíteni a diplomáciai törekvéseiben, jobban tudjon előrelépni egy ilyen orvosszakmai misszió, azt szerintem elég jó, mert mindjárt elmondom, hogy hova jutottunk Kijevben. De hogy igen, ez egyik, a másik pedig, hogy ugye megszűnt a USAID a Donald Trump jóvoltából, vagy hát szóval igen.
0: Trumpot.
2: Igen, és ez egy óriási érvágás. Nem is most fel tudtuk mérni, hogy ez mennyire nagy, amikor kint beszéltünk a nagy szervezetek vezetőivel. Ugye mert az egész Nyugat-Ukrajnában lévő különböző trauma, reziliencia centrumok és a menekülteket, belső menekülteket segítő különböző egészségügyi és egyéb szolgáltatók, azok gyakorlatilag ezért bezártak, mert nincsen most már folyamatos forrás arra, hogy ezt finanszírozzák. Úgyhogy Nyugat-Ukrajnában nem lőnek annyira, nem olyan veszélyes a helyzet, az most lekerült a térképről, ott az túlélik. Kb. Ennyi a sztori. És mi meg Magyarországról nagyon érdekes helyzetünk, mert mondjuk EU-s forrásokra úgy pályázni, hogy nem a saját országodba látod el a menekülteket, hanem Ukrajnába, ezt nem lehet. Ukrajnában lehetne pályázni dolgokra, de olyanra nem lehet, ami Nyugat-Ukrajnába, tehát ez kész, fekete folt. És amikor kint voltunk Brüsszelben, ezt ott volt egy ilyen mental health day, és akkor ott elég sok potens ember is végigkövette az én előadásomat, és mondták, hogy hát igen, igen, tényleg ez egy ilyen nehéz dolog. Nem tudom, hogy lehetne, hogy ők meg nem tudják kinek odaadni sokszor a forrásokat. Szóval hogy ez egy ilyen, mi ahhoz kicsik vagyunk, hogy ilyen gigaforrásokat lehúzzunk, de ahhoz, hogy hozzájussunk valamekkor összeghez, az kéne, de nem. És hát nyilván sok más szervezet van, aki így dolgozik. És akkor mi úgy döntöttünk egyrészt, hogy elmegyünk megnézni, milyen típusú segítségeket lehet, hogy lehetne még bekapcsolni, és hogy Kijevből, ahol rálátnak az egész ország működésére, meg az ottani nagy szervezetek, mint a WHO, vagy a Európai Uniónak a helyi pénzosztó szervezet, a DGECO, vagy az ENSZ-nek a különböző szervezetei, meg ezek a klaszterek, akik is szervezik, az úgynevezett MHPSS, ez a Mental Health Providing Service, tehát akik a mentális egészségügyiben segítenek, azoknak a összefogó intézményei, hogy velük személyesen tudjunk beszélni, illetve ott olyan civil szervezetekkel is találkozzunk, akik ebben tudnak nekünk segíteni. És így mentünk ki, hát azért mondjuk egy elég sűrű programot állítottunk össze, nagyon sok kórház, vagy nyelvből kikkel találkoztunk, de hogy én izgultam az elején, mert hogy főleg most, mert hogy most Kijev az nem, ugye nyilván nincsenek a Patriot rakéták, ezt talán nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják.
1: Igen, tehát röviden Kijevet rettenetesen lövik, és nincs mivel lelőni a rakétákat, igen. Mert ellőtték Iránba.
2: Hát mondjuk így, igen. Tehát a világban is egy hiány van, most így van a sokokból, de az egyik legfontosabb az igen ez. Patriot rakéták, légvédelmi rakétáknak, amik leginkább képesek elfogni az ballisztikus rakétákat, amik akár 500 kiló vagy még több robbanó szert hoznak iszonyatos sebességgel Oroszországból Kijev felé, azokat nem tudják lelőni, és ezért sokkal veszélyesebb lett. Most nyilván nem egy ostrom alatt álló városról kell gondolkozni. Én előtte egy Rácz András mindig nagyon kedvesen és profin el szokta mondani a biztonságtechnikai tudnivalókat, és ezzel sokat segít nekünk most is például, és amíg ott voltunk, addig is rendszeresen írta, hogy mire lehet számítani, és ugye elég jól be tudta lőni. Na most...
0: Szép íget használtam.
2: Igen, gondolom, ezt én is közben elhettem. És ugye az az a másik, hogy mindegy, most ebben már nem megyek bele, mert ez bonyolul, de hogy iszonyús, tehát néha az is előfordul, hogy a riasztás előtt jön a robbanás, tehát hogy nincsen légiriadó, hanem az első jel az az, hogy valami rakéta becsapódik. Mi olyan óriási részében nem voltunk, mert Majdanon laktunk, ugye az a főtér, ahol azért nagyon sok diplomáciai épület is van, meg azért többen mondták, hogy talán Putyinot nem tart még, hogy így belül a Majdanra. Sokan azt is mondták, hogy talán azt azért...
0: Pedig arra haragszik legjobban, arra
2: igen, a igen, igen, igen, igen, ez is igaz. De hogy egyébként ott nagyon sok olyan... tehát valószínűleg azt azért még tudják védeni, hogy a közvetlen oda lőjönnek egy balisztikus rakét, az valószínűleg le tudnák szedni. Vagy leszedik, ezt nem tudjuk. Viszont olyan helyen voltunk, olyan szállodában, ahol az óvóhely biztonságos, nagyon könnyen elérhető, több kijárattal rendelkezik, és úgy nagyjából betartottuk a régi adónak val kapcsolatos dolgokat. És ugye, igen, láttam egy kérdés formáltam.
1: Nagyon fontos kérdésem van, ami nekem egy nagy problémát okozott, amikor kim voltam legutóbb, pedig akkor még nem lőttek ennyire, de lőttek. És úgy általában is szerintem a mentál higiénis állapothoz az alvás.
2: Ja, igen. Hát az egy...
1: Tehát egy ország évek óta nem alszik.
2: Igen.
1: Megjelent, tapintható, látható szakmailag ennek a hatása?
2: Abszolút. Tehát ajánlom most mindenkinek, ugye Bánáti Anna cikkét a Telexen, de aki erről írt most egy hosszabb cikket, hogy miért, milyen hatása van az, a szakértők is meg nyilvánultak ebben a kérdésben, de mi is beszéltünk egyrészt olyan szakemberek, akik maguk is ki voltak, mert őket szemmel láthatóan irritáltabbak az emberek egyrészt, másrészt pedig nagyon sokan egyszerűen ignorálják már a légiriadót, és mérlegelnek nagyon sok helyzetben, mert egyszerűen nem bírható ki fizikailag az, hogy az ember nem alszik, tehát az életben maradjon, az kell aludni. Tehát volt egy pont nekünk nagy szerencsénk volt, mert volt két éjszakánk is, amikor egyáltalán nem volt légiriadó, és csak egy olyan éjszakánk volt, ahol valódi balisztikus támadás volt, többinél csak riasztások voltak. És akik ott vannak, azt mondták, hogy volt most olyan volt pont előtte, hogy másfél hétig minden este volt, és hát akinek nem ilyen áldásos, vagy szerencsés helyzete, vagy így leszalad egy óvóhelyre, azon ki kell menni az utcára, át kell menni, akár metróba, valami percekig tart, hogy a legközelebbi, egyébként nem biztos, hogy biztonságos óvóhelyre menjen, mert volt olyan óvóhely, ami beomlott, és úgy haltak meg emberek. Szóval ez
1: hogy én közben tél van, nyár igen, van, eső van.
2: Sokan volt, ezt több ember töltöm, ezért lottó, hogy most oda fog eljönni, vagy nem. Nem egyszerűen nem kiszámítható. Mindenféle hiedelmek vannak, amik szerintem statisztikailag, vagy nem tudom, hadásztechnikailag nem lehetne igazolni, hogy az oroszok különösen ügyelnek arra, hogy kiszámíthatatlan legyen ez az egész. És az emberek mégis így fölépítették, hogy ide ezért nem, azért nem, ekkor nem fog. Ha ez történik, akkor biztos lesz. Semmit nem lehet kiszámítani szerintem. És ez a kiszámíthatatlanság, meg ez iszonyú fárasztó. Például ott terapeutákkal beszélgettem arról, hogy ők hogyan oldják ezt meg, hogyha mondjuk a pszichoterápia közben légiriadó van, és akkor ott különböző stratégiák voltak. Tehát volt, aki teljesen egyértelműen azt mondta, hogyha légiriadó van, akkor azt megbeszéltük, lemegyünk. Amúgy ő magánemberként nem, meg lehet, hogy a páciens sem, de ezt így közösen így csinálják. A másik pedig a páciensére bízza, hogy ő hogy dönt. Mind a kettő mellett lehet érvelni, de hogy csak ezt azért mondom, hogy mennyire bemegy mindenhova.
1: Kicsit próbálom puhítani, hogy ugye bizonyára mindenki tudja, hogy az ukrán manikűr, pedikűr az nagyon fontos.
2: Igen.
1: És hogy most nagyon sok helyen, amikor foglalod a manikűr időpontot,

0: bármit kezdeni vele.
1: Abszolút, mert ez az öngyógyítás rész, és ilyet nagyon félnek is, mert ez az egy nagyon rossz jel, hogyha így kezdi el a stresszt oldani. Ugye ugyanúgy, mint vannak ezek a benzodiazepin nyugtatók, meg az alkohol is, az a feszültséget oldja, de hogy nem engedi. Egyrészt persze káros, hosszú távon idegrendszernek, meg az alkohol az meg minden, sok minden másnak is, de hogy nem engedi a traumát beépülni. Tehát, hogy ez így ilyen szempontból, de feldolgozást az tulajdonképpen gátolja, szóval, hogy nem jó gyógyszere az alkohol, és hát azért rossz prognózis, ha valaki alkoholistává válik sajnos. Ez egy lépcsőn lefele út, és hogy igen, és hogy nagyon-nagyon sok intézményt látogattunk meg, nem csak a finanszírozásról beszéltünk, és hát kialakult egy olyan projekt lehetőség nekünk, ami nem is számítottam, egy együttműködési, nem tudom, hány percem van még,
2: Négy,
1: akkor ezt azért gyorsan elmondom, mert szerintem ez tök fontos és egy messzire vezető dolog, hogy voltunk több intézményben, voltunk egy olyan úgynevezett reziliencia központban, ahol hát ukrán katonáknak úgy segítenek, nem rehabilitálódnak, hanem ők még visszamennek a frontra. Elképesztő profi csapat volt ott, főleg pszichiátria, pszichológia és neurológia, és a világszínvonalú szakemberek segítettek ott összerakni ezt az egész központot, nagyon jó finanszírozás, le voltunk nyűgözve, tehát olyan innovációk voltak, amikről álmodni is nehéz, és közben milyen áron, tehát közben borzalmas az egész, hogy miért kell ezt csinálni, és ezek az emberek még visszamennek a frontra. Mi találkoztunk egy másik intézménybe, ahol mert voltunk az egészségügyi miniszter helyettesnél is, aki nagyon, hát szóval, hogy a magyar zászló ki volt rakva, amikor megérkeztünk lent a váróba, nagyba, fönt nagyon szépen fogadtak minket, és tényleg elismerően erről a munkáról, meg a Kijevi Egészségügyi Bizottsággal is találkoztunk, és ők vittek el minket egy olyan kórházba, ahol megvan a mozgásszervi rehabilitáció, nagyon profin, de ott is dolgoznak pszichológusok, hiszen hát azoknak a katonáknak ugyanúgy vannak pszichés problémák, és azok nincsenek megfelelően fölkészítve azok a pszichológusok. Úgyhogy egy olyan tímet kezdtünk el most szervezni a velük való megbeszélés alapján, akik képesek felkészíteni, képesek lennénk így felkészíteni az ottani tímet arra, hogy hogyan fejlesszék a betegútjukat, tehát szervezetfejlesztési rész is van benne, illetve módszer részben személyesen, on-site módon tanítani, oda jönnének a szakértők, már nagyjából össze is állt, hogy milyen gárda, nagyon jó szakértők, másrészt pedig online szupervíziót tartani nekik, és egy picit megtartani, segíteni ezt a tímet, ezt kérték tőlünk, ezt a programot próbáljuk meg elvinni, és azon próbálok majd dolgozni, hogy ez Magyarországnak a diplomáciai törekvéseinek részét képezze.
0: Ezzel a nagyjából a műsoridőnk végére értünk, még lenne irgalmatlan mennyiségű kérdésünk, de
2: köszönjük, hogy jöttél.
0: Ma ennyi fér be.
2: Köszönjük, hogy jöttél, gyere máskor is.
1: Köszönöm szépen, örömmel.
0: Paka, paka.

0: adj Isten egészségére. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt, hogyha eltüsszentette magát, az egész ország népségének rá kellett mondani. Adj Isten egészségére! Néha, ha náthás volt, nem is lehetett más szót hallani az országban, mint azt, hogy adj Isten egészségére! Minden ember azt mondta, csak a csillagszemű juhász nem akarta sohasem mondani. Megtudta ezt a király, nagyon megharagudott, maga elébe hívatta a juhászt. Elmegy a juhász, megáll a király előtt, aki pedig trónuson ült, és igen hatalmas volt, meg rettenetesen mérges. De akármilyen hatalmas volt, akármilyen mérges volt a király, a csillagszemű juhász mégse fél tőle.
1: Mondd mindjárt, adj Isten egészségemre! Adj Isten egészségemre! Nekem, te korhelybetyár, te! Nekem, felséges úr! De nékem! Nékem, hát, persze, hogy én nékem!
0: Már akkor a király nem tudta, mit tegyen mérgében, de beleszólt a hofmester.
2: Azt mondd te, tüstént, azt mondd! Adj Isten egészségére, felséges uram, mert ha nem mondod, hát halál fia vagy.
1: Nem mondom én, addig, míg a király kisasszony nekem nem adják.
0: A király leány is ott volt a szobában, a király apja mellett ült egy kisebb trónuson, és olyan gyönyörűségesen szép volt, akár csak egy aranygalamb. Na de akármilyen gyönyörűségesen szép volt, azért mégis elnevette magát a juhász szavára, mert neki megtetszett a csillagszemű juhász. Jobban megtetszett, mint minden királyfi. A király pedig megparancsolta, hogy vessék tüstént a juhászt a fehér medve tömlőcébe. El is vitték a darabontok, és bevetették a fehér medve tömlőcébe. A medvének 2 nap nem adtak semmit enni, hogy annál dühösebb legyen. Amikor az ajtót betették, mindjárt megrohanta a juhászt, hogy széttépje és felfalja. De amikor a csillagszemét meglátta, úgy megijedt, hogy majd maga magát falta be. A legtávolabbi szögletbe kucorodott. Onnan nézte, de bántani nem merte, pedig olyan éhes volt, csak úgy nyaldost a talpát az éhségtől. A juhász meg le nem vette róla a szemét, hogy ébren tartsa magát, nótákat csinált, mert tudta, ha elaludna, a medve rögtön széttépné. De nem aludt el. Reggel jön a hofmester, megnézi a juhász csontjait. Hát látja, hogy annak semmi baja. Felvezette a királyhoz, aki rettenetesen megharagudott, és azt mondta.
3: No, most közel voltál a halálhoz. Mondod-e, hogy adj Isten egészségemre?
0: De a juhász csak azt mondta.
1: Nem félek én 10 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül.
3: Eredj hát a 10 halálba!
0: És a király megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás sündisznók tömlőcébe. Be is vetették a darabontok. És a tüskés disznóknak nem adtak 1 hétig enni, hogy annál gonoszabbak legyenek. De amint a disznók nekirohantak, hogy szertefaldossák, a juhász kivett a szűre ujjából egy vendelnapkor faragott kis furuját, és elkezdte fújni Szent Vendel nótáját. Erre a sündisznók visszahökkentek, aztán meg egymásba kapaszkodva táncba ugrottak. A juhász úgy szeretett volna kacagni, amint az ormótlan állatokat táncolni látta, de nem merte abba hagyni a furujázást. Tudta, hogy akkor mindjárt elrohannának, felfalnák, mert ezeknél hiába volt csillagszeme. 10 disznónak nem nézhetett egyszerre a szeme közé. Azért csak fújta a vendelnótáját. Előbb csendesen, hogy a tüskés disznók andalgót jártak, de aztán mind gyorsabban. Míg utoljára olyan frisset furujázott nekik, hogy nem győzték már az aprózást. Egészen kifáradva egy rakásra dőltek. A juhász csak akkor nevetett, de úgy nevetett, de még reggel is, amikor a hofmester jött megnézni, hogy maradt-e valami a csontjaiból, a könnyek végigfutottak orcáján a nagy kacagástól. A hofmester felvezette aztán a juhászt a királyhoz. A király még mérgesebb lett, hogy a disznók nem tudták elpusztítani a juhászt, és azt mondta.
3: Na, most már közel voltál a 10 halálhoz. Hát mondod-e már, adj Isten egészséget.
1: Nem félek én 100 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül.
3: Eredj hát a 100 halálba!
0: A király megparancsolta, hogy vessék a juhászt a kaszásverembe. El is vitték a darabontok a sötét tömlődbe, melynek a közepén egy mély kút van körülrakva éles kaszákkal. A kút fenekén meg egy mécsesét, hogy ha valakit belevetnek, meglássák, leírte a fenekére. Ahogy odavitték a juhászt, arra kérte a darabontokat, menjenek ki egy kicsit, míg ő belenéz a kaszás verembe. Talán még meggondolja magát, mondja a királynak, adj Isten egészségére. A darabontok kimentek. Ő pedig felállította a verem mellé fokosát, arra ráakasztotta a szűrét, a tetejébe meg a kalapját tette. De előbb még a tarisznyáját is felakasztotta, hogy test is legyen a szűrbe. Akkor aztán kiáltott a darabontoknak. Hogy már meggondolta, biző mégsem mondja. A darabontok bementek, belökték a szűrt, a kalapot meg a tarisznyát a verembe, hallgatták, amint esett kaszáról kaszára, míg leírt, és utána néztek, mint oltotta ki a mécsest. Aztán egészen megnyugodva, hogy most már igazán vége a juhásznak, elmentek. A juhász pedig a sötét szögletben nevetett. Másnap jön a hopmester lámpással. Hát, majd hanyat esett, ahogy meglátta a juhászt. Felvezette aztán a királyhoz, aki már akkor még sokkal mérgesebb lett, de azért mégis megkérdezte.
3: Na, most a 100 halálban voltál. Mondod-e már, adj Isten egészségemre?
1: Nem mondom én, addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
3: Hán olcsóbb ér is megalkuszunk.
0: Mondta a király, amikor látta, hogy semmi módon el nem pusztíthatja a juhászt, és megparancsolta, hogy fogjanak be a királyi hintóba. Akkor maga mellé ültette, és elhajtatott az ezüst erdőbe. Ott pedig így szólt hozzá.
3: Látod ezt az ezüst erdőt? Ha azt mondod, adj Isten egészségemre, neked adom.
0: A juhász csak elhűlt, de azért mégis azt mondta.
1: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: A király pedig elszomorodott, odább hajtatott, elértek az aranyvárhoz. Ott pedig azt mondta.
3: Látod ezt az aranyvárat? Ezt is neked adom, az ezüst erdőt, aranyvárat, csak mondd azt nekem, adj Isten egészségemre.
0: De a juhász, bár ámult-bámult, mégis azt mondta.
1: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Erre a király nagy búsulásnak adta magát, odább hajtatott a gyémánt tóig, ott aztán azt mondta.
3: Látod ezt a gyémánt tavat? Még ezt is neked adom, ezüst erdőt, aranyvárat, gyémánt tavat. Mind neked adom, csak azt mond nekem, adj Isten egészségemre.
0: Már akkor a juhásznak be kellett hunni a csillag szemét, hogy ne lásson, de mégiscsak azt felelte.
1: Nem mondom addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Akkor a király már látta, hogy másként nem boldogul vele. Hát, megadta magát.
3: No, nem bánom. Hozzád adom hát a leányomat. De aztán mondám nekem igazán, adj Isten egészségemre.
1: Mondom hát, hogy ne mondanám? Persze, hogy akkor mondom.
0: A király ennek nagyon megörült. Kihirdette, hogy örüljön az egész ország népsége, mert a királyleány férhez megy. Örült is az egész ország népsége, hogy a királyleány, aki annyi királyfit kikosarazott, a csillagszemű juhász mégis megszerette. Tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki evett, ivott, táncolt, még a halálos betegek is, még az aznap született gyermek is. De a királyházánál volt a legnagyobb vízság, a legjobb banda ott húzta, a legjobb ételeket ott főzték. Tenger népült az asztalok körül, a jókedv a házfedelet emelgette. A hőfély éppen felhozta a tormás disznófejet, és tisztességesen elmondta.
4: A leves elfogyott! Itt hozom a tormást, melynek erejétől csókolgatjuk egymást.
0: Amikor erre a király maga elé vette a tálat, hogy szétozta mindenkinek a maga falatját, egyszerre csak nagyot tüsszentett az erős tormától.
1: Adj Isten egészségére!
0: Kiáltott a juhász legelőször. A király úgy megörült rajta, hogy örömében mentett szörnyet halt. Akkor a csillagszemű juhász lett a király. Igen jó király vált belőle. Soha se terhelte népét még azzal is, hogy kedvük ellenére jót kívánjanak neki. Mégis jót kívánt neki mindenki parancsolat nélkül is, mert igen jó király volt. Hát igen, szerették.

0: szólószőlőt, mosolygó alma, csengő barack. Volt egyszer egy király és annak három szép leánya. Ez a király egyszer, mikor a vásárra ment, megkérdezte a leányaitól.
1: Na leányok, mit hozzak nektek a vásárról?
0: Azt mondta a legidősebb.
2: Hozzon nekem édesapám aranyruhát.
0: Azt mondta a középső.
3: Nekem pedig ezüst ruhát.
1: Hát neked mit hozza?
0: Kérdezte a legkisebbiket.
4: Nekem, édesapám, szólószőlőt, mosolygóalmát és csengőbarackot.
1: Még ezt sem hallottam, de ha van ilyen a világon, majd hozok én neked, leányom.
0: Elment a király a vásárra, és vett is mindjárt aranyruhát a legidősebb lányának, ezüstöt a középsőnek. De szólószőlőt, mosolygóalmát és csengőbarackot nem talált, pedig végigjárt minden boltot. Búsult a király, hogy éppen a legkedvesebb leányának nem teljesítheti a kívánságát.
1: No, csak érjek haza! Kihirdettetem az országomban, hogy akinek van szólószőlője, mosolygóalmája, csengőbarackja, csak hozzon az udvaromba. Annyi aranyat adok érte, hogy holtig úr lesz abból.
0: Ahogy ezt éppen így elgondolná, nagyon zökken a hintaja, s úgy megragad a sárban, hogy a paripák meg sem tudták mozdítani. Eleget rityegtetett, pattogtatott a kocsis, de a paripák úgy állottak egy helyben, mintha oda cövekelték volna. Mérgelődött a király, de nagyon. Úgyis nem érgelődött volna, amikor a paripái máskor kis híja volt, hogy lerúgják a csillagot az égből, és most ezt a könnyű hintót se tudták megmozdítani. Nosza, emberekért küldött a faluba, szaladt is a falu népe lovastól, ökröstől, kutyástól, macskástól annak a hírére, hogy elakadt a király hintaja. De bizony, hiába csődült össze a falu, meg se tudták mozdítani a hintót. Egyszer csak, amint ott kínlódnának, oda sompolyodik egy disznó, s mondja a királynak.
5: Felséges királyom, add nekem a legkisebbik lányodat, s egyszerűen kiszabadítlak, lovastól, intostól, mindenestől.
0: Szeme szája elállt a királynak a nagy álmélkodástól.
1: Hát ez aztán mi az Isten csodája?
0: De mit gondolt, mit nem? Azt mondta a disznónak.
1: Jól van, hadd látom mit. Itt a kezem nem disznó. Ha kiszabadítasz, neked adom a legkisebb leányomat.
0: A disznónak sem kellett több, az orrát bedugta a kerékfentők közé, egyet lódított a keréken, és azzal hopp, csak úgy repült ki a kocsi a sárból, neki iramodtak a paripák, és egy pillantásra hazaröpítették a királyt. Ahogy hazaért, előszedte az aranyruhát, ezüstruhát, és átaladta a két legidősebb leányának. A legkisebbik leánynak azt mondta nagy búsan.
1: Látod, látod, leányom, miért nem kívántál te is a ruhát? Mert szólószőlő, mosolygóalmát, csengőbarackot nem találtam az egész vásárban.
0: Te még jó kereken ki sem mondhatta ezt, hallja, hogy jön a disznó nagy röfögéssel, kinéz az ablakon nagy ilyetten, s hát látja, hogy az csak ugyanaz a disznó, amelyiknek a legkisebbik leányát ígérte, s a beste állatja még taligát is hozott magával. Bizonyosan abban akarja elvinni az ő legkedvesebb leányát. Azán fel is röfögött az ablakba mindjárt.
5: Köszönös királyom, eljöttem a leányodért. Küldd el! Hadd viszem a taligám.
1: Megállj! Majd küldök én neked leányt.
0: Nagy hirtelen felöltöztettek egy parasztlányt szép aranyos ruhába, és leküldték a disznóhoz. De hiszen nem volt ez olyan fejelágyára esett disznó, felröfög a királynak.
5: Furfangos királyom, ez nem a te leányod.
0: Hely, még csak most bánta meg igazán a király, hogy olyan nagy bolondot csinált, és még kezet is adott egy koszos disznónak. Hát még a kicsi király kisasszony úgy sírt, úgy jajgatott, hogy zengett belé a palota, és azt mondta, inkább szörnyű halált hal, sem, hogy disznónak legyen a felesége. De hiába sírt, hiába jajgatott. A földhöz is hiába vágta magát, a király azt mondta keserves könnyhullatás közt.
6: Már hiába, édes lányom, neki ígértelek, menned kell.
0: Ha nem, közben megint gondolt egyet a király. Felöltöztette a leányát a rongyos, piszkos ruhába, és úgy küldötte le. Hát, ha így majd nem tetszik a disznónak. No, hiszen ezt ugyan rosszul gondolta. A disznó, mikor meglátta a király kisasszonyt, majd kiugrott a bőréből nagy örömében. Felkapta a lányt, szépen a taligára ültette, s vitte nagy röfögéssel.
5: Ne sír, király kisasszony, jó dolgod lesz én nálam.
0: Sírt a király kisasszony keservesen, de a disznó csak röfögött.
5: Ne sírjál, mindjárt otthon vagyunk.
0: De még csak ekkor vette elé a sírás. Igazán a király kisasszonyt, mikor a disznó megállott egy ól előtt, abba bevezette, ott a piszkos szalmára leültette.
5: Na ez az én házam, király kisasszony.
0: Aztán megkínálta kukoricával.
5: Egyél, király kisasszony.
0: A király kisasszony csak sírt, sírt, s addig sírt, míg az álom el nem nyomta.
5: Csak aludják, király kisasszony, holnap a bánatod örömre változik.
0: Aludt, aludt a király kisasszony, s másnap délig fel sem ébredt. Déli harangszóra kinyitja a szemét, s hát más csodát, majd megvakul a szertelen ragyogástól, disznóban feküdt le, s ihol palotában ébredt föl, szalmára feküdt, s ihol most sejem derékaljon fekszik, s ahogy kinyitotta a szemét, egy sereg leány szaladott az ágyához, és kérdezték nagy alázatosan.
7: Mit parancsol, felséges király kisasszony?

0: Egyszer ide hoztak neki szebbnél szebb ruhákat, csak hogy csillogtak, ezüsttől, aranytól, gyémántól, s felöltöztették módisan, aztán bevezették a szomszédszobába. Hát, ott ül a terített asztalnál egy dali szép ifjú, szalad elébe, a kezét megfogja, s asztalhoz vezeti, s mondja neki a dali szép ifjú.
1: Ülj le ide bátran, szép király kisasszony, tied itt minden, amit a szemed lát. Tied vagyok én is, ha meg nem vetsz engem.
2: Hát te ki vagy? És mi vagy te?
1: Majd elmondom neked, szép király kisasszony, gyere most a kertbe.
0: Szépen a karjára vette a király kisasszonyt, s lementek a kertbe. S hát, amint lemennek, elejébe hajlik egy kis szőlőtőke, s szólnak a fürtjei.
2: Szakíts le, szép király kisasszony.
1: Ez a szóló szőlő.
0: Mentek tovább, s hát egy almafáról olyan szépen mosolyognak le rá a pici piros almák.
1: Látod, itt van a mosolygó alma.
0: Tovább mentek, s csak megcsendül egyszerre az egész kert. Néz a király kisasszony erre, arra, s kérdi.
2: Mi csendben szépen?
1: Nézd, ott az a barackfa. Csengő barack terem rajta.
0: Hely, megörült a király kisasszony. Azt se tudta, sírjon-e, ne vessen-e nagy örömében.
1: Látod, van az én kertemben szólószőlő, mosolygóalma, csengőbarac, amit te kilántál. Itt maradsz-e, leszel-e a feleségem.
0: Nem kérdezte másodszor a király kisasszony. Nyakába borult a szép ifjúnak, és azt mondta.
2: Itt maradok, vízén. Ások apa, s a nagy harang választom el tőled.
0: Az ifjú aztán elbeszélte neki, hogy ő királyfi volt, de egy gonosz tündér disznónak varázsolta, s azzal átkozta meg, hogy mindaddig az maradjon, míg nem akad egy leány, aki szóló szőlőt, mosolygó almát, csengő barackot kíván. Még aznap hírül adták a király kisasszony apjának, hogy csak jöjjön egész udvarával a lakodalomra, de bezzeg csaptak is 7 országra szóló lakodalmat. Még ma is élnek, ha meg nem halt.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
2: A Norfolk és Norwich Egyetemi Kórház kutatói mintegy 1900 tanulmányt és 450 ezer személyi adatait átböngészve arra jutottak, megéri lift helyett a lépcsőzést választani. 35 és 84 év közötti alanyok adatait kísérték figyelemmel, átlag 14 esztendőn át. A Gráditch járók 39%-kal kisebb valószínűséggel hunynak el kardiovaszkuláris megbetegedésekben, kevésbé fenyegeti őket szívroham, stroke vagy szívelégtelenség. Ha otthon nincs lépcső, a munkahelyen csak van. Már pár emelet megmászása mérhető jótékony hatással bír, akár a koleszterin szintet is csökkenti, ám létfontosságú a rendszeresség és a kitartás. A lépcsőzéssel 5 éven belül fölhagyóknál ugyanis még nőtt is a szív- és érrendszeri kockázat. Figyelmeztet a Kőbét.
3: Alig maradt víz az Izsák közeléből lévő Kolontó medrében. Vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetvédelmi bemutató helyre Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A Kolontó és más vizes élőhelyek mocsarak kiszáradását a homokhátságon a klímaváltozás a csapadék mennyiségének drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex.
0: Ezek voltak a hírek.

kellemes sűrűsödő éjszakát mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, és egyre csak Andrissal és Papóval a éjszakás műszakot.

0: Hát szia, Andris.
1: Szia, Pakó. Zsolt eltűnt az éterben?
0: Nem tudtuk őt elérni. Bármelyik e-mail címén küldtük el a meghívót, nem kapta meg. Reméljük majd útközben kitalálunk valamit. Azt mondta Zsolt, legfeljebb majd betelefonál a műsorba, akkor, és akkor úgy tudunk beszélgetni vele is. Akkor csináljuk úgy, mint hogyha műsorot csinálnánk. Megnézted esetleg a képes rejtvényszerűségeinket? Most nem volt nagyon rejtvény dolga. Az egyik az csak egy kérdés volt inkább tőlem. Az agárdi vasútállomáson fotóztam, hogy a fugából kinőtt kis gyomnövény egészen példátlanul virulens ebbe a szörnyű helyzetbe, ahol van. Na nézzük. Hello, szia!
2: Sziasztok! Elnézést, de nem tudtatok engem ide csatolni a valami rejtélyes oknál fogva a beszélgetésbe, de hát így a telefonon keresztül, hogyha így is megfelel, akkor be tudok csatlakozni.
0: Persze.
2: Annyi lenne majd, hogy időnként leteszem, hogy hát, hogyha valaki be akar telefonálni, és akkor ne foglaljam a telefonvonalat, mert egyébként én teljesen ingyen telefonálok ilyenkor, úgyhogy nekem ez nem jelent igazából semmilyen költséget.
0: Szuper. Épp azt kezdtem mondani, hogy a képrejtvényekről az egyik nem különösebb a rejtvény, már csak a szempontból igen, hogy nem tudom, mi az a növény, ami állomáson mindahhoz a
2: hívja. Bocsánat, Papó, várj egy pillanatot, mert megint a múlt hétről elmaradtunk egy...
1: A képről beszélünk, amin a cipőtalpadon vannak ezek a bogyók?
0: Nem, most a másik képről beszélünk.
2: Hát a királydínje, vagy nem tudom mi a fene ennek a neve, de ugye a múlt hétről még elmaradt a félkegyelmű.
0: Igen. Nagyon jó, hogy így számon tartva ezeket a dolgokat, én sokat rányom vagyok. De akkor a képregyűjtő a félkegyelmű, jó?
2: Oké.
0: Okay. Tehát az egyiken csak az agárdjállomáson lőttem, hogy tulajdonképpen nem tudom elképzelni, hogy ez a kis növény, az mitől ilyen csodálatosan virulens, talaj nincs alatta. Abba a szegély fugába, nem tudom, két köbmilliméter por van benne, ami mondjuk termőtalajnak nevezhető. Semmi árnyék nincs ott, és napfelkeltétől alkonyatig tűz rá ez a pusztító napsütés. A kő maga is fölmelegszik 40-50 fokra, és a kis növényke úgy szaporodik, úgy virágzik, és úgy a dús, hogyha csodálatos föld lenne alatt, és naponta meg lenne locsolva. És elgondolkoztam, hogy vajon kutatják ezt, hogy mitől ilyen iszonyatos ellenálló, meg virulens, meg életroló, hogy tudjuk ezt hasznosítani, vajon hogy tudnánk-e hasznosítani ezt más növényeknél, és egyáltalán az egésznek mi lehet a tanulsága, de szinte az ördöggel cimbora ez a növény. A másik az valóban a királydínje.
2: De bocsánat, az kiderült, hogy mi ez a növény egyébként, tehát az kiderült közben.
0: Nem, az most nem derült ki. Én próbáltam a keresőbe találni hasonló növényt, és néhányra ne is jelöltem, hogy na ezeknek a holnap utána nézek, hogy hát ha valamelyik ezek közül. Régebben volt a telefonon egy ilyen Plant nevű program, alkalmazás, de valahogy beleállt a földbe. De nagyon jól működött, és lefotóztam el egy növényt, akkor pár másodpercben adott ötleteket, hogy mi lehet valószínű, és nagyon sokszor is találtam, hogy mi az. Lehet, hogy föltelepítem, meg én is megnézem. Szóval nagyon érdekel, komolyan.
2: De most nem találta.
0: Most nem. Nem biztos. Mondom, hogy megjelöltem ezeket, el kell olvasnom ezeket a cikkeket. Hogy...
2: Mert egyébként akkor mondjuk el, hogy az egyik fénykép, ez az egy ilyen vágány mellett.
1: Látom, ez a vasúti sim mellett, ami
0: igen,
1: a fotó, igaz?
0: Igen.
2: Igen.
0: És csak beton, sít, meg ilyen műkő, leszikör, semmiféle talaj nincsen. Még azok a fugák is nagyon vékonyak, keskenyek, úgyhogy nem tudom elképzelni, miből él. De valamit tud, mert elképesztő. A másik pedig, ami a tornacipőn megy, két-három lépés alatt beleragadt szörnyűség. Ez tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy az örögtem, hogy a természet év milliók óta fejleszti ezt a növényt. Mára sikerült elérni neki, hogy a kerékpára a legveszélyesebb növény lett. Simán kaptam tavaly egy hét alatt 5 darab defektet, mind a hét 5-ször a királydínja okozta, és olyan vagány ez a tüskéje neki, a tősen, hogy akárhogy dobod le a földre, mindig fölfelé áll neki egy tüskéje. Tulajdonképpen ezzel ezt lesték el az én autó kidurrantó kis ilyen, nem is tudom.
2: Ami a szövényeket ki szoktak teríteni, ugye? Igen. Ki szoktak húzni.
0: És akárhogy dobod el, mindig fölfelé áll egy ilyen vágó él, vagy szúró rész. Ezt tudja. És belenéztem egyszer, már elég sokan megfejtették addigra, hogy egy királydínyéről van szó, sőt, tulajdonképpen mindenki megfejtette. Na nézzük akkor, hoztam.
2: Ez így van egyébként, tehát én életemben még azt a szót, a királydínye, nem is hallottam. Itt körülbelül 15-en azonnal tolták be, hogy királydínje, de ugyanakkor viszont ne felejtsük el a félkegyelműt, kérlek szépen, tehát az még megmaradt a múlt hétről.
0: Nem. Én a múlt heti, és aztán még lesznek elheti rajcények. A félkegyelmű az honnan
2: szállt? Bocsánat, én megfuttattam a mi ilyen kvízes csoportunkban, és ugye az az embernek az érzése, hogy nincs olyan kérdés, amit még ne kérdeztek volna meg. Tehát amikor kérdést kell írnod, akkor tök szar, hogy hát már ezt is megkérdezték meg azt is. De ma abban is megmaradtunk egyébként, hogy az is tök jó lenne, hogyha legalább a saját kérdéseinknek a válaszaira emlékeznénk. De ennek dacára ezt, hogy félkegyelmű, szerintem még nem kérdezték meg a 30 éves kvíz történelem során sem. És kaptam két választ egyébként, és mind a kettőt elfogadtam volna. Az egyik az volt, hogy hát ezek ilyen buták voltak, és már nyilvánvalóan buták voltak persze, de hogy ha valamit elkövettek, akkor csak fél büntetést kaptak volna. Nekem ez tetszett, ez a válasz, de gondoltam, hogy ez mégsem lesz jó. A másik meg azt mondta, hogy az isteni kegyelemből, az észből csak a felét kapták meg. És ez nekem jobban tetszett, mint megfejtés, de gondolom, hogy ez sem jó.
0: De majdnem jó, sokkal közelebb van a megoldás, mint a másik. A megfejtés az, hogy mindannyian Isten kegyelméből létezünk, vagy létezhetünk egyáltalán, és ezek a félnótások, vagy valami testi hibával rendelkezők, ne adj Isten a kettő együtt, Isten csak a felét adta neki az átlaghoz képest, amit szokott. És ő is Isten kegyelmű, de ez csak fél kegyelméből létezik.
2: De oké, tehát akkor azt mondtam, nekem ez tökre tetszett egyébként a megfejtés, de akkor a félnótás, ami egy teljesen más oldalról fogja meg a dolgot, az akkor hogy írja le ugyanezt?
0: Hát a fél az számos esetben...
2: Tehát a fél az oké, csak hogy nótás, hogy kegyelmű.
0: Mert ugye félcédulás is van. Uh-huh. Az meg azon származik, hogy amikor kvázi a bolondok házában valakit kiengedtek, akkor kapott egy cédulát, amit jó volt, ha magával visz, mert kvázi igazolhatta bizonyos ostobaságait, vagy hibáit, vagy és ezt hívták, hogy lekapta a cédláját, de a fél cédlás, ennek is a degradált változása volt, hogy erre se jó, bazd meg, bocsánat, csak egy fél cédlás. A fél nótás, hát jó kérdés, utána nézünk jól el, adjuk most hivatalosan, hogy azt mondanak számít. Valószínűleg ugyanebből a gondolatkörből van valami logikával, de most így nem tudom.
2: És egyébként annyit hagyd mondjak még, hogy akkor én most kiszállok át, hogyha valaki akar telefonálni. Hát ezt kérnám meg, légy szíves, hogy küldje el újra, mert most újra ránézegettem a mailembe, de nem kaptam meghívót.
0: Hát, majd ha zenénk, akkor már elég nagy felfordulás.
2: Hát csak nehogy az legyen, hogy valaki be akar telefonálni, aztán miattam nem tud, érted?
0: De hát ezt hallottam, amit mondtál, úgyhogy már itt is van.
2: De ha nem úgy van, akkor visszatelefonálok újra. Jó?
0: Jó, rendben.
2: Hello.
0: Hello. Most közelítem a dolgokat, műszaki beavatkozás történik éppen, és megpróbáljuk Zsoltot levadászni és behozni a vonásba. Az invitáló levél kiment neki. Izgalmas csönd van. Addig elmondom a kérdést. Az egyiket az úgy szól, hogy ki lehet az a zeneszerző, aki a klasszikus zeneművelője volt. A 18.-19. században élt, és hallatlan népszerűségnek örvendett. Volt olyan pillanat, amikor Európa legnagyobb operaházai közül mindegyik az ő valamelyik művét játszotta. A tenyeri hordta a közönség, pénzparipa ömlött hozzá, ő fogyasztotta a feleségeket és a legfinomabb ételeket, és 37 éves korában azt mondta, hogy ennyi elég volt neki zeneszerzésből, és a soha többé nem szeretett egyetlen egy dalt se, addig ontotta a kvázi slágereket, és még 39 évig élt, és nem foglalkozott zeneszerzéssel mégse. Ezzel együtt a valaha élt legnagyobbak közé tartozik. Ki lehet az ember?
1: Mindig fogalmam nincs, de ezek szerint operát szerzett?
0: Leginkább operákat, igen. Igen. Mást is, de azokkal lett nagyon híres. Mm. És akkor...
1: A Barkó Bázen. Olasz volt?
0: Igen.
1: Nem?
0: De, mondtam, igen.
1: De alig értem, amit mondtam.
0: Jaj, bocsánat.
1: Igen. Húha.
0: Addig adok egy másik rejtényt is, jó? Nézem közül, hogy nincs Zsolt valahol közelben, de nincs. Nem sikerült. Nem sikerült őt behívni. Na, szóval...
1: Előbb nem belebeszéltek?
0: De az telefon volt. Tehát betelefonálta a műsorba, mint egy hallgató. Régebben gyakran lehetett hallani, olvasni könyvbe, filmbe látni, hogy a sofőr direkt fokozatba kapcsol. Mit jelentett ez? Milyen sebességi fokozat volt ez? És miért hívták direktnek, természetesen az a kérdés. És Még egy kérdés.
3: Nyilvánvaló, vagy egy picit. Hát gondolom, hogy az előre menő fokozatok közül abban az időben nem sok volt. Hogy éppenséggel ez a direkt fokozatot miért hívták direktnek, az.
0: Akkor...
3: Mi lehetett még a sebességváltóba? Volt egy rükkvercük, volt egy üresük, és volt az előre.
0: Nem, ez sokkal, sokkal, de sokkal később idő, ez még a ladákra is igaz volt. Zsigulikra.
3: Direkt?
0: Igen, igen. És adok egy könnyebb, valójában nehezebb rejtvényt. Budapesten hol található a Széchenyi sziget? Na, csöng a telefon. Szevasz!
2: Sziasztok, bocsánat, csak hát úgy tűnik, hogy ez már nem fog másképp működni, csak így.
0: Hát akkor azért nem működik így. Hallottanak egy
2: rejtőt? Igen, de ugye most mondhatnám, hogy a telefonszámunk 215-37-73, csak hát ugye azt nem tudja senki más felhívni.
0: Annos fogalt.
2: Igen. És a elmúlt 5 percet meg nem is hallottam, mert keresgéltem az e-maileket. Na mindegy, bocsánat.
0: Szóval az egyik kérdés az úgy szólt, hogy miért mondták a régebbi autósok, hogy az autózásban gyakran elhangzott, hogy direkt fokozatba kapcsol, vagy direkt bemegy a sofőr. A másik kérdés pedig, hogy hol van Budapesten a Széchenyi sziget?
2: Hát a direkt az ugye a sebességváltónak az a fokozata, amikor ugye egy az egyben van a motor meg a kerék. Tehát ugye gyorsításkor nyilván ugye lassabb, tehát nagyobb az áttétel, és akkor azt hívták direktnek, amikor nem volt áttétel.
3: Széchenyi szigetről fogalmam sincs.
0: Így van, jó mondta Zsolti. Amikor a motorfordulatszám meg a hajtott gumikerék fordulatszám megegyezik. No.
2: És a Széchenyi sziget? Bocs, hogy már András mondta, hogy ő nem tudja, és én sem.
0: Hát képzétek el, az a Városligetben van. Az a tóba levő kis sziget, amin a Vajdahunyad vár áll, meg a Mezőgazdasági Múzeum.
3: Erre nem jöttem gondolni.
2: És az egy sziget?
0: Az egy sziget, hiszen körbe lehet
3: hajlózni. Olasz zeneszerzőre lehet tippálni?
0: Ha olasz zeneszerzőt még hallottad?
2: Már hogy Verdi?
0: Nem.
2: Nem. Hanem?
0: De hallottad a kritériumot, hogy mit kellett róla tudni?
2: Nem.
0: Az volt, hogy melyik lehet az a zeneszerző, aki most már tőlük leginkább operákat írt, nagyon-nagyon sikeres volt, nagyon népszerű volt, és volt olyan időszak, amikor szinte Európa összes jelentős operájában egyszerre az ő darabjait mentek, és sikerre halmozott, imádta a közönség, ő is imádta a nőket, a feleségeket, váltogatta, imádott nagyokat kajálni, elég nagy korpulens ember lett belőle, és 37 éves korában azt mondta, hogy elég volt a zeneszerzésből, és még 39 évet élt utána, és tényleg soha többé nem szerzett semmit.
2: Hát akkor Donizetti.
0: Nem.
2: Oké.
0: Okay. De közel jársz hozzá, mert neki nagyjából kortársak voltak.
2: András?
0: Mondok néhány művét, és akkor hát, ha beugrik. Például a Tell Vilmos, például a Tolvajszarka, vagy még a leghíresebb az a...
3: Akkor tudom.
0: Szevillai Bordé.
3: Akkor tudom.
2: Ja. Ja.
0: kérem szépen.
1: A Rosszini. Akkor a Rosszini volt.
0: Rosszini, így volt.
2: Akiről végig Bélszín is van elnevezve.
1: Azt tudtam, hogy neki volt elég sok felesége.
0: Igen, sok.
1: Az, hogy 38 éves vagy 37 éves rában abba hagyta, azt nem tudtam.
0: A feleségeket nem hagytam, csak
1: azt igen, azt tudom, hogy azt sokáig művelte.
2: Tehát a munkát.
1: De azt is lehet tudni, hogy miért, mert azt mondta, hogy elég volt, vagy volt valami egyéb ok?
0: Nem tudom. Ezt nem vették komolyan, hogy biztos, hogy pihenni akar valamit, meg hülyeségezni, de megtartotta. És aztán lehet, hogy valamiket még írogatott, de nem tartotta érdemesnek arra, hogy bárki is lejártatja, vagy közszívét. Úgyhogy kiírta magát. Egyébként gyakran érződik még a rockzene szerzők között is, hogy egy idő után, mintha úgy kifogytak volna, még rutinból írhat egy pár számot, de azok nem lesznek sikeresek. A nagy dobásokat azt, mint a matematikusok, inkább fiatal korban végzik el. És,
1: hát ez nem kell messzire menni, bocsánat, mert tudom, hogy nem egészen így van, de hát végül is a Beatles is kiírta magát viszonylag rövid idő alatt, nem?
0: És a Paul McCartney-nek még azért volt egy pár száma
2: később. Hát, lehet mondani, igen.
0: De mondjuk az abban igazán adásnak, hogy
2: a
1: Lagerdömping, amit műveltek, az egy pár év alatt történt.
2: Az így van, nyilvánvalóan, de azért akár a McCartney, akár, bocsánat, de teljesen röhelyes, nem jut eszembe a szólógitárosnak a neve.
0: George Harrison.
2: George Harrison, hát ő azért a Traveling Wilburysig, és neki volt olyan szólólemeze, ami szerintem simán meghaladja a Beatles-t. Tehát ő haláláig alkotott, és szerintem jókat.
0: A jó dolgokat hamar kiírva emberek között tartunk, például John Fogerty, aki a Creedence-el nem is tudom, 30 slágert legalább produkált, és aztán szóló karrierje során is a Creedence számokat játszotta, illetve abban a korban született saját számait, és pedig adott ki lemezeket, de azok már érdektelnek voltak, nem volt rajta emlékezetes felvétel.
2: De azért a Evening Bilberizre nem mondhatod azt, hogy az érdekte nem volt,
0: de,
2: gondolom én.
0: Ott volt egy pár jó száma neki, a kétségtelő. Egyébként ugye később lehetett olvasni, hogy a Harrison ugyan nagyon megtartotta magába ezeket a dolgokat, de nagyon rosszul esett neki, hogy teljesen háttérben van szorítva. És én nem csodálkoznék, hogy akkori szerzeményeit adta aztán később ki, és dolgozta fel, vagy dolgozta át még jobbra őket legfeljebb, de hogy alapjában megvoltak ezek már fiatal korában.
2: Hát ugye ő volt a legfiatalabb a Beatle-ek közül, és hát nyilvánvalóan persze, hát leszorították őt persze, de közben meg a legjobb Beatles számokat meg konkrétan ő írta. Legalábbis a véleményem szerint.
0: Hát, sok jót írt, majd vagyunk abba.
2: Oké.
0: Okay. És akkor mutatok nektek egy felvételt a Rosszinitől. A Tolvajszarkanyitány az egészen frenetikus, de mivel 9 perc hosszú, azért nem akartam csak legyen egy átlagos szám, tehát elkezdődik úgy, ahogy elkezdődik, és aztán így lehalkul, és majd folytatódik a végével. Amit azért is érdemes megnézni, vagy meghallgatni, mert imádta befejezni a számokat, vagyis a zenét is. Akkor a csinadrattát meg fantáziadús hatáson az dolgokat kevertottam bele, végére szemmel láthatóan halálra éreztem, hogy még mindig nincs végre.

0: akkor különösen fontos megemlíteni, hogy voltak és vannak is olyan fantasztikus karmesterek, akik szeretetre méltóan, normálisan, emberi hangon beszélnek a zenészekkel, és mégis óriási eredményeket érnek el. Ilyen volt az Abbado, aki egy nagyon szép ember is volt egyébként, és imádta őt a közönség is, de a zenészek, a zenekarok is, mert kedvesen, szeretetre méltóan, nagyon nagy szakértelmes, odaállásos lelkesedéssel kihozott belőlük mindent, amit tudtak, és senki nem sértődöttek, senki nem lett megbántva, senki nem zokogott a pszichológusának, hogy miket kell megélni neki a próbák alatt. És amúgy pedig nagyon ráérzett hogy nagyon szerette vezényelni a Rossini műveket. Rossini irgalmatlanul megtornáztatja a zenészeket. Próbáltak zenészemmel is figyelni, hogy mik történnek benne. És mindenkit elnézést, hogy így megcsonkítottam a fejét, de hát 9 percet még se adhatunk.
1: Bocsánat, csak annyit hagyd mondjak már hozzá, hogy én most kiszállok, hogyha valaki be akar telefonálni, akkor legyen rá lehetősége. És amikor majd Papó elkezd beszélni, akkor utána egy néhány perccel később megpróbálok majd visszacsatlakozni ilyen telefonon, hogyha az lehetséges.
0: Jó, oké, köszi.
1: Oké, hello.
0: Hello. Akkor Zsoltit elbúcsúztunk, és ezt pedig elindítjuk.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on, és csüng a telefonunk, gyorsan fölveszem. Hello, szia!
1: Szia, na végre, ez jó volt, ez tetszett.
2: Oké, kíván.
1: Ennyire csúszunk.
0: Persze, ennyi késletet is rólad, hogy...
2: Húzd.
0: Örülök neki, hogy tetszett. De kérlek szépen, ilyenkor a telefont hallgass, ne a rádiót, mert akkor nagy csöndek vannak az adásban.
1: Lekapcsolom a telefont.
0: Ne a telefont, a rádiót. Ilyenkor le kell hallgatni.
1: Telefon a rádió.
2: Nem tudom,
1: nem is hallom. Ez jó volt ez a zene. Kicsit pestizett.
2: Nem, pult, kimaradt, piros alsónás, pult.
0: Még mást is akarsz mondani?
2: Az alsónás után, és a kukac közül.
0: Hát köszönjük szépen akkor.
2: Kukac?
0: Még egy kicsit technikázunk itten közben. Nem sikerült megfejteni, hogy Zsolt most miért nem tud adásba kerülni.

0: Persze, azért mondom, és nézd, nem jön meg a levelet se. Nem, hiába frissítem, baszki, hajót, és majd megnézek én is a spambe. Ott van, meg vagy átmenti a spambe. Nem a spam, várjál. Azt mondja, hogy... Oké.
1: Na jó, hát akkor elindítom ezt.
0: Igen, és oké, ezt most kikopizom, és erre küldök.
2: I had to find you somewhere you
0: Arra, ez most figyelj, most segítek, hogy látok, hogy kapisztam. És én most átosztam neked.
1: Ez egy nagyon furcsa zene, amit most hallgatok. Ilyen irgalmatlan nyálas, szinte szörnyű hallgatni, ahogy kezdődik. A végén viszont egy egészen megváltozik az egész, sőt, egy akkora gitár szóló lesz benne, hogy a faladja a másikat. Ki gondolná itt ezen a résznél még?

0: Továbbra is az éjszakás műszakot halljátok András és Papoval, és egy kicsit Zsolttal is, csak egy kicsit hercehúrcásabb, úgyhogy most be sem tud telefonálni, mert Atessa konzultálnak éppen a telefonon. Hogy tetszett az én Andis, hallottál bele valamit?
1: Semmi.
0: Tessék?
1: Semmi.
0: Nem lehet hallani, az zenék nem mennek át hozzá, az érdekes.
1: Én megmondom őszintén, hogy én egyetlen dolgok.
2: Megjöttél, szia, megérkezett.
0: El sem hiszem, hogy csináltátok?
2: Hát ez most gondolom.
0: Ő melyik volt egy
2: ilyen? Ugyanazon van fent. Itt.
0: Jó, akkor megvantok. Zsolti, mondjál valamit, kérlek.
3: Elnézést kérek mindenkitől a bénázásért, hogyha hallotok, de most sikerült így bekeverednünk.
1: Szevasz, Zsolt!
3: Szia, András!
1: Végre valahára!
3: Sőt, azt hagyjál, hogy téged látnak, de Papót is! De lett kamera!
0: Kölcsön kértem a gyerektől egy az otthon.
3: Szuper! Na, igen, hol tartottunk?
1: Kezdjük újra!
0: De csak, hogy ne halljunk meg hülyén, hogy csináltátok?
3: Ezt nem tudom. Fogalmam sincs, Atessától kérdez.
0: Jó, hát telefonunk is, tessék, ez nem tudom, ugye Zsolt?
3: Nem, ez nem én vagyok.
0: Szia!
4: Régi mesteremtől tanultam. Elnézésért éveket lehet kapni.
3: Szia, hallgatunk.
1: Papó beszélget valakivel rajtunk kívül?
0: Igen, van egy telefonunk, csak...
1: Ja, bocsánat.
0: De mondjad kérlek, hogy mit szeretnél.
4: És semmi, az előbb mondta, hogy elnézést akart kérni, hogy na, úgy csinált a dolgot.
3: Úgy tűnik, hogy ennyit.
4: Laci papa volt egy biztonsági őr telephelyen. És tőle tanultam.
3: De én önmagában attól boldog vagyok, különben ez komoly műsor téma, hogy már látlak téged, Papó, meg András téged is, tehát ez tök jó.
1: Megmondom őszintén, hogy én az első pillanatban gratuláltam a papónak ezért, hogy egy ilyen fantasztikus technikai fejlesztést hajtott végre, de nem tudom, hogy ez állandó lesz-e, vagy csak most...
0: Most már ez állandó, állandóra megcsináljuk, persze.
1: Meg vagyok nyugodva.
0: Köszi szépen, hogy hívtál minket.
3: Na, hol tartottatok, mondjátok tovább.
0: A rossz színűről meséltem, és elmeséltem, hogy mit fogunk hallani, vagy mire kell figyelni, de vége lett már, sőt, az, de még egy zene element, addig ti meg levadáztátok a kontaktot veled, és most is látunk, meghallunk. Na, rengeteg érdekes dolgot írtam össze, és arra gondoltam, hogy elmondom, hogy miről szeretnék beszélni, vagy lehetne beszélni, és akkor választhatok, hogy melyik legyen az. Marha érdekes dolgokat olvastam, meg hallottam Új-Zélandról, és én azt hittem mindig, hogy az a föld egyik oázisa, és hogy micsoda fantasztikus lehet ott élni, függetlenül, hogy messze van a világtól, de amúgy a új-zélandi sportolók nagyszer eredményeket érnek el kajakkenóba, evezésbe, rögbibe, egy csomó, főleg angol szászok által művelt sportágokban, és most tudtam meg, hogy menekülnek az emberek Új-Zélandról, és hogy demográfiai horror következik nem sokára a várható néhány évtizeddel később, és az is kiderült, hogy a elhibázott gazdaság politikával szinte módszeresen tették tönkre az országot az elmúlt mondjuk 100 évben. Aztán elképesztően érdekes dolgot hallottam Kazahsztánról, és hogy micsoda bűnöket követtek el, főleg az oroszok a kazah területeken élőkkel szemben, meg oda deportált szinte népcsoportokkal szemben, és hogy ez egész addig ment még a nukleáris robbantásokat is ott emberek közelébe végezték, Szemi Palatinsz, bizonyos ismeritek a nevet, és képzeljétek el, hogy 40 év alatt 456 kísérleti robbantást hajtottak végre, felszíni kísérleti robbantást, úgyhogy néhány kilométerre onnan emberek dolgoztak, éltek, gyereket neveltek, iskolába jártak.
3: De ez Kazasztánban?
0: Kazasztánban, igen, igen.
3: De tegyük hozzá, hogy Kazasztán az kb. Akkora, mint fél Európa.
0: Hát majdnem mint Európa, igen. Rettenetesen a területen van. Ugyanakkor tulajdonképpen szinte mindenre alkalmatlan, mert a mezőgazdaság
3: csivatag tulajdonképpen.
0: Területek, hasznosítható területek nagyon kicsik, ott is nagyon gyenge talaj van, és ezzel együtt egyszer csak beütött a kánál, neki derült, hogy a föld alatt viszont hatalmas kőolaj és gázkincsek vannak, és ebből aztán elkezdett ezzel lenni a bevétel, és itt is igazolódott az, amit András mondott a múlt évben, múlt héten, hogy valahogy ezek a keleti és főleg ilyen muzulmán vallású, vagy többségi vallású országok, de szinte ilyen hajlamszerűen bekövetkezik, hogy ilyen diktátorok, egyeduralkodók, monarchák uralma alatt él a nép. És itt is a néhányszor a szovjetektől független lett Kazasztán, a Nur-Szultán Nazarbájev gyakorlatilag, mint egy török császár uralkodott egészen az elmúlt időkig, és azt hiszem, hogy a fiának adta át, most vannak ilyen változások, de a nagy öreg még mindig ott van a háttérben, és van szava, de hát nem is tudom hány éves, de mindesetre nem tudom, emlékeztek arra a pillanatra, hogy kinyerte a London olimpián a férfi országúti kerékpárversenyt.
3: Hát hogy ne? Hát a kazak kerékpáros. Vinokurov.
0: Igen, nagy kazak kerékpáros Vinokurov, aki már évtizede Franciaországban
3: élt. Most a fia már ilyen Grand Tour versenyző különben.
0: Igen. És a Vinokurovnak a győzelme az azért most nagyon érdekes, meg tanulságos.
3: Alexander Vinokurov különben.
0: Alexander, igen. Mert egy pár hónappal azelőtt, mondjuk egy évvel azelőtt egy szörnyű balesetet szenvedett, és a egyik ilyen éles kanyarba kiesett nem tudta bevenni a kanyart, és hát kidöntötte a korlátot, hogy átesett rajta, és egy szakadékba beleesett. És rettenetesen összetörte magát, tudom, hogy combnyaktörést, meg nem is tudom, alig maradt ilyen darabja neki. És mivel jóval 30 fölött volt, már 40 felé járt, még a túr alatt elbúcsúzott a kórházból, ilyen üzent a szurkolóinak, vagy a rajongóinak, hogy ezzel sajnos befejeződött a pályafutás, ami is gondolkodott már, hogy kéne abba hagyni, még meddig fogja csinálni, de hát ez most így megoldódott, ha ilyen szomorú módon is. Aztán összedrótozták annyira, hogy elkezdett kerékpározni megint, és nem egészen egy évvel később a London olimpián megnyerte az országúti elit kategória, férfi elit kategóriát.
3: Én emlékszem erre a sztorira, a Sipos János közvetítette a valamelyik, és hogy nagyon boldog volt, tehát ő nagyon imádta a Vinokurovot, és utána hónapokkal később meg is halt a Siki. Tehát annyira boldog volt a Vinokurov győzelmétől, hogy az nekem így megmaradt. És aztán hát nem sokkal élte túl.
0: És aztán, amikor mutatták a kazah csapatot, ahol ott ültek az olimpikonok, versenyzők díszén, a Virokurovval, akkor a Virokurov mondott egy rövid beszédet, amivel nagyon-nagyon fölállt mindenki, és megköszönték, és megtapsolták a távolból Nazárbajev elnök urat, akinek köszönhetik az egészet.
3: Édes Isten. Hát egyébként ugye igen. Bocsánat, mondja a mondás.
1: Bocs. Nem csak akarok mondani, hogy azt tudjátok, hogy most ki a leghíresebb kazak sportoló? Most.
3: Szerintem valami ketrechasznos, vagy valami ilyesmi lehet.
0: Ki? Nem.
1: Szerintem van a Rybakina nevű teniszező nő.
3: Ő kazak?
1: Az kazak lett. Már úgy, hogy kazak lett belőle, mert azért vannak ott egy páran a sportolók közül, akik ott
3: akik kicsekkoltak az Oroszországban. Akik,
1: igen, de nem politikai okai voltak, hanem azt egyszer véghallgattam, hogy ennek a lánynak az Orosz Tenisz Szövetség nem volt hajlandó támogatni, mert úgy ítélték meg, hogy nincs benne fantázia. Uh-huh. És aztán úgy döntött, és akkor általában ilyenkor azért jön egy-egy megkeresés, hiszen a sportsikerekre minden politikai rezsim és ország áhítozik, és akkor kapott támogatást szintén a Nurszultán Kazaksztántól, és aztán letarolt mindent, és most már több Grand Slam tornát nyert, és egyebeket. Úgyhogy én úgy tudom, hogy most, aztán lehet, hogy van ketrec harcos is, abban nem vagyok jártas, de azt tudom, hogy van egy férfi teniszező is, aki ilyen top 20-as teniszező, egy Bubliknak hívják, az is kazak lett.
3: Az orosz, az full orosz a Bublik. Lehet, hogy most már kazak, persze.
1: Hát én úgy tudom, hogy kazak színekben indul már egy új ideje, de mindegy, orosznak orosz, úgyhogy na mindegy.
3: Van a Rybakinát egyébként én kimondottan kedverem, mert hogy nekem nagyon nagy, hogy mondjam, nem kedvencem a jelenlegi világ első, és ugye most az van, hogy ő tudná letaszítani a trónról a
1: Szabalenkát, nem?
3: Szabalenkát, igen. De ő is megsérült, ugye, és most lesz a US Open talán, igen, US Open lesz most a jövő héten.
1: Jövő héten kezdődik, igen.
3: Igen, és hogy hát most, hogy akkor egyáltalán bármelyikük is indul-e, vagy hogy lesz, mint lesz, stb. Plusz ráadásul nekem a Rybakina sokkal jobban is tetszik, mint a Szabalenka, de ez most egy abszolút ilyen szexista hozzáállás.
0: Menjünk egy kicsit tovább.
1: Egyébként a Szabalenka sem orosz.
3: Ne, hát ő fehér orosz. Tehát
1: persze. Ő fehér orosz.
3: Ja, ő belorosz. De hát az ugyanaz. De papó tovább akar lépni, úgyhogy engedjük.
1: Bocsánat.
0: A múltkor beszélgettünk egy kicsit palesztinokról, meg Jeruzsálemről, meg mecsetekről, ilyesmi, és konzultáltam a szomszédommal, Agádon, aki most jött meg éppen Izraelben pár napja, és ő pár dolgot mesélt meg, pontosított a dolgot, azt mondta, hogy valójában a legszentebb pont ott a Sivatófal mellett az aranykupolával fémjelzett, szinte Jeruzsálem jelképeként látható építmény, ami a Szikla templom fölé épült.
3: Szikla templom, igen.
0: És igaziból ott van egy szabadon levő szikla ott bent, hogy onnan ment föl az égbe Mohamed, és az Al-Aqsa mecset az egy picit odébb van, és nem az Al-Aqsa mecsetből ment fel, hanem a sziklából, és a mecsetben egyébként az óriás, hogy 5000 ember fér el benne. Viszont azt mondta, hogy a siratófal az nem az alapja volt a templomnak, hanem a nyugati fala. és ők nem is hívják Siratófalnak, ezt Európában hívják így, ők nyugati falnak hívják, a héberül is úgy mondják, a nyugati fal.
3: És akkor honnan jön a Siratófal?
0: Hát gondolom azért, mert
3: mert ugye oda be kell dugdosni ezeket a ilyen papírokat, vagy nem tudom, hogy van, tehát hogy ennek van egy, hogy is mondjam, csak egy liturgiája, vagy nem tudom, hogy lehet ezt így mondani, de hogy akkor ez nem jön sehonnan.
0: Hát én gondolom, ott siratják meg a szeretteiket, halottaikat.
3: De egyébként annyira szégyellem magam. Tehát pont a múlt heti beszélgetésünk során jutott eszembe, hogy amikor még csak betelefonálgattam az adásba, akkor ebbe a témába biztos, hogy nem telefonáltam volna be, mert hogy fogalmam nincs az egészről, semmiről. De úgy, hogy ott ültem melletted akkor még a múlt héten a stúdióban, hát az ember nyilván valamit hozzászól, azt utána meg szégyelli magát. Tehát elnézést kérek utólag is.
0: Ugyanilyen, hogy aztán egy nagyon érdekes dolgot mondott, hogy a Jeruzsálem lakosságnak a 20%-a arab egyébként, viszont az orvosok, kórházi orvosoknak a 30%-a arab, és a patikusoknak, a patikatulajdonosoknak az 50%-a arab. Úgyhogy ott azért normálisan is kijönnek egymással, és így is lehet.
3: Hát ugye beszélem, tehát mindig ugye az a mondás, hogy akkor van antiszemitizmus, hogyha nincsen zsidó a környéken, tehát hogyha úgy lehet utálni valakit, hogy ugye nincsen személy szerint, akit utálni tudsz.
0: Azt mondjam.
5: Én visszatérve, én úgy tudom, hogy a Siratófal elnevezés az alapvetően szimplán abból ered, hogy ott gyászolják a templom lerombolását. Tehát más oka nincs. Azt, hogy nyugati falnak hívják, az én is tudtam, hogy önálluk ez ezt jelenti, de a Siratófal. Azt, hogy a cédulákat, amit bedugnak, hát én most nem tudom, hogy azok ilyen kívánságok, vagy
0: kívánságok, vagy üzenet a elhunytak felé.
5: Meg mindenféle, igen, de a siratás az a templomnak a lerombolása az, amitől a nevét kaptam, úgyhogy, de meg fogom nézni. Úgyhogy.
0: Megkérdeztük tőle, hogy mi lesz a cédulákkal.
3: Igen, de ennek nézzük már utána, mert az, hogy most már kétszer egymás után ostobaságokat hordunk össze, legalább harmadszorra már ne.
0: Már hogy a siratót?
3: Igen. Jó. Igen. Hát valaki nézze már utána könyörgön.
5: Várjál, megnézem.
3: Oké.
0: Okay. És azt mondta, hogy sajnos a cédláknak nagyon profán végzik lesz. Egész egyszerűen, amikor este lezárják azt a részt, mert nem lehet már még tovább bemenni, akkor takarítják, és a takarító személyzet eltávolítja a cédlákat.
3: Jó. És az szörnyű.
0: Aztán
5: eltaláltuk, bocsánat, hát most kivételesen. Az a neve onnan ered, hogy a zsidók a falnál imádkozva gyászolják a templom lerombolását.
3: Uh-huh.
5: A nyugati felbeg arra, hogy egykor Heródes által újjáépített második templom udvarát határolta nyugatról. Úgyhogy csak azért, hogy kicsit legyünk nyerekbe itt a mérhetetlen tudásunkban.
0: Megkérdeztem a szomszédtól, hogy egészen pontosan hogy áll a zsidó vallás Jézushoz és a keresztény hithez. És azt mondta, hogy nem lehet messiás, mert gyakorlatilag semmit nem teljesített abból, amit a messiástól elvárnak, vagy elvártak, és például a legfontosabb az lett volna, hogy egyesíti Izrael az összes törzset, és azokat, akik elvándoroltak, meg elmenekültek abba a korba is, és máshol próbáltak szerencsét, és ezeket mind összefogja, és újra egy közös birodalomba fognak élni. És hát meg egy csolda, de megtagadta az új igét hirdetett, és hogy ez nekik semmi közük nincsen. Meglepő
3: tehát,
0: módon...
3: Tehát, hogy ők nem tartják messiásnak?
0: Nem.
3: A messiás?
0: Hát a keresztények tartják messiásnak, ők nem. Ha. De ők ezt egész máshogy képzelték. És a keresztfeszítést azt ők nem úgy magyarázzák. Az, hogy ért Jézus, azt ők nem kételkednek, hogy valóságos személy volt, de egész egyszerűen csak, mint akkoriban sok más hittérítő vagy proféta rosszul végezte, és kivégezték őt a rómaiak. Az ő messiásokat nem tudta volna kivégezni senki, és nincs semmiféle feltámadás, meg ilyesmi, ez humbug az ő szemükbe. Meglepő módon a muszlimok, azt mondta, sokkal megengedőbbek, ők a Krisztus nagy profétának tartják, és nem kellett neki föltámadnia, mert hogy a keresztefeszítés előtt a